0: az augusztusi égboltot. A hónap közepén érkezik a Perszeidák meteorraj, ami augusztus 12-én éjszaka írja el a maximumát. A legtöbb meteor aznap éjszaka és 13-án hajnalban várható. Ideális körülmények között óránként akár 90 meteor felvillanását is lehet majd látni. A Perszeidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, ugyanis a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Siomas Angelos, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetője elmondta, érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Elindult a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Miskolcon egy háromtagú delegáció értékelt, szerzett és adott át tapasztalatot. Május végéig lehetett nevezni Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, amelyre a tavalyihoz hasonlóan ismét szép számban jelentkeztek városok és falvak. A legtöbb pályázat Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém és Pest vármegyéből érkezett. A pályázatok szakmai értékelése után júliusban a program a helyszíni zsűrizéssel folytatódott. A díjazott településeket a novemberi díjátadó gálán hirdetik ki. A miskolci helyszíni zsűrizés alkalmával készült összeállításunkban elsőként Cifrusz Natáliát, Miskolc főkertészét hallják.
2: Igyekeztem egy olyan útvonaltervet összeállítani, amiben minden jelentős részt, illetve egységet be tudunk valamilyen szinten mutatni. Ugye nyilván egy protokolláris üdvözléssel a Városházán kezdtünk, innen jöttünk a tematikus díjra nevezett óvodába, ahol megmutatjuk az óvodakertet, illetve a tagovoda vezető be fogja mutatni az ő környezeti nevelési programukat, amin az alapja ennek az egész pályának. De már innen majd tovább menve fogjuk látni a lakótelepi zöld felületeket, a főútvonalak melletti zöld felületeket, illetve szeretnénk a helyi védett természeti értékeinket is megmutatni, úgyhogy el fogunk menni a védett bulgárföldi védett fekete nyárhoz. Szeretném megmutatni a várutcai védett vadgesztenye fasorunkat, de azt gondolom, hogy nem lehet elmenni a város két legfontosabb turisztikai helyszíne, Lilafüred és Miskolctapolca mellett sem. Úgyhogy ebben a mai napban, ami azt gondolom, hogy egy 5-6 órás intenzív program lesz, még mind a két helyszínre szeretnénk ellátogatni.
1: Miért döntött úgy Miskolc, hogy idén is nevez a versenyre, és milyen kategóriában?
2: Igazából azt gondolom, hogy egy megyei városnak egy ilyen 33 éve tartó mozgalomban, ami nem is elsősorban a versenyről és a megmérettetésről szól, ott a helye. Tehát ez az, hogy neveze a város erre a versenyre, beadja a pályázatát, ez azt gondolom, hogy sem a városvezetés, sem a közterület vagy városüzemeltetésben dolgozók között nem volt kérdés, hogy neveznünk el. Ennek a legnagyobb értékén azt gondolom, és hozadéka az, amikor ezeken a zsűrinapok alkalmával tapasztalatot cserélünk. Akik idejönnek, nem elsősorban kritikai szemmel, de mégiscsak a saját munkahelyükről, saját munkájukról, saját településeikről hozott tapasztalatokat el tudják mondani. A környezeti kihívásokra adott válaszokat összetudjuk egyeztetni, és ez egy olyan szakmai nap gyakorlatilag, amikor a tapasztalatcsere elsősorban ez kerül fókuszba. Úgyhogy nálunk is a Városgazda munkatársai csatlakozni fognak hozzánk menet közben, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó tartalmas nap lesz az, aminek a végén kölcsönösen nem csak a zsűri tagoknak és az ide látogató zsűri delegációnak mi mutatjuk meg a mi értékeinket és az általunk fontosnak tartott dolgokat, hanem mi is fogunk tudni hasznos információkat kapni tőlük.
1: Mik a korábbi évek tapasztalatai? Említettük, hogy bár nem a versengés a lényeg, de tavaly szép eredményt ért el Miskolc.
2: Így van, tavaly évben a Virágos Városi Séták tematikus fődíját sikerült elhozni a Turinform iroda által szervezett nyilvános városi séták kategóriában. Az idén is reménykedünk, de természetesen eredményről majd csak a novemberi díjátadón fogunk értesülni, hogy a tematikus díjra az év óvodakertje pályázatban esetleg elismerést kapunk, de nagyon-nagyon sok szakmai díjat osztanak ki egyébként többféle kategóriában, illetve korábbi években is nyertünk esetleg szponzori díjakat. A II. János Pál pápa térre 2022-ben a tájépítészek külön díját sikerült elnyerni. Ugye ott a színvapatak megközelítése, egy térkialakítás a szökőkúttal, az máig a diósgyőriek egyik kedvenc találkozási pontja lett, amit akkor is azt gondoltunk, hogy érdemes megmutatni, és nyilván a tájépítészek díjának az elismerésével a szakmai grénum is úgy látta, hogy ez egy nagyon jó fejlesztés volt. Teljes város zöld felületeivel indultunk, illetve a tematikus díjak közül az év óvodájára, év óvodakertjére pályáztunk. A város tekintetében nyilván azokat a környezetkímélő, illetve környezethez alkalmazkodó technikákat, technológiákat szeretnénk megmutatni. Ugye ebben az évben azért a vágatlan májusnak a programja az nálunk is jelen volt, illetve igyekeztünk tartani, ami úgy zajlott, hogy nem arról volt, hogy nem kasszáltunk, csak igyekeztünk a járófelületek mellett egy szélvágásokkal biztosítani a felületet, de a kevésbé használt területeken meghagyni a magasabb növényállományt, épp azért, hogy a csapadékvizet vagy a talajnak a vízháztartását, hőháztartását egy kicsit kíméljük. Nyilván az időjárásnak a kihívásaival szemben még a szakma is keresi azokat a megoldásokat, amivel valamilyen szinten tudnánk tartani a növényeknek a kondícióját. Nyilván ez, hogy nyári hőségben már a gyepek kiégnek és lesárgulnak, ehhez már majd, hogy nem azt tudjuk mondani, hogy szinte hozzászoktunk, tehát nem tudunk minden zöld felületet, gyep felületet öntözni, ugye az országban nagyon sok helyen már vízkivételi korlátozások is vannak, de nagyon fontos az is, hogy a talajban az elérhető, a növények számára is elérhető vízszint annyira lecsökkent, hogy bizony már a nagyméretű fáink is szomjaznak, aminek a kihívására még nem nagyon látja a szakma sem a megoldást.
1: Olyan szempontból Miskolc milyen helyzetben van, nehéz vagy könnyű helyzetben, hogy nagy város, sok bérházzal, sok betonfelülettel, a virágosítás szempontjából ez hogyan jelenik meg Miskolcon?
2: Nem is a virágosításhoz kapcsolnám én ezt, mert igazából a közterületeknek a díszítése, dekorálására szolgál a virágosítás. Tehát vannak olyan kiemelt helyszínek, parkok, ahol jogosultsága van a virágoknak, és a nagy virágdíszeknek. Ezeket is már az elmúlt években a nagyon nagy fenntartásigényű egynyáriakról igyekeztünk szépen lassan átváltani az évelőkre és a virágzó cserjés és vegyes kiültetésekre. Azt gondolom, hogy ebben már egészen jól haladunk, amely egyrészt kisebb a fenntartási igénye, másrészt sokkal jobban tudnak ezek a növényösszeültetések alkalmazkodni a környezeti kihívásokhoz, és nem kell olyan óriási nagy intenzív öntözéssel ápolni ezeket a felületeket, sőt a gyomlálásban is nagyon jó eredményeket tudunk elérni, hogy a gyomlálás igény visszaszorul, hiszen ezek az évelő növények társulásokban elfoglalják azt a helyet, azt a felületborítást elérik, ami a gyomokat képesek visszaszorítani. Úgyhogy a virágosításban azt gondolom, hogy jól állunk a területek átalakításában, viszont valóban a hősziget hatás, az óriási burkolt felületek városi szinten borzasztó nagy problémát okoznak. Ehhez sajnos még igen nagy szemléletváltásra van szükség. Azt gondolom a lakosság és a érdekképviseletek és a szakma, illetve talán minden szakmának a részéről, hiszen a kényelmi megoldások, a kényelmi szolgáltatások, a járda, a aszfaltos parkolók legtöbb esetben ugye elvárás a gépkocsi tulajdonosoktól, a gyalogosoktól. Az, hogy most már lassan ott tartunk, hogy nyári szinten még a kutya tulajdonosok sem tudják a járdán sétáltatni a házi kis kedvencet, mert a talpa megég a forróságban, és igyekeznek ők is a minél inkább a zöld felületeket igénybe venni. Hát én nagyon bízom abban, hogy elmozdul lassan ez a szemlélet, és belátják azt az emberek, hogy a zöld felületeknek a légköri kondicionáló hatása, a hűtése, a pároloktatás, a mikroklímára gyakorolt hatás, az fontosabb lesz, mint az, hogy a gépkocsink szilárd burkolaton álljon.
1: A helyszíni szemlék alkalmával szakértőkből álló zsűri járja be az országot. Csaknem 200-an, köztük kertész és tájépítész mérnökök, zöld felület fenntartók és falugazdák segítik önkéntesen a verseny sikeres lebonyolítását. Nem csupán értékelnek, szaktudásuk, a helyszíni szemléken adott iránymutatásaik, visszajelzéseik fontos segítséget nyújtanak a településnek abban is, hogy tudatosabban építsék közösségüket és zöld felületi stratégiáikat. Cseh Lászlót, a Tatabányai Tészol ZRT közterület kezelési igazgatóját, a Virágos Magyarország verseny egyik zsűri tagját hallják.
3: a város először is neveznie kell a versenyen. Ez egy 33 éve működő mozgalom, ami nagyon népszerű mozgalom lett. Több száz település nevez évente erre a versenyre. Lehet nevezni a teljes településre, és lehet nevezni tematikus dolgokkal, mint például itt vagyunk az óvoda udvarral, vagy fasorral, vagy közösségi munkával. Tehát sok olyan dolog van, amivel egy település nevezni tud. Van a országban 4 körzet, amelynek mindenhol van egy vezetője, és koordinálja azt, hogy a zsűri tagok, több száz zsűri tag van egyébként országosan, ki hová, melyik településre ki megy. Igyekszünk mindig más települést választani, nem mindig ugyanazok a zsűri tagok menjenek. Ez egy nagyon érdekes dolog végigjárni úgy egy települést, hogy azt mutatja meg a városvezető vagy a főkertész, amit éppen szeretne. Én egyébként Miskolcon jártam gimnáziumba, és itt is születtem egyébként, úgyhogy nekem ez így nagyon érdekes most itt lenni, és úgy megnézni a Miskolcot, aki 35 éve távozott innen, hogy most így megmutatják nekem, hogy hová fejlődött a város. Úgyhogy várakozva nézek elébe, hogy mit fogok látni. Hallom, hogy megyünk mindenfelé, Lilafüredre, Tapolcára. Nagyon régen nem voltam, úgyhogy érdeklődve várom.
1: Miért döntött úgy, hogy részt vesz a zsűrizésben?
3: Hát ezt így hozta az élet. Körülbelül 25 éve részt veszek ebben, többé-kevésbé, hol kevesebb, hol több települést látogatunk meg a tatabányai főkertész kollégámmal. Mi együtt dolgozunk Tatabányán, és együtt járjuk az országot, és teszünk javaslatot arra, hogy melyik település méltó a mindenféle elismerésre, mert ugye az év végén van egy ünnepség, Budapesten egy illusztris helyen, általában volt már még a Szép Művészeti Múzeumban is, tehát ez egy nagyon komoly díjkiosztó gála keretében történik. Nagyon sokféle díj létezik, minisztériumi díjak, országos díj, miniszterelnök díja, tehát ez egy nagyon-nagyon nívós mozgalom ezzel a díjkiosztó gálával együtt.
1: Eddig mi mindent tapasztalt Miskolcból?
3: Hát ez az első állomásunk, az önkormányzat, a Városházáról jövünk most éppen, ott az alpolgármester asszonnyal töltöttünk egy szűk órát, és ott nyilván tapasztalatot cserélünk mindenféle városi dologról. Tehát itt nagyon sok mindent érint a maga a mozgalom is. Tehát itt ez úgy indult 30 évvel ezelőtt, hogy melyik település világosabb. Akkor arról szólt a történet, hogy hol ültetnek minél több egynyárit, és azok mennyire szépek. Hát ezt már nagyon-nagyon régóta túlhaladtuk. Nem elsősorban a egynyári virágról, sőt egyáltalán nem is a virágról van szó, hanem a közösségi tevékenységről. Azért vagyunk itt a óvodában, mert itt a közösségi munkát tudjuk díjazni, vagy a gyerekek bevonását, vagy egyéb civil szervezetek bevonását ebbe az egész mozgalomba. De a temetőket is megnézzük, egyáltalán a közterületeket nyilván, az első számú. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Nézzük a vasútállomást, hogy hány nyilvános WC van. Hát itt nagyon sok mindenről szól ez a történet.
1: A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi a jó gyakorlatokat. Miskolcon a Miovi Brunswick teri sporttagóvodájában ismerkedhettek meg ilyennel a szakemberek. Pásztorné Palcsó Tünde tagóvoda vezetőt hallják.
4: Itt a környezettudatos nevelés, itt a saját kert, óvodakert, és hogy gondozzuk a elültetett zöldségeket a gyerekekkel. Emellett ugye nagyon sok olyan programról beszélgettünk, amit itt az óvodában valósítunk meg a környezettudatos neveléssel kapcsolatban.
1: Az óvoda miért tartja ezt fontosnak tulajdonképpen?
4: Hát ezért a mai világban nem mindegy, hogy mit eszünk, mikor esszük, hogy esszük, és itt a gyerekeket próbáljuk arra ösztönözni, arra nevelni, és a gyerekeken keresztül a szülőket, hogy mi az, amit érdemes elfogyasztani. Itt a saját termelésű paradicsom, uborka, itt a gyerekek ezt nagyon szívesen fogyasztják egy-egy uzsonna közben, és ha lehetőség van rá, akkor a szülőket is a sportnapon ezzel szoktuk megkínálni.
1: Milyen programok vannak tulajdonképpen, mivel lehet a gyerekeket, szülőket jobban buzdítani erre?
4: Szoktunk rendezni témaheteket, például újrahasznosítási témahét, itt újrahasznosított anyagokból készítenek a szülők a gyerekekkel madáretetőket, termésekből, az állatvilágnapjára termésekből, állatokat, zöldségekből. Közös virágés ültetés van kint a szülőkkel április 22-én a földnapján, akkor jön minden szülő, és együtt ültetünk fákat, növényeket, ezzel is tesszük szebbé az óvodánk udvarát, valamint a környezettudatos nevelésnek még a fontos része az egészséges életmód, ami beletartozik, úgyhogy a fűszer növénykertünkből szoktunk teja délutánokat rendezni a szülőknek, amit mi szárítunk ki, menta, citromfű.
1: A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés után a díjazott települések a novemberi díjátadó gálán vehetik át az elismeréseket. Mármarosi Sándort, a Virágos Magyarország versenyzsűri tagját, Tatabánya főkertészét hallják.
5: Először is hadd köszönjem meg, hogy itt lehetünk a városban, mert nagyon nagy élmény nekünk is, hiszen megyei városról van szó. Két pályázatot is benyújtott idén a város, egy tematikust és teljes város tekintetében. Ugye a tematikus helyszínén vagyunk az óvodakertben, ahol nézzük az óvodának nem csak a kertjét és az ott kialakított ágyásokat, virágokat, zöldségpalántákat és egyébeket, hanem a lényege az, hogy milyen közösségi munka folyik az óvodában. Ezt is fogjuk főként értékelni, nem csak azt, hogy milyen játszószerek vannak, vagy milyen eszközök, vagy mire figyel az intézményvezető, hanem azt, hogy fogja össze, mi az a környezeti nevelés. És ez a lényege az egésznek, ami folyik, ami egy példamutató és tovább értékelhető lehet, vagy éppen a többi tagintézmény számára is egy követendő példa. A másik pedig ugye a városnak a parkfenntartása, köztisztasága, általános környezeti állapota, amit összességében nézünk nyilván szempontrendszer szerint, és ennek a végén kialakul egy összpontszám, és az alapján egy minősítésre kerül. Ez általában mindig jó minősítés. Azonos kategóriájú és nagyságú méretű települések versenyeznek egymással, tehát nem egy kis falut hasonlítunk össze egy nagyvárossal, hanem a megyejogúvárost a megyejogúvárossal nyilvánvaló, és itt nézzük az egész évben elvégzett parkfenntartási munkát, illetve a tervezett fejlesztéseket. Ezeknek az összképi benyomása alapján történik egy értékelés, és majd nyilván, hogyha olyan eredményre ér el a település, akkor a díjazás.
1: Vannak meghatározott zsűrizési szempontok, vagy a szubjektivitás is számít?
5: Nem, természetesen vannak szempontok, több kategória van. Az nagyon fontos, hogy mindig a adott település, ahol megyünk zsűrizni, az állítja össze a zsűri útvonalat, de mindig kérjük, hiszen, amit említett szempontokat, hogy ebben legyen egy intézménykert, legyen egy közpark, legyen egy városi főtér, legyen egy felszíni tó vagy víz melletti terület, akár patak, legyen egy olyan közösségi hely, ahol a lakók összefogva készítettek valamit, vagy például van-e helyi városi virágosítási verseny, tehát a köztisztaságnak az állapota, a közlekedési felületeknek az állapota, busz megállók, utak környéke, tehát egy teljes általános összkép összességében egy pontrendszer alapján adódik össze.
1: Hogyan dől el majd tulajdonképpen, hogy kik lesznek a nyertesek?
5: Hát ez amikor lement a településeknek a zsűrizése, ez általában augusztus 10-ig megtörténik, utána jön egy értékelési szakasz, ez augusztus 10-től indul, és akkor egész szeptemberig minden zsűritag, aki ebben részt vesz, az kitölti az előbb említett szempontrendszer alapján, megadja az értékelt pontokat, illetve hogy milyen egyéb szakmai észrevételt tesz. Ez alapján összeáll, körülbelül szeptember elejére megtörténik a felület, és összeül egy értékelő bizottság, ahol az azonos nagyságrend, azonos pontszámú települések közül kiválasztja a díjazottakat.
1: Ön miért érkezett szívesen Miskolcra?
5: Hát én különösen szeretem, én is megyei jogvárosból jöttem, Tatabányáról, tehát nekem ez egy nagyon fontos tanulási folyamat is, hiszen a szakmai kollégáktól ilyenkor kicseréljük megosztjuk a tapasztalatainkat, látunk mindig újdonságot. Mi is itt mit alkalmaznak, mulcsozást, fűnyírás, szelektív nyírást, akár fadvirágok telepítését, és ugye pont ebből mi is tanulunk, hazavisszük a jó példákat, és itt pedig viszont tudunk adni a helyi vezetőknek olyan saját jó tanácsot, amit alkalmazunk, és akár most ugye az aszályos időszakban, az öntözéssel kapcsolatban, vízmegtartással kapcsolatban, tehát mi, nekünk is van egy ilyen szerepünk, nem csak zsűrizünk, és megy a szigorú zsűri, és pont az, hogy ezt elképzeljük, hanem ez egy szakmai konzultáció és együttműködés.
1: Az idei megmérettetés egyik legfontosabb üzenete, hogy a környezettudatosság a helyi cselekvéssel kezdődik. A 33 éves múltra visszatekintő mozgalom ugyanis már a jóval túlmutat a hagyományos környezetszépítésen, és azt hirdeti, hogy szép az, ami környezettudatos. Kisák Pétert, a Virágos Magyarország verseny zsűri tagját, Veresegyház főkertészét hallják.
6: Soha nem jártam még Miskolcon. Tehát számomra volt egy sztereotípia a fejemben, hogy az egy iparváros. De zsűrizés közben már évekkel ezelőtt tapasztaltam azt, hogy nagyon sokszor nem úgy van, ahogy az ember elképzeli. Nagyon kíváncsi voltam Miskolcra. Nagy örömmel jöttem. Eddigi tapasztalataim rácáfolnak arra, amivel ide érkeztem. Nagyon barátságos, nagyon zöld települést ismertem meg eddig, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetek.
1: Ön miért lett zsűritag? Hogyan lehet egyáltalán valaki zsűritag?
6: Közel 10 éve zsűrizem. Tehát akkor még meghívásos alapon lehetett valaki zsűritag. Mindenképp egy nagyon nagy kitüntetésnek érzem, hogyha valaki a Virágos Magyarország zsűritagjai között lehet, tudhatja önmagát. Minden egyes településen tanulunk valamit. Próbálunk ismeretet átadni, ugyanakkor mi is ismereteket szedünk föl. Minden település más. Tehát minden településről úgy megyünk haza, hogy valamivel többek vagyunk. Most itt mondjuk nem látszik a fejzén, de egy madáretető mellett állunk, amit lefényképeztem, ez egy apuka által készített madáretető, tehát én ezt otthon el fogom készítetni. Tehát mindenhol tanulunk, minden jóból is, rosszból is úgy megyünk haza, hogy tanultunk. Itt szerencsére egyelőre csak jóval találkoztunk.
1: Bár az összes interjúban az hangzott el, hogy a legfontosabb a tapasztalatcsere, de mégis egy verseny. Ön milyen szempontokat figyel ilyenkor?
6: A verseny, de Isten igazából én úgy gondolom, hogy a részvétel a legfontosabb, és ez nem egy közhely. Amit én nézek, az, hogy mennyire tud a település felnőni ahhoz a rettentő nagy kihíváshoz, ami ránk vár az elkövetkező években, ami a klímaváltozás eredménye, mennyire tudom az induló település, mennyire veszi fel a versenyt az amúgy elérhetetlen cél érdekében, mert sokkal gyorsabban változik a klíma, mint ahogy a vízzöldeti fenntartással foglalkozók tudnánk rá reagálni, de az elsődleges az, hogy mennyire igyekszik kompenzálni a klímaváltozás negatív hatását, és emellett még ami nagyon fontos számomra, hogy mekkora a civil összefogás. Tehát én is egy település főkertésze vagyok, ráadásul egy városüzemeltetési cégnek az ügyvezetője, tehát nem lehet elvárni egy településtől, hogy önmaga lássa el. Tehát nagyon hozzászoktunk az elmúlt években, hogy mindent ráküldünk a településre, segítenünk kell önmagunk települését, és innentől kezdve én nagyon érzékenyen és nagyon figyelem azt, hogy mekkora a civil összefogás, ugyanis közös érdekünk mindannyiunknak.
1: Elindult a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Miskolcon egy háromtagú delegáció értékelt, szerzett és adott át tapasztalatot. Május végéig lehetett nevezni Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, amelyre a tavalyihoz hasonlóan ismét szép számban jelentkeztek városok és falvak. A legtöbb pályázat Borsodabaú-Zemplén, Veszprém és Pest vármegyéből érkezett. A pályázatok szakmai értékelése után júliusban a program a helyszíni zsűrizéssel folytatódott. A díjazott településeket a novemberi díjátadó gálán hirdetik ki. A miskolci helyszíni zsűrizés alkalmával készült összeállításunkat hallották.
7: Pagekokkal, lutékokkal, lulé, tattal, lulé.

0: Repeto.
1: Repeto. Repeto.
0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: A második Rákóczi Ferenc könyvtár nyári nyitvatartási ideje augusztus 31-ig lesz érvényben. A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. A nyári nyitvatartásról Csoma Simon Máriát, a második Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét, a kisebb olvasóknak szánt programokról pedig Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
3: A megszokott módon július-augusztusban minden éven változik egy kicsit a könyvtár nyitvatartása, ezzel alkalmazkodunk a olvasói szokásokhoz, nyáron egy kicsit csökken a forgalom, kevesebb rendezvényünk is van, így a nyitvatartásunk is változik. A rendszeres olvasóink már megszokhatták ezt a nyitvatartást, hiszen évről évre ugyanazzal az időponttal várjuk a látogatókat. Hétfőn és csütörtöki napokon 10 órától 18 óráig várja minden tagkönyvtárunk a látogatókat, kedszerde és pénteki napokon pedig 8-tól délután 4 óráig várjuk a látogatókat. Minden tagkönyvtárunkban egységes a nyitvatartás. Ezzel biztosítjuk azt a lehetőséget is, hogy aki délután tud eljönni, az a hét két napján eljöhet este 6 óráig is a könyvtárba, de megvan a lehetőség arra, hogy aki a nagy meleget szeretné elkerülni, az reggel 8-kor is jöhet. A Lévai József Muzeális Könyvtár nyitvatartása eltérő ettől, ők hétfőtől péntekig 8-tól délután 4 óráig vannak nyitva, és szombati napokon pedig minden könyvtárunk egységesen zárva tart. Ez július-augusztus hónapban működik így, augusztus 31-e idén hétfőre esik, akkor térünk vissza a megszokott nyitvatartási rendre.
2: És nyáron töretlen a társasjáték kölcsönzés.
3: Így van, május végén indítottuk el ezt a szolgáltatást a Görgei utcai központi épületben, illetve a József Attila tagkönyvtárunkban érhető el ez a szolgáltatás. Sok társasjátékot beszereztünk különböző korosztálynak, a legkisebbektől kezdve akár a felnőttek számára is érdekes társasjátékokig, és ezeket a társasjátékokat is hasonló módon a könyvekhez lehet kölcsönözni, tehát a beiratkozott látogatóink kölcsönözhetnek a választékból ebben a két tagkönyvtárban. Ezeknek a társasjátékoknak van egy kölcsönzési díja, és beiratkozott olvasóknak egy társasjátékot 3 hétre lehet kölcsönözni. Annyi a módosítás esetleg, vagy változás, hogy ezeket a társas játékokat minden kölcsönzés előtt le kell ellenőrizni, hogy minden egyes darabja megvan-e, és visszahozatalnál ugyanígy ellenőrizzük, hogy minden darabja megvan-e a társas játéknak, ezért arra kérjük a látogatóinkat, hogy a kölcsönzést a zárás előtti időszakra ne hagyják, hanem kicsit hamarabb kezdjék meg a kölcsönzést, hiszen azért ez egy hosszabb munkafolyamat lehet egy társasjáték, egy bonyolultabb társasjáték kölcsönzésénél.
2: Népszerű ez a lehetőség?
3: Igen, egyre többen élnek vele. Május végén, amikor bevezettük, akkor még kisebb volt. De érdeklődés az volt, és a nyári szünet elkezdődött, és egyre többen kölcsönöznek ilyen társasjátékot. Nyilván ez a iskolai szünetekben, vagy télen sokkal népszerűbb lesz, de azért is indítottuk el ezt a szolgáltatást, mert volt igény, volt érdeklődés iránta. Többen jelezték, hogy szeretnének a helyben használható társasjáték kölcsönözni. Ebből gondoltuk azt, hogy népszerű lehet a szolgáltatás, és szerintem egyre népszerűbb lesz.
2: A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
4: Augusztus végére az már az az időszak, az is bevált, hogy az már egy olyan iskolára előkészülő, meg a szülőknek szabadság is elfogy típusú hét. Úgyhogy augusztus 25 kedre szervezünk egy mesés kézműves játszóházat, vagy foglalkozást. Itt is mindig az van, hogy mesélünk valamilyen módon, vagy papírszínházzal, vagy pedig meseposztóval egy történetet meghallgathatnak a gyerekek, utána akár ki is próbál használhatják például ezt a meseposztót, azt is nagyon szokták élvezni, hogy nem csalás, nem ámítás, ott a meseszereplők a meseposztón megállnak, és itt is van mindig játék is, és természetesen egy ilyen kézműves dologgal is készülünk, hogy úgy az alkotás örömét, a kreativitásukat is így kiélvezhessék, úgyhogy egy ilyen kis délelőtre, azt gondoljuk tartalmas délelőtre várjuk tehát az érdeklődőket akkor is.
2: A második Rákóczi Ferenc könyvtár nyári nyitvatartási ideje augusztus 31-ig lesz érvényben. A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. Az elmúlt percekben Csoma Simon Máriát, a második Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét és Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseit, közölte a társaság a honlapján szombaton. Azt írták, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is 12 órakor bezárnak. Ezek listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A Magyar Posta munkatársainak egészsége érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérték. Vasárnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoraljaújhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Párciumból, Erdélyből és Csángóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből, így az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédország, az Egyesült Királyságból, Ciprusról, de még Kolumbiából is érkeznek a Rákóczi táborba. A közlemény szerint az összmagyar középiskolás táborral egy időben rendezik meg a Felcsek Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésében megvalósuló lengyel-magyar diáktábort, melyen 100 lengyel fiatal vesz részt. A szervezők kiemelték, hogy a tábor egy hétre a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar középiskolásainak találkozó helyévé válik. A program célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás élményét, valamint lehetőséget teremtsen új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a héten a magyar turizmus meghatározó szakmai szervezeteivel egyeztettek, melyen a magyar turisztikai ügynökség is részt vett. A miniszter hangsúlyozta, hogy a turizmus mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. A céljuk pedig világos, rendszeres, kiszámítható és érdemi szakmai párbeszédet szeretnének kialakítani, melyben a turizmus szereplőinek tapasztalata és tudása közvetlenül megjelenhet a döntések előkészítésében, közölte. Olyan turisztikai rendszer kialakításán dolgoznak, mely versenyképesebb, kiszámíthatóbb és melynek alakításában a szakma valódi partnerként vesz részt, fogalmazott kapitány István. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU. A közlemény szerint a Mosolyra Váltó programnak köszönhetően a fogyasztók egyetlen gomnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. A felajánlásokból többek mellett egy speciális felszereltségű neonatológiai rohamkocsi beszerzését valósítják meg, melyet kifejezetten koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésére terveztek. A Gyermekétkeztetési Alapítvány pedig 20 településen biztosít 12 hónapon keresztül havi rendszerességű élelmiszer támogatást rászoruló családoknak, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a foci VB-ről beszélgetünk Tóth Szenesi Attila újságíróval. Szó lesz a győztes spanyolokról.
2: Egy olyan csapat, amelyik egy gólt kap az egész világbajnokságon, és ilyen magabiztosan megy tovább, ráadásul nem is mondanám egy könnyű állnak, mert azért Ausztriát nem olyan könnyű megverni, Portugália, Belgium, Franciaország, ezek nagyon kemény csapatok, tehát csak európai csapatokkal játszottak, úgyhogy csak a belgák lőttek nekik egy gólt. Maximálisan megérdemlik, hihetetlen jó játékosaik vannak, és hihetetlen jól össze van rakva ez a spanyol csapat.
1: A szerethető meglepetés csapatról, a zöldfoki köztársaságról.
2: Feltételezem, hogy még egyszer ezt nem tudnák megismételni. Engem leginkább a argentinok elleni hosszabbítás most meccsük lepett meg. Hát én ott nem gondoltam volna, hogy különösebb ellenállást ki tudnak fejteni Argentina ellen, és végül nagy nehezen nyertek a Messiék 3-2-re. Szóval hát a világbajnokságok az ilyen sztorik miatt jók egyébként, meg az ilyenek miatt is maradnak emlékezetesek, mint a zöldfoki szigetek, igen.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy a magyar válogatott ott lehet-e a következő VB-n.
2: Nehéz út lesz, de nagyon remélem, hogy sikerül kijutni a világbajnokságra.
1: Mai vendégünk tehát Tóth Szenesi Attila újságíró. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A spanyolok megérdemelten nyerték meg a labdarúgó világbajnokságot, mondja a Tóth Szenesi Attila, a 444.hu újságírója. De vajon lenne mit ellesni tőlük akár a magyar válogatottnak? És ott lesz-e a magyar csapat a 2030-as VB-n? Hogy lehet, hogy egy félmilliós ország, a zöldfoki köztársaság már most is ott volt a VB-n, és ráadásul méltán helyt is álltak, például x-eltek a később győztes spanyolokkal? Tőlük vajon mit tanulhatnánk? Jót tette a VB-nek, hogy Ronaldót és Messit is láthattuk még játszani? És az ivószünet vajon kinek tett jót? Ezekről és sok minden másról is beszélgetünk a következő percekben mai vendégünkkel, Tóth Szenesi Attila újságíróval. Szerinted hogyan vizsgázott az a 48 csapatra kibővített labdarúgó világbajnokság? Jót tett ez? Túl hosszú volt? Élvezhetetlen volt? Vagy te élvezted a 101 néhány meccset?
2: Jó lett volna ez talán, hogyha nincs annyi mérkőzés éjszaka, most ez nyilván az én magánvéleményem, mert olyan munkarendben dolgozom, hogy nem tudtam fönnmaradni a meccseken, tehát el tudom képzelni, hogy ha mondjuk most 16 éves vagyok, mint voltam a 87-es VB-n, és van ilyen sok mérkőzés, akkor fönnmaradok, és baromira élvezem ezt a sok csapatot is. Egyébként így még szerintem az elviselhetőség határán volt ez a 48 csapat, tehát tényleg voltak olyan válogatottak, mint Üzbegisztán, vagy Curaçao, meg jó néhány Haiti, akiket nem látsz, és még ez még éppen az a mennyiség volt, amit úgy be tudsz fogadni, meg amire úgy rá tudsz csodálkozni. Tehát még nem mondanám azt, hogy ez ilyen elviselhetetlenül sok, de tény az, hogy a tökéletes az a 32. Ugye ami nagyon rossz, az a csoportkör, hogy tovább juthatnak a legjobb harmadikok is, emiatt aztán lehetnek gyanús eredmények, számolgatások, illetve gyakorlatilag egy győzelemmel már, egy nagyobb arányú győzelemmel már elég jó eséllyel bent vagy a 32 között, szóval az biztos, hogy ilyen szempontból viszont a 48 csapat nem tett jót.
1: Mi van, ha nem viccből dobta be a FIFA elnök a 64 csapatos bővítés, nyilván nem viccből dobta be, de az már egy ilyen életszerűtlennek tűnik számodra?
2: Igen, halál komolyan mondom, hogy nem. Jobb a 64, mint a 48, hogyha az első két helyezett a csoportból tovább jut, és nincs az a bokózkodása a legjobb harmadikokkal. Akkor legyen 64, nyilván jobb lenne, hogyha Európából arányaiban többen lennének, de hát biztos lesznek teljesen alkalmatlan újabb ázsiai válogatottak, teljesen alkalmatlan, nem tudom, afrikaiak, akik így bejutnak, bár megjegyzem, Nigéria meg Kamerun, ugye ők nem fértek be a mezőnybe, pedig papíron nem rosszak. Szóval a csoportkörös lebonyolítás miatt azt mondom, hogy ha én rajtam múlna, akkor tök mindegy, akkor legyen 64 a 48 helyett. És azért kicsit ellent is mondtam magamnak, amit az elején mondtam, de ez a csoportkör, ez mindent felülír szerintem.
1: És ebben a válaszodban mennyire van benne az a remény esetleg, hogyha 64 és arányaiban több az európai csapat, akkor hát ha ott lehetne a magyar válogatott is könnyebben?
2: Hát biztos, hogy könnyebben ott lehetne, de azért, hogyha megnézed, akkor most hány jobb válogatott volt nálunk? A három, ugye? Tehát hogyha most mi tovább jutottunk volna az írek ellen, akkor az még kevés lett volna, mert hogy három győztese volt a pótselejtezőknek, nyilván nagyobb eséllyel jutnánk tovább. De ugyanakkor az biztos, hogy arányaiban Európa, vagy a jelentőségéhez képest Európa kevesebb helyet kapna, de mondjuk itt most gyorsan el is gondolkodom Európa jelentőségén, és akkor ezzel egy kicsit rámegyek a VB-n tapasztaltakra. Szóval azért az európai válogatottak nem voltak olyan őrült jók, mint ahogy mi ezt innen elképzeljük, hogy ó, hát nekünk itt járna a kiemelt helyszám. Ugye a csehek csoportutolsók voltak, a skótok csoportharmadikok voltak, törökök csoportutolsók voltak, szóval egy kicsikét lehet, hogy mi túlértékeljük azért ezt az európai foszintat.
1: És akkor, ha csak így mazsolázok az eredményekből, mondjuk a németek korai kiesését, azt meglepőnek tartod?
2: Igen, bár ez ugye mostanában már rendszeresen visszatérő jelenség a németeknél. Zsinórban harmadszorra esnek ki korán, ugye talán csoportkörös kiesések voltak korábban, most mentek egy kört. Szóval valami nagy gond lehet, miközben azért a nagy európai bajnokságokból jövő válogatottak, a spanyolok, angolok, franciák, top 5-ös, azok azért ott voltak a négy között, hát az olaszok meg nem jutottak ki, ugye? Ott a németeknél gondolom, hogy majd megint vesznek egy nagy levegőt, mint ahogy vettek a 2000-es években, és akkor valamilyen képzést elindítanak, mert látszik, hogy kínlódás van, és ez nem feltétlenül csak szövetségi kapitány kérdés, feltételezem. Bár kíváncsi leszek Kloppra, hogy mire megy majd a válogatott a...
1: Horvátok?
2: Én meglepődtem már 4 évvel ezelőtt is azon, hogy bejutottak a négy közé, mert mondom, az nem létezik, hogy egy ilyen kis ország zsinórban kétszer bejusson a világbajnokság elődöntőjébe, és érmes legyen. Úgyhogy most akkor megint azt mondom, amit 4 éve mondtam volna, hogy nagyon meglepett volna, hogyha tovább jutnak. Hát itt nyilván el kell mondani, hogy azért ez már nem egy fiatal horvát csapat, de szerintem itt nem voltak az esélyesek között, tehát ők kb. Azt hozták, amire számítani lehetett.
1: És akkor egy másik példa az, hogy a Svájc viszont a negyed döntőkig jutott, az meglepette.
2: Igen, bár az se akkora meglepetés, mert azért rendszeresen kijutnak világversenyekre, és ott elég messzire el szoktak menni. Nagyon jó válogatottjuk van. Végső soron az argentinok ellen estek ki, ráadásul egy hosszabbításos meccsen. A Kolumbiát kiverni az mondjuk szerintem egy nagy fegyvertény, mert az egy ilyen masszív, erős csapat volt, ugye őket 11-esekkel tudták kiverni. Algéria kiverése, hát az meg egy kötelező feladat nekik, ahogy a csoportkörből való továbbjutás is kötelező volt. Tehát nekik az igazi áttörés az lett volna, hogyha sikerül az argentinokat legyőzni. Ugye pont most jött ki egy hír, hogy az Embolót elvileg jogtalanul állították ki, bár ez tök mindegy, meg ez mindig megmosolyogtató, de hogyha ott az Embolót nem állítják ki, akkor ki tudja, hogy mire mennek az argentinok ellen.
1: És akkor nézzük a legjobb négyet, ahol 3 európai csapat. Olvastam egy ilyen statisztikát, hogy nem nagyon volt még ilyen a VB-k történetében, hogy a FIFA ranglista első 4 helyzetje van a VB legjobb 4 között. Erről mit gondolsz? Meg akkor arról, hogy 3 európai csapat volt ott a legjobb 4-ben.
2: Igen, ilyen nem nagyon szokott lenni, hogy tényleg a papíron legjobb csapatok jussanak be, meg olyan sem szokott lenni, hogy az ilyen igazán, mondjuk ez ugyanaz, hogy a nagy futballhatalmak, bár van, amikor a ranglista az csalóka, ugye, mert mi is voltunk 86 előtt, azt hiszem 3., bár lehet, hogy csak az európai ranglistán. Hát most nem volt olyan igazi, meg mindig az is szép a világbajnokságokon, hogy van egy olyan csapat a 4 között, akire senki nem számít, aki úgy valahogy bemegy oda. Ugye ilyen volt Horvátország már többször is, vagy Törökország, a csalással oda került Dél-Koreát, azt most inkább nem mondom. még 2002-ből. Szóval mindig vannak ilyen meglepetés csapatok, és most az volt az érdekes, meg az volt a meglepetés, hogy nem volt ilyen. Négy olyan csapat, négy addig majd, hogy nem tökéletesnek tűnő csapat jutott be a legjobb négy közé. Ugye a franciák valami egészen elképesztő, hogy milyen játékos anyaggal rendelkeznek, tehát ott még a CF válogatott is olyan játékosokból állnak, akik a top bajnokságok top csapataiban játszanak, tehát fölfoghatatlan az a játékos bőség, ami a franciáknál van. A spanyoloknál ez a rendszer, amiben játszanak, az fantasztikus, hogy tényleg egy verhetetlen csapatot sikerült összehozniuk. Az angolok, hát ott meg ugye, hogy révbe érnek-e végre, vagy nem, ez a 1966 óta ez a kérdés, és ugye azóta sohasem. Az argentinoknál meg nagyon nagy dolog lett volna, hogyha sikerült volna duplázniuk, bár ez se volt kis teljesítmény, látva a döntőt, ahol rendkívül kiábrándító és gyatra teljesítményt nyújtottak, és ezzel azért eléggé leírták ezt az útjukat, legalábbis előttem leírták az útjukat, ahogy oda jutottak a döntőjük, tehát így az ember hajlamos akkor így utólag fitymálni azt, hogy ők az Egyiptomot, meg a Svájcot, meg a zöldfoki köztársaságot kellett, hogy kiverjék az egyenes kieséses szakaszban, és gyakorlatilag meg Angliát, az mondjuk egy komolyabb fegyverpény volt, de nagyon nagy csalódás volt az argentinok döntőbeli játéka.
1: És a spanyolok?
2: Hát ez meg egy fantasztikus szervezet, tehát az ember azt élvezte, hogy ez tényleg egy gépezet, és nem úgy gépezet, mint amilyen a tikitaka volt, hogy adogatsz a fél pályánál 560-at, és megőrülsz tőle, és a hajadat téped, hanem valahogy itt lehetett még élvezni is a spanyoloknak ezt a tökéletes játékát, meg azt a játékát, hogy gyakorlatilag úgy védekeztek, hogy nem is kellett védekezniük. Tehát jó, a Cucurellának volt néhányszor egy ilyen utolsó pillanatos mentése, meg az voltak ilyenek, de a kapusnak se kellett hatalmas bravúrokat bemutatni. Szóval egy ilyen tökéletes gépezetnek tűnt, ami nyilván nem a leglátványosabb, nem olyan, mint egy francia válogatott, amikor nagyon jól játszik, de tiszteletet érdemlő, tehát kevés ennyire tökéletes válogatott volt szerintem a futballtörténelemben, nem akarok túlozni.
1: És ennek mi lehet szerinted az oka?
2: Gondolom, ez a rendszer. Ugye nagyon érdekes megnézni, hogy döntő két szövetségi kapitánya, hogy egyik sem volt klubedző, vagy hát ilyen minimális klubedzői karrierrel rendelkeztek, tehát ők ott vannak a szövetség alkalmazásában. Egyébként a Deschamps is, ugye ott van 12 óta neki, azért előtte volt egy klubkarrierje, de 12 óta ott van a francia szövetségnél. Tehát van egy rendszer, amit kitaláltak, ugye ő végigjárta a ranglétrát a spanyol szövetségi kapitány a ifjúsági válogatottaktól kezdve, sok játékossal már fiatalabb korában is dolgozott együtt, és egy ilyen fantasztikus rendszert alkotott. Hozzáteszem, ehhez kellenek nyilván fantasztikus játékosok, tehát olyan a spanyol képzés, hogy azért ezeket a játékosokat nem lehet zavarba hozni. Tehát nyilván a magyar válogatottal ezt nem lehet játszatni, ezt a szisztémát, de a spanyoloknak ez tökéletesen fekszik.
1: Nem bírom ki, hogy ne hozzam be én is a magyar válogatottat. Lehetne mit tanulni tőlük? Tehát nyilván a játékos keret az adott, de mondjuk a jövőre nézve lehetne szerinted a spanyoloktól valamit ellesni? Akár utánpótlásban?
2: Hát nem tudom, hogy ez mennyire más fog. Nyilván minden világbajnokságon minden csapattól valamit lehet tanulni, ellesni, de hogy itt most konkrétan mi az, amit a spanyolok úgy tudnak, amit mi tudnánk hasznosítani a labdatartásban, passzjátékban, hát azt nem tudom, mert azért nagyon más játékosokról beszélünk, tehát ezek tökéletesen képzett futballisták. Nálunk meg azért sokszor itt takargatni kell a hiányokat, inkább elfedni, hogy jó, valaki egy bizonyos dologban jó, de abban nem jó, és akkor domborítsuk ki azt a jó oldalát. Most a spanyoloknál ez nincsen, itt minden játékosnak, aki pályára lép, lényegében csak jó oldala van szinte.
1: A döntőre hagyj ugorjak még vissza, laikusoknak hogyan tudnád elmagyarázni, hogy mi a csoda történt? Most azt az egy statisztikai adatot hagyd mondjam, hogy 110-valahanyadik percben volt az első rögzített statisztikailag igazolható kapura lövése az argentinoknak Messi részéről. Hogy változhat meg ennyire egy csapatnak a játéka? Ez a spanyoloknak a játék elmúlik szerinted, vagy ez itt mi történhetett?
2: A spanyolok játéka biztos benne volt ebben. Ugye nem nagyon volt a spanyoloknak megingásuk az egész világbajnokságon, akkor volt talán egy picit, de hát az is nagyon távol volt a kiesés attól, hogy mondjuk azt mondhassuk, hogy meglegyintette őket a kiesés szele, amikor a belgák egyenlítettek ellenük, de hát utána hozták azt a meccset is, tehát kellett hozzá egy tökéletes spanyol válogatott. Meg én gondolom, hogy felmérték az argentinok, hogy ők ezen a mérkőzésen játékban nem fogják tudni legyőzni, a spanyolokat erőnlétben megint csak nem tudják legyőzni, a spanyolokat ugye az átlag életkoruk jóval magasabb volt az argentinoknak, meg a kezdőben talán 8 olyan játékos volt, aki már 4 évvel ezelőtt is ott volt. Ott volt a Messi, akit nyilván muszáj berakni kezdőbe, de hát azért láttuk, hogy azért ez eléggé ilyen sétálgatós foci volt, és ez most a spanyoloknál ez az ember hátrány nem annyira fért bele, plusz ki voltak fáradva, hosszabbításos meccseik voltak az argentinoknak, tehát így mindent egybevetve, egy gondolom a Scaloni amellett döntött, hogy akkor legyen egy ilyen célfutball, és húzzuk ki a 11-esekig, de ezt is szemérmetlenül lehetett látni rajtuk, hogy ezt játsszák az első fél időtől kezdve. Hogy nem nagyon volt a játékukban benne még az se, hogy na majd találunk egy gólt, hanem tényleg arra mentek rá, hogy húzzuk ki a 11-esekig, ami egyébként teljesen jogos, tehát hogyha most beleképzeled azt, hogy mondjuk a magyar válogatott van ott a döntőben, a spanyolok ellen, hát véresre tapsoltuk volna az egész meccsen a tenyerünket, meg nyilván nem azt nézzük, hogy most ez egyébként, a csapatunk nem rúgott kapura, hanem hát drukkolunk, és egy ilyen elképesztő futballélmény lett volna. Hát úgy, hogy semlegesek vagyunk, úgy nyilván nem, ez nem annyira jött át, de simán lehet, hogy a Scaloni fölmérte a keretet, hogy egyszerűen több nincsen bennük, és egy spanyolok ellen nem lehet úgy játszani, mint mondjuk az angolok ellen, amikor hátrányba kerültek, vagy amikor a spanyolok ellen hátrányba kerültek, ugye akkor már 10 emberrel, és azért nem sok híja volt, hogy ki ne egyenlítsenek. Ugye ezért volt egy kicsit gyűjtő, hogy ha esetleg hamarabb rúgják ezt a gólt a spanyolok, akkor lehet, hogy az argentinok tudnak váltani, mert bebizonyították, hogy tudnak váltani. Nyilván egy egész meccsen ezt nem tudták volna játszani.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést a foci VB-ről Tóth Szemesi Attilával, a 444 újságírójával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá válhatnak az extrém hidrológiai események, köztük a kisvizek, melyek következményeit a hazai folyók jelentős részén évtizedek óta tartó medermélyülés is súlyosbítja, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia háttéranyagában. A kutatás szerint a mostani dunai kisvíz jól mutatja, hogy a vízhiány egyre nagyobb kihívást jelent a magyar vízgazdálkodás számára. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a Duna magyarországi szakaszán az elmúlt 6 évtizedben átlagosan csak nem 2 méterrel süllyedt a meder, míg a Tiszán és a Dráván az elmúlt évszázadban mintegy 1,5 méteres szint süllyedés következett be. A Magyar Tudományos Akadémia szerint nincs minden helyzetre alkalmazható egységes megoldás. A kutatások alapján a folyók természetes működésének helyreállítása, a víz visszatartás növelése, a természet alapú beavatkozások, a hordalék gazdálkodás fejlesztése, valamint a meglévő és új vízügyi létesítmények összehangolt alkalmazása egyaránt hozzájárulhat a klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodáshoz. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér számára. Magyar Éva a kormány szóvivő jelezte, összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására. Elmondta, a 3 légi kikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatást sem tartalmazott, márpedig így a többletforrások nélkül a légi kikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Hozzátette, a kormány megbízta a közlekedési és beruházási minisztert többek mellett a debreceni repteret működtető társaság átvilágításával. 8 közép- és dél-kelet-európai alkotással várja a közönséget szeptemberben a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál új V4 Plus versenyszekciója, mely a korábbi East of Europe programot váltja fel, közölték a szervezők. Azt írták, az új elnevezés jobban tükrözi, hogy a szekcióban a visegrádi országokból, valamint a térség további államaiból érkező filmek kapnak helyet. A program célja pedig az, hogy olyan régiós alkotásokat mutasson be, melyek a magyarországi moziforgalmazásba többnyire nem jutnak el. A fesztivál nyitó filmje a horvát Igor Seregi Lagzi című vígjátéka lesz, mely minden idők legsikeresebb horvát mozifilmje. Magyar alkotásként Novák Erik 10 éjszakás kaland című új filmje szerepel a szekcióban. A nyitó film kivételével a V4 Plus versenyszekció vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén a legmodernebb technikával felszerelt Tudomány és Technika háza színpadán rendezik meg. Mintegy 40 kültéri és beltéri kiállítóval megnyílt a Hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. Búza László szakállamtitkár arról beszélt, hogy a magyar mezőgazdaságban új stratégiára van szükség, melyben prioritást kap a magyar élelmiszer feldolgozása. Hangsúlyozta, hogy a szaktárca szorgalmazza a megtermelt javak helyben történő feldolgozását. Az idén a Virágzó Hajdúság szlogennel megnyitott 37. Hajdúsági Expo 3 napon át augusztus 9-ig várja a látogatókat. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállítás és vásár bemutatkozási és tanálkozási lehetőséget kínál a térségi agrárium szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, akik szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon is tájékozódhatnak a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről. A program sorozat részeként ezúttal is megrendezik a nemzetközi traktorhúzó versenyt, most 5 európai országból érkező 10 versenyzővel, valamint a nemzeti amatőr traktorhúzó bajnokságot is.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a foci VB-ről. Vendégünk Tóth Szenesi Attila, a 444 újságírója. Bronzmeccsre hagy ugorjak még, ott is van egy ilyen érdekes, hát ha csak így valaki elolvassa az eredményt, de ha meg is nézi a meccset. Szóval az első félidő 4-0 az angoloknak, a franciákkal szemben, a meccs végeredménye meg 6-4 az angoloknak. Szóval itt mi történt, és megint az a kérdésem laikusnak, hogy lehet elmagyarázni, hogy itt szakmai értelemben, foci szempontból mi történt?
2: Hát az egy vicc volt az a meccs. Lehet, normál körülmények között ilyen nem lehet. Talán egy francia válogatott, az én nem tudom elképzelni, hogy ilyen helyzetbe kerüljön normál körülmények között. A normál körülmények között értsd azt, hogy mondjuk ez egy nyolcaddöntő lett volna, vagy egy világbajnoki elődöntő, vagy akár egy csoportmeccs is. Akkor kizárt, hogy ezt játsszák. Én gondolom, hogy itt az lehetett, hogy a franciáknak olyan igazi tétje nem volt ennek, hiszen ezüstérmesek voltak 4 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt világbajnokok, van 2 érmük az elmúlt 12 évből. Annyira nekik nem volt fontos, hogy most akkor az első meg a második hely után legyen egy harmadik is. Szemben az angolokkal, akiknek ez jóval fontosabb volt, mert mégiscsak ez a második érmük fennállásuk során. Az más kérdés, hogyha nekik meg ennyire fontos volt, akkor hogyan tudtak úgy összezuhanni a második félidő egyes szakaszaiban, ahogy a franciák tették az első félidőben. Hát az angol védők mellett is úgy mentek el, ahogy akartak a második félidőben, egészen hihetetlen volt. Úgyhogy én gondolom, hogy ez a tét, tehát hogy nem volt mindegy, hogy melyik csapatra. Tehát a franciáknak kevesebb volt a tét, és valahogy így belementek egy ilyen adok-kapok meccsbe. Hozzáteszem, hogy azért ők képesek erre. Ugye volt egy Nemzetek Ligája meccs, amikor a spanyolok ellen fordítottak majdnem tán 0-4-ről, lett egy 5-4-es spanyol győzelem, szóval ők ezt így tudják hozni ezeket, és hát ebből látszik, hogy milyen fantasztikusan erős a francia válogatott, mert mondjál nekem még egy válogatottat a világon, amelyik képes lenne arra, hogy egy félidei 0-4 után csinál egy szoros meccset, ráadásul ezt azt hiszem egy éven belül kétszer megismétli, két olyan csapat ellen, mint a spanyol meg az angol, tehát hihetetlen jó. Én szerintem itt kb. Azon múlt, hogy a franciák annyira nem érdekelte.
1: Most a pontos keretet nem néztem át, de feltételezem, hogy van olyan francia játékos, aki 4 éve nem volt kerettag, nincs érme. Ilyenkor az az 1-2 játékos sem tudja meggyőzni a többieket, hogy oké, nekem azért csak kéne egy érem, úgy szeretnék hazamenni, hogy bronzérmem van.
2: Szerintem ezt nem mondják ki, tehát hogy ez nincs kimondva, hogy minket ez most nem érdekel, hanem igenis. Hát ez úgy mentek be a meccsbe szerintem, hogy ők úgy gondolták, hogy komolyan mennek bele, de menet közben kiderül, hogy mégsem. Tehát hogy mondjam neked, hogy ilyen van a hétköznapi életben is, hogy úgy érzed, hogy valami fontos neked, de tudat alatt mégis ott mutoszkál, hogy azért annyira mégsem, mert hogy én nem ezért jöttem, hanem azért, hogy a franciák nem ezért jöttek, hanem a világbajnoki címért, és akkor jó, hát mostan játszunk a bronzéremért, de hát tudod, az a mentalitás, amikor mondjuk van egy díjkiosztó, és akkor amikor a második helyezett csapat játékosének a nyakába osztják az érmet, akkor van olyan, hogy rögtön le is veszi, és nem dobja el, de hogy ő nem akar pózolni azzal a második helyes éremmel. Na most gondolom a franciáknál is azért sokakban benne volt, hogy hát ők nem ezért jöttek, még tök kevés nap telt el vesztes elődöntő óta, ők nem ezért jöttek, ők világbajnokok akartak volna lenni, és hiába mondják azt, hogy jó, megnyerjük a bronzmeccset, azért nem biztos, hogy úgy tudsz koncentrálni, figyelni, mint amit gondolsz magadról.
1: A legjobb 4-ből kilépve eszembe jutott még egy csapat, akiről nem kérdeztelek, de akartalak európai csapatok felsorolásánál, a norvégok szereplését, te milyennek ítéled meg?
2: Hát az egy csoda volt, nyilván ugye nagyon érdekes, hogy mi 2016-ban játszottunk, vagy 15-ben, szóval a 16-os, 15-ben, 16-os EB-ért játszottunk a norvégokkal pótselejtezőt, és az egy elég halovány norvég válogatott volt még. Azt hiszem, hogy összesen 1 vagy 2 játékos volt topligás, és köztük volt az akkortán 16 éves, vagy 15 éves Ødegaard, aki a Reálban volt papíron, de hát ugye akkor még nyilván nem játszott. Tehát egy nagyon-nagyon vékony norvég válogatott volt az a 10 évvel ezelőtti, és az alatt eljutottak oda, hogy hát most már ilyen európai topligákban játszik a keretnek a nagyobb része, és azon belül is többen játszanak top csapatokban. Tehát itt nem csak a hollandról van szó, hanem azért ott vannak olyan játékosok, akik topligák top csapataiban játszanak hétről hétre, vagy ha nem is top csapataiban, de topligákban, és nagyon-nagyon jó futballisták alkotják ezt. Ott is az edző egyébként elég régóta, a szövetségi kapitány elég régóta ott van a posztján, tehát ő is egy ilyen szövetségi edzőnek számít már-már régóta a válogatott kispadján ül. Bemehettek volna a négy közé, mert sajnáltam őket Anglia ellen, hogy végül ez nem sikerült. Biztos, hogy hallunk még róluk, vagy hogy még mit tudom én, következő EB-n, VB-n tudni, hogy messzire fognak jutni, mert ez egy nagyon jó csapat.
1: És akkor Európán túl, már csak te hoztad be itt a beszélgetés elején az európai kérdéskört, és ezzel mentem eddig, de zöldfoki köztársaságot szeretnének még kérdezni. Szóba hoztad már, de azért mégiscsak egy kérdés elég beszéljünk róluk. Ugye a csapatok belül kiemelve Vozinha, kapust is, aki egy külön történetet futott be a csapat mellett a 40 évével és a védéseivel. Szóval őket hogy ítéled meg? Hogy lehet, hogy egy ilyen pici ország el tud jutni a VB? Szerinted, és ott ráadásul hely tud állni. Hát így utólag nézem, micsoda eredmény, hogy a VB győztes spanyolokkal döntetlen tudtak játszani a csoportkörben például.
2: Igen. Hát egy kicsit olyan, amikor egy kis csapatnak kijön a lépés, tudod, mint amikor a nem tudom, mi játszottunk egy-egyet a franciákkal a Európa-bajnokságon, az előző Európa-bajnokságon. Tehát amikor úgy minden a kezedre játszik, a kapus nagyon jó, nem lehet gólt rúgni, a spanyoloknak még az első meccsük volt, még akkor ők is nyilván egy első meccsen, ugye az argentinok 4 éve egy Szaúd-Arábia elleni verességgel kezdtek, tehát hogy minden a kezükre játszott, meg azért ezek jó futballisták, itt is azért van jó néhány olyan játékos, aki nem odahaza született, vagy nem játszott soha odahaza, tehát ugye Európában nevelődtek, de azért messze nem az a minőség, mint mondjuk Marokkó. Feltételezem, hogy még egyszer ezt nem tudnák megismételni. Engem leginkább a argentinok elleni hosszabbítás most meccsük lepett meg. Hát én ott nem gondoltam volna, hogy egy különösebb ellenállást ki tudnak fejteni Argentina ellen, és végül nagy nehezen nyertek a Messiek 3-2-re. Szóval hát a világbajnokságok az ilyen sztorik miatt jók egyébként, meg az ilyenek miatt is maradnak emlékezetesek, mint a zöldfoki szigetek, igen.
1: Ha már legemlékezetesebb pillanatok, neked mi a VB-ről a legemlékezetesebb pillanat, amit viszel magaddal?
2: Az ivószünet, ugye az nem volt eddig ilyen mennyiségben, vagy ilyen kötelező jelleggel, és hogy majd, hogy nem négy negyedre osztotta fel a mérkőzéseket, tehát engem nagyon idegesített. Valószínű, hogy ez a jobb csapatoknak kedvezett inkább, akik ott bele tudtak nyúlni jobban a játékukba, vagy az edző bele tudott jobban nyúlni a játékukba. Egy ilyen 21-23 perc után, még azt meg kéne nézni statisztikailag, hogy hogyan változott az eredmény, bár hát ez nehéz, mert egy jobb csapat egyébként is nagyobb eséllyel szerez nyilván gólt egy gyöngébb ellen, de ez teljesen a foci szellemisége ellen ment. Tehát ezt úgy találták ki ezt a játékot, hogy két fél időből áll, és az teljesen normális, hogyha 40 fok van, akkor legyen ivószünet, de ez a foci szellemisége ellen ment, viszont az a jó hír, hogy valószínű, hogy ennek folytatása nem lesz legfeljebb a következő világbajnokságon, mert ugye az UEFA bejelentette, hogy ők ezt nem támogatják, ezt a fajta rendszert.
1: Én úgy emlékszem, hogy olyan is volt, hogy vagy szemerkélő eső volt, vagy egyáltalán nem volt meleg, és még akkor is volt ez a hidratációs szünet, tehát nyilvánvaló
2: persze,
1: volt.
2: Persze, ez kötelező jelleggel. Igen, tehát ez volt szakadó eső, volt olyan meccs, ahol szakadt az eső, és ott is volt hidratációs szünet, tehát ez kötelező jelleggel vezették be, és mondom, nagyon rossz volt így nézni a meccseket, éppen lendültél volna bele, egy mondjuk a második félidőben egy mérkőzésbe, és akkor hopp, hidratációs szünet, és volt, hogy teljesen új mérkőzés kezdődött utána, és ez nem jó. Tehát a focit úgy találták ki, hogy két fél időből áll. Szerencsére ez elég konzervatív sportág, és olyan őrült sok szabálymódosítás azért nem volt a százvalahány év alatt, és hát ne is legyen, legalábbis ez az jó szünete semmiképpen ne legyen.
1: És ha már szabálymódosítás, ez az eltakart száj és piros lap történet, ami most debütált, és volt is több kiállítás, ehhez mit szólsz?
2: Szerintem működött. Tehát ez egy eléggé rendesen megvan mondva, hogy mikor nem szabad eltakarnia a szájat, hogyha a másikat verbálisan inzultálod, akkor nem szabad. Tehát minden játékos úgy ment ki a pályára, hogy ezzel tisztában van. Egyébként szerintem meglepően kevés volt a vitatható ítélet. Most így Isten őrész, hogy belemenjünk ilyenekbe, hogy melyik meccsen esetleg volt. Melyik meccsen volt bele úgy a bíró, hogy nem kellett volna, de szerintem sokkal kevesebb volt, mint más VB-ken. Megtanulták használni a technológiát, nekem az volt az érzésem. Nem voltak ezek a borzasztó hosszú játékleállások, varozás miatt minden nagyon gyorsan és flottul ment, szóval nekem ez viszont egy nagyon pozitív meglepetés volt, hogy sokkal kevesebb bírói hiba volt. Ugye hát azért emlékezz vissza, hogy minden VB-n, EB-n van olyan, hogy nem tudom, napokig egy bírói hibáról folyik a szó. Most azért nem nagyon volt ilyen. Volt ott, hogy a Messi most piros lapot érően lépett rá a lábára, vagy nem, de hogy ilyen minimális dolgok voltak, és ez mondjuk jó, hogy nem erre került a figyelem, hogy már megint a bíró mit csinált. És bocsánat, és nagyon tetszett a játékvezetőknek, hát olyan határozottak voltak. Tehát valahogy most nem volt, biztos volt egy-kettő hülye bíró, de hogy nem az volt, hogy olyan nagy számban tudod, jöttek így fogalmatlan játékvezetők, hanem ilyen jó stílusban határozottan vezették a meccseket. Tehát szerintem a játékvezetőknek is ugye van edzőtábor világbajnokságok előtt, szerintem ez nagyon jól sikerült, és jó volt őket most nézni.
1: Még egy más jellegű kérdés, szóba hoztad már Messit többször, Ronaldóról még nem beszéltünk, mennyire volt ez ilyen foci történelem, hogy kettőket még láttuk VB-n, vagy jönnek majd hozzájuk hasonló nagy nevek, akikről 10-20 év múlva ugyanígy lehet föltenni kérdést, hogy látjuk-e még őket, meg jó volt-e még, hogy láttuk őket, mit gondolsz az ő szerepükről, jelenlétük?
2: Nyilván jó, gondolom, hogy a portugál, nem tudjuk, mi lett volna a portugál válogatottal, hogyha nem a C. Ronaldóval kezdenek, hanem mással, és mondjuk a Ronaldót az utolsó 20 percre rakják be, mint annak idején az MTK-ban Illés Bélát, és akkor ő eldöntötte a meccseket, az öreg Illés Béla. Nincs ellenpróba. Én azt értem, én azt el is tudom hinni, hogy a portugáloknak lelkileg fontos, hogy ott volt velük a Ronaldo, akár kezdőként is, mert valahogy nekem úgy tűnt így nézve a képsorokat, hogy tényleg szeretik őt. Tehát, hogy valahogy az egy olyan őszintének tűnt az egész, hogy tényleg fontos nekik. Hát a fene tudja, hogy szakmailag egyébként meg ott kellett volna lenni a kezdőcsapatban neki, vagy nem. Nyilván hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nem, hogy ellenpróba nincsen, mind a mellett. Hát nyilván egy fantasztikus egyéniség, ugye ő azért az annyiban más, mint a Messi, hogy a Messi valahogy ez az ösztönös zseni, a Ronaldónak viszont rengeteget kellett melózni az élete folyamán, hogy ilyen statisztikákat tudjon produkálni, hát egészen a mai napig, de biztos, hogy sokkal többet kell beletennie fizikálisan, mint mondjuk a Messinek, abba, hogy ő még egy válogatott játékos legyen. És hát igen, jó volt látni őket világbajnokságon valószínű utoljára. Hát a Messi ő egy külön, hát ő is zseni tényleg, tehát ahogy eldöntötte a meccseket, meg ahogy azt hiszem 5 meccsen lett a legjobb, a mezőn legjobbja, teljesen megérdemelten, de erre tényleg nincsenek szavak. De hát majd jönnek, ugye a Mbappé, hát ő is futballtörténelmet fog írni, az biztos, ugye már most látszik, hogy ha még lesz neki 2-3 VB-je, már pedig életkor alapján belefér, akkor egy 50 VB gól se kizárt tőle, tehát ami megint csak egy fölfoghatatlan mennyiség.
1: Oké, két kérdésem van még. Az egyik kérdés, ráadásul nem az enyém, hanem a lassan újságíróvá váló 6 éves kisfiam, aki közben ide jött mellém, és ő az első hallgatója a beszélgetésünknek. Ő azt kérdezi tőled, részben már beszéltünk erről, de a kedvéért fölteszem a kérdést, hogy a spanyolok szerinted megérdemelték-e a győzelmüket mindezek alapján, amiről beszélgettünk?
2: maximálisan szerintem csak a spanyolok érdemelték meg, hogyha most végignézel, nyilván, hogyha az argentinok nyernek a döntőben, akkor azt mondjuk, hogy igen, az argentinok megérdemelték a győzelmet, de annyira egy olyan csapat, amelyik egy gólt kap az egész világbajnokságon, és ilyen magabiztosan megy tovább, ráadásul nem is mondanám egy könnyű ágnak, mert azért Ausztriát nem olyan könnyű megverni, Portugália, Belgium, Franciaország, ezek nagyon kemény csapatok, tehát csak európai csapatokkal játszottak, úgyhogy csak a belgák lőttek nekik egy gólt. Maximálisan megérdemlik, hihetetlen jó játékosaik vannak, és hihetetlen jól össze van rakva ez a spanyol csapat. Remélem, hogy a kisfiad is spanyol, vagy a kisfiad Spanyolországnak szurkolt, és örül a válasznak.
1: Igen, és igen. A válasz.
2: Szuper, jó, oké.
1: Okay. És akkor az utolsó kérdésem pedig, hogy vajon mit kellene tenni azért, vagy elérhető-e az szerinted, hogy 2000

0: Szalai Pakson két gólt szerzett a Ferencváros ellen, a Németh András végre két gólt rúgott, ugye ő a magyar labdarúgásnak egy régi nagy ígérete, mind a ketten csatárok, tehát az pont egy olyan poszt, ahol ugye a Varga Barnabás mögött nem nagyon lesz senkit most meg, mint hogyha derengene valami. Tehát én optimista vagyok, hogy ezekből a változásokból, hogy kevesebb a pénz, és több magyar kell játszatni, ezekből profitálhat a válogatott. Tippelni azért nem merek, mert én hosszú szoktam tippelni általában, de nagyon remélem, hogy kijut a magyar válogatott. Hát ha véletlenül tényleg 64 csapatos lesz, akkor egy fokkal könnyebb lesz, de hát az se olyan, hogy na jó, akkor már hátra is dőlhetünk, mert akkor is rohadt nehéz kijutni, ahogy látjuk, hogy az EB-n is hiába van 24 csapat az EB mezőnyében, ami már majdnem az UEFA tagállamok fele, azért még így is van, hogy vértizzadunk, meg ilyen furmányos nemzetek ligájás helyezés, pótselejtező révén jutunk ki, meg hát van, amikor simán, oké? Szóval nehéz út lesz, de nagyon remélem, hogy sikerül kijutni a világbajnokságra.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben, mai műsorunkban Tóth Szenesi Attilával, a 444 újságírójával beszélgettünk a foci VB-ről.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseit, közölte a társaság a honlapján szombaton. Azt írták, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is 12 órakor bezárnak. Ezek listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A Magyar Posta munkatársainak egészsége érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérték. Vasárnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoraljaújhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Párciumból, Erdélyből és Csángóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből, így az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédország, az Egyesült Királyságból, Ciprusról, de még Kolumbiából is érkeznek a Rákóczi táborba. A közlemény szerint az összmagyar középiskolás táborral egy időben rendezik meg a Felcsek Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésében megvalósuló lengyel-magyar diáktábort, melyen 100 lengyel fiatal vesz részt. A szervezők kiemelték, hogy a tábor egy hétre a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar középiskolásainak találkozó helyévé válik. A program célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás élményét, valamint lehetőséget teremtsen új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a héten a magyar turizmus meghatározó szakmai szervezeteivel egyeztettek, melyen a magyar turisztikai ügynökség is részt vett. A miniszter hangsúlyozta, hogy a turizmus mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. A céljuk pedig világos, rendszeres, kiszámítható és érdemi szakmai párbeszédet szeretnének kialakítani, melyben a turizmus szereplőinek tapasztalata és tudása közvetlenül megjelenhet a döntések előkészítésében, közölte. Olyan turisztikai rendszer kialakításán dolgoznak, mely versenyképesebb, kiszámíthatóbb, és melynek alakításában a szakma valódi partnerként vesz részt, fogalmazott kapitány István. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU. A közlemény szerint a mosolyra váltó programnak köszönhetően a fogyasztók egyetlen gomnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, a gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyermekfalvak munkáját. A felajánlásokból többek mellett egy speciális felszereltségű neonatológiai rohamkocsi beszerzését valósítják meg, melyet kifejezetten koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésére terveztek. A gyermekétkeztetési alapítvány pedig 20 településen biztosít 12 hónapon keresztül havi rendszerességű élelmiszer támogatást rászoruló családoknak, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Második fejezet. Nos, így szól a rege. Legtöbben, akik hallják, valahol egy pásztor tűz mellett elhasolva ének idején mesének vélik, hegyi népek babonás meséjének. De ha gondos ügyelettel vizsgáljuk történelmünket, észre kell vegyük, hogy az emberileg megmagyarázhatatlan csodák vannak abba beleszőve, mint szőttesterítőbe az aranyfonál, mely elrejtőzik a színes fonalak között, majd váratlanul előbúvik megint. Alig néhány évtizeddel a mezőségi csoda után, az úrnak 1082. esztendejében csatangoló kúnok zaklatták Erdély akkor még gyéren települt magyarjait, jószágot rabolva, falvakat égetve és fogságba hurcolva asszonygyermeket. Nyár derekán ereszkedtek alá a radnai hegyekből, és megdulták a Sajó völgyét, a mezőséget, s Kolozsvárát megkerülve délnek fordultak, amerre a gyéresi mező gulyáit tudták. De ekkor már Árpádházi László király vezérlete alatt útban volt Nagyvárad felől a magyar sereg is, hogy megtisztítsa az ország keleti gyepűit a garázdálkodóktól. A gyérestől nyugat-első hegyvidék mentén leltek reályok, s míg a magyar sereg a kunok zömét bekerítve az egyik völgykatlanban kaszabolta a rablókat, addig egy maréknyi kun a szomszédos völgy házaira vetett tüzet. László király, ki kíséretével a domgerincről irányította a csatát, megpillantotta a háta megett a tüzet, és kíséretét otthagyván előre vágtatott a gerincen, hogy megnézze, mi történik odát. Az első, amit megpillantott maga alatt a legelő oldalban, egy nyargaló kun volt, ki nyergében egy kapállodzó, sikoltozó leányzóval a domboldal mentében igyekezett keletnek. Nyomban üldözőbe vette a királyokont, és jó lova lévén hamarosan utol is érte. Levágta nyergéből a rablót, és maga mellé emelve a meggyötört leányt, lefelé fordította lovát a völgynek, amerre az égőházakat látta. Alig haladt azonban valamicskét, amikor szembe találkozott a fosztogatókkal. Azok is meglátták a magányos magyar lovas nyergében a leánnyal, és nyomban űzőbe is vették, elvágva a visszavonulás útját a domtető felé, ahol a király kísérete várakozott. A király tehát nem tehetett egyebet, mint hogy keletnek fordulva igyekezett menteni életét, lovasebességében bízva. A kettős súly alatt azonban meglassult a derék állat, és a vadul kúrjongó kunok egyre közelebb kerültek mögötte. Egy kicsike vízmosás mentén kökénybokor árnyékában öreg ember ült, és intett kezével a királynak: erre, király úr. A király meg is fogadta a tanácsot, arra gondolván, hogy talán a vízmosáson túl magyar csapatokról tud az öreg, és ahogy elnyorgalt mellette, még oda is kiáltott neki: bújj el, öreg, eltabosnak a gonoszok. Átugratva lovával a kis vízmosáson, a király a túlsó völgynek fordult, hogy visszajusson valamiképpen a seregéhez, amikor egyszerre csak valami félelmetes morajlás ütötte meg hátulról a fülét. Hátra pillantva kiesett szájából a szó: Isten segíts! Mert mögötte bizony, ahol a kis vízmosás volt az előtt, mintha csak megindult volna a hegy, kettőbe hasadt a föld, omlott a göröny, por emelkedett, s az üldöző kunok előtt feneketlen szakadék támadt, amely elnyelte az első néhány lovast, és a többi csak éppen, hogy meg tudta fékezni lovát a rettentő szakadék peremén. A király ergében kapaszkodó leány is hátra nézett, és a szeme nagyra nyílt. Isten meghallá vitéz úr szavát, hebegte ámultan. Így menekedett meg üldözői elől László király, ki csodái miatt később szentté avattak volt a pápa parancsára, és így keletkezett a híres tordai hasadék. A király visszatért később kíséretével, hogy megtekintse a helyet, és megkeresse a kökénybokornál üldögélő vénembert is, ki a vízmosás felé irányította. A kökénybokrot meg is találta. Ott volt a Ménkő nagy hegyszakadás peremén. De csak Kunlovak patáinak nyoma volt a bokor körül, semmi más. Kerülőútól leküldött a király néhány legényt, hogy megkeressék odalent a szakadás alját. Hát, ha alázont a szerencsétlen, s ott hever valahol törött csontokkal. De dolguk végezetlen tértek vissza a legények. Nyoma sem volt odalent embernek sehol. Egyszer kötél végén vonzolták el magukkal a bogányok, csúvált a fejét elszomorodva a király. Vegyétek üzőbe a gazokat, és aki idehozza elém a derék öreget, 100 arany üti a markát. Noszonyorgalt is egy jókora csapat alá a völgybe a kúnok nyomán, és két nap múltán vissza is tértek a királyi sereghez néhány kengyelhez szíjazott kunnal. A többit leghaszabolták mindegy szálig, jelentették a legények, de rab nem volt velük, és öreg ember se láttak sehol, se élve, se halva. Tolmácsot rendelt elő a király, megtudja a fogságba esett kunoktól, mi lett az öreggel. De esküdtek azok, hogy a menekülő lovason és a nyergében lévő leányzon kívül más élő embert nem láttak sehol, sem a dombon, sem a kökénybokornál, se egyebitt. Csodát tett az Isten, mondogatták egymásnak a király hívei, megmenté urunkat. De amikor hírekelt a csodának odalent a völgyek magyarjai között, és a különös vénembernek, kinek nyoma veszett, voltak, akik összedugták a fejüket, mint akik titkot tudnak. Lám csak, sugdosták egymásnak, de csak ügyelve, hogy királyember ne legyen a közelben. Lám csak a vén torda mégis visszatért. Hiába üzték el király törvényével. Áldott legyen az Úr. Rákövetkező tavaszon járvány tizedelte a népet a Ludasi völgyben. Kolozsvárából két tudós embert is küldött oda a királyi várnagy, de segíteni nem tudtak, bár szekérderéknyi orvosságot hoztak magukkal, és itatták a néppel, amíg csak ki nem fogytak belőle. Alig távoztak el, egy vénember ereszkedett alá a kecskelegerőn, és sorra járta a házakat a völgy egyik végétől a másikig. Keveset időzött mindegyikben, és ahogy kifelé haladt, mintha csak magával vitte volna anyavaját is. Attól a naptól kezdve nem halt meg többé senki, még egy csecsszopó se, és úgy elillant a betegség, mintha szél fújta volna el. De nyoma veszett a vénembernek is. Harmadik fejezet. A tovafutó idő eltakarja a titkos nyomokat. Csak itt-ott őrzi még a megfejthetetlen rejtélyek emlékét egy-egy különös rege, amit éjszakánként pásztortüzek mellett mondanak el a vének, hogy töltsék vele az időt, vagy tél idején kemence tüze mellett, míg odakint havat sodor a szél, s a kuckóban álom ragasztja le rendre a fiatalok szemét. De fogynak már ezek is, mert sokan, akik hallották, elfeledték továbbadni a szót, és évszázadok során egyre kevesebb maradt meg abból, ami történt. Mint például 1242-ben, amikor Batukán tatárjai rátörtek az országra és feldolták a magyarok földjét. Síksághoz szokott népség lévén a tatárok zöme elkerülte a hegyvidéket. Egykori krónikák szerint mindössze egy kószáló csapatjuk, valamint 1000 lovas számláló mereszkedett csak be a szatmári síkságról a Szilárdság dombjai közé, kik aztán rabolva, gyilkolva, falvakat égetve jutottak el valamiképpen Doboka alá. Amikor a dobokai magyarok hírét vették a közeledő veszedelemnek, és már a szomszédos völgyek égő falvainak vörösét is láthatták az ég aljában, összeszedték nagysebesen asszonyaikat, gyermekeiket, batyuba kötötték, amit tudtak, és a lábasi országot maguk előtt terelve fölmenekedtek a Gyertyányos nevezetű sűrű erdőbe, tova a nagy gerincen is túl, abban a reménységben, hogy ott nem lelnek reányok a tatárok. Biztonságokában azonban 3 derék emberből álló őrszemet hagytak a nagy gerinc keleti bütőjén egy vén vackorfa alatt, ahonnan látni lehetett nem csak a falut odalent, hanem az egész völgyet is. Nyár ideje volt. Tarisznyánya és Kurocsa mellett elevert a 3 aggodalmas magyar a vén vackorfa árnyékában, és nézte a völgyet. Déltájban telepedtek oda. Telt múlt az idő. Este lett, és még mindig nem mozdult sehol semmi odalent. Be is sötétedett lassanként. Kigyúltak rendre a csillagok, és a békés tücsök zenés éjszakát csupán a távoli tüzek vörös fénye rontotta meg félelmetesen. Hevertek ott az emberek, bámulták a csillagokat, s lassan a szó is kifogyott belőlük. Úgy elaludtak ott rendre, mint ha csak birkanyáját őriztek volna odafönt a gerincen. Nem is hallották, hogy mikor lépett oda hozzájuk az idegen. Csak arra riadtak, hogy valaki mély, érdes hangon rájuk szólt. Lám, mányok is ég. Talpra szöktek egyszerűen mind a 3. Hűvös volt a levegő, hajnalodott, s bizony odalent a völgy torkában égett mányok. Nagy lánggal égett. Szentséges Úristen, szakadt föl a szó az egyik magyarból, mind oda vesztek helyszen, csupán a házak, szólalt meg újra az idegen, a népet fölmenekítettem idejében a hegyre. Mély zengő hangja volt, különös hangja. Megnézték jól. Zömök embernek látszott, szakállában, karimás kalapja alól kicsüngő hajában sok volt már az ősszál. Hosszú gyertyánfabotra támaszkodva álltott, mely tele volt vésve, írással akárcsak a számadó pásztoroké. Mányu, ki vagy? Kérdezte az egyik dobokai magyar. Odavaló is, felelte az idegen. Mindenüvé való. Többet aztán nem szólt, és az emberek se kérdezték. Visszaültek a vackorfa alá, és bámulták a tüzet odalent. Az idegen is leült valamivel odébb. Lassanként fölkelt a nap, és a mányaki tűz vöröse beleolvadt a keleti égbolt bíborába. Hűvöskezű hajnali szél kúszott fel a völgyből, és fölvitte hozzájuk a füst keserű szagát. Alig emelkedett a nap újnyira a keleti gerinc felé, amikor egyszerre csak lovasok tűntek föl odalent a völgyben. Elébb csak valami 20-30 kopjásból álló előcsapat, majd jó kődobásnyira megettük, föltűnt a sereg zöme. Sokan voltak és jöttek, mint a sáskák, mányok felől, dobokának tartottak egyenest a rétek mentén. Anyátok ne sirasson, mordult fel az egyik dobokai magyarod fenn a vackorfa alatt. Aztán csak lapultak ott, hallgattak, és néztek. Az elős lovasai kurjongatva nyargaltak be a házak közé, majd meggyűltek a falu utcáján. Egyik oldalon 3 tatár beugratott a Botár Andrésék udvarába, a másik oldalon 3 Gál Ferencék kerítésén szöktette át lovát. Körülnyargalták a két házat, majd leszöktek a lóhátáról, s ketten a ház ajtajának estek neki, míg a harmadik a csűrt vette szemügyre. Hamarosan kint voltak újra, és oda kiabáltak a többihez. Azok is elkezdték sorra venni a házakat, csűröket, futkostak előre-hátra, mint a haragos darazsak. A sereg zöme is odaért közben, és úgy rontott rá a falura, mint a haragos árvíz. Dúlni kezdték a házakat, csűröket. Zsákszámra hordták ki a kenyérmagot, zabot, árpát, amit csak leltek, és kötözték a lovakra szaporán. A házakból is hordtak ki mindenfélét. Aztán egyikök leguggolt az egyik szalmagazal mellé, mint aki tüzet csihol, és perc alatt föllángolt előtte a kazal. Hogy a keserűség essen belétek, nyögött föl odafönn az egyik bajoszos magyar. Jaj, de kitekerném a nyakatokat. De csak hasaltak ott a fatöviben, s nézték elszörnyedve, hogy a tűz belekapott a szénába is, majd a pajta fedelébe, s onnan át a botárék házára. Hallani lehetett a zsindely pattogását, jaj, hogy az istenetek ne legyen. A tatársereg zöme áthömpölygött a falun, sorra megdulva házak a csűröket, s mögöttük jött a tűz is, csűrről csűrre, házról házra. Két oldalról lovasok kerülték meg az égő falut a kertek mentén, mintha csak a gyümölcsösök vagy a szőlős kertek bokraiban keresték volna az elmenekült lakosságot. Az élen nyargalók egyszerre csak megtorpantak a temetőkert felső sarkában, ahol a legerő kezdődött. Szemlélődtek keveset, majd ordítozni kezdtek a többiek felé. Ráakadtak a csorda nyomára. Nyögött fel az egyik magyarod fönt a vackorfánál. Mondtam volt, hogy jobb lenne, ha mind egy csapáson tereljük fel a jószágot, hanem kiki a maga kertjén keresztül, vagy a gerincen túl jövünk össze, de leurraktak, ugye? Na most itt a baj. Hát ott is volt. Egy halomra való tatár összegyűlt a legelő csücskén, és néztek fölfele a nagy gerinc irányába, amerre a nyomok vezettek. Tanakodni látszottak, majd megindultak fölfelé a jószág nyomán. Felét a jószágnak ott hagyhattuk volna, kösergett az egyik dobokai a vackorfa alatt. Hús kell a bestepogánynak, az hát megmentődhettünk volna, ha felét ott hagyjuk nekik. Keservit, szökött talpra a másik. Igyekezzünk, emberek, vissza a néphez. Hagyjuk a marhát ott, ahol van, de mentsük meg legalább az asszony népet, meg az apróságot. Talpon is volt már mind a három, és lendült is a lábuk az erdő felé, amikor megszólalt újra az idegen. Mindaddig némán ült ott, kissé odébb nézte az égő falut. Most csekert lábra csak, odaszólt az emberekhez. Üljetek csak, veszték, mondta lassú hangon. Nem érnétek oda idejében úgysem. Gyorsabb a ló, mint az ember. Az Úristennél van csupán segítség. Üljetek át, veszték, s imádkozzatok hívő lélekkel. Bár halkan beszélt, volt a hangjában valami parancsoló. Az emberek egymásra néztek, aztán szótlanul visszahúzódtak a vackorfa alá. Nézték a tüzet odalent, hogy egyik házat a másik után nyelt el, s nézték a tatárokat, hogy indultak fölfelé apró lovaikon neki a hegyoldalnak, akár egy rakás megbolygatott hangja. Szemük sarkából olykor a különös beszédű idegenre estek, de az csak ült ott, lehony szemmel. Csak az ajkai mozdultak a borzas szakál mögött, mintha beszélt volna valakihez. A tatárok már a hegyoldal derekánál voltak, ahol a hűves legelő lankája véget ért, és a vízmosásos kopár hegyoldal emelkedett meredeken fel a gerincig. Kapaszkodtak a tatárlovak fölfele a meredek vízmosásokon, és mikor már az utolsó is elhagyta a legerőt, az idegen hirtelen lábra szökött, karját kinyújtotta a tatárok felé, és morgott néhány szót a fogai között. És egyszerre csak megmozdult a hegy a tatárok fölött. Megmozdult, és omlani kezdett tompa dübörgéssel a tatár seregre. Sárga agyagpor száll föl vastagon a megindult hegynyomán, és eltakart mindent. A három dobokai talpra szökött, és előre futott a völgy pereméig, hogy jobban láthassa a csodát. Még hallották maguk mögött az idegen mély zengő hangját: dicsérjétek az urat, magyarok! De amikor magukhoz tértek és hátrafordultak, a különös öregember már nem volt sehol. De elnyelte a föld a tatárokat is, mindegy szálig. A dobokai legelő végében még ma is csúnya, hepehupás agyagdombok idétlenkednek, és fölöttük, mintha késsel metszették volna a hegyet. Meredek agyagfal emelkedik 100 méteres magasba föl a hegygerincig. Tatárvágásnak nevezi a nép még ma is, de hogy miképp került oda, azt ma már csak nagyon kevesen tudják. És akik tudják, nem merik mondani, mert attól félnek, hogy kinevetik őket. 4. fejezet. Déva alatt a Maros folyása mentén van egy patak, aminek Török patak a neve. Pisztrángot rejtő kristályvize a magos hegyekből hozza le a fenyvesek illatát, s aki megkérdezi, miért nevezik Török pataknak azt a patakot, az különös történetet hall a Maros menti vének szájából, akik maguk is csak úgy hiszik is, meg nem is a regét, amit nagyapjuktól hallottak volt kisgyerekkorukban. A mese szerint valami 2 esztendővel a mohácsi vesztett nagy csata után, amikor a török hadak mind gátat szakított árvíz lepték el a magyarok földjét, Erdélybe a Maros folyása mentén nyomult fölfele egy janicsár sereg falvakat dúlva, asszonyt, s főképpen fiúgyermeket rabolva jövendőbeli janicsárnak. Beérve a hegyek közé, meglassultak valamicskét a törökök. A kanyaros völgy mentén csak üres falvakat leltek mindenfele. Embernek, jószágnak nyoma se volt, amit követni lehetett volna be a hegyekbe a sziklás talaj miatt. Ütrük Béknek parancsa volt a pasától, hogy meg ne álljon, míg belső Erdélyt el nem éri, ahol a magyar urak kastélyai állnak, és összefogdosva ezeket az uraságokat, hozza le őket magához, Temesvárához, minden kincsükkel együtt. A lakatlanul talált falvak miatt azonnal fogytán kezdett lenni az élelem, és 8000 embert élelem nélkül nem lehetett már tovább vinni. Így aztán, amikor egy Ilja nevezetű olákém azzal vágodott hasra a nagyhatalmú bég előtt, hogy növessze alak hosszúra a szakálladat, nagyhatalmú úr, de ha meghallgatod alávaló szolgádat, lesz hős janicsárjaidnak bőven mit enniek. Ütrük Bék felfülelt a szóra, és kegyesen intett a tűzös bocskoros embernek: beszélj, de igazat mondj, mert ha nem, darabokra vagdaltatlak, és embereim konca leszel. Kegyelmes nagy úr, felelte Ilja alázatosan, én tudom, hova menekültek el a folyó völgyéből azok a kutya magyarok, minden lábas jószágokkal együtt. Ha parancsot adsz, uram, hogy felvezessem a hegyekbe bátor harcosaidat, szép testű magyar asszony népen kívül lesz ott bőven húsnak való marha, tésztának való búzalisz, és még aranyékszer is zsákszámra. Én ismerem a járást föl a magyarok búvóhelyéhez. Sziklás hegyek, erdősűrűségek közepette van odafönt egy mély vízi tó, amelynek fölös vize a sziklák alatt szivárog le a völgybe, minden árulkodó patok meder nélkül. Oda menekültek föl előled azok a kutya magyarok, hatalmas úr, minden jószágokkal együtt. Parancsot is adott a végnyomban, hogy 1000 kipróbált harcos kövesse az olákémet föl a hegyekbe, és férfi népet élve ne hagyjanak, de asszony gyermeket, lábas jószágot és ami egyebet ott találnak, tereljék le a völgybe. Odafönt, a sziklák közé rejtve, mély vízi tó körül 5 falu népes sátorozott, magukkal hozva mindent, amit csak menteni tudtak. Velük volt vigasztalásul egy fiatal vándorpap, keresztény nevezetű, kit váratról küldött a püspök, hogy látogassa sorra a Marosvölgy szétszórt népét, kereszteljen gyereket, eskesse azokat, kik áldás nélkül élnek, vigasztaljon özvegyet és árvát, és imádkozzék ki valamicske egyházi adót azokból, akikből lehet. Ez a fiatal pap éppen misét tartott ott a tópartján kora délután, amikor a bojtár gyerek, kit őszemnek küldtek volt föl a bajlátó csúcsára azon a reggelen, rohan elő nagy lihegve az erdőből. Jönnek, kiabált a lihegéstől elfulladva, jönnek a törökök, föl a hegyen, sok ezren lehetnek, nyüzsög tőlük a hegy, olájok vezetik őket. Föl is bomlott az imádkozó gyülekezet nyomban, sietett mindenki a magas hátrához, lovat nyergelni, menteni asszony gyermeket, menteni ám. De hova? Hátuk megett, meredek sziklafal, megmászhatatlan, szikla rengeteg két oldalt is. Járni való csopás csak lefele volt, a török markába. Nem marad más hátra, tanakodtak az emberek, mint veszni hagyni a jószágot és menekíteni a családokat, szétszóródva a sziklakatlanok bozótjában. Talán megelégszenek a törökök a jószággal, és nem indulnak szét embert keresni. A fiatal pap ott állt a tópartján, ahol hagyták volt a népek, összekulcsolt kézzel, égfelé fordult ábrázattal, lehúny szemmel imádkozva. Tisztelendő ecsém, minek zárja le a szemét? Szólaltak meg egy mély dörmögő hang. Fél talán, hogy megvakul, ha meglátja az Istent. A koposra nyírt, sápatábrázatú pap fölnyitotta szemeit, és megbotránkozva nézett az őszhajú, zömök, egyszerű öltözetű hegyi emberre, aki egymagában állt ott mellette a napsütötte tóparton. Micsoda meg átalkodott beszéd ez veszedelem idején, mordult rá az idegenre, Isten nem láthatja senki. De amikor végső menedékében hozzáfordul a gyarló ember, illő, hogy alázattal és lehúny szemmel járuljon elébe. Isten nem láthatja senki, csóválta meg fejét az idegen. Hát a magasságos ég volt, ragyogó kékje odafönn, micsoda? Az erdő kimagyságos zöldje odalent. Mi? Ki alkotta mindezt, ha nem az Úristen? Persze, hogy az Úristen alkotta, mérgelődött a fiatal pap. Minden gyerek tudja, hogy ő alkotott mindent. És aki alkot valamit, nem önmagát teszi bele az alkotásba? Megátalkodott beszéd, haragoskodott Isten embere. Ugyan hogyan is lenne kelmentnek ideje és kedve bárgyúszót pazarolni, amikor pogány hadag, gyilkos veszedelme zúdulhat ránk minden pillanatban, és azt se tudjuk, mit évők legyünk. Imádkozzék kegyelmed is, hogy legalább a lelkét mentse meg az Úr. De az idegen ember nem hagyta magát. Tán nem gondolja azt tanult pap Létire, hogy az Úristen okozza a bajt meg a veszedelmet? A pap rámerett, hallgatott egy pillanatig, aztán kipökte rekedten. Az Úr akarata nélkül nem történik semmi. Na lássa, kapott a szón a másik. Nem azt tanítja-e az írás, hogy az Úristen teremtett mindent ezen a világon, és hogy minden, amit az Úristen teremtett, az más nem lehet, csak jó? Na, hát akkor honnan a búbánatból jön elő a baj meg a veszedelem? A sátán, felelte a pap. És ki teremté a sátánt? A fiatal pap elfordult és a tóvizére nézett, amelyen békésen csillogott a napfény aranypora. Nem érünk rá vitázni, jó ember, motyogta a fogai között. Minden pillanatban ránk zudulhat a pogány odalentről. És miként véli megmenteni ezt a sok elrémült népet? Szögezte neki az öregember a kérdést. A pap ránézett, könnyes volt a szeme. Istennél a mentség, sóhajtotta esetten. Én csak imádkozni tudok. Csönd volt néhány pillanatig, csak a megriadt nép nyüzsgése hallatszott a legerőrét két széle felől, ahogy asszonyastól gyerekestől igyekeztek búvóhelyet keresni a sűrűségben. Pásztorkutyák csaholtak, a jószág riadtan bújt össze a meredek sziklafal tövében, mintha érezte volna a veszedelmet. Fölöttük a sziklafal tetején fekete felleg kúszott elő a hegy mögül, és nyelni kezdte az égbolt kékjét. Hiszel-e Istenben? Kérdezte halkan a különös idegen. A pap megbotránkozva fordult feléje, hogy ne hinnék, hiszen pap vagyok. Ha csak akkora hited van, mint egy mostármagocska, hegyeket mozdíthatsz vele. Nem így mondja az írás, na hát vedd elé a hitedet, Isten embere bárhol is őrzöd azt, mert ideje, hogy tegyünk valamit. Te csak szólj az Úrhoz, és mozdítsd a hegyet, én ügyelek arra, hogy útban ne legyen senki. Azzal hátat fordított a papnak, két markából tölcsért formált a szája elé, és alá ordított a tisztásra, ahol az emberek nyüzsögtek, mint pásztortalan nyáj, ki farkasszagot érez. Hé, emberek! Föl a tó mögé! A meredek sziklafal tövébe, ahol a jószág van, mozogjanak sebesen! Hangjára elnémult a tömeg, majd futva indult neki a hegyoldalnak, asszony nogadva, a gyermeket cipelve, föl a tó fölötti meredek sziklafal alá, ahol a jószág tömöttedött aggodalmasan. Perc alatt üres volt a völgy torka odalent. Ideje is volt, mert a legelőrét alján már bújtak is elő az erdőből, olákémeikkel az első törökök, és meglátva odafönt a sokaságot, ordítozni kezdtek a maguk nyelvén. Isten embere, ideje jött a mustármagocskának, szólt hátra az idegen az imádkozó paphoz. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Alig ejtette ki az utolsó szót, a hegy mögül előtörő fekete felleg elérte a napot, és sötétségbe borult a világ. Megdördült az égbolt, vakító villám csapott alá egyik a másik után, megmozdult alattok a hegy, és az omló sziklák meg egy zúdult alá a tóvize, magával ragadva mindent, ami útjába került, fát, követ, törököt, mindent. Az emberek odafönt megtorpantak a zajra, és legyökeredve nézték a csodát, térdre roskadtak. valahol egy asszony vékonyka hangján zsoltárba kezdett, és pillanat alatt egyetlen zsoltár volt a hegy. Gyors szélraham tovafújta a megbomlott fekete felhőt, és felragyogott újra a nap, mint Isten szeme, ki a világot vigyázza. Ahol valamikor a mélyvízű tópartja volt, magányos szikla meredt elő az alázódoló víz közepén, és azon állt a pap, bénultan maga elé meredve, és mellette a zömök kis hegyi ember, kit nem ösmert senki. Alig, ha nem félreállhatunk volna az Úristen útjába, szólt ez oda a megrendült paphoz, lám még velünk is vesződnia kellett. Hát csak üljünk le idefönt, és várjuk meg, míg lefut ez a sok víz, tette hozzá, és aztán majd csak lesérülünk innen valahogyan. Így is történt bizony, aki nem hiszi, kapaszkodjék fel a török patak mentén, egészen a patak forrásáig, ahol a szép tiszta víz előbugyog a magas sziklafal tövéből, és valami jó 400 lépésnyire lejjebb, ahol a patakocska a legelő lankáját szeli kettőbe. Ott áll ma is az a magas toronyformájú szikla, amit a papkövének nevez a nép, mert azon állt a csodatevő pap, ki megmenti népét, rázudítván a tóvizét a török seregre. Állítólag még állt valaki mellette, amikor az Úristen ledöntötte két oldalt a sziklafalat, mi a tóvizét őrizte. Mondja majd, aki a történetet meséli valaki a nép közül, aki aztán lesegítette a papot a magos kőszáról. De hogy ki volt ez? Arról nem tud a történet.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá válhatnak az extrém hidrológiai események, köztük a kisvizek, melyek következményeit a hazai folyók jelentős részén évtizedek óta tartó medermélyülés is súlyosbítja, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia háttéranyagában. A kutatás szerint a mostani dunai kisvíz jól mutatja, hogy a vízhiány egyre nagyobb kihívást jelent a magyar vízgazdálkodás számára. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a Duna magyarországi szakaszán az elmúlt 6 évtizedben átlagosan csak nem 2 méterrel süllyedt a meder, míg a Tiszán és a Dráván az elmúlt évszázadban mintegy 1,5 méteres szint süllyedés következett be. A Magyar Tudományos Akadémia szerint nincs minden helyzetre alkalmazható egységes megoldás. A kutatások alapján a folyók természetes működésének helyreállítása, a víz visszatartás növelése, a természetalapú beavatkozások, a hordalék gazdálkodás fejlesztése, valamint a meglévő és új vízügyi létesítmények összehangolt alkalmazása egyaránt hozzájárulhat a klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodáshoz. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér számára. Magyar Éva a kormány szóvivő jelezte, összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására. Elmondta, a 3 légi kikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatás sem tartalmazott, márpedig így a többletforrások nélkül a légi kikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Hozzátette, a kormány megbízta a közlekedési és beruházási minisztert többek mellett a debreceni repteret működtető társaság átvilágításával. 8 közép- és dél-kelet-európai alkotással várja a közönséget szeptemberben a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál új V4 Plus versenyszekciója, mely a korábbi East of Europe programot váltja fel, közölték a szervezők. Azt írták, az új elnevezés jobban tükrözi, hogy a szekcióban a visegrádi országokból, valamint a térség további államaiból érkező filmek kapnak helyet. A program célja pedig az, hogy olyan régiós alkotásokat mutasson be, melyek a magyarországi moziforgalmazásba többnyire nem jutnak el. A fesztivál nyitó filmje a horvát Igor Seregi Lagzi című vígjátéka lesz, mely minden idők legsikeresebb horvát mozifilmje. Magyar alkotásként Novák Erik 10 éjszakás kaland című új filmje szerepel a szekcióban. A nyitó film kivételével a V4 Plus versenyszekció vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén a legmodernebb technikával felszerelt Tudomány és Technika háza színpadán rendezik meg. Mintegy 40 kültéri és beltéri kiállítóval megnyílt a Hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. Búza László szakállamtitkár arról beszélt, hogy a magyar mezőgazdaságban új stratégiára van szükség, melyben prioritást kap a magyar élelmiszer feldolgozása. Hangsúlyozta, hogy a szaktárca szorgalmazza a megtermelt javak helyben történő feldolgozását. Az idén a Virágzó Hajdúság szlogennel megnyitott 37. Hajdúsági Expo 3 napon át augusztus 9-ig várja a látogatókat. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállítás és vásár bemutatkozási és tanálkozási lehetőséget kínál a térségi agrárium szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, akik szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon is tájékozódhatnak a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről. A program sorozat részeként ezúttal is megrendezik a nemzetközi traktorhúzó versenyt, most 5 európai országból érkező 10 versenyzővel, valamint a nemzeti amatőr traktorhúzó bajnokságot is.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Miért kell harmonizálni az erdészeti és vadgazdálkodási gyakorlatokat az erdők természetes felújulása érdekében? Miért nem lehet a vadkizáró kerítés ennek a szent grálja? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszegetek majd vendégemmel, Kovács Bencével, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoport tudományos munkatársával.
2: Hát az egyik legfontosabb a különböző ágazatok közötti kommunikáció és közös stratégiák kidolgozása, ami érinti az erdőgazdaságot, illetve az adott üzemtervi területen működő vadgazdálkodási szerveket. Szerintem ez egy sarkalatos pont, és természetesen ebben akár még további szereplők, mint a természetvédelem is becsatornázható, bár szerintem az érdekek azok nagyjából esetükben megegyeznek az erdőgazdálkodói érdekekkel. A másik, talán ilyen sarkalatos pont, amit javasolni tudunk, az a cserjeszint kímélete, illetve a választék, tehát a vad számára elérhető fajoknak a minél nagyobb számban rendelkezésre állása. Ez amúgy is szerintem a klímaváltozás árnyékában egy sarkalatos pont, hogy minél nagyobb fajgazdagságú újulat legyen jelen egy-egy erdő állományban, hiszen abból tudnak kiszelektálódni azok a fajok, amik mondjuk egy-egy változást le tudnak reagálni, vagy mondjuk egy-egy bolygatást, vagy egyéb ilyen kalamitást túl tudnak élni. Ebben a formában úgy gondoljuk, legalábbis itt a PIRIS üzemmód kísérlet esetében, hogy most ezt a kutatást lezártuk, de számos ötletünk van, ami akár egy kicsit térbeli reprezentativitást növelni, tehát hogy nem csak egy ilyen kísérletes rendszerben egyetlen egy helyszínen vizsgálnánk a vadhatást. Ez egy fontos továbblépési terv, hogy ha nem is országos lefedésbe, de valami jobb térbeli reprezentáltságot adjunk az ilyen típusú vizsgálatoknak. Tehát leginkább az, hogy különböző erdős tájakban vizsgáljuk a vadhatást.
1: Remélem, tetszett az előzetesünk, sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nemrég jelent meg egy friss tanulmány, amelyben egy terepi kísérlet révén arra mutattak rá a szerzők, hogy közepes vad sűrűség mellett az erdőgazdálkodási beavatkozások fásszárú újulat növekedésre gyakorolt hatása erősebb, mint önmagában a vad kizárásé. Idővel a fényigényes kocsánytalan tölgy felújulását a kerítéseken belül a gyorsabban növő árnyéktűrőbe vetélytársak, mint a gyertyán akadályozzák, míg a kerítésen kívül a fajok közötti verseny mérsékelt vadnyomás mellett kisebb mértékű lehet. A 7 éves vizsgálat a legfőbb üzenete ugyanakkor, hogy harmonizálni kell az erdészeti és vadgazdálkodási gyakorlatokat az erdők természetes megújulása érdekében. A további részletekről Kovács Bencével, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársával beszélgettem.
2: Igazából két lépéssel távolabbról indítanék. Ez a tanulmány része egy 2014-ben indított viszonylag összetett erdőökológiai kísérletnek, amit a Hunren Ökológiai Kutatóközpont és a Pilisi Parkerdő ZRT közösen alakított ki a parkerdő területén, a Pilis-Szentkereszt és Pilis-Szentok közötti hosszú hegyen. És ez egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy igazából az erdészek számára is releváns kérdéseket tudtunk elkezdeni kutatni, és ez a vizsgálat alapvetően két különböző erdőgazdálkodási mód vagy keretrendszer, a hagyományos vágásos gazdálkodás bizonyos elemeit és az úgynevezett török erdőgazdálkodás elemeit hasonlítja össze, illetve azt, hogyha különböző féleképpen nyúlunk hozzá az erdőhöz, akkor az hogyan változtatja meg a termőhelyi viszonyokat, itt az avar talaj viszonyokat, illetve a mikroklimát értem, és ez hogyan hat a különböző élőlénycsoportoknak a diverzitására, hogyan regenerálódnak egy-egy ilyen beavatkozás után, valamint kitüntetett figyelmet fordítottunk a természetes felújulásra, és kísérletről volt szó, dolgoztunk beültetett erdészeti csemetékkel, és annak néztük a növekedési viszonyait öt különböző fafajnak, amit a vattól elzártam, vizsgáltunk. És emellett viszont ténylegesen kíváncsiak voltunk a vad hatására is a felújulási folyamatokban, viszont ezt nem beültetett csemetéken vizsgáltuk, hanem eleve a területen lévő fásszárú egyedeken, tehát ezek természetes újulati egyedek voltak, amit 2014-ben még mielőtt elkezdtünk volna bármiféle ilyen beavatkozást kialakítani, akkor kiválasztottunk egyet egy elkerültett 6x6 méteres ilyen térészen belül, és ahhoz a lehető legközelebb, és ilyen csemetepárokkal dolgoztunk, és a kiválasztásnak a szempontja az igazából az volt, hogy természetesen azonos fafajú legyen, nagyjából azonos méretű, három méret kategóriában dolgoztunk, 0-20, 20-50, 50-130 centi közötti újulati egyedek lettek ekkor kiválasztva, és arra is figyeltünk, hogy a becsülhető rágottsági előtörténetük is ezeknek az egyedeknek hasonló vagy ugyanaz legyen, tehát hogy az alakjuk, hogyha szemmel láthatóan mondjuk az adott tárgyévben szenvedett rágottságot, akkor lehetőleg mind a kettő ugye úgy legyen kialakítva. És ebbe a vizsgálatba igazából egy akkor érkezett és nagyon-nagyon lelkes biológia-kémia szakos hallgatóval, Tóth Bencével kezdtünk bele, és akkor a következő évben kerültek kialakításra maguk a kezelések, amik a kísérletnek a gerincét képezték, és folyt tovább tulajdonképpen ugyanazzal a módszertannal a vizsgálat.
1: Fontos volt, hogy milyen fával ellátott területen vizsgálódnak? Tehát, hogy ott milyen fák vannak?
2: Igen, ez abszolút fontos volt. Tehát mi egy gyertyános kocsánytalan tölgyes állományban egyébként előtte viszonylag hosszú időn keresztül a hagyományos vágásos üzemmódnak megfelelően kialakuló gazdasági erdőt választottunk az erdészettel közösen. Ez egy összefüggő három erdőrészletet érintő terület, kevesebb mint 40 hektár, mondjuk ilyen 37 hektár, és igazából a kiválasztásnak a szempontja az az volt, hogy az örök erdőgazdálkodást azt alapvetően inkább az árnyéktűrőbb fafajú erdőkre idézőjelben dolgozták ki. Ott már egy nagyobb tudásanyag és több tapasztalat állt az erdészettudomány rendelkezésére, tehát ugye ezt már tudták, hogy Bükkösben ez a módszer ez jól működik, és a CFA faj jól megújítható. Ez gyertyános tölgyesben egy fokkal kérdésesebb volt, mert a tölgy ez egy fényigényesebb fafaj, különösen mondjuk a megtelepedés csírázás követően még bírja az árnyalást egy olyan 3-5 évig, de utána már szüksége van egy nagyobb mennyiségű beérkező fényre ahhoz, hogy a hosszirányú növekedése is el tudjon indulni. És ez egy kérdés volt, hogy vajon az örökerdőgazdálkodás keretein belül, amit itt a közép-európai régióban főként lékekkel, ilyen kisebb facsoportok eltávolításával szoktak végrehajtani, vagy hát legalábbis ez a leggyakoribb fahasználat. Változó, hogy milyen méretű ilyen lékeket alakítanak ki. Mi ebben a vizsgálatban az egy fahosznyi átmérőt alkalmaztuk, ez azt jelenti, hogy egy akkora kör alakú ilyen záródás hiányos foltot hoztunk létre, tehát onnan az összes felnőtt faegyed és a második lombkoronaszínben, ott ugye tipikusan ebben az állományban gyertyánok fordulnak elő, tehát hogy a második lombkoronaszínben lévő egyedeket is eltávolítottuk, minden olyan fát, aminek az átmérője meghaladta az 5 cm-t, és ez ebben az állományban egy 20 méter átmérőt jelentett.
1: Egy picit segítsünk a laikusoknak, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy hagyományos vágásos üzemmód és folyamatos erdőborítást biztosító örökerdő üzemmód.
2: A hagyományos vágásos gazdálkodási módok egy jelentős részét tulajdonképpen a mezőgazdaság körforgásosságára lehet mondjuk ráhúzni. Ebben az esetben általában az adott erdőrészletet, vagy mondjuk egy nagyobb egységet egyszerre egy időben termelnek le, amikor eléri az optimálisnak tekintett úgynevezett vágási érettségi kort, tehát amikor már a kitermelendő fa értéke legnagyobb, és ekkor mondjuk ilyen átlagosan, legalábbis Magyarországon ilyen 3-5 hektáros úgynevezett véghasználati területek keletkeznek. Azért nem azt mondom, hogy tarvágások, mert az egy ilyen speciális változata ennek a gazdálkodásnak, ugyanis tipikusan nem egy lépésben kerül letermelésre, hogy ez a 3-5 hektár, hanem ezt megelőzi több olyan kisebb intenzitású beavatkozás, ami elkezdi a felső színben lévő fáknak az áródását egy kicsit megbontani. Ezáltal amik maradnak, azok még évekig több fényt kapnak, nagyobb lesz a koronának is az úgynevezett növőtere, tehát ott egy kicsit fokozottabb erőforrásokhoz fognak jutni. És akkor ez általában 2-3 ilyen előkészítő lépés után kerülnek aztán véghasználatra. És ez amiatt lehet fontos, hogy ideális esetben, ha mondjuk ez egy kellően hosszú idő, akkor ezek a véghasználati területek vagy vágási területek már rendelkezni fognak egy megfelelő mennyiségű természetes újulata, és akkor innentől pedig újraindul a folyamat, hogy akkor ott lesz egy nyílt térszín, ahol el tudnak kezdeni növekedni ezek a fájszerű egyedek, és indul tovább az erdészeti munka tisztításokkal, aztán gyűjtésekkel. És akkor ehhez képest az örökerdő gazdálkodás során nem keletkeznek ilyen nagyméretű, záródás hiányos úgynevezett vágásterületek, az erdő borítása ideális esetben folytonos, ebben létrejönnek ideális esetben nem szabályos ilyen záródás hiányos foltok, és hát leggyakrabban Közép-Európában ezek lékek, kisebb facsoportok, amiket mint egy pogácsa szaggatóval a tésztából eltávolítanak az erdészek, de lehet ez abszolút egy ilyen szabálytalan hálózatban elhelyezkedő fa kitermelés is, amikor tényleg egyedenként vágnak ki fákat. Ugye a kettő üzemmód aztán jelentősen eltérő idős állományt fog eredményezni, mert ugye az egyik esetben, amikor egy lépésben kerül eltávolításra minden vágásos gazdálkodás után, tulajdonképpen egy korosztály fog megjelenni, és ez jelentősen csökkenti a fáknak a méretbeli változatosságát, vagy méretdiverzitását, a függőleges és a horizontális összetettségét, vagy legalábbis szerkezetét mindenféleképpen egyszerűsíteni fogja, míg hogyha ilyen kisebb térléptékű beavatkozásokkal dolgozik mondjuk egy-egy erdőgazdálkodó, akkor vertikálisan és horizontálisan sokkal összetettebb, sokkal inkább a természetes állapotokhoz közeli állományképet fogunk kapni, ami nem mellesleg a különböző bolygatásoknak is sokkal ellenállóbb lesz, illetve nyilván a biodiverzitás szempontjából is azért előnyösebb, hiszen eleve nem bomlik meg mondjuk egy 5-10 évre, tehát nem lesznek majd a zárt erdei viszonyoktól nagyon eltérő környezeti feltételek, és ugye egy ilyen többszintes, változatosabb szerkezetű erdőben több különböző élőlénycsoport vagy több faj tudja mondjuk megtalálni a saját életfeltételeit.
1: Ugye 2014-ben elindult ez a kísérlet, és önök ennek keretében 7 éven át követték nyomon a 2014 őszén kiválasztott és állandósított bekerített vadnak kitett újulati egyedpárok rágottságát, túlélését és növekedését. Tehát magyarán önök 7 éven keresztül azt vizsgálták, hogy mi az oka annak, vagy milyen feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy mondjuk egy erdő megújuljon, és mondjuk, hogy mi a függvénye annak, hogy mondjuk ez gyorsan történik, meg lassan, vagy egyáltalán nem történik meg.
2: Majdnem. Tehát, hogy igazából 7 éven keresztül vizsgáltuk azt, hogy egyes egyed párok, amiknek az egyik része a vadnak ki van téve, a másikat pedig csak a különböző mértékben megváltozott környezeti viszonyok, tehát több belső fény, megnövekedett talajnedvesség, hogyan hat ezek növekedésére, túlélésére és a többi. Részben ezt vizsgáltuk, hogy ezek a bekerített vagy vadnak kitett egyedek mennyiben tudnak túlélni vadhatás mellett, vagy mennyiben más a növekedési dinamikájuk, de ugye ez csak egy aspektus, mellette ott van ugyanúgy a megváltozott környezeti viszonyoknak a kérdésköre is, illetve a különböző fajok közötti versengés is, ami azért szintén egy sarkalatos pontja annak, hogy mennyire újul az erdő, illetve hogy az az újulat, az milyen fafaj összetételű lesz aztán a későbbiekben.
1: De a vadkitettség az nagyon fontos ebben a tanulmányban, ugye?
2: Igazából ez volt az egyik alappillér, a másik meg tényleg a különböző beavatkozásoknak a hatása, ami nyilván egy ilyen komplex környezeti hatásként jelenik meg. Ez alatt érthetjük azt, hogy megváltoznak a fényviszonyok, megváltoznak a talajnedvesség viszonyok, a hőmérséklet is, illetve főleg annak a kiegyenlítettsége is eltér az erdei viszonyokhoz. De nekünk 4 különböző beavatkozás típusunk volt. A legdrasztikusabb az egy mikrotarvágás volt, amin belül hagytunk még egy hagyási csoportot, és emellett volt még egy olyan területünk, ami egyébként területileg megegyezett a tarvágásra, ezeknek 80 méter volt az átmérője. Szóval volt még egy olyan területünk, ahol a felső lombkoronaszínben lévő fafajoknak az egyharmadát nagyjából egyenletesen eltávolítottuk, és a teljes alsó szintet ki kellett szednünk ahhoz, hogy az egyes ismétléseink azok összehasonlíthatóak legyenek. Ez a 3 beavatkozás típus volt az, ami reprezentálta a vágásos gazdálkodást, és akkor a már említett egy fahosznyi, vagyis 20 méter átmérőjű lék volt, ami az örökerdőgazdálkodást reprezentálta.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Kovács Bencével, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársával. Előtte azonban még hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 6000 milliárd forint Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, a kormány által elfogadott intézkedési terv több mint 60 tételben sorolja fel, mire fogják fordítani ezt az összeget. A lakhatásban történelmi változás jön, fogalmazott, majd rámutatott, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, mely kifejezetten megfizethető lakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak, jegyezte meg. Most uniós forrásból számolnak el 54 milliárd forintnyi korábban magyar költségvetésből megvalósított iskolai beruházást, mondta Magyar Péter. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani, ebből 24 milliárd jut a házi orvosi ellátás fejlesztésére, további 6,5 milliárd helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére, valamint több mint 125 milliárd forintnyi korábban magyar költségvetésből megvalósított egészségügyi beruházást és digitalizációs fejlesztést most uniós forrásból fedeznek. Na, a közlekedésben megújítják a vidéki Intercity járatokat is, tette hozzá. 35 új emeletes motorvonat érkezik, egyebek mellett a Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé közlekedő viszonylatokra, ismertette hozzátéve, hogy ez a két járműbeszerzési program mintegy 700 milliárd forintos fejlesztést jelent. A miniszterelnök közölte, teret nyitnak a szélenergiának, okosmérőket telepítenek, támogatják az energiahatékonyságot, és jut pénz lakossági energiahatékonysági beruházásokra, mondta Magyar Péter. Nem befolyásolja az Ózdi csőtörés a város lakosságának ivóvízellátását, közölte a kormány gyors jelentésében. Azt írták, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek üzemvezetőjének tájékoztatása szerint a várost ellátó másik betápláló cső biztosítja az ivóvíz medence csökkentett kapacitású töltését. A hibát várhatóan gyorsan elhárítják, de a medence mai feltöltöttsége még napokig biztosítaná a város ivóvízellátását. Szeptembertől a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. A honvédelmi miniszter a katonákhoz szólva úgy fogalmazott, legyetek büszkék ezekre a hadirendszámokra és laktanya alakulat nevekre, mondta a miniszter. Családi nap és intézményvezetői kinevezés volt a program a Szeretet Otthonban Sajósenyén. A Fészek Református Otthonban családi napot tartottak egybekötve vezetői beiktatással. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszaninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A nap további része zenei és játékos programokkal telt, a közös beszélgetéseken túl, mondta Viktor Sámuel, az intézmény vezetője. Érdekes nyári égi jelenségek színesítik az augusztusi égboltot. A hónap közepén érkezik a Perszeidák meteorraj, ami augusztus 12-én éjszaka írja el a maximumát. A legtöbb meteor aznap éjszaka és 13-án hajnalban várható. Ideális körülmények között óránként akár 90 meteor felvillanását is lehet majd látni. A Perszeidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, ugyanis a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Sziomasz Angelos, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetője elmondta, érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Kovács Bencével, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet erdőökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársával arról a friss tanulmányról, amely az erdők természetes felújulását vette gorcső alá.
2: Mire jutottak egyébként? Tehát, hogy ha megnézzük az újulatnak a növekedését. Tehát ugye az, hogy megújuljon egy erdő, ahhoz arra van szükség, hogy a magoncokból fák legyenek. Na most ugye ez sok minden befolyásolja. Azt látjuk, hogy az erdészek nincsenek könnyű helyzetben, mert hogy a klímaváltozás az nagyon nagy terhet ró rájuk abból a szempontból, hogy ugye az erdőket is sújtja, a csapadék hiánya, kiszáradás van, és akkor még ott van sok helyen a vadállomány túlszaporodása is. Mire jutottak a 7 éves kutatás során? Szóval, ha például az erdészeti kezeléseket nézzük, azok sokkal jobban, erősebben hatnak az új egyedeknek a növekedésére?
3: Hát egy kicsit összetett lett a válasz, amit kaptunk. Igazából mi 4 fajcsoportot vizsgáltunk, a tölgyeket, a gyertyánt, a virágos kőrist, illetve a cserjefajokat, mert hogy ezek némileg eltérő választ adtak mind a vadhatásra, mind a kezelés típusokra. És alapvetően az egyik fő megállapításunk ez alapján, a vizsgálat alapján az volt, hogy a 4-ből 3 fajcsoport esetében az erdészeti beavatkozásoknak, vagy legalábbis ezeknek a kísérletes fahasználatoknak a hatása erősebb volt statisztikai értelemben az egyedek növekedésére.
2: Tehát magyarán, amit mondott a hagyományos vágásos üzemmód, hogy mikrotarvágást végeztek, hagyásfa csoport volt, egyenletes bontás, vagy mondjuk az örök erdő üzemmódnál légnyitás.
3: Igen, igen. Tehát, hogy az adott egyedek melyik kísérleti területen nőttek, az jobban befolyásolta azt, hogy ennek a növekedésnek milyen volt az időbeli dinamikája. De például a cserjék esetében azt tapasztaltuk, azok voltak a legérzékenyebbek a bekerítésre, valószínűleg azért, mert ugye ezek a legvonzóbbak a vad számára, hogy ott viszont már a bekerítésnek is ugyanolyan fontos hatása volt a növekedésre, mint a beavatkozásoknak.
2: Tehát, hogy a vad bejut-e és megrágja azt a cserjét, vagy azt a magoncot, vagy pedig nem?
3: Igen. Ugyanakkor pedig még azt meg kell említenem, hogy ugye nem csak a növekedés dinamikáját néztük, vagy azt, hogy ugye ez alatt a 7 év alatt mennyit nőtt a leghosszabb hajtása az adott vizsgált egyedeknek, hanem azt is néztük, hogy milyenek voltak a túlélések, mondjuk a vadtól elzárt és a vadnak kitett csemetepárok esetében, és ott viszont azt kaptuk, hogy a tölgyek a legérzékenyebbek, a másik 3 fafajcsoport tulajdonképpen hasonló túlélési valószínűségeket mutatott, legalábbis a vizsgált egyedeink alapján a kerítésen belül, mint a vadnak kitett részeken. A tölgy volt az, aminek esetében viszont az elkerített egyedek esetében nagyobb volt a túlélési valószínűség.
2: Tehát nagyon fontos lenne, hogy kontrollált módon álljon rendelkezésre egy erdőben a vadállomány. Tehát ha nagyon túl van szaporodva, akkor az biztos, hogy nem fog jó hatással lenni az erdőnek a megújulására.
3: Igen, és igazából ez még olyan szempontból is, legalábbis a mi eredményeink alapján kap még egy plusz támogatást, ez a megállapítás, hogy ugye azt kaptuk, hogy a vadtól elzárt bekerített térészeken egy idő után a tölgyeket túlnőtték az árnyék tűrőbb és gyorsabb növekedésű, és egyébként a rágottságnak is jobban ellenálló fajok újulati egyedei. Itt leginkább a gyertyán volt az, ami mondjuk egy ilyen tölggyel való versengésben általában győztesként jön ki. És például a vadnak kitett részeken az utolsó 2 évben már jobb növekedést voltak képesek produkálni a tölgyegyedek. Egész egyszerűen azért, mert ott volt már egy olyan típusú szelektív rágása a vadállománynak, ami megadta az esélyt annak, hogy jobban tudjanak növekedni a tölgyegyedek. De azt muszáj hangsúlyozunk, hogy ezen a területen van egy átfogó vadgazdálkodási koncepció, amit egyébként a Pilisi Parkerdő ZRT a saját hatáskörében tud gyakorolni, és ez nagyon fontos szempont szerintem az eredményeink értelmezésében, hogy ezen a területen, ebben a Pilisi régióban tulajdonképpen egy ilyen atipikus helyzetben tudtuk vizsgálni a vadhatást, mert sokkal mérsékeltebb a vadsűrűség más középhegységi vagy dombvidéki területeken.
2: Igen, ezért lepődtem meg azon, amikor olvastam a közösségi médiában a poszt alatti hozzászólásokat, hogy mindenki elkezdte önöket támadni, mert hogy a vadak és a vadak. És itt szó nincs arról, hogy önök a vadakat támadják. Tehát önök azt vizsgálták, ha jól értelmezem, hogy ha a tölgy felújulása vagy felújítása szeretnénk, hogy sikeres legyen, akkor egyrészt kezelni kell a fajok közötti versengést, tehát mondjuk gyertyánnal nem biztos, hogy jó ötlet összeültetni, mert ugye a gyertyán dinamikusabban nő, és valószínűleg egy idő után gátat fog szabni a tölgy megújulásának. Kezelni kell, szabályozni kell a vadnyomást, ez mindenféleképpen fontos, és az sem mindegy, hogy milyen erdőkezelési módot használunk.
3: Igen, ami mondjuk valamilyen szinten értető kritika, hogy abban, hogy szabályozni kell a vadsűrűséget, vagy mondjuk a vadpopulációt, az nyilván elhangzott, és én ezt valamilyen szinten tartom is, hogy szerintem ez elengedhetetlen ahhoz, hogy mondjuk egy egyébként ökológiailag fenntarthatóbb erdőgazdálkodási módot, ami ugye most az örök erdő gazdálkodási esetben alkalmazni tudjunk, mert ott viszont egyszerűen nincsen lehetőség arra, hogy minden egyes léket körbekerítsen az ember. És ez a másik, hogy ugyanakkor meg, hogyha van egy közepes vadnyomás, akkor viszont feltételezhetően, de persze nyilván ehhez még sokkal több vizsgálatra lenne szükség, elképzelhető, hogy egy ilyen közepes vadnyomás mellett erre sem lenne feltétlenül olyan mértékben szükség, mint amilyen mértékben szükség jelenleg van például. De az viszont szerintem elkerülhetetlen, hogy versengés alakuljon ki mondjuk a Kocsonytalantölgy és a Gyertyán között, hiszen ugyanazon a termőhelyen fordulnak elő, és hiába mondjuk egy adott erdészet csak tölgyet ültet, vagy makkot vet, hát a gyertyán oda kerül.
2: Ha a cserjéket nézzük, ahol több cserje volt, ott nagyobb esélye volt egyébként mondjuk a facsemetéknek megújulni, mert mondjuk a cserjéket rágták arra a vadak?
3: Ezt így sajnos ebben a formában nem tudom kijelenteni, viszont az eredményünk egyértelműen ebbe az irányba mutatnak, és mint konklúzió, ezt bátran kimerem azért jelenteni, hogy igen, hogy ha mondjuk egy fejlettebb és fajgazdag cserjeszint kerül meghagyásra, akár a szegélyekben, de az ártabb állomány részekben is, már amennyire ki tud alakulni, akkor az mindenféleképpen egy vadnyomást, legalábbis a célfafajokra neheződő mérsékeltebb vadnyomást fog eredményezni, mert tényleg ezek a fajok reagáltak a legérzékenyebben a vadkizárásra, és ez alapján is, illetve más, akár hazai, akár nemzetközi tanulmányok alapján is sokkal több cserje, vagy ilyen kísérő elegyfafaj sorakoztatható fel, mint kifejezetten preferált táplálék a csülkös nagyvadfajok számára.
2: És az is nagyon érdekes egyébként a tanulmányok alapján, tehát a 7 éves kutatás, hogy megkérdőjelezi azt a feltételezést, hogy a tölgy felújítása csak nagy és bekerített vágásterületeken lehetséges, mert hogy az eredmények alapján örökerdő üzemmódban is kivitelezhető. Tehát ez kérdéses volt az erdészek számára is?
3: Ez kérdéses volt pont azért, mert hogy egy ilyen tradicionálisan fényigényes fafajcsoportról van szó, és nem véletlen, hogy eddig kifejezetten ugye nagy véghasználati területeken újították fel a tölgyet, és ez legalábbis az én tapasztalataim szerint megolvasva élményeim alapján is az látszik, hogy ez még mindig nem egy ilyen úgynevezett lefutott kör, hogy vajon örökedő üzemmódban is lehet-e célfafajként tekinteni mondjuk a Kocsonytalantölgyre. Viszont nem csak ez a vadhatást középpontba állító vizsgálatunk, hanem még legalább 2 olyan vizsgálatunk is tulajdonképpen ugyanerre a végkövetkeztetésre jutott, amit Tinya Flóra, illetve a Szalus Réka kolléganőm vezetett, hogy hasonló, vagy legalábbis a tarvágással, vagy egy ilyen nagy véghasználattal összevethető mértékű hossz növekedés, illetve tölgy újulat tartható fenn, vagy érhető el lékekben. És ugyanakkor viszont azt még hozzá kell tenni, hogy ez nem elvárása az örök erdőnek, tehát ott sokkal lazábbak úgymond ezek a szabályok, legalábbis ami mondjuk az időprését jelenti mondjuk egy felújulásnak, tehát ott nem kell azokat a záródási és magassági elvárásokat betartani szigorúan, amit mondjuk egy felújítás esetén egyébként meg kell tenni. Viszont miután ott is ugye azért az árnyéktűrő fafajok válnak egy idő után dominánsá, azokban a tanulmányokban is egyértelműen az ápolásnak a fontossága kerül előtérbe.
2: És ha az időbeli dinamikát nézzük, akkor a 7 év hogyan oszlott meg?
3: Mi egy ilyen abszolút zárt állományból indultunk, viszonylag alacsony újulati borítással, és emiatt az első 4-5 évben egy viszonylag lassan, de aztán fokozódó ütemben beinduló úgynevezett felverődés indult meg, tehát amikor felnőtt az újulati szint, és ezért a 2018 vagy leginkább 2019-re felnőtt újulat azért annak a legnagyobb része gyertyán volt. És az egyes fafaj csoportok ilyen szempontból sem mutattak teljesen egységes dinamikát. A tölgyek, illetve a virágos kör is az egy lassabb növekedésű faj, mert minthogy a saját biológiájukból kifolyólag is. Így azok egyrészt sokkal kisebb éves növekményt voltak képesek produkálni. Ugye a cserjék, illetve a gyertyán sokkal gyorsabban, dinamikusabban indult osznövekedésnek, és tulajdonképpen amikor már elért az újulat a vágás területen is egy olyan záródási állapotot, akkor igazából a kiválasztott egyedeinknél már ezeknek az egyébként gyorsan növő fajoknak az esetében is jól kimutatható volt egy növekedésbeli megtorpanás, hogy szépen elkezdett a kezelések hatása eltűnni, mert az első években leginkább azt tapasztaltuk, hogy ahol igazából hossznövekedést és mondjuk a vadkizárásbeli különbségeket is produkálták ezek a kiválasztott egyedek, azok a leginkább nyitott kezeléseink voltak, ahol nem mellesleg a tajnedvesség növekedés is a legnagyobb mértékű volt, és az esetünkben a tarvágás, illetve a lékvágás volt, mert hogy ugye eltávolítottunk faegyedeket, amik nem csak árnyalnak, jelentős hatást gyakorolnak a talajnedvesség viszonyokra is. Ugye egyrészt nagy mennyiségű vizet fognak fel a lombkoronájuk által, és aztán ami le is csorog a törzsön, illetve áthullik a lombozaton mondjuk egy kiadós esőzést követően, hogy az elején még, mikor beindul az eső, viszonylag száraz a lombkorona alatt a talaj, de aztán utána szépen elkezdi átengedni. Szóval a lényeg, hogy ami oda lejut, ugye miután eltávolítottunk egyedeket, nagyobb mennyiség lesz eleve ez az áthulló csapadék, illetve elképzelhetjük a fásszárú fajokat ilyen vízpumpaként is, tehát hogy ők elég nagy mennyiségű vizet fognak aztán utána pároloktatni, és ugye tulajdonképpen ezt a pároloktató tényezőt is egy-egy ilyen vágás területen, illetve lég esetében kiveszünk a rendszerből. Gondolom nem meglepő, hogy egyébként a légben lesz aztán nagyobb mértékű a talajnedvességnek a növekedése, vagy talajnedvesség szintje, ha mondjuk az zárt erdőhöz viszonyítunk, mert hogy itt viszont nem fog érvényesülni a szél szárító hatása, és a besugárzás mértéke is azért sokkal kisebb lesz.
2: Na most önök javaslatokat is megfogalmaztak a gyakorlat számára. Mik voltak ezek?
3: Hát az egyik legfontosabb a különböző ágazatok közötti kommunikáció és közös stratégiák kidolgozása, ami érinti az erdőgazdaságot, illetve az adott üzemtervi területen működő vadgazdálkodási szerveket. Szerintem ez egy sarkalatos pont, és természetesen ebben akár még további szereplők, mint a természetvédelem is becsatornázható, bár szerintem az érdekek azok nagyjából esetükben megegyeznek az erdőgazdálkodói érdekekkel. A másik, talán ilyen sarkalatos pont, amit javasolni tudunk, az a cserjeszint kímélete, illetve a választék, tehát a vad számára elérhető fajoknak a minél nagyobb számban rendelkezésre állása. Ez amúgy is szerintem a klímaváltozás árnyékában egy sarkalatos pont, hogy minél nagyobb fajgazdagságú újulat legyen jelen egy-egy erdő állományban, hiszen abból tudnak kiszelektálódni azok a fajok, amik mondjuk egy-egy változást le tudnak reagálni, vagy mondjuk egy-egy bolygatást, vagy egyéb ilyen kalamitást túl tudnak élni.
2: Igen, mert ugye olvastam még őtől kerítések, vadkerítések stratégia és idéglens használata, tehát ott elsősorban a korai fejlődési szakaszoknál lehet fontos a vadkerítés, illetve amit önök még mondtak, és ez is fontos lehet szerintem, ez a mérsékelt légméretek alkalmazása, tehát amelyek ugye elegendő fényt adnak, mert fény nélkül ugye nem tudnak megújulni az erdők.
3: Igen, persze ez is fontos, és legalábbis én úgy értelmezem, hogyha ez megvalósul, akkor eleve annak valószínűleg része, vagy legalábbis addig, ameddig nem sikerül egy az erdők vadeltartó képességéhez igazítani a vadsűrűséget, vagy a populáció méreteket, addig nyilván elengedhetetlen lesz a kerítések alkalmazása, de mi ezt fogalmaztuk meg, hogy részben költséghatékonysági szempontból, részben nyilván amiatt, mert hogy pláne örökelő üzemmódban egyszerűen a jelenleg meglévő vagy rendelkezésre álló mintegy 8000 kilométernyi vadkizáró kerítés mellé szerintem esélytelen, hogy további kerítések épüljenek.
2: Lesz folytatása a kutatásnak?
3: Ebben a formában úgy gondoljuk, legalábbis itt a PIRIS üzemmód kísérlet esetében, hogy most ezt a kutatást lezártuk, de számos ötletünk van, ami akár egy kicsit térbeli reprezentativitást növelné, tehát hogy nem csak egy ilyen kísérletes rendszerben egyetlen egy helyszínen vizsgálnánk a vadhatást. Ez egy fontos továbblépési terv, hogy ha nem is országos lefedésbe, de valami jobb térbeli reprezentáltságot adjunk az ilyen típusú vizsgálatoknak. Tehát leginkább az, hogy különböző erdős tájakban vizsgáljuk a vadhatást. Nyilván az egy jelentős ilyen konfliktust generáló tényező, és elvitathatatlan, hogy ugyanakkor viszont, hogy annyira átalakítottuk a tájat, pláne Európában, ahol mondjuk természetes erdők, érintetlen vagy emberi hatásnak nem kitett erdők, azok tulajdonképpen az összes erdőterület alig, nem tudom, 1%-a. És ami van, az is ugye jelentősen átalakított, ráadásul még fragmentált is, tehát hogy elég, ha csak mondjuk valaki ránéz egy ilyen Google térképre vagy műhold képre, és látja, hogy mennyire szétdaraboltak mondjuk akár a potens vadfajok számára fontos erdőterületek itt hazánkban, vagy a közép-európai régióban. Tehát nyilván azért ez az egész rendszer nagyon terhelt, és szerintem a természetközelibb erdőgazdálkodási módok ezen talán tudnak majd valamennyit javítani, viszont a jelenlegi vadállománnyal, vagy vadállomány méretekkel, vagy populáció méretekkel ezt valószínűleg nem lehet elérni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában az erdők természetes felújulásának tényezőit ismerhették meg, azt, hogy mennyire fontos a téma kapcsán harmonizálni az erdészeti és vadgazdálkodási gyakorlatokat.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 6000 milliárd forint Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, a kormány által elfogadott intézkedési terv több mint 60 tételben sorolja fel, mire fogják fordítani ezt az összeget. A lakhatásban történelmi változás jön, fogalmazott, majd rámutatott, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, mely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak, jegyezte meg. Most uniós forrásból számolnak el 54 milliárd forintnyi korábban magyar költségvetésből megvalósított iskolai

0: beruházást, mondta Magyar Péter. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani, ebből 24 milliárd jut a házi orvosi ellátás fejlesztésére, további 6,5 milliárd helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére, valamint több mint 125 milliárd forintnyi korábban magyar költségvetésből megvalósított egészségügyi beruházást és digitalizációs fejlesztést most uniós forrásból fedeznek. A közlekedésben megújítják a vidéki intercity járatokat is, tette hozzá. 35 új emeletes motorvonat érkezik, egyebek mellett a Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé közlekedő viszonylatokra, ismertette hozzátéve, hogy ez a két járműbeszerzési program mintegy 700 milliárd forintos fejlesztést jelent. A miniszterelnök közölte, teret nyitnak a szélenergiának, okosmérőket telepítenek, támogatják az energiahatékonyságot, és jut pénz lakossági energiahatékonysági beruházásokra, mondta Magyar Péter. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá válhatnak az extrém hidrológiai események, köztük a kisvizek, melyek következményeit a hazai folyók jelentős részén évtizedek óta tartó medermélyülés is súlyosbítja, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia háttéranyagában. A kutatás szerint a mostani dunai kisvíz jól mutatja, hogy a vízhiány egyre nagyobb kihívást jelent a magyar vízgazdálkodás számára. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a Duna magyarországi szakaszán az elmúlt 6 évtizedben átlagosan csak nem 2 méterrel süllyedt a meder, míg a Tiszán és a Dráván az elmúlt évszázadban mintegy 1,5 méteres szintsüllyedés következett be. A Magyar Tudományos Akadémia szerint nincs minden helyzetre alkalmazható egységes megoldás. A kutatások alapján a folyók természetes működésének helyreállítása, a víz visszatartás növelése, a természetalapú beavatkozások, a hordalékgazdálkodás fejlesztése, valamint a meglévő és új vízügyi létesítmények összehangolt alkalmazása egyaránt hozzájárulhat a klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodáshoz. Szeptembertől a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. A honvédelmi miniszter a katonákhoz szólva úgy fogalmazott, legyetek büszkék ezekre a hadirendszámokra és laktanya alakulat nevekre, mondta a miniszter. Családi nap és intézményvezetői kinevezés volt a program a Szeretet Otthonban Sajósenyén. A Fészek Református Otthonban családi napot tartottak egybekötve vezetői beiktatással. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A nap további része zenei és játékos programokkal telt, a közös beszélgetéseken túl, mondta Viktor Sámuel, az intézményvezetője.
1: Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, beszélgetéssel, egymással való beszélgetéssel, ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül, ez erről is szól ez a nap. Az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyák napi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek kikit milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönthetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni. Tehát, hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással.
0: 8 közép- és dél-kelet-európai alkotással várja a közönséget szeptemberben a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál új V4 Plus versenyszekciója, mely a korábbi East of Europe programot váltja fel, közölték a szervezők. Azt írták, az új elnevezés jobban tükrözi, hogy a szekcióban a visegrádi országokból, valamint a térség további államaiból érkező filmek kapnak helyet. A program célja pedig az, hogy olyan régiós alkotásokat mutasson be, melyek a magyarországi moziforgalmazásba többnyire nem jutnak el. A fesztivál nyitó filmje a horvát Igor Seregi Lagzi című vígjátéka lesz, mely minden idők legsikeresebb horvát mozifilmje. Magyar alkotásként Novák Erik 10 éjszakás kaland című új filmje szerepel a szekcióban. A nyitó film kivételével a V4 Plus versenyszekció vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén a legmodernebb technikával felszerelt Tudomány és Technika háza színpadán rendezik meg. Vasárnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoraljaújhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Párciumból, Erdélyből és Csángóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből, így az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Németországból, Svédországból, az Egyesült Királyságból, Ciprusról, de még Kolumbiából is érkeznek a Rákóczi táborba. A közlemény szerint az összmagyar középiskolás táborral egy időben rendezik meg a Felcsek Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésében megvalósuló lengyel-magyar diáktábort, melyen 100 lengyel fiatal vesz részt. A szervezők kiemelték, hogy a tábor egy hétre a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar középiskolásainak találkozó helyévé válik. A program célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás élményét, valamint lehetőséget teremtsen új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Érdekes nyári égi jelenségek színesítik az augusztusi égboltot. A hónap közepén érkezik a Perszeidák meteorraj, ami augusztus 12-én éjszaka írja el a maximumát. A legtöbb meteor aznap éjszaka és 13-án hajnalban várható. Ideális körülmények között óránként akár 90 meteor felvillanását is lehet majd látni. A perszeidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, ugyanis a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Siomas Angelos, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetője elmondta, érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől.
2: Augusztusra tekintve elsősorban 12-e lesz a fődátum, az évek alatt szokásossá vált ugye Perzeidák meteorraj, az ami minden évben ugyanekkor, augusztus 12-én tartja a maximumát, ekkor majd éjszakánként egy-egy óra alatt mondjuk 100-120 meteort is hullócsillagot meg lehet majd figyelni. Igen, azt talán nagyon sokan tudják, hogy ilyenkor lehet hullócsillagokat menni megnézni augusztus közepén leginkább, viszont talán kevésbé tudják az embereknek a hátterét. Na most, amikor egy ilyen hulló csillagot látunk, még véletlenül sem egy csillag esik ránk, az kicsit jobban fájna. Ha egy ilyet észlelünk, akkor tulajdonképpen csak egy ilyen porszem, egy ilyen maximum kavics méretű dolog hullik bele a légkörbe, ami legtöbb esetben egy-egy üstökösről származik, és azért látunk ilyenkor többet, mert hogy egy üstökösnek a pályán, ahogy elszóródnak ezek a kis porszemcsék, kis kőzetszemcsék, úgy a föld pályáján, ahogy mindig ugyanakkor érünk oda, mondjuk ebben az esetben augusztus 12-én, ekkor keresztezzük ennek a porfelhőnek az útját, tehát ekkor látunk legtöbb ilyen hullócsillagot, ilyen meteort, és ezért hívjuk ezeket meteorzáporoknak. Lesz program, este majd a napfogyatkozás bemutatója után valamikor olyan 9-10 óra fele fognak a kollégák odaérni a barlangfürdőhöz, ahol egy másik ilyen kis szabad piknikes programmal egyesülve az égbolt aktuális égitestjét mutatjuk be, illetve ugyanekkor majd lehet hullócsillagokat is látni augusztus 12-én este.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. augusztus 9-e vasárnap van. Ma Emőt nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy már több mint 23 ezer olyan gyümölcsfáról tudunk Magyarországon, amely közterületen áll, és vélhetőleg nincs valódi gazdája, gyümölcsét pedig a madarakon kívül senki sem fogyasztja el. Erre a helyzetre kínál megoldást a gyümölcstérkép.hu honlap. A projekt egyik ötletgazdája, Bognár Levente lesz műsorunk vendége. Ha tehetik, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Tőkés Zoltán református lelkész vagyok, Csengerből. A zsidókhoz írt levél harmadik fejezetéből az első két, valamint az ötödik, hatodik verseket olvasom. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához, az ő háza mi vagyunk, a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél igazán különös hangvételű. Az egész új szövetségben egyedül itt nevezik Jézust apostolnak, azaz küldöttnek. Jézus egyszerre apostol és egyszerre főpap, küldött és egyúttal közben járó. A levél elején elindult az a folyamat, melyben bizonyítja a szerző, Jézus mindenkinél nagyobb. Nagysága nem mások ellenében értendő, hanem létéből fakad, mert ő valóságos Isten, és egy személyben valóságos ember is. Ember voltából fakadóan megértő, türelmes és együttérző, istenségénél fogva pedig megváltó, sőt megszentelő is. Innen hát a megszólítás, szent testvéreim! Mi nem a magunk jogán, vagy magunk miatt vagyunk szentek. Minket az Isten megszentel, azaz megtisztít, szentségünk forrása, eredete, maga a megszentelő Jézus Krisztus. Ahogyan Péter első levelében olvassuk az első fejezet 14.-16. verseiben, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Igényben Mózes jelentősége kerül az előtérbe. Őt a mindenható Isten törvényével, a 10 parancsolattal szokták hagyományosan azonosítani. Jézus Krisztust a megdicsőülés hegyén két személy keresi fel a menny dicsőségéből, akik beszélnek vele eljövendő dolgairól. Mózest és Illés prófétát látjuk. Mózes hűségét és elhívásához való ragaszkodását, hűségét egész élete jellemzi. Mózes számunkra egyszerre esendő ember, és egyszerre egy ragaszkodó, hűséges vezető, aki méltó marad Isten bizalmára. Látjuk személyében a vezetők mindenkori küszködését, hatalmas nehézségeit, és látjuk sorsában az őt megtartó, megerősítő Istent, aki hűséges maradt ő hozzá is. Jézus és Mózes közt azonban a különbség lényegi, alapvető. Jézus istensége megmaradt, alázata saját döntése volt, vállalta még a legnagyobb mélységet, a kereszthalált is, a bűnös embervilágért. Jézus háza maga az egyház, amelyhez ő hűséges maradt, azaz ragaszkodik hozzá, nem csak akkor, hanem ma is. Nem a hatalomhoz, hanem a benne megmutatkozó kegyelemhez. Péter első levele második fejezetében így olvassuk. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek föl lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szolgáljunk hát neki, szentségben és igazságban, követve őt, aki feje az egyháznak, és aki igaz megváltónk. Övé legyen a dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálaadással köszönjük azokat a hitvallókat, akik előttünk jártak, és akiknek munkáját folytathatjuk az egyházban és a gyülekezetekben. Hadd legyünk jó sáfáraid, hogy hűséggel és kitartással járjuk földi utunkat. Add, hogy Jézus Krisztus nevéhez méltóak legyünk és maradjunk, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá válhatnak az extrém hidrológiai események, köztük a kisvizek, melyek következményeit a hazai folyók jelentős részén évtizedek óta tartó medermélyülés és súlyosbítja, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia háttéranyagában. A kutatás szerint a mostani dunai kisvíz jól mutatja, hogy a vízhiány egyre nagyobb kihívást jelent a magyar vízgazdálkodás számára. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a Duna magyarországi szakaszán az elmúlt 6 évtizedben átlagosan csak nem 2 méterrel süllyedt a meder, míg a Tiszán és a Dráván az elmúlt évszázadban mintegy 1,5 méteres szintsüllyedés következett be. A Magyar Tudományos Akadémia szerint nincs minden helyzetre alkalmazható egységes megoldás. A kutatások alapján a folyók természetes működésének helyreállítása, a víz visszatartás növelése, a természetalapú beavatkozások, a hordalékgazdálkodás fejlesztése, valamint a meglévő és új vízügyi létesítmények összehangolt alkalmazása egyaránt hozzájárulhat a klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodáshoz. 8 közép- és dél-kelet-európai alkotással várja a közönséget szeptemberben a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál új V4 Plus versenyszekciója, mely a korábbi East of Europe programot váltja fel, közölték a szervezők. Azt írták, az új elnevezés jobban tükrözi, hogy a szekcióban a visegrádi országokból, valamint a térség további államaiból érkező filmek kapnak helyet. A program célja pedig az, hogy olyan régiós alkotásokat mutasson be, melyek a magyarországi moziforgalmazásba többnyire nem jutnak el. A fesztivál nyitó filmje a horvát Igor Seregi Lagzi című vígjátéka lesz, mely minden idők legsikeresebb horvát mozifilmje. Magyar alkotásként Novák Erik 10 éjszakás kaland című új filmje szerepel a szekcióban. A nyitó film kivételével a V4 Plus versenyszekció vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén a legmodernebb technikával felszerelt Tudomány és Technika háza színpadán rendezik meg. Mintegy 40 kültéri és beltéri kiállítóval megnyílt a Hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. Búza László szakállamtitkár arról beszélt, hogy a magyar mezőgazdaságban új stratégiára van szükség, melyben prioritást kap a magyar élelmiszer feldolgozása. Hangsúlyozta, hogy a szaktárca szorgalmazza a megtermelt javak helyben történő feldolgozását. Az idén a Virágzó Hajdúság szlogennel megnyitott 37. Hajdúsági Expo 3 napon át augusztus 9-ig várja a látogatókat. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállítás és vásár bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínál a térségi agrárium szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, akik szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon is tájékozódhatnak a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, már több mint 23 ezer olyan gyümölcsfáról tudunk Magyarországon, amely közterületen áll, és vélhetőleg nincs valódi gazdája. Gyümölcsét pedig a madarakon kívül senki sem fogyasztja el. Erre a helyzetre kínál megoldást a gyümölcstérkép.hu honlap. A gyümölcstérkép kezdeményezésről Bognár Levente alapítóval Hegedűs Márk beszélget a következő percekben.
2: Hogyan született meg bennetek az ötlet, hogy létrehozzátok ezt a gyümölcstérkép honlapot, adatbázist, hogy megtalálhassuk a közterületi gyümölcsfákat Magyarországon?
3: Először is köszönöm a meghívást. Először is gyorsan beszeretném jelenteni, hogy a társam, a Berci Bertalan, nem tudott eljönni, úgyhogy most egyedül fogom képviselni mindkettőnket. A kérdésedre a válasz pedig, ez egészen, nem is tudom mennyire mélyre menjek vissza. Én mindig természetkedvelő voltam, és volt bennem egy ilyen érzés, hogy kicsit, mintha az ember és a természet az így külön válna egymástól. Így főleg a városi jelensodás miatt, ahogy elköltöztem különböző városokba, megkezdtem dolgozni. Kialakult bennem egy ilyen érzés, hogy mintha ugye a természettől kicsit így az emberiség külön válna. Most ez egy szubjektív élmény volt, vagy ez egy ilyen objektív élmény, ezt nem tudom megmondani, nekem ez az érzésem volt. És akartam ezzel az érzéssel valamit csinálni, és körülbelül 2 évvel ezelőtt Budapestre költöztem. Itt megismerkedtem sok emberrel, többek között a Bercivel is, a alapítótársammal is. Közös dolgokat kezdtünk csinálni, futni, mentünk, mindenféle közös eseményre jártunk. Egyik ilyen futás alkalmával megszomjaztunk, megéheztünk, és valahogyan felmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy füge a közeli fán, és akkor tudnánk enni, és akkor ez egy ilyen életérzést ad, hogy lényegében ugye ingyen tápláljuk magunkat azzal, amit a természet ad. És ez annyira érdekes ötlet volt számomra, hogy kicsit még a futás után, a gondolat után, miután ezt megbeszéltük, elkezdtem agyalni rajta kicsit egyre komolyabban. És amikor például lefeküdtem, ment aludni, akkor ez a gondolat vissza-vissza jött a fejembe. Tehát egyre inkább dolgozott bennem ez a gondolat, hogy milyen jó lenne ez. És aztán megbeszéltük, hogy ültetünk, hogy minél több fát ültessünk. Ugye ennek vannak akadályai, ugye nem az a cél, hogy most a saját területünket megvegyük és odaültessünk, hanem inkább egy ilyen közösségi projektbe gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ez elérhető lenne mindenkinek. És tényleg csak poénból elkezdtünk ültetni olyan helyekre, amiket úgy láttuk, hogy ott ez működhet. És azzal a célra, hogy majd ha megnő, akkor ezt az élményt más is át tudja élni, ahogy mi is át tudjuk élni, hogy amikor valaki megszomjazik, vagy megszületik benne az igény, hogy vegyen egy gyümölcsöt a fáról, akkor az könnyen elérhető legyen.
2: Viszont az általatok ültetett gyümölcsfáknál megvan nyilván az a korlát, hogy az évek mire az termőre fordul. Persze lehet, hogy olyan facsemetéket ültettetek, amik már majdnem termőre fordultak, de nyilván benne van az, hogy annak meg kell nőni akkorára, hogy arról lehessen szüretelni. Viszont tovább ment az ötletetek, mert a meglévő fákhoz is nyúltatok. Ez hogyan született meg, hogy jó lenne akkor a meglévőket is bevonni ebbe a...
3: Tehát nagyon lelkesen elkezdtünk ültetgetni, és ez a térkép ez így útközben formálódott meg bennem, mivel programozó, informatikus weboldal fejlesztő vagyok, és akartam egy ilyen célzott, specifikus weboldalt erre, és feltettem ezeket az ültetéseket erre a weboldalra. De akárhogy hirdettem ezt a weboldalt, nem volt nagy aktivitás iránta, tehát hogy nem tudtam egyszer elérni embereket, és megszületett bennem az ötlet, hogy mi lenne, hogyha nem az ültetéseket jelölnénk, hanem már a meglévő fákat, ugye értéket, ami már jelen van, a mostban. És nem a 10 évre menő jövőben néztem előre, hanem ami már most elérhető. És így jött meg ez az ötlet, hogy rengeteg gyümölcs van az országban, van adatok is. Keresgettem az interneten, hogy akkor mi az, ami már most elérhető adat ezzel kapcsolatban. És találtam bizonyos forrásokat, és akkor ezeket összeszedtem egy helyre, és a lehető az volt a célom, hogy egy ilyen olyan formában megjelenítsem vizuálisan őket, ami nagyon egyszerűen érthető. És akkor úgy nem jut az ötlet, hogy akkor ilyen ikonos módszerrel, ugye minden egyes gyümölcsfának a a gyümölcséből legyen ikon csinálok, és akkor azt teszem be a térképre.
2: Most a gyümölcs térkép oldalon 23 ezer fa van megjelölve, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Te mennyiről találtál forrásokat közterületi gyümölcsfákról, amiket most említettél? Mennyi az, amit ehhez hozzátettek már a lelkes, anonim segítők? És akkor ennek fényében hogyan értékeled ezt a 23 ezeret?
3: Az internetes forrásokból, hát nagy mennyiség adatot sikerült összeszedni, 20 ezer, kb. 21 ezer, azt hiszem valami ilyesmi. Azt éreztem, hogy alapadat mindenképp kell ahhoz, hogy csatlakoznak sokan, ezért muszáj volt megtenni mindent ahhoz, hogy a lehető legtöbb adatot mindenféle forrásból összeszedem, és ezért feltöltöttem ezt a rengeteg fát. És nem is a fa szám lepett meg igazából a növekedés által, hanem a regisztrációk száma, meg az aktivitás. De persze, mióta beindult az oldal és kikerült, különböző sajtó megjelenéseink voltak, azóta egy olyan 1500 fát adtak hozzá körülbelül. Ez nagyon nagy szám szerintem, kb. Egy hónap alatt. Nagyon sokat nőtt a regisztrációk száma. Most egy ilyen kicsit ilyen alacsonyan hullám van, tehát ugye amikor a sajtó megjelenések elmúlnak, akkor lejjebb megy ez a növekedés, de van egy ilyen hullám. Hát nagyon motiváló egyébként, hogy ennyire regisztrálnak és használják az oldalat. Van, aki például 160 fát jelölt meg, tehát ez egy nagyon nagy szám szerintem. És igazából ez a legmotiválóbb, amikor látom, hogy valakinek ennyire betalál az ötlet.
2: Ez elárult, hogy melyik városból volt a 160?
3: A Békés Csaba. Ez egy illető 162 fát jelölt Békés Csabán. Lehet, hogy csak nem Békés Csabán jelölte az összes fáj, de a fák nagy része, amiket jelölt, az Békés Csabáról van.
2: Akkor ő elég jól ismeri a környezetét.
3: Valószínű, Békés Csabáról számozik, és ott igen, azért járkál, körbejárkál, és akkor bejelölgeti.
2: Még egy adatot én idehoznék a 23 ezer fa mellett, hogy 200 különböző településről vannak adatok, ami szerintem mutatja azt, hogy azért tényleg sokaknál betalált a dolog. Az én szülővárosomban egyetlen fadebe van jelölve, ez egy kis Bács-Kiskun megyei település, csak kíváncsiságból rákerestem, és lokalitásban is azért szerteszét az országban is, mivel a mi rádiónk egy ilyen lokális rádió, azért említsük meg, hogy az érdeklődők találhatnak Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza térségéből is már megjelölt fákat, de azért látszik statisztikailag, hogy a legtöbb fa a fővárosból van bejelentve.
3: Igen.
2: Meglep téged ez a lokalitás, vagy inkább azt látod benne, hogy ki tudott lépni a fővárosi fókuszból a kezdeményezés?
3: Ez is volt a cél, tehát hogy azt éreztem, hogy muszáj a központból mutatni azt, hogy működik a koncepció, és ezáltal oda az ott lévő fákra fókuszáltam elsősorban, de nagyon is az volt a cél, hogy minél több helyen jelölgessenek és csatlakozzanak. Mert ugye tegyük fel évek után, tehát tegyük fel tényleg, most ez így növekszik, lesz még egy hullám, vagy nem tudom. Az a cél, hogy tényleg akár több ezer felhasználó legyen, több ezer fát adjanak hozzá, vagy akár 30-40-50 ezer fa legyen, mondjuk pár év múlva hozzáadva. És igen, hogy legyen egy ilyen adatbázisunk az egész ország szerte. És mindenképp az a cél persze, hogy az egész országban tudjuk, hogy merre vannak ezek a fák. Ugye, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez a fajta tudatosság a gyümölcsfák iránt, ez így növekedjen. Ez ugye a projektnek célja lényegében.
2: És mi a tapasztalatod akár a te mikroközösségedben, akár a felhasználók visszajelzése alapján, hogy ezek a fák egyébként, amik most megtaláltuk az oldalatokon, ezek olyan fák, amiről soha senki nem szedte le a gyümölcsöt, amíg nem került fel erre a térképre, vagy olyanok, amik egyébként így is megtalálták azokat, akik ezt leszüretelték. Tehát mennyire van olyan tapasztalatod, hogy sikerül olyan fákhoz vezetni embereket, aminek a termése úgymond kárba ment, nem ette meg senki eddig?
3: A saját tapasztalatomat tudom mondani ezzel kapcsolatban. Én nekem ez úgy néz ki, hogy mászkálok a városban, bizonyos helyre megyek, és akkor meglátok egy fát. Hát amikor többször meglátom a fát, és többször látom, hogy az alsó ágairól hiányoznak a gyümölcsök, és a felső ágairól meg teli van, és szinte elszáradnak a gyümölcsök, tehát hogy egy hónap múlva visszamegyek, és a száradó megy gyümölcsöket látom, akkor az is ad arról tanúbizonyságot, hogy egyébként erre van igény, és az emberek szedegetik, de nincs szervezett módja ennek. Nem csak az én adatom által találtak meg fákat, hanem az, hogy 1500-et már hozzáadtak, szerintem az egy egyetem jel arra, hogy ez működik. Egy olyan szándékkal, hogy ne veszten kárba, és más is megtalálja ezt.
2: Igen, azt a mondatot akartam belőled előcsalogatni, bevallom, amit olvastam, valamelyik ötök nyilatkozta valamelyik sajtótermékben, én azt hiszem a Telexes cikket olvastam, ami veletek készült, hogy ha egymás mellé tesszük azt, hogy mennyibe kerül a boltba egy kiló gyümölcs, és hogy vannak fák az országban, amiről senki nem veszi meg a gyümölcsöt, akkor az egy ilyen furcsa kontraszt.
3: Igen, tehát lényegében így indult ez az egész weboldalnak a növekedése, az úgy indult, hogy én kimentem az egyik megyfáról, amit megtaláltam a térképen, közelemben, szedtem róla körülbelül egy kiló megyet, és csináltam egy ilyen posztot, közösségi médián, hogy összehasonlítottam a én általam szedett megyet, hogy az mennyibe került, ugye 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen, senki rá sem bagózik, ugye, és tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész mozgalom, hogy csináltam egy ilyen nagyon egyértelmű vizualizációját annak, ami lényegében probléma, hogy van egy ilyen érték a fán, és nem veszi észre senki, és igen, ez erre próbál rámutatni a dolog, a mozgalom.
2: Mennyire merült föl ebben a folyamatban jogi kérdés, tehát hogy ki az a fa? Te gondolkodtál-e ezen, hogy ez felmerülhet, vagy került-e ilyen hozzátok, hogy valaki levelet írt, hogy hát azt a fát mégse tegyétek már föl a térképen, mert az valójában az enyém? Van-e ilyen történet?
3: Ez eléggé szürke zónás téma szerintem. A projekt célja az tényleg az, hogy azokat a fákat célozzuk meg, amikről tényleg nem szed senki, tehát hogy léteznek azok, de nem veszi őket észre senki. Ez ugye a fő célja a projektnek. Most így mellékágon lehet, hogy bejelölnek egy-két olyan fát, ami mondjuk egy ilyen közterületi magánbirtokon van, vagy valamiféle módon, nem a államé, hanem valakié. Ugye nem az a cél, hogy rongáljuk, vagy hogy arra bátorítsuk az embereket, hogy ezekről a fákról szedjenek, hanem tényleg arról, amit nem figyelünk, nem veszük észre. Ez ugye a fő célja a projektnek. Volt vita ebből, hogy most akkor húha, mi lesz így, hogyha publikusra tesszük ezeket a fákat, és akkor most akkor ebből veszekedés lesz. Azóta már kiírtam egy ilyen 10 pontos közösségi útmutatót weboldalra, és ebben leírjuk ezt pontról pontra, hogy mi a fő cél, és a szabályok. Ugye értelemszerűen az ember érzi ezt belül, korrekt, jó szándékú ember ezt érzi, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Úgyhogy ezeket pontba kell venni, írásba kell venni. Volt egy másik része a kérdést, azt esetleg megismételnéd, mert azt lehet, hogy arra nem válaszoltam.
2: Hát, hogy volt-e már ebből olyan konfliktusotok, hogy mondjuk egy fa tulajdonosa írt nektek, hogy légy szíve, vegyétek le?
3: Igen, az a rész, igen. Konfliktus. Amikor kikerült a Telexre, akkor sokan megkerestek. Volt, aki arról írt, hogy ezt ültette, ezt a nagyapája ültette ezt a fát, és akkor ezt ne kerüljön be, mert nem akarja, hogy ebből szedjenek, vagy ezt rongálják ezt a fát, és akkor bekerült egy olyan funkció, hogy törlés kérelmezése. Akkor még ez nem volt benne, de ahogy a felhasználók jelzik az igényeket, úgy ugye adaptálom ezeket az igényeket, és azóta bekerült ez a funkció, és akkor lehet most már kérelmezni a fák törlését. A másik eset pedig az volt, hogy a budai arborétumból, a fővárosban, és volt pár fa jelölve, és ezt is egy releváns illető jelezte nekem, hogy ezt egyrészt, hogy töröljem a fákat, mivel azok a fák az ottani élő világnak a részei, és hogy nem akarja, hogy az emberek azért menjenek oda, hogy szedjenek arról. Meg hogy ne is lehessen egyáltalán jelölni, tehát hogy ha valaki jelölne az arborétumba, akkor ezt ne is lehessen. És ezeket majd idővel ugye beleviszem a weboldalra, ezeket a funkciókat.
2: Ez már egy ilyen érdekes fejlesztői kérdés. Ez megoldható? Tehát be tudsz majd, ezt meg tudod oldani, hogy bizonyos területeken ne lehessen egyetlen jelölni, mert az mondjuk egy
3: arborétum. Igen, tehát van erre már most elképzelésem. Úgy működik ez, hogy amikor valaki bejelöl egy lokációt a térképen, ugye annak van egy ilyen két számértéke, hogy hosszúsági és szélességi fok. És ebből az értékből egy algoritmus segítségével ki tudjuk számolni azt, hogy melyik városban vagyunk. Vagyis nem csak a város, hanem a pontos utcát is meg. És ilyen módon tudok egy olyat csinálni, hogyha ez az algoritmus azt adja ki, hogy budai arborétum, akkor ott letírtam ezt a fa hozzáadását, és végében ennyi a megoldás.
2: És ha már ilyen fejlesztői kérdéseknél vagyunk, neked ez így nem gyümölcs szempontból, hanem informatikai szakmai szempontból, mit adott ez a projekt? Sokat tanultál ebből?
3: Hát rengeteget. Igen, abszolút. Most egy olyan periódusban vagyok, hogy részmunkában dolgozom egy másik projekten, és így most így több időm van saját projektre. De annyira, hát hogy mondjam, önazonos a projekt velem, tehát nagyon élvezem és nagyon éltet ez a projekt. És az, hogy lényegében ezeket a elképzeléseket ugye a technikai szinten megvalósítom. Amiket a felhasználók írnak, azokat is meg tudom valósítani. Ez nagyon, nagyon erősen visz előre. Technikailag is, mint fejlesztő. Még nem is, miután azt nem is mondhatom, hogy vállalkozó, startup, alapító, de talán majd. Az, a lényeg az, hogy egy olyan szintre vigyem a dolgot, hogy már fenntartható. Mert ugye még most jelenleg inkább az ilyen közösségépítő értékadás van a fő szerepen, de olyan irányba akarom elvinni ezt a projektet, ami fenntartható és bevételem is van belőle akár.
2: És ezt hogyan gondolod, ha elárulható egy-egy gondolat belőle?
3: Lesznek implementálva új funkciók, például a webshop, tehát bizonyos releváns növényeket fogok tudni árulni. Van egy-két ötletem még, de most ez így a legerősebb elképzelés. Nagyon szeretek termeszteni ilyen különlegesebb növényeket. Rengeteg olyan növény van, ami magyarországi klímában is termeszthető. Vagy akár kis védelmet kell adni neki télen, de nagyon sokat lehet volna nyerni, hogyha termesztjük ezeket a főként gyümölcstermelő növényeket, és ebbe az irányba is akarom elvinni a projektet, hogy ezekre is egy ilyen rávilágítani ezekre a növényekre jobban. Igen, ezeket akarom árulni. Teljesen hobbi az egész dolog, tehát hogy hobbiként indult, de ahogy most így növekszik, már látom magam előtt a célt, és hogy hogyan lesz ez fenntartható.
2: És az benne van a jövőbeli terveidben, terveitekben, hogy az indulópontot, a fa ültetést, azt folytatjátok a projekt keretén belül?
3: Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát az ültetésre kapcsolatban az történt, hogy sok ültetéseink sajnos lelettek ugye kaszálva, mert olyan helyre ültetjük, ahol ezek a tavaszi tisztító, kaszás, park rendben tartó emberek végigmennek, ugye? Akkor sajnos lekaszálják a növényeket, a ültetéseket. Úgyhogy ezért is tértünk át inkább arra, hogy a jelenlévő fágot jelölünk és a térképen. Részben azért ment ebbe az irányba a projekt. De ahogy növekszik, és látjuk az aktivitást, így egyre elérhetőbbé vál az is, hogy önkormányzatokat megkeresni, és akkor bevonni őket. Én teljesen reálisan látom azt, hogy ha megtaláljuk a megfelelő szemét, akkor akár tudunk kooperálni, és egy ilyen közös csoportos közösségi ültetést csinálni, és akkor megjelenni a térképen. Ez mindenképp egy cél.
2: És egy záró kérdés. A beszélgetés legelején azt mondtad, hogy úgy látod, hogy az emberek, a városi emberek jobban eltávolodtak a természettől, miközben benned mindig ott volt a természet közeliség, természetjárás. Most így, hogy foglalkozol ezekkel a fákkal, hogy fókuszba tudtad helyezni ezeket a fákat más emberek előtt is, meg tele vagy tervekkel, amikről most az elmúlt percekben beszéltél, közelebb érzed magad így a természethez, mint mondjuk a projekt előtt érezted?
3: De 300% mértékben persze. Tehát érdekes, hogy igazából, mint programozó, informatikus, tehát ugye gép előtt ülök sokat, de hogy mégis az, hogy egy olyan projekten dolgozom, ami ugye ezt segíti, az valahogy nekem is egyszerűen hozzákapcsol ez a témához, és annak ellenére, hogy a gép előtt ülök és programozok, annyira érzem ezt a kapcsolódást, úgyhogy mindenképp nagyon sokat segít.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a gyümölcs térkép kezdeményezésről Bognár Levente alapítóval Hegedűs Márk beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 6000 milliárd forint Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, a kormány által elfogadott intézkedési terv több mint 60 tételben sorolja fel, mire fogják fordítani ezt az összeget. A lakhatásban történelmi változás jön, fogalmazott, majd rámutatott, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, mely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak, jegyezte meg. Most uniós forrásból számolnak el 54 milliárd forintnyi korábban magyar költségvetésből megvalósított iskolai beruházást, mondta Magyar Péter. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani, ebből 24 milliárd jut a házi orvosi ellátás fejlesztésére, további 6,5 milliárd helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére, valamint több mint 125 milliárd forintnyi korábban magyar költségvetésből megvalósított egészségügyi beruházást

0: és digitalizációs fejlesztést most uniós forrásból fedeznek. Na, a közlekedésben megújítják a vidéki Intercity járatokat is, tette hozzá. 35 új emeletes motorvonat érkezik, egyebek mellett a Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé közlekedő viszonylatokra, ismertette hozzátéve, hogy ez a két járműbeszerzési program mintegy 700 milliárd forintos fejlesztést jelent. A miniszterelnök közölte, teret nyitnak a szélenergiának, okosmérőket telepítenek, támogatják az energiahatékonyságot, és jut pénz lakossági energiahatékonysági beruházásokra, mondta Magyar Péter. Nem befolyásolja az úzdi csőtörés a város lakosságának ivóvízellátását, közölte a kormány gyors jelentésében. Azt írták, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek üzemvezetőjének tájékoztatása szerint a várost ellátó másik betápláló cső biztosítja az ivóvíz medence csökkentett kapacitású töltését. A hibát várhatóan gyorsan elhárítják, de a medence mai feltöltöttsége még napokig biztosítaná a város ivóvízellátását. Szeptembertől a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. A honvédelmi miniszter a katonákhoz szólva úgy fogalmazott, legyetek büszkék ezekre a hadirendszámokra és laktanya alakulat nevekre, mondta a miniszter. Családi nap és intézményvezetői kinevezés volt a program a Szeretet Otthonban Sajósenyén. A Fészek Református Otthonban családi napot tartottak egybekötve vezetői beiktatással. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor a Tiszaninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A nap további része zenei és játékos programokkal telt a közös beszélgetéseken túl, mondta Viktor Sámuel, az intézmény vezetője. Érdekes nyári égi jelenségek színesítik az augusztusi égboltot. A hónap közepén érkezik a perszeidák meteorraj, ami augusztus 12-én éjszaka írja el a maximumát. A legtöbb meteor aznap éjszaka és 13-án hajnalban várható. Ideális körülmények között óránként akár 90 meteor felvillanását is lehet majd látni. A perszeidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, ugyanis a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Sziomos Angelos, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetője elmondta, érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. augusztus 9-e vasárnap van. Kedves hallgatóink, az ápolás szakmai oktatásban végzett kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréseként a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete az év kiváló szakoktatója oklevelet adományozott Bekéni Zelenc Katalinnak, a Sátoralja újhelyi Kossuth Lajos Technikum egészségügyi szakoktatójának. Ebben az órában vele is beszélgetünk, előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 9-e van az emődök neve napja, régi magyar személynév, a régi emik ige származékának az emő szónak a dés kicsinyítő képzős változata, jelentése kis csecsemő. 1173-ban e napon megkezdték a pízai harangtorony építését. A torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődött, mai Ferde helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakult ki. 1803-ban Robert Fulton gőzhajójának első útja kezdődött a párizsi Szajnáne napon. 1849-ben Bem tábornok csapatai vereséget szenvedtek Hajnautól a temesvári csatában. 1866-ot írtunk, amikor Budapesten megnyílt a fővárosi állat- és növénykert. Egy tragikus évforduló 1945. augusztus 9-én az Egyesült Államok hadserege atombombát dobott Nagaszakira. 1797-ben született Ambrózi Mátyás, evangélikus lelkész. 1914-es születésű Fricsai Ferenc, világhírűvé vált magyar karmester. 1921-ben Hanák Péter, Széchenyi díjas történész született, a dualizmus korának művelődési társadalom és eszme történetének neves kutatója. 1936-ban született és 2022-ben hunyt el Kapdebóló Ránt, József Attila díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, Szabó Lőrinc monográfusa. Számos önálló kötet és monográfia szerzője. Szabó Lőrinc életmű kiadások gondozója, a Pécsi és a Miskolci Egyetem tudomány szervező egyénisége volt. 1952-es születésű Már Ági Jászai Mari díjas színésznő, a Miskolci Nemzeti Színház tagja. 1964. augusztus 9-én hunyt el Bárci Gusztáv, Kossuth díjas orvos, gyógypedagógus. Ma van az Állatkertek napja és a világ őslakosainak nemzetközi napja. Kedves hallgatóink, az augusztus 9-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriuma.

0: Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem. Mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez. Fiaim nem tudnak meghazudtolni. Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket, szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált és harcolt ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre, hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint a lovat a pusztán, meg sem botlottak. Mint amikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismert bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséget törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te neveddől neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek.
1: Mai útravalóban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyve.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá válhatnak az extrém hidrológiai események, köztük a kisvizek, melyek következményeit a hazai folyók jelentős részén évtizedek óta tartó medermélyülés is súlyosbítja, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia háttéranyagában. A kutatás szerint a mostani dunai kisvíz jól mutatja, hogy a vízhiány egyre nagyobb kihívást jelent a magyar vízgazdálkodás számára. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a Duna magyarországi szakaszán az elmúlt 6 évtizedben átlagosan csak nem 2 méterrel süllyedt a meder, míg a Tiszán és a Dráván az elmúlt évszázadban mintegy 1,5 méteres szint süllyedés következett be. A Magyar Tudományos Akadémia szerint nincs minden helyzetre alkalmazható egységes megoldás. A kutatások alapján a folyók természetes működésének helyreállítása, a víz visszatartás növelése, a természet alapú beavatkozások, a hordalék gazdálkodás fejlesztése, valamint a meglévő és új vízügyi létesítmények összehangolt alkalmazása egyaránt hozzájárulhat a klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodáshoz. 8 közép- és dél-kelet-európai alkotással várja a közönséget szeptemberben a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál új V4 Plus versenyszekciója, mely a korábbi East of Europe programot váltja fel, közölték a szervezők. Azt írták, az új elnevezés jobban tükrözi, hogy a szekcióban a visegrádi országokból, valamint a térség további államaiból érkező filmek kapnak helyet. A program célja pedig az, hogy olyan régiós alkotásokat mutasson be, melyek a magyarországi moziforgalmazásba többnyire nem jutnak el. A fesztivál nyitó filmje a horvát Igor Seregi Lagzi című vígjátéka lesz, mely minden idők legsikeresebb horvát mozifilmje. Magyar alkotásként Novák Erik 10 éjszakás kaland című új filmje szerepel a szekcióban. A nyitó film kivételével a V4 Plus versenyszekció vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén a legmodernebb technikával felszerelt Tudomány és Technika háza színpadán rendezik meg. Mintegy 40 kültéri és beltéri kiállítóval megnyílt a hajdúsági expó Hajdúböszörményben. Búza László szakállamtitkár arról beszélt, hogy a magyar mezőgazdaságban új stratégiára van szükség, melyben prioritást kap a magyar élelmiszer feldolgozása. Hangsúlyozta, hogy a szaktárca szorgalmazza a megtermelt javak helyben történő feldolgozását. Az idén a Virágzó Hajdúság szlogennel megnyitott 37. hajdúsági expó 3 napon át augusztus 9-ig várja a látogatókat. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállítás és vásár bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínál a térségi agrárium szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, akik szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon is tájékozódhatnak a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az ápolás szakmai oktatásban végzett kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréseként a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsod-Abói Zemplén vármegyei szervezete az év kiváló szakoktatója oklevelet adományozott Bekéné Zelenc Katalinnak, a Sátoralja újhelyi Kossuth Lajos Technikum egészségügyi szakoktatójának. Vele beszélget Jászter Beáta.
2: Hát ez egy újabb, nagyon szép égköve a munkásságodnak. Mit gondoltál, milyen leltárt készítettél akkor, amikor a kezedbe vetted ezt a szép kitüntetést?
3: Isteni a dicsőség, először is ezt gondoltam. Én csak végzem a feladataimat, a munkámat, a hivatásomat, és igazából nem is értettem, hogy kerültem oda, mert csak csinálom azt, amit kell. Csinálom a feladataimat, szeretem a hivatásomat, persze igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint a gyermekek oktatásában részt venni, és a legnagyobb lelkesedéssel, ami tőlem telik, de nem gondoltam, hogy ez olyan nagy dolog, hogy ez egy elismerést érdemel.
2: Pedig nem ez az első elismerésed, már hozzászokhattál volna, és nem csak a szakma, vagy a pedagógus társadalom ismer el, vagy a szakoktató társadalom, de bizony én tudom, hogy te a gyerekektől is megkapod napról napra ezt az elismerést, ezt a visszajelzést, ha nem is szavakban, de gesztusokban is, mosolyokban, vagy eredményekben biztosan.
3: Igen, igen. Hát csodálatos diákjaink vannak, akiket öröm tanítani, akikkel öröm együtt dolgozni, és így sokkal könnyebb, mert sokfélék természetesen, és ez a jó benne, mindig, valóban mindig kapok visszajelzést tőlük is, és ez nagyon inspiráló, akár a diákok részéről, akár a felnőtt tanítványaim részéről, hogyha ezt megkapom, és mindig igyekszek arra törekedni, hogy ezt meg is szolgáljam.
2: Segítő szakmát tanítasz, ápolókat képzel itt Sátoralja új helyen, de te magad is voltál ápoló. Nyilván ezt a gyakorlati tapasztalatot hozod. Sokszor kérdeztem tőled, hogy milyen a jó ápoló, de most inkább azt kérdezem, hogy te hogyan élted meg azt az időszakot, amikor a betegágy mellett álltál.
3: Nagyon-nagyon szerettem a betegágy mellett lenni, nagyon szerettem a betegeket. Voltak nagyon nehéz pillanatok, ugye intenzív osztályon dolgoztam, sebészeti intenzíven, aztán központi intenzíven, és ott a súlyos, életveszélyes, kritikus állapotú betegek mellett lenni, az szakmailag is egy nagy kihívás, nagy szaktudást igényel, de ugyanakkor nagy lelki erőt is, hogy amit tudjunk, azt tegyünk meg, de amikor nem tudunk többet tenni, akkor azt pedig a jó Istennek tudjuk átadni, hogy eddig tudtam ápolni a beteget, eddig tudtam tenni érte, és innentől Uram, a te kezedbe helyezem, és volt olyan nyilván, hogyha a dokló beteg mellett voltam, vagy tudtuk, hogy hát látszott ugye az állapotán, hogy lassan végére ér az életének, és akkor az olyan szép, amikor tudja az ember azt mondani, hogy vedd irgalmadba az elmenőt, és hogyha papra van szükségük, akkor merjük azt mondani a családnak, hogy hívjanak papot. Engedjük azt, hogy a családot tudjon lenni. Nyilván amennyire ez lehetséges, és amennyire ezt ugye a szabályok megengedik, illetve ugyanúgy a családtagokat is támogatni a kritikus állapotban, illetve abban is, amikor ugye veszteség éri őket, vagy pont abban az időszakban, amikor a gyógyulás útjára lép a beteg, a betegnek is, a családtagoknak is megadni azt a bíztatást, amivel tovább tudnak lépni, és hogy a beteg érezze azt, hogy azért vagyok ott mellette, hogy támogassam a gyógyulás útján, vagy támogassam azon az úton, amin neki menni kell. És ha ezt jól csinálja az ember, akkor akármilyen nehéz is, azért csodálatos hivatás, hogy tudom, hogy azért vagyok ott, hogy segítsek. Szóval ez fantasztikus érzés, hogy a Jóisten ad képességet arra, hogy tudok segíteni.
2: Egy kis törékeny nő vagy. Miért lettél éppen ápoló, mikor tudjuk, hogy oda nem csak szellemi képességek, de azért fizikai képességek is kellenek?
3: Nagyon érdekes kérdés. Gimnáziumban gondolkodtam ezen, így ugye, amikor harmadikos voltam, ugye akkor harmadiknak hívták, most 11-nek hívják. Mi is legyek? Mit szeretek? Hát magyar irodalom, nyelvtant nagyon szeretem, történelmet nagyon szeretem, biológiát nagyon szeretem. Magyar irodalom, történelem, hát mi lehet, tanár lehet lenni, én az nem akarok. Vagy lehet esetleg történészként dolgozni, de hát úgy gondoltam, hogy ez nem az én világom, hogy asztal mellett üljek. Persze képletesen, hanem biológia, mit lehet csinálni, vele orvosnak lehet lenni. Hát, ahhoz nem vagyok elég jó tanuló, és akkor így néztem végig a egészségügyben, hogy milyen szakmák vannak, és így lettem diplomás ápoló. Amikor ezt megmondtam édesanyámnak, azt mondja, hogy biztos vagy te ebben, hogy ápoló akarsz lenni, mert ugye a szenvedélyem, az életlátásom, az kicsit nehezen volt ezzel, ugye összeegyeztethető, mert ez a legalábbis külső szemmel, vagy anyukám szemével, mert anyukám szerint a betegekhez türelmes ember kell, igaza volt, és akkor még nem nagyon volt bennem ez meg, természetesen, de aztán a Jóisten alakítja az embert.
2: Mi az, hogy alakítját? Nem akartál tanár lenni? Hát most meg tanár vagy. De milyen szép az, amikor a tapasztalatodat fel tudod használni arra, hogy jó ápolókat nevelj. Mert te pontosan tudod, hogy a szakmai tudás az csak egy pillér. De ha nincs ott mellette az emberség, a türelem, az empátia, amiből azért neked bőven adott a Jóisten, akkor megette a fene az egészet, hogyha ez a két pillér nem tartja azt az embert.
3: Mindenképpen szükséges, igen, az érzelmi intelligencia is, a szaktudás is, az emberség is, hiszen akkor tudunk jól segíteni, hogyha ezek megvannak. A Jóistennek szerintem nagyon jó humora van, mert ugye középiskolában gondoltam először, hogy nem leszek tanár. A főiskolán mondták, hogy maradjak ott tanítani, mondtam, hogy biztos, hogy nem, mert nem leszek tanár. Aztán amikor harmadszorra is elém került ez az út, azt mondtam, hogy na jól van, uram, akkor megyek, de akkor támogass ezen az úton.
2: Azt is tudjuk rólad, és tudják a diákok is, hiszen érzik, hogy amikor tanítod őket, vagy amikor erre a pályára felkészíted őket, akkor nem csak azzal foglalkozol, hogy mi van a fejükben, és nem csak a szellemi kondíciókat erősíted, hanem mentálisan is nagyon odafigyelsz rájuk.
3: Igyekszem figyelni a lelkükre is természetesen, hiszen az ember test is, lélek is, elme is, és mindezeket tanítani kell, mindezeket trenírozni kell, hogy így mondjam. Ugye a testet nyilván ugye a sporttal, az étkezéssel, az egészséges étkezéssel, megfelelő alvással, ezekben is tudok nyilván segíteni nekik, hogy mennyit aludjanak, mit tegyenek, mit igyanak. Persze ezt nem szabad prédikációként közvetíteni feléjük, mert akkor nem jut el hozzájuk. Az elvének a trenírozása, ugye a tanulással, az mindenképpen, hiszen az iskolának ez az egyik feladata, a szaktanárnak ez az egyik feladata, hogy a szakmai tudást átadja, mindazokat az ismereteket, amik majd szükségesek lesznek számukra, amikor dolgozni fognak a betegekért. És a léleknek az egészsége is fontos, azért, hogy ő jól legyen, hisz az a gyermek, aki jól van lelkileg, az sokkal könnyebben fog tanulni, motiváltabb is lesz, de mint emberre tekinteni, mint individumra, mint érző lényre is tekinteni, ez nagyon fontos, hiszen hogyha szomorúsága van, ha nehézsége van, ha fájdalma van, azt nem lehet nem észrevenni. És hogyha megtisztel a bizalmával, akkor mindenképpen támogatni abban, hogy túl tudjon jutni a nehézségeken, hogyha nem is tudom, hogy mi van a háttérben, mert nem mindig kell tudnom, akkor is úgy beszélni vele, úgy viszonyulni hozzá, hogy az iskolaiban eltöltött idő az ne teher legyen a számára, hanem segítse őt abban, hogy azokban az élethelyzetekben, azokban a küzdelmekben, amikben éppen van, azokban erőt tudjon meríteni, akár az iskolai időből, vagy egy-egy jó szóból, hogy azokon túl tudjon jutni, hogy érezze, hogy nincs egyedül ezekben a nehézségeiben, és tudja azt is, hogy nem egyedül ő küzd, hanem a társai és minden ember küzd valamilyen nehézséggel, fájdalommal, mindenkinek vannak terhei, de hogy ezeket bírni szükséges, és néha nehéz, de akkor, ha csak egy picit tudjuk csökkenteni, vagy ha egy picit tudunk menni azon az úton bele, hogy kevésbé legyen nehéz, vagy kevésbé legyen fájdalmas, akkor már megérte.
1: Kedves hallgatóink, az ápolás szakmai oktatásban végzett kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréseként a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsodabói Szemplén vármegyei szervezete az év kiváló szakoktatója oklevelet adományozott Bekéni Zelenc Katalinnak, a Sátorraja újhelyi Kossuth Lajos Technikum egészségügyi szakoktatójának. Az elmúlt percekben vele beszélgetett Jászter Beáta.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, személyesen tájékoztattuk dr. Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a köztársasági elnöki pozíciót. A felkérést a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni, írta a miniszterelnök. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A leendő köztársasági elnök Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, írta Rétvári Bence. Toroszkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza frakciónak Baka András hivatalos jelölését hétfő 10 óráig kell benyújtania. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselő kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép majd hivatalba.

0: Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június végéig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezet hosszú távú gondozásában. A szakminiszter szerint az első évben több mint 600 házi orvosi praxis 57 ezer beteget vont be a programba. Közülük majdnem 43 ezer beteg esetében az előért vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, tette hozzá, a programra szükség van, a házi orvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek. Kifejtette, a finanszírozást úgy alakítják át, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy csökkentik a felesleges háziorvosi adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Azt írták, júliusban az egységek majdnem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segítkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban. Hozzátették azt is, a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak.
1: Az időjárásról.
0: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor-zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Az öt korona, második rész. Ki is volna a mi örömünk, koronánk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor? Pál első levele a tesszalonikaiakhoz, második fejezet, 19-es vers. A Bibliában említett második korona az öröm koronája, amelyet azok nyernek el, akik Krisztushoz vezetnek másokat. Ennek az igeversnek a hátterét az Apcsel 17-ben találjuk, ahol arról olvasunk, hogy miként érkezett meg Pál Tesszalonikába. Bement a zsinagógába, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek. Apcsel 17, második és harmadik vers. Hallgatói közül többen is megtértek, köztük sok istenfélő görög és jó néhány előkelő asszony is, így jött létre ott egy gyülekezet. Amikor később levelet írt nekik, Pál úgy fogalmazott, hogy ők lesznek a koronája Krisztus visszatérésekor. Mindannyiunknak követnünk kellene az egyik legnagyobb 20. századi lélekmentő, Bill Bright példáját, aki így vallott magáról. Noha sok ezer embernek beszéltem Krisztusról az évek során, meglehetősen zárkózott ember vagyok, és nem mindig megy könnyen a bizonyságtevés. Mégis rendszeresen gyakorlom, és erre bíztatlak téged is. Gondolkodj úgy, hogyha néhány pillanatnál több időt töltesz kettesben valakivel, akkor Isten helyezett mellé azért, hogy beszélj arról a szeretetről és megbocsátásról, amelyet megismerhet, ha hisz Jézus Krisztusban. Mikor osztottad meg utoljára valakivel az evangéliumot? Valahányszor így teszel, az Úr már készíti számodra az öröm koronáját. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Aktuális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. 2026. augusztus 9-e vasárnap van. Ma Emőd nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk önöket az előttünk álló órában. A nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátó Szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkora szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban a miskolciakat is várják a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpádot, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját hallják.
2: A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer, folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. Az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben a július-augusztusi időszakban, ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy idén is lesz baleghét a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a baleghetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnöke számol be.
3: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-éig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók. És különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehők, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátó Szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkor a szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban a miskolciakat is várják a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számol be rádiunknak, a riporter Sütő Dávid Pelé.
4: Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában dr. Tordai Attilát, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elvállalta a megkeresésünket, és hát már az első kérdést rögtön fel is tenném, hogy most jelenleg nyáron, amikor a riportot készítjük, a vérkészlet nagyjából hogy áll, bár gondolom, hogy ezért ez folyamatosan változik.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést, meg a témának a felvetését. A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer. Folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. Az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben a július-augusztus időszakban. Ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
4: Az OVS az hogyan, kiknek, mire biztosítja a vért, tehát úgymond mire is gyűjtik a vért, kiket szolgálnak ki vele?
2: Beszéltünk arról, hogy mennyi a napi vérigény, az egész országos adatot tudom mondani, ez kb. 1500-1600 vörös vérsejt koncentrátum egység vér, egy egység az 500 ml vérből tisztított, elválasztott vörös vérsejt koncentrációt értünk. Ez az országos mennyiség éves szinten akkor egy olyan 350 ezer körüli mennyiséggé szorzódik föl, körülbelül 200-220 munkanapot számolva. Tehát ezek a munkanapi igények. A hétvégén ott nyilván csak a sürgősségi igény merül fel. Maga az, hogy mire van itt szükség, a teljes vérből, amit a donoroktól leveszünk, három fő komponens készül a vérellátó szolgálatnak a vérkészítmény előállító egységeiben. Az első és legfontosabb és leggyakrabban említett készítmény az a vörös vérsejt koncentrátum. Ez körülbelül kétszeres sűrűségre van bekoncentrálva a donornak az összes, gyakorlatilag az összes vörös vérsejtje, tehát egy ilyen sűrítményt képzeljünk el, ami arra szolgál, hogy azoknak a betegeknek, akiknek a vörös vérsejt mennyisége egy kritikus szint alá csökken, azoknak ezt átmenetileg pótolja. 35 napig áll el egy ilyen készítmény, gyakorlatilag ennyi ideig marad a szervezetben is, hát oxigénszállító kapacitásként ez a beadott vörösvérsejt, és ezek a számok a vörösvérsejt koncentrátumra vonatkoznak, amit mondtam. A második fő komponensünk, amit a teljes vérből előállítunk, az a véralvadást elősegítő készítmény, ez egy másik pici sejtféleségnek a koncentrátuma szintén, amit úgy hívunk idegen szóval, hogy trombocita vagy vérlemezke. Ez a készítmény akkor kell, hogyha egy betegnek ebből a sejtfajtából van hiánya, és ez a sejtfajta hiány, ez jellemzően vérzékenységgel jár, vérzés veszéllyel jár. Hogyha ez is egy kritikus szint alá csökken, akkor ezzel a készítménnyel lehet ezt a vérzés veszélyt csökkenteni vagy megszüntetni. A harmadik készítményünk az pedig a vérplazma. Ez egy olyan oldat, nagyjából ilyen húsleveshez hasonlítható, amiben már a sejtek nincsenek benne, vagy csak nagyon kis mennyiségben vannak benne, viszont rengeteg olyan érdekes fehérje molekula van, ami szintén bizonyos kórképekben elengedhetetlen. Ezt is használjuk terápiás célra, de ezt már jóval kisebb mennyiségben, Tehát számban, számszerűen ebből a plazma mennyiségből hát elenyésző az a darabszám, amit a kórházok számára biztosítunk. Ennek a plazmának a sorsa, ugye minden donorból keletkezik egy ilyen plazma minta is, ennek a sorsa aztán olyan irányba kanyarodik azoknak a plazma mintáknak, amelyeket nem használnak fel a kórházak, és nem is adunk ki. Ezek aztán ipari célra lesznek hasznosítva, ahol ipari körülmények között fehérjéket tisztítanak ebből a plazmából, és ebből állítanak elő fontos életfontosságú gyógyszereket.
4: Miskolcon hol, mikor lehet vért adni, a miskolciak hogyan tudnak hozzájárulni a vérkészlet növekedéséhez?
2: Az Országos Vérellátó Szolgálat területi bontásban látja el a feladatait, és van egy miskolci területi vérellátóközpontunk, ami a hét minden napján munkanapon nyitva tart, és munkaidőben egy fix helyen várja a donorokat. Ez egy előre kialakított olyan hely, ahol minden előzetes vizsgálat és maga a véradás folyamata is kényelmesen és szakszerűen meg tud történni. Emellett előfordulnak kiszállásos események, ezek eseti jelenléttel járnak, és oda is lehet menni. Most azt hiszem egy eszemlét, egy tiszaújvárosi esemény, ami mostanában lesz, de igazából a konkrétumokkal kapcsolatban inkább a honlap felé irányítanám az érdeklődőket, hogy azt nézzék meg, a honlap az nagyon gondosan és nagyon precízen van vezetve. Ott egyértelműen fel vannak tüntetve a helyszínek, az időpontok, sőt még konkrét időpontot is lehet foglalni a honlapon keresztül, ami kicsit megkönnyíti a folyamatot, és hát egy biztos konkrétumot ad a donor kezébe. Tehát alapvetően a miskolciak azért ebbe a területi vérlátóközpontba tudnak menni teljesen rugalmas időkeretben, nagyjából ezt tudom mondani. Tényleg a kisebb helyszínekkel kapcsolatban a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket. Ezek a Vöröskereszt honlapján is megtalálhatók, ezek az események vagy lehetőségek, és az OVS honlapján ugyanúgy ovs.hu honlapon.
4: Kik és hogyan adhatnak vért, mik a véradás szabályai?
2: Az egyik az egy életkori korlát, van egy alsó életkori korlátunk, az 18 évet, betöltött 18 éves, tehát a legfiatalabb donorunknak is be kell, hogy töltse a 18. évét. Van a felső, az 65 jelenleg, 65 éves kortól már egy picit el tudunk térni, a 18-tól attól sajnos nem, tehát egy 17,5 éves fiatal az még nem adhat sajnos vért, ebben nem vehet részt ebben a folyamatban. Ez egy fontos kritérium. A másik számszerű kritérium az a testsúly. Egy 50 kilónál könnyebb személy nem adhat vért, mert a levett fél literes vér elvétele egy ilyen kis szervezetet, kis testű szervezetet sokkal jobban megterhel. Ez a kötöttség, ez a donorok egészségét és a donorok védelmét szolgálja. Tehát tényleg egy ilyen kisebb embernél ez a hányad arányaiban ez jóval nagyobb, és ez már veszélyezteti őt. Ezen kívül számos egészségességgel kapcsolatos kritériumnak kell megfelelni, amiket nem fogok tudni felsorolni. Itt megint azt ajánlom, hogyha valaki előre fel akar készülni, akkor a honlapon megtalálható az a kérdőív, amit ki kell töltenie nyilatkozatszerűen. Gyakorlatilag a saját egészségével kapcsolatban kell nyilatkozatokat is tennie, ami azt is szolgálja egyben, hogy a saját egészségét gondolja át valaki, és foglalkozzon a saját egészségével. Ez megtörtént, akkor azzal a saját egészség megőrzését is elősegíti. Fertőző betegségek elleni veszélyt szolgálják ezek a kötöttségek, vannak gyógyszerszedéssel kapcsolatos kötöttségek, betegségekkel kapcsolatos kötöttségek, amik nem teszik lehetővé a véradást. Elég sok ilyen van, több, inkább 50-es nagyságrendben vannak azok a kritériumok, amik a donornak az esetleges kizárását eredményezhetik.
4: Mennyi embertársunknak, kiknek tudunk segíteni a véradással, illetve úgymond a saját szervezetünknek esetlegesen miért jó, miért hasznos, hogyha elmegyünk vért adni?
2: Az a szlogen az OVS-nek, hogy adj vért, és ezzel akár megmenthetsz három életet is. Ez visszautal arra a hármas tagozódásra, amit az előbb részleteztem a készítményekkel kapcsolatban. Tehát egyetlen egy leadott vérmintából, egy 500 ml-es teljes vérmintából ugye három hasznos készítmény származik. Előfordulhat, hogy ez a három készítmény akár három különböző betegnek kerül beadásra, akik mindegyike súlyos állapotban van, és jelentős, akár életmentő segítséget is jelenthet ez a vérkészítmény.
4: Miért hasznos magának a véradónak egészség szempontjából, gondolom egy kicsit ilyenkor megújul, felfrissül a vér is, hogy a véradónak a szempontjából miért hasznos az, hogyha ő elmegy vért adni, vagy a donornak a szempontjából?
2: Igen, igen, tehát mik azok a motivációs tényezők, amik az első számút azért szoktuk mondani, hogy ez a segítési szándék, tehát hogy tényleg a donor ezzel a körülbelül egy órás, vagy maximum másfél órás idő áldozattal életben tartja a rendszert, rengeteget tud segíteni, tehát ez egy ilyen altruista segítő motiváció, de emellett én kiszoktam hangsúlyozni ezt a saját egészséggel való törődést is. Egyrészt bizonyos vizsgálatok is végződnek a donor részére ennek a véradási eseménynek a kapcsán. Megmérik ott a vérnyomását, megmérik azt, hogy van-e elég vére. Igen, hát azt nem mondtam a kizárási kritériumok között, hogyha valakinek túl kevés a vére, tehát ezt úgy hívjuk, ugye, hogy vérszegénység, akkor se adhat vért, ez elég logikus. Egy ilyen mérés ott történik is a helyszínen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az egészség, saját egészség tudatosság, a saját egészség megőrzése területén származik szerintem előny a donorok számára. Ő is érezheti úgy, hogy átment egy szűrőn, egészségesnek bizonyult és képesnek bizonyult arra, hogy ezt végigcsinálhassa, ezt a folyamatot. Persze a vére is így felfrissül, erre így én túl sok természettudományos bizonyítékot nem olvastam, de tényleg mondják az emberek, hogy jobban érzik magukat pszichésen, lelkileg. A szervezet nagyon könnyen képes egy ilyen körülbelül 10%-os vérveszteséget pótolni. Persze folyadékbevitellel magát a folyadékveszteséget hamar lehet pótolni. A sejteket is szépen újra gyártja a szervezet, megvan neki ez a képessége. Tehát összességében a segítő szándékot és az egészségtudatosság egészségi állapottal való foglalkozást szoktuk két nagyon fontos olyan hozadéknak említeni, ami a donorok részére is előnyt jelent ebben a folyamatban.
4: És ha már a folyamatról szó volt, akkor mutassuk be, hogyan zajlik ez a folyamat. Itt már részleteiben azért hallhattunk egy-két dolgot, hogy mennyit vesznek le, mennyi idő alatt, de mégis összességében hogyan zajlik ez a folyamat, mutassuk be.
2: Tehát megjelenik a donor a helyszínen, ami ugye lehet ez a fix helyszín, amit mondjuk mondtam, ezt a Miskolci területi vérlátóközpontot kórháznál, és akkor először jön az adminisztratív lépéssorozat, a donornak igazolnia kell magát, ezeket jelenleg még sajnos papír alapú eredeti dokumentumokkal kéri a rendszer, tehát ezekre szükség van, ezekre a dokumentumokra, sajnos azok nélkül nem megy. Aztán elindul ez a vizsgálati folyamat, ugye ki kell ezt a nyilatkozatot tölteni, nyilatkoznia kell a betegségekről, gyógyszerszedésről és a többi, ezek fenn vannak a honlapon, ez a nyomtatvány, ezt meg lehet előre nézni. Utána hemoglobin szintmérés történik új begyszúrásból, annak azonnal megvan az eredménye, tehát az megint egy ilyen szűrő jellegű dolog. Vérnyomásmérés is egy donor kivizsgáló orvossal megvalósul egy találkozó, egy interjú, egy beszélgetés, ott tényleg kérdéseket is lehet feltenni, és ilyen szempontból ez egy lehetőség arra, hogy tisztázódjanak esetleg problémák. Utána megkezdődik a véradás, ami hát ezt a szúrásos dolgot jelenti. Ez a véradóknak lehet nehéz, vannak emberek, akiknek ez probléma, egy kicsit nagyobb kihívás, hogy ezt jól kibírják. Ugye a könyökvénából tű beszúrásával indul el a vérnek a levétele ebbe a műanyag szerelékbe. Ez egy 10-15-20-25 perces folyamat, kicsit változó, hogy kinek milyen gyorsan sikerül. A véradás közben egy viszonylag kényelmes ágyon fekszik a donor, hogyha bármire szüksége van, akkor a kollégák segítenek neki, és akkor miközben a vér gyűlik ebben a műanyag szerelékben, ebben a zsákban, a közben folyamatosan keveredik, hogy nehogy beavadjon egy ilyen kis billegő tárcácskán, és hogyha ez megvan, akkor utána kihúzásra kerül a tű a könyökvénából, és bízunk abba, hogy különösebb megrázkódtatás nélkül a donor fel tud ülni az ágyból, és nem szédül meg, előfordul valakivel, hogy egy kicsit megszédül, akkor egy kicsit várnia kell, és utána még kap utalványt is, egy kis ilyen frissítőt, meg ilyen kis energiapótló, nem tudom, valami kis süteményféleséget, de igaziból az a típusú költségtérítés még ebben a folyamatban nem szerepel, mint ami a plazmaadásnál már szerepel. Tehát Ez egy önkéntes és térítésmentes folyamat hivatalosan.
4: És hát még egy fontos dolog van, az irányított véradás. Erről mit tud mondani a miskolciaknak, mi is pontosan ez az irányított véradás, hogyan lehet ezt csinálni?
2: Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás, ami most már tényleg hatékonyabbá és értelmesebbé teszi a rendszert. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradás szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kell a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap, ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen, a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, meg nem kell stimmelőnek lenni, nem kell kompatibilisnek lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak. Tehát gyakorlatilag bárki részére tud irányított véradással vért adni, és amikor ez beadásra kerül, akkor még egy értesítést is, vagy elvitelre kerül, akkor értesítést is küld a rendszerünk a donor részére, hogy sikeresen megtörtént a készítmény felhasználása. Tehát ez egy jó célzott támogatás, ha valakinek van tudomása ilyen igényről. Jelenleg körülbelül az összes donációnak most már megközelíti a 10%-át az irányított, tehát ez egy fontos lába a rendszernek, ez egy fontos sajátossága a rendszernek, szóval ezt tudom ajánlani mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, a nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátó Szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy. Pedig nyáron ugyanakkor a szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban a miskolciakat is várják a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpádot, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját, Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén is lesz Balek Hét a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a Balek Hetet. Idén, augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg a leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel, a gólyák. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Mata Zsoltot, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnökét. Korunkra való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Üdvözöllek nálunk a rádióban.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
2: A Balek Hétről, annak a szervezéséről fogunk beszélgetni. Mettől meddig lehet a Balek Hétre, vagy nevezzük úgy általános nevén, gólyatáborba jelentkezni? Erről mit lehet tudni?
3: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-ig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók.
2: Kik jelentkezhetnek, bár ezt akkor már félig meddig elárultad, illetve hogyan, milyen módon lehet regisztrálni a gólyatáborba?
3: Hát ugye jelentkezni a frissen felvett hallgatók tudnak, és különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehők, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk.
2: Mettől meddig és hol lesz most a Balek Hét, bár ha jól tudom, az eddigi összes Balek Hét a Miskolci Egyetemen volt.
3: Így van, ez most sem lesz másképp, a kampuszon fogjuk megtartani a Balek Hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani.
2: Mi a célotok vele, mi a célja a Balek Hétnek, hiszen nagyon nagy múltra tekint vissza, de gondolom a cél az változatlan.
3: Persze, hát a cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kiadhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni. Szóval én azt mondanám, hogy a legfőbb célja az ez, szokjanak bele az új környezetbe, ne legyenek megijedve, ismerjék meg a kampuszt, az egyetem területeit, és érezzék jól magukat.
2: És mely karok szervezik, bár ha jól tudom, mindig minden kar szervezte a Balek Hetet.
3: Mindegyik karunk szervez külön Balek Hetet, ugye 8 karunk van. Itt nyilván ki melyikre jelentkezett, ez nagyon fontos. Ha esetleg valaki eltévedne a jelentkezés folyamán, ezt most elmondom, mert szokott probléma lenni, hogy mindenki jól nézze meg, hogy melyik karnak a gólyatáborára jelentkezik, mert azt utána elég macerás javítgatni a jelentkezéseket, de igen, mind a 8 karunk szokott rendezni egy külön tábort, ők mindenki külön programokkal készül, itt rengeteg változatos program van, mind az egyetem területén, illetve azon kívül is különböző kirándulások, borkóstolók, illetve természetesen szakmai programok is várják a gólyákat.
2: Milyen programok lesznek, mikkel várjátok a frissen felvett gólyákat, mit kaphatnak itt a Balek Héten?
3: Hát ez ahány kar, annyiféle különböző program, most így fejből nem fogom tudni mindenkiét elmondani, de kapnak egy kiértesítőt egyébként a gólyák, és ott fel van sorolva, ez egy PDF file, abban fel van sorolva, hogy mik várják őket, de amik így hirtelen eszembe jutnak, azok tarcali borvacsora lesz, az egyik karon, nem spoilerezek, hogy melyiken, illetve bogácsi kirándulások lesznek, ugye különböző szakmai programok az egyetem területén, vagy akár azon kívül.
2: És hát amúgy, ha jól tudom, sportprogramok, egyetemi bemutatás, ez hogyan szokott kinézni, ha jól tudom, mindig ezeknek például egy-egy nap van szentelve.
3: A kampusz bemutatása az, illetve a szakmai programok, ez is már külön kari szervezése keretein belül zajlik le, itt ők oldják meg úgymond, hogy hol szeretnék ezt megtartani. Igazából különböző checkpointok vannak az egyetem területén, és oda mennek külön-külön csapatokban a gólyák, csapatvezető segítségével, a szakmai programokat pedig megoldhatják a bázisaikon, vagy esetleg az egyetemen előadóteremben, ez attól függ, hogy ők hol gondolják jónak, meg hát persze a létszámtól függően.
2: És említetted, hogy egy kiértesítést kapni fognak a gólyák, de azért én ezt megkérdezem, hogyha erről beszélhetünk pár szót, hogy a szállás hogyan van megoldva ilyenkor a gólyatábor során, az étkezés, illetve milyen praktikus dolgok kellhetnek erre a hétre, mivel készüljenek a gólyák a táborba.
3: A szállás az egyetemi kollégiumokban lesz megoldva, illetve az uni hostelben. Itt teljesen privát terük lesz a gólyáknak, két fős szobák vannak, illetve az uni hotelben azt hiszem, ott is vannak kettő fős, illetve négy fős, de ha jól tudom, itt is a két fős szobákat fogják megkapni. Külön fürdőszobával rendelkeznek ezek a szobák, szóval így lesz megoldva a szállás, és praktikus dolgok, amiket hozzanak magukkal, hát a legfontosabb, hogy magukat hozzák el, és annyira nem is nagyon fontos bármit hozni magukkal, nyilvánvalóan ruhát, de ételre sincs szükség, mert mindenről gondoskodunk. Kapni fognak egy egyenpólót, mindenki a saját karának megfelelőt, egyedi mintával, karszalagokat, és mosási lehetőség is van egyébként, hogyha esetleg a pólót ki szeretnék mosni, de természetesen hordhatnak saját ruhát, úgyhogy a legfontosabb az, hogy ruhát hozzanak, este bulikkal készülünk nekik, úgyhogy ha kicsit szeretnének kiöltözni a bulikra, akkor mindenképpen hozzanak valami csinos ruhát, de nagyon létszükségletre nincsen szükség, mert ételt, helyet, mindent kapnak.
2: Meséljük azt el, hogy miért is Balek hétnek hívják, és miért nem gólyatábor. Kicsit kilógunk a többi felsőoktatási intézmény közül, ilyen téren mi Balek hetet szervezünk. Miért Balek hét ez?
3: Igen, ez például, amikor én gólya voltam, nekem érthetetlen volt, de most letisztázzuk akkor ezt a kérdést. Hát igazából a hagyományérzésből ered, erről már lehetséges, hogy vannak, akik hallottak, lehet, hogy van olyan, aki egyáltalán nem. Viszont ugye ezek több mint 200 éves hagyományok itt nálunk az egyetemen, és ez a legnagyobb mozgatórugója szerintem a hallgatói életnek itt nálunk, és ebből ered ez a Balek hét kifejezés, ugyanis a hagyományérzés keretein belül hívjuk az új hallgatókat balekoknak, és a hét pedig arra utal vissza, hogy régen egyhetesek voltak a gólyatáborok, szóval ebből a kettőből tevődik ez össze, és meg fogják tudni majd, hogyha ott lesznek nálunk, már a Balek hét keretein belül is nyilván meg fogják ismerni a Balek hétnek az alapjait, betekintést fognak nyerni, és akinek ez nagyon megtetszett, akkor utána többet is fog tudni belőle látni, csak akarni kell, és mindenképp ajánlom, hogy akarják.
2: Akár a saját Balek hetedre visszaemlékezve, vagy az elmúlt időszakra, amikor már mondjuk szervezőként részt vettél, milyen hangulatban telnek ezek a Balek hetek, egy napjuk hogyan néz ki, akkor különböző karok találkoznak a kari köszöntéseknek megfelelően köszönnek, tényleg egész nap úgymond zsizsgés, pörgés van. Hogyan néz ki egy nap itt a Balek héten? Te hogyan emlékszel vissza akár a sajátodra?
3: Hú, hát a sajátomra. Szerintem az egyetemi életemnek a legmeghatározóbb pillanata volt, és ez nem ilyen klisé, hanem ez tényleg, itt láttam először az egyetemet, a leendő szaktársaimat, és volt bennem azért egy kicsi félelem, de amikor megérkeztem, akkor ez teljes mértékben elmúlt. Hát valóban folyamatos pörgés, nyüzsgés van, programok, tehát egyáltalán nem unalmas. Igen, hogyha a két kar találkozik, akkor hangos kariköszönéssel szoktunk egymást. Mikor találja a csapat megfelelőnek, tehát ez percekig is elnyúlhat, vagy akár köszönhetnek egymásnak kettőt, ez is egy vicces része a gólyatábornak. Viszont a saját programokkal telnek el a napok, ugye a napi háromszori étkezést kapnak, ezek is különböző időpontokban vannak.
2: És a selmeci hagyományokkal hogyan találkoznak? Például a gólyák, az hogyan van beépítve? Valószínűleg gondolom karonként azért változó, gyanítom a firmák egyenekben is megjelennek, ha jól tudom, bányászoknál ugye csillatolás is szokott lenni, vagy az lehet, hogy közös. Tehát úgymond, hogyan építitek be a selmeci hagyományokat a Balek hétre a gólyatáborba?
3: Már úgy szoktuk őket várni egyébként, hogy gyenviseletben vagyunk, és utána van ugye bemutatkozás, itt hallják először azt, hogy XY alias vagy vulgó, itt még lehet, hogy majd homályos lesz, hogy ez éppen mit jelent, de utána ki fog tisztulni, illetve például a bányászkaron vannak különböző checkpointok, ahol a baráti társaságokhoz lehet menni különböző feladatokra, illetve bemutatják magukat, elmondják a társaságnak a különböző rendezvényeit az év során, és így építjük be a gólyatábornak a menetébe.
2: Kicsit világítsak meg szervezői oldalról, hiszen gondolom a részletekről se kisebb munka, mint ahogy lezajlik a hét. Mekkora csapat áll mögötte, mekkora munka van ebbe az egészben, hogy megszervezzétek, hiszen ha jól tudom, most már nagyjából hetek óta szerveződik ez a Balek hét.
3: Hát igen, elég nagy munka egyébként, de mindenképpen megéri utána látni az eredményét. Hát vagyunk ugye mi a Mehögtől és a Kari főszervezők és szervezők. Itt a főszervezők kari szinten ilyen 3-tól 5-ig terjednek. Van, ahol ennél azért több, van, ahol 8 is van, és minden karnak vannak külön szervezői. Ez is változó, attól függ, hát a gólya létszámtól függ igazából lényegében, de ők mindannyian dolgoznak rajta, a főszervezők csinálják ugye az előmunkát, a szervezők pedig ugyanúgy a helyszínen nagyon sokat segítenek, és koordinálják a gólyákat, ugye csapatvezetők, mindenféle egyéb más pozíciók vannak, úgyhogy igen, ez egy kicsit nagy feladat, de hát melyik rendezvény nem az, de egyébként én nagyon szeretem, én imádtam a gólyatábort akkor, amikor elsős voltam, és szervezni is nagyon szeretem, tehát nekem szerintem ez az egyik kedvenc rendezvényem, de hát már szerintem egy jó, több mint egy hónapja megy a szervezés, ugye az alapoktól az egészen a legvégső állapotokig, de már közelítünk a végéhez, úgyhogy már a kész tereppel fogjuk várni a gólyákat.
2: Jó, hogy szóba hoztad ezt, hogy fogjátok várni a gólyákat, ezt amúgy hogyan képzeljük el, ugye azért a Miskolci Egyetem kicsit a város másik végébe van, oda hogyan tudnak eljutni, ha jól tudom, ennek is van egy különlegessége, hogy a Miskolci Egyetemi hallgatók, idősebb hallgatók hogyan, miként várják a friss gólyákat, akár a búzatéren, akár a tiszai pályaudvaron.
3: Igen, ez is egy nagyon fontos része, hogy mi elmegyünk értük. Nyilván bejöhetnek saját autóval, vagy esetleg busszal, hogyha valakinek közel van, de viszont ha messzebbről jönnek, vagy nincs busz, nem tudják megoldani, akkor mi kimegyünk értük autóval, vagy hogyha olyan távolságra van és nem találnak oda, akkor esetleg gyalog, de ez a jellemző, hogy egyébként autóval értük megyünk, erre is megvannak az emberek a szervezők között, akik ezt megteszik, és már ott megtörténik egy ilyen kontakt közöttünk, és már egyébként ott az autóban a közös eljutásig az egyetemig, már ott el szoktak kezdődni így a kisebb beszélgetések, és szerintem már ez is egy könnyítés ahhoz, hogy úgy megy oda a gólya, hogy már úgy száll ki az autóból, hogy van egy biztos ember, akivel tud beszélgetni, és már volt köztük néhány szóváltás.
2: Körülbelül mekkora létszámra számítotok, ha jól emlékszem, rektorasszony mondta a Pontot parti sajtótájékoztatóján, hogy azért most messze meghaladta a jelentkező hallgatókat. Elmúlt időszakban mennyi gólya volt, most mennyi góljára számítotok körülbelül?
3: Nagyjából minden évben hozzuk azokat a számokat, viszont most ugye volt ez a kiugrás, hogy kicsit többen jelentkeztek szerencsére, de egy ilyen körülbelül 800 főre mindig szoktunk kalkulálni, és akkor ehhez úgy azok a plusz-minusz néhány ember az teljes mértékben belefér, de az ilyen 800 körüli szám szokott általában fix lenni.
2: Zárva a beszélgetést, egy dolgot kérdeznék még, ami egy kicsit meghozhatja a kedvet a fiataloknak, a gólyáknak. Ha visszaemlékszel, neked mi az, ami miatt értékes ez a balekhét a saját balekhetedre, ha visszagondolsz, mi az, ami pluszt kaptál tőle, és akár az egyetemi tanulmányok során segített neked, miért érdemes kipróbálni a Miskolci Egyetemen a balekhetet, milyen pluszt ad az ember életéhez, az egyetemi évekhez?
3: Én mindenképpen azt mondanám, hogy a közösséget, aki eljön a gólyatáborba, az szokott lenni általában a kemény mag, ha lehet így fogalmazni. Ott megismerik a felsőbb éveseket, és ők végig segíteni fognak nekik egészen akár a diplomaosztóig, és nekem szerintem, személy szerint ezt a legnagyobb pluszt adta, hogy megismertem azokat a felsőbb éveseket, akikre a mai napig tudok számítani, és hogyha elakadok valamilyen tantárgyban, vagy bármiféle vizsgában, akkor meg tudom őket kérdezni, hogy esetleg van-e valami anyaguk, vagy valami tippjük, bármi, és mindig kapok valakitől segítséget. Tehát szerintem ez az egyik legnagyobb plusz, mert ez már egy közvetlen út hozzájuk, és utána, hát valljuk be, azért nehezebb lenne őket megtalálni úgy, hogyha nem találkozol velük gólyatáborba. Illetve maga a szaktársaik megismerése, ez szerintem a legnagyobb plusz benne, mert már egy olyan kis közösség alakul ki, akik úgy kezdik el az évet, hogy ismerik egymást, és ez a legfontosabb része, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mindenképpen megéri eljönni.
1: Kedves hallgatóink, idén is lesz balekhét a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a balekhetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel hagulják. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolttal, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnökével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 22. verséből hallgassuk meg. A tanítványoknak pedig ezt mondta: jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha Istennek teljesen odaadom magam, ettől jobb nincs ezen a világon. Erre figyelmezteti Jézus. Nem tudjátok, mely órában jön el. Jönnek kósza hírek, hogy már itt van, meg ott van. Ti ne szaladgáljatok, hanem legyetek bizonyosak, legyetek készen, vigyázzatok. Amikor Jézus megjelenik, akkor nem kósza hírek fogják mondani. Kelettől nyugatig, északtól délig, mint a villámlás, amely áthatol az egész földön, meglátszik majd az ember fiának jele. Ne futkossatok már össze-vissza. Számítsunk rá, mert ő visszajön. És milyen jó tudni ezt az üldözött keresztjéneknek is. Az a sokféle erő, hatalom meddig mehet még el? Meddig mehetett el a gyilkolás, az erőszakosság a földön? Míg Isten megbánta azt is, hogy ember teremtett, és csak azok menekültek meg, akik szavára a bárkába bementek. Meddig mehetett el az emberi társadalom a maga szexuális perverzitásában? Híres volt Sodoma arról, ami jelen napokban is megvan a világban. Homoszexualitás és annak annyiféle ágazata, meg mindenféle visszaélése. Hiszen azt a két férfit is kikérik Sodoma férfiai, hogy velük csúnyán elbánjanak. Nem akarom részletezni. Amikor Lót és családja elhagyja a várost, akkor már nincs appelláta. Nincs menekülés. Ott volt Noé, ott volt Lót Isten gyermekeként, de nem figyelnek rá. Viccel az öreg Noé, meg össze-vissza beszél Lót. Nem kell figyelni, nem kell figyelmezni. Kívánjátok, mondja a tanítványoknak Jézus, az emberfiát látni és azokat a napokat, de

0: Nem látjátok? Nem csak a látás érzékszerve van, hanem itt van a két fülünk, hallhatjuk az igét. Valaki téged akadályozott abban, hogy eljuss Isten tiszteletre, hogy hallgasd az evangéliumot? Ugye nem? És akkor az Isten országa már nem csak egy földön megvalósuló ország lesz, hanem köztetek, bennetek, bennünk és bennem is. Tud ő így uralkodni? A mai égemagyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videó üzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, melynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. A tudatos energiahasználattal a környezetet lehet óvni, felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott a szakminiszter. Rövidebb tanórákat javasolta a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közlemény szerint a cél az, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhangoló idősávot beszélgető körrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A második pont foglalkozik azzal, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosítják, összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Mint írták, kívánatos lenne, hogy észszerű módon korlátozzák az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét, és az is, hogy a mindennapos testnevelést élményszerűen szervezzék meg, áll a dokumentumban. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, melyekben 3 meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig majdnem 9

0: 1800 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, ezért a szóvivő hangsúlyozta, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kommunális hulladékot égetni sehol sem szabad, tarlót és nádast égetni az egész országban tilos, és szintén nem szabad eldobni az égő cigarettacsikket, közölte Dóka Imre. A Budapest központúság nem csak a vasút, hanem a közutak forgalmát is erősen befolyásolja. A magyar közúthálózat Európa egyik leginkább főváros központú hálózatai közé tartozik, írta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a legforgalmasabb az M0-ás körgyűrű, melynek napi átlagos forgalma 95 ezer felett van. De hasonlóan forgalmas az M1-es autópálya és az M5-ös is. Az M3-as csak ötödik a sor. 34 ezres napi forgalommal sorolta. A legkevésbé forgalmas útvonalak közé tartozik a Mezőkövesdet elkerülő főút és a Borsodabói-Zemplén megyei M30-as és M5 közötti főútvonal a maga 1400 fölötti átlagos napi forgalmával.
1: Az időjárásról.
0: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével beszélgetünk. Szó lesz a nehézségekről.
2: Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna. Hát biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami szolgáltatók.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy mitől más, mitől több egy egyházi kórház egy állami intézménynél.
2: A betegnek minden szükséglete mellett jelen szeretnénk lenni. A betegeket közösségben látjuk, elsősorban a családi közösségben, a családra, a betegnek a lelki gondozására, az oktatására, főleg gyerekkorban, szociális ellátására, az abban levő segítségre és a spirituális igényeire is fókuszálni szeretnénk.
1: Mai vendégünk tehát Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyébként a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatója is. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az egyházi kórházak nem voltak privilegizált helyzetben, sőt az államiakhoz képest az egyháziak hátrányosabb helyzetben voltak az elmúlt időszakban, mondja Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyben a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatója is. Hogy miért látja mindezt így, azt hamarosan megtudhatják a következő interjúból. Szó lesz majd arról is, hogy az új egészségügyi minisztériummal túl vannak az első tárgyalásokon. Velkei György elmondja majd az első benyomásait is az új kormánnyal való tárgyalásokról. Mai vendégünk tehát Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, a Betesda főigazgatója. Miért vállalta el az Egyházi Kórházak Egyesülésének vezetői elnöki pozícióját? Annyi feladata van szerintem a hétköznapokban, meg gondolom a hétvégén is, szóval, hogy ez bizonyára személyesen is fontosnak láthatta ezt, hogy ezt elvállalja, de mi volt ennek az oka?
2: Igen, ez egy nagyon sokrétű választ tudok csak erre adni. A legegyszerűbb része az, hogy valóban ebben a kérdésben nagyon motivált vagyok, és nagyon fontosnak tartom az egyházi kórházak ügyét és képviseletét. Ennél kicsit jobban kibontva, az egyházi kórházak a rendszerváltás után indultak útjukra, addig egy kórház volt, egy kis kórház, a holokauszt túlélőkre, a Mazsihi Szeretet Kórháza volt tulajdonképpen fenntartva, és ők egy szép munkát végeztek a háborútól, egy nagyon limitált ágyszámmal és keretrendszerben végig a rendszerváltásig, és utána a Betesda, majd az Irgalmas Kórház, a Szent Ferenc Kórház, ezek katolikus szerzetesrendi kórházak csatlakozott ehhez a keretrendszerhez, és az elmúlt években még a Kisvárdai Kórház vált görög katolikus kórházzá, illetve most már két éve a Török Bálinti Kórházat vette át a Református Egyház, Református Pulmonológiai Centrum néven, és hetedik kórházként a Máltai Szeretetszolgálatnak a pomázi, elsősorban addiktológiai és pszichiátriai kérdésekkel foglalkozó szakkórháza került ebbe a rendszerbe. Ezek a kórházak nagyon szép munkát végeznek, nagyon elkötelezetten, nyilván nagyon sokrétű profil rendszerben, de a helyük a magyar egészségügyben nagyon sokszor bizonytalan és nagyon sokszor nem pontosan és jól meghatározott. Igyekszünk egy holisztikus szemléletű és közben nagyon modern és a technológiát, innovációkat felhasználó, kicsit úgy mondanám alternatív kórházrendszert felépíteni, aminek az egyik vezérhajója a Betesda, mindenképpen ezt látni kell, a legsokrétűbb kapacitások egyikével mi rendelkezünk, a gyerekellátás csak nem egészét lefedjük, de a többi kórház is nagyon speciális profilrendszerekkel bír, és majdnem mindent el tud végezni együtt ez a kórházrendszer. és az állami nagy kórházi tömb kialakulása mellett nagyon sokszor észleljük, hogy háttérbe vagy figyelmet, nem elég figyelmet kapva működünk. Tulajdonképpen most az országban három kórházrendszer működik, az állami kórházrendszer, ez a kis egyházi kórházrendszer, és az egyetemi centrumok, klinikai központoknak a nagy volumenű, de összességében négy intézménybe magába foglaló kórházrendszere, és ezek közötti harmónia, miközben mindenki közellátást végez biztosítási alapon, az nagyon sokszor megakadozik. És tulajdonképpen én a legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy az egészségügyi szervezésbe, az országos struktúrákba, minisztériumba, országos kórházi főigazgatóságban, a tiszti főorvosi rendszerbe, illetve a finanszírozónál, a biztosítónál, a NEAC-nál, ami most már lassan OFP válik újra, tudjam jól képviselni ezeket a szervezeteket, ezeket a kórházakat, hogy megfelelő pozíciót, megfelelő figyelmet kapjunk, és megfelelő támogatásokhoz jussunk. Mind a mellett persze ennek a kórházrendszernek a társadalmi megjelenítése és az egésznek a belső harmóniájának a fokozása, együttműködéseknek a javítása is nagyon fontos feladat. Ez engem motivál, a Kórházszövetség elnöki tisztjei, mután két ciklusban voltam elnök, most elnök helyettes vagyok, jól megismertem az egészségügyi igazgatást állami szinten, nyilván a személyes kapcsolatrendszereim is kialakultak, a szakmai társaságokban is sokszor voltam vezető, és a Bethesda irányítása mellett, ahol nagyon sok segítséget kapok a munkatársaimtól, úgy érzem, hogy ezt a közfeladatot, ezt a szervezési feladatot el kellett vállalnom. Hát körülbelül így tudom összefoglalni a motivációt és a helyzetet.
1: Oké, ez egyben szerintem ki is jelöli a következő percek témáit, ezeket fogjuk még egy kicsit kibontani. Említettem most itt az állammal és a különböző állami egészségügyi szereplőkkel való kapcsolattartást. Mi változott az elmúlt hónapokban, mióta egyrészt van egészségügyi minisztérium a Magyarországnak, tárgyalt-e már az új egészségügyi miniszterrel, és hogy látja, hogy hogyan sikerül majd képviselni ebben az új struktúrában az egyházi kórházak ügyét, feladatát, lehetőségeit?
2: Néhány hónapja van új kormányunk, és egyenlőre azt tapasztaljuk, hogy különösen az egészségügyben ez nagyon jelentős átszervezést igényel, hiszen az egészségügy a belügyminisztérium államtitkárságaként működött az elmúlt években, és most egy önálló minisztériumi struktúrát és ehhez apparátust és új módszertanokat kell kidolgoznia az egészségügyi minisztériumnak. Rengeteg szakértőre van ehhez szükségük, csapatépítés is folyik, tehát jelen pillanatban talán a legfontosabb feladatuk, ami le is foglalja a vezetőknek a legtöbb energiáját, ennek a minisztériumi struktúrának és a működésnek az összerakása. Mellette az országos kórházi főigazgatóságban és most már mondhatom a nevet, de még nem így hívják, ebben a biztosítóban is, és a tiszti főorvosi hivatalban is új vezetők, újfajta gondolkodás és struktúra és működés kialakítás van, tehát ennek az idejét éljük. Én minden fajsúlyos vezetővel, miniszter úrral, államtitkár úrral, aki a kórházakért is felelős, illetve a kórházi főigazgatóval, illetve az OEP nem legfelsőbb, de közvetlen utána levő vezetőjével is már egyeztettem, van akivel többször is, vagy folyamatosan, és a Bethesda ügyét is, és az egyházi kórházak ügyét is, de a gyerekellátás és a magyar kórházrendszer ügyét is minduntalan szóba hozom. Tehát a kapcsolatok kialakultak. Azt látom, hogy a szakmai finom munka, a valódi kérdésekre való válaszadások, stratégiaalkotás ideje várhatóan ősszel jön el, de a kontaktok megvannak, és a problémákat már minden fontosabb szereplő felé tudtam jelezni, és a elképzeléseink is ilyen értelemben már bizonyos szintekig, illetve hát magas szintig, de bizonyos mélységekig megfogalmazhatóvá váltak.
1: érzem a diplomatikus válaszát, de azért ide még egy kérdést fölteszek, hogy a szándékot azt ki lehet-e olvasni ezekből az első beszélgetésekből, tehát hogy az egyházi kórházak helyzete az változik-e pozitív, negatív irányban, vagy csak a struktúra változik, vagy milyen reményei vannak, hogy bizonyos, például az, amit első problémaként azonosított a beszélgetés elején, hogy nem mindig sikerül jól kapcsolatban lenni az állami és az egyetemi kórházakkal, vagy bizonyos ügyek elakadnak, valahogy erre utalt, ezekben lehet-e változás most az első benyomásai alapján?
2: Azt tudom mondani, hogy nagyon jól esett az, hogy például az országos kórházi főigazgató úr Tóth Árpád, aki Norvégiából jött haza, éppen az elmúlt napokban tartott egy nagy főigazgatói értekezletet, ahova meghívott bennünket is. Az elmúlt években ilyen nem volt. Tehát az országos kórházi főigazgató csak az állami kórházak vezetőivel tárgyalt. Voltak korábban periódusok, amikor sikerült azt elérni, hogy egy képviselőnk jelen lehessen ezeken a kórházigazgatói megbeszélésen. Most mindannyian ott ülhettünk, és én ott hozzá is szóltam nyilván, és az egyházi kórházak ügyét szóba hoztam, és kértem a segítségüket, hogy itt folyamatos párbeszéd lehessen, és erre nagyon nyitottnak találtam őt is, és a helyettesét, Szondi Zitát is, akivel egyébként azt lehet mondani, hogy szinte hetente tudunk egyeztetni. Tehát ez a fajta nyitottság, ez egy nagyon fontos intézmény számunkra, mert az ellátás szervezés jelentős elemei a kórházi főigazgatóságnál vannak, megvannak. Miniszter úr is érdeklődő volt, illetve államtitkár úr is az ügyben. Az ő fókuszuk jelen pillanatban nem itt van, de miniszter úr nyilván a egész kultúrájából adódóan Hegedű Zsolt miniszter úr figyelemmel kíséri az egyházi szolgáltatókat, különösen a közel van a szíve, és ezt jelezte is nekem a református szolgáltatókhoz is. Tehát optimista vagyok ebből a szempontból, de nekünk nagyon fontos folyamatosan úgy tudnám mondani, hogy jelen lenni, mert olyan sok gond van az állami ellátókkal és az egész rendszerrel, hogy a figyelmet ez le tudja kötni, nekünk mindig meg kell jelennünk, és be kell mutatnunk a mi világunkat, mert különben ismerjük ezt a működésmódot, hogy úgy el tudunk felejtődni, 7 kis, relatíve a rendszerhez képest kisebb méretű kórháza, majdnem 90 állami kórház mellett, meg a 4 nagy egyetemi klinika mellett mindenképpen a 3. pozícióba kerül, és ez időnként jelent valóban egyfajta figyelemhiányt. Ezt én igyekszem mindenképpen aktivitásommal és a kórházigazgató barátaim, társaim is a jelenlétükkel tulajdonképpen ellensúlyozni. Ezt tudom így indításként mondani, de van még egy nagyon fontos elem az, hogy olyan szélesebb kontextusba is érdemes látni ezt a kérdést, hogy az oktatásban, szociális ellátásban az egyházi jelenlét sokkal nagyobb arányú, mint az egészségügyben. Ezeken a területeken, az oktatási és szociális területen nagy százalékokban vannak egyházi intézmények, akiknek egy jól kialakult hivatali egyeztetési folyamatrendszere van. Az egészségügyben a sokkal kisebb százalékos arány mellett ez az egyeztetési rendszer, de mondhatom, akár a finanszírozási elvek sem olyan egyértelműen letisztultak. Azt látom, hogy megint csak a figyelem ezért az egyházi jellegű politikai vezetésben, tehát a politikának az egyházügyekkel foglalkozó vezetésében is sokkal inkább az oktatásra és a szociális ellátásra fókuszál, ezért nekünk ott is fajsúlyosan jelen kell lennünk, hogy az egészségügy is megkapja a szükséges figyelmet. Úgyhogy mi így látjuk magunkat, hogy a legfontosabb, hogy a problémáink eljussanak a döntéshozókhoz, én ezen fogok dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy ez sikeres lesz, a nyitottságot látom.
1: Oké, akkor még a probléma térképről egy utolsó gondolatot. Itt a hogy mondjam, a a szereplők méretéről beszéltünk, meg a kommunikációról, de mik azok a néhány probléma még az egyházi kórházok szempontjából figyelve a hazai egészségügyet, amin jó lenne valamilyen módosítást, fejlesztést, szemléletváltást elérni, és ezen feltételezem, hogy próbál majd dolgozni a következő időszakban.
2: Igen, mondhatok ebben sokféle kérdést, így inkább csak leltárszerűen finanszírozási kérdések nagyon súlyosak, nagyon fontosak. Állami szolgáltatóknál az elmúlt években létrejött egy központi back office, egy központi olyan háttérintézmény, ami a szolgáltatásaiknak a jelentős részét menedzselte, itt a műszaktól kezdve az informatikán át, a takarításon keresztül a beszerzéseket egy központi ellátás végezte. Ebből az egyházi kórházak kimaradtak, ennek nagy előnye volt, mert szabadabban tudtunk működni, ugyanakkor jelentős forrásokhoz jutottak így indirekt módon az állami kórházak, amit nálunk valamilyen szinten kompenzáltak, de messze nem az értékén. Tehát ebből adódóan a kórházaink finanszírozási helyzete bizonytalanná vált. Nagyon sok mindent az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint fenntartó az állami kórházaknak, ezen túl is adott Viszmájor keretektől elkezdve központi beruházásokat és támogatásokat. Az egyházi fenntartók ezt nem tudják forrás hiányában biztosítani rendszerszerűen, tehát egy ilyen fenntartói finanszírozási keret is hiányzik a mi rendszerünkből, amire szintén kaptunk egy kompenzációt, ami már értékét vesztette az elmúlt évtizedben. Ez a kompenzáció a 2010-es évek elején még értékálló volt, mostanra kevés. Ez is azt jelenti, hogy az amortizációpótlásunk és műszerbeszerzésünk forrás hiányos. Nincsenek meg erre a garantált források. Következő nagy téma a betegutak kérdései. Mi is benne vagyunk a közellátási rendszerben, ugyanúgy a területekről nagyon sokféle beteget kapunk, és ezek a betegek első, úgy mondanám, hogy első szervezési elemként ezeknek a betegeknek az útjai az állami kórházakhoz kerülnek, a figyelem oda irányul a megbeszéléseken, ahogy mondtam, ők voltak jelen, és ez hátrányt jelent nekünk bizonyos betegek mozgásában, a területről érkező betegeknek az irányításában. Ezeket a kérdéseket is nagyon világosan napirendre kell vennünk. Még egy finanszírozási elem, hogy az állami kórházak egymás között a finanszírozási kereteiket át tudják csoportosítani, ezért nem esnek limitált helyzetűvé, hogyha nagyobb teljesítményt végeznek, az is finanszírozott marad. Nálunk mindenkinek külön, vagy egy-két kórháznak esetleg közös, de sokkal kisebb kórház számot bíró fenntartóink vannak, és ezért ilyen átcsoportos átcsítási lehetőségünk nincs, ami például a Bethesda esetében is azt jelenti, hogy az elvégzett munkánknak egy igen tetemes részét nem kapjuk meg az ezért járó finanszírozást, mert a volumen korlátjainkon, a teljesítmény limiteinken felül vannak, nagyon keresett a kórházunk. Ilyen problémával nem küzdenek az állami kórházak. Ez is egy nagyon súlyos helyzet, amit meg kell érteni a döntéshozóknak. Vannak olyan szabályzók, amik pillanatnyilag adminisztratív szabályzók, amik miatt ebben nem tudtunk előrelépni. Szóval van probléma jócskán, nem beszélve arról, hogy a különböző személyi kérdésekben is más elbírálás alá esünk. Ezekben vannak megint pozitív és negatív elemek. Bizonyos értelemben szabadabb jogkörei vannak az igazgatóinknak ebben a rendszerben, mint az állami rendszerben, de ott garantáltabb személyi biztonságot tudnak. Most itt a munkáltatói kérdésekről beszélek, a munkatársaknak adni. Úgyhogy hát ilyen kérdések sokasága vetődik fel, amit képviselnünk kell.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Református Bethesda Gyermekkórház főigazgatójával. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, személyesen tájékoztattuk dr. Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a köztársasági elnöki pozíciót. A felkérést a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni, írta a miniszterelnök. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, a Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Fidesszel szembeni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A leendő köztársasági elnök Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, írta Rétvári Bence. Toroszkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza frakciónak Baka András hivatalos jelölését hétfő 10 óráig kell benyújtania. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselő kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép majd hivatalba. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június végéig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. A szakminiszter szerint az első évben több mint 600 háziorvosi praxis 57 ezer beteget vont be a programba. Közülük majdnem 43 ezer beteg esetében az előért vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, tette hozzá, a programra szükség van, a háziorvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek. Kifejtette, a finanszírozást úgy alakítják át, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy csökkentik a felesleges háziorvosi adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást.
0: Az időjárásról.
1: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatójával. Műsorunk második felében most leginkább arról beszélgetünk vele, hogy az egyházi kórházak mitől mások, mitől többek, mint az állami kórházak, milyen szemlélettel fordulnak az ott dolgozók a náluk gyógyulókhoz. Vendégünk tehát Velkei György.
2: Most bennem az merül fel ezek után, hogy az elmúlt években egyébként hogyan tudták működtetni akkor akár anyagi értelemben az egyházi kórházakat, mennyire volt ez nagy kihívás?
3: Rengeteg küzdelemmel, és akkor is kerestük állandóan a kontaktokat. Azt lehet mondani, hogy valóban nagyon sokszor a túlélésért küzdöttünk. Most is ebben a helyzetben vagyunk, de szeretnénk ebben a rendszerelvűséget fokozni, hogy a rendszerben valóban egyenrangú félként legyünk jelen minden tekintetben. Igen, szóval ez egy nem egyszerű dolog volt. Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna. Hát én nem ismerem az oktatásügy és a szociális ellátásnak a részleteit, de azt biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem az elmondott okokból hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami vagy az egyetemi szolgáltatók. Egyébként az egyetemekkel sok szempontból hasonló a problémánk, és nagyon sokszor közösen tudtunk ezekben a kérdésekben megjelenni és az érdekeinket képviselni, mert ők is a nagy állami rendszernek alapítványi fenntartású intézményekként egy kicsit a külső területén voltak.
2: És akkor a beszélgetés végére még a szemléletről szeretnék egy kicsit beszélni. Ez inkább lehet, hogy filozófikusabb jellegű, vagy elméletibb jellegű, de szeretném, ha ezt is kibontanánk. Erről is beszélt az első néhány percben, amiért volt fontos önnek, hogy elvállalja az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöki feladatait is, hogy utalt rá, hogy más szemlélettel vannak, holisztikus szemlélettel, és talán mondhatom így, hogy többlet szemlélettel vannak akár a betegek iránt, a gyógyítás iránt. Hogyan jelenik meg a hétköznapokban ez ön szerint az egyházi kórházakban?
3: Beszéltem 7 egyházi kórházról, valóban ennyien vagyunk, de még amikor erről beszélek, szeretném ehhez hozzátenni, hogy sok olyan egyházi egészségügyi szolgáltató van még az országban, nagyon sokféle felekezetnek a fenntartása alatt, akik nem kórházként, de egészségügyi szolgáltatóként működnek, mert ehhez a szemlélethez ők is nagyon jelentősen hozzájárulnak. Ezek sokszor pszichiátriai, addiktológiai betegekkel, de korai fejlesztéstől kezdve nagyon sok mindennel foglalkoznak, az evangélikus egyház, református egyház, katolikus egyház, a pünkösdi egyház és más egyházak, kisebb egészségügyi járóbeteg vagy krónikus fekvőbeteg szolgáltatói, ők is kapcsolódnak a mi szövetségünkbe, tehát az ő érdekeiket is képviseljük. Így együtt ez a komplex rendszer a 7 kórházzal és a sok-sok kis szolgáltatóval igyekszik a gyógyításnak bizonyos értelemben a klasszikus emberi és spirituális dimenzióit is tudatosan megjeleníteni. Lesz most ősszel egy közös nagy konferenciánk, amire szeretnénk nagyon sok mindenkit meghívni. Ez egyébként éppen a Református Zsinatnak a épületében lesz november elején, és szeretnénk megmutatni ezt az ellátórendszert a sajtónak, illetve a döntéshozóknak és az egyház tagjainak és az egész társadalomnak. Az ennek a konferenciának a jeligéje, hogy holisztikus gyógyítás innovatív szemlélettel. A holisztikus gyógyítás alatt azt értjük, hogy mi minden A betegnek minden szükséglete mellett jelen szeretnénk lenni. A betegeket közösségben látjuk, elsősorban a családi közösségben, a családra, a betegnek a lelki gondozására, az oktatására, főleg gyerekkorban, szociális ellátására, az abban levő segítségre és a spirituális igényeire is fókuszálni szeretnénk. Nyilvánvaló, hogy az életnek egy krízise a kórházi kezelés, különösen súlyosabb vagy krónikus esetben, és ilyenkor a létkérdés az mindenkiben előjön, a betegben és a családtagjaiban is. Olyan munkatársi közösségeket építünk fel, ahol nagy szerepe van ezeknek a társszakmáknak, a lelkészektől kezdve az oktatóknak, szociális munkásoknak, mentálhigiénés segítőknek, és nyilván az egésznek az alapját a professzionális egészségügyi munka, a kiváló orvosi munka és ápolói munka és felszereltség, és az innovatív szemlélet, az újra való nyitottság, a modern terápiáknak az alkalmazása adja. Ezt a kettősséget szeretnénk bemutatni és megjeleníteni a világban. Nagyon nagy erre a fogékonyság, látjuk a Bethesda esetében is, de a többi kórháznál is, hogy az emberek felismerik ezt a szemléletet, és szívesen jönnek hozzánk, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. A kórházaink különböző ideje vannak ilyen egyházi kötelékben, vannak új kórházak, ahol ez a fajta gondolkozás kialakulóban van, és vannak a most már több évtizede egyházi kórházként működő intézményeink, akik bizonyos értelemben mintaadóak tudnak lenni, de rengeteg fejlődésre szorulunk mi is. Mindennapos feladatunk és munkánk az, hogy ezt az egész emberre fókuszáló gyógyítást minél inkább valósággá tegyük, és mellette fejlődjünk új profilokkal, innovatívan, ne legyünk ilyen szempontból sem hátrányban, hanem az orvostudománynak az élmezőnyében haladjunk. Hát ez a mi ideánk, ezen dolgozunk, és azt tudom mondani, hogy sok sikerünk van, sok pozitív visszajelzésünk, egy sok szempontból azért még különböző állapotú kórházrendszerben ezt a minőséget igyekszünk felépíteni.
2: És mennyire vannak ehhez a hét intézményben, meg a kisebbeknél, szolgáltatóknál munkatársak, akik ezt a szemléletet magukénak vallják, és hagy hozzak, ön is beszélt már itt párhuzamokról, mondjuk az oktatásból, hagy hozzak ide párhuzamot, azért nem akarok senkit megbántani, de bizonyára találkozhattunk olyan helyzetekkel, amikor mondjuk az egyház átvette egy iskolát, más fenntartótól maradtak a munkatársak, vagy egy részük, akiknek nem feltétlen volt fontos az a szemlélet, amivel az új intézmény indult. A kórházakban ez hogyan van? Aki ott dolgozik, annak az magáévá teszi ezt a szemléletet, amiről ön most beszél, találnak elég ilyen szemléletű munkatársak?
3: Nagyon különböző állapotban vagyunk, de alapvetően ez a cél mindenhol megfogalmazódik, és úton vagyunk ennek az ehhez vezető irányba. Azt tudom mondani, hogy ha a Bethesdára gondolok, akkor nekem nagyon-nagyon sok pozitív képen van a saját munkatársaimról. Mi 900 körüli munkatársal dolgozunk a Bethesdába, és ennek a legnagyobb része az nagyon tudatosan résztvevője, társa és elkötelezett munkatársa ennek a szemléletnek. Úgy mondanám, hogy a nagyobbik része, és nyilván vannak olyanok, akik szeretik ezt a közeget, de nem hitvalló keresztényként, vagy akár inkább csak munkahelyként gondolnak a Bethesdára, de nagyon átütőnek látom én a magunk kórházában ezt a szemléletet, és a többi kórházban is különböző helyzetben vagyunk, de a cél az mindenhol világos. Vannak még olyan kórházak, ahol nagyon-nagyon jó értéssel látom azt, hogy ez a fajta akarás és az ezen az úton való haladás nagyon markáns. És vannak olyanok, akik néhány éve indultak, és inkább célként és egy-egy kisebb csoportnak a katalizáló hatásaként jelenik még meg ez a fajta gondolkodás, ami egyébként az állami rendszertől sem idegen, de ott nem erre fókuszálnak, ott inkább azt látom, hogy kisebb munkahelyi közösségekben, csoportokban, illetve leginkább egyénekben jelenik meg ez az igény erre a gyógyítási kultúrára.
2: És lehet, hogy gyakorló igazgatóként, meg vezetőként nehéz ezt a kérdést most megítélnie, de remélem nem így lesz. Ha a betegek szempontjából tekintünk rá az egyházi kórházakra, akkor ön szerint egy beteg, akit nem érdekel a finanszírozás a hétköznapokban, lehet, hogy elolvassa az újságba, ha szembe jön, de amúgy nem ezzel kell, nem ezzel fekszik, meg az intézményvezetés, meg és a többi, hanem az ő problémája, vagy a gyerekének a problémája van ott, hogy szeretné, hogy meggyógyuljon. Ő mit tapasztal mindebből a szemléletbeli különbségből ön szerint, ha belép egy kórházba, és valahogy úgy képzelem el ezt a kérdést, hogyha nem látná a feliratot, csak a vele való, meg a gyerekével való kapcsolatot, akkor kiderülne számára, hogy egy egyházi kórházban van ön szerint, hogy kiderül-e?
3: Igen, én azt hiszem, hogy ezt rendszerszerűen az emberek nem ismerik, ezért is tartjuk fontosnak, hogy megjelenjünk minél inkább, és ezt a őszi rendezvényünket is ilyen értelemben egy jelentős kommunikációs lépésnek tekintjük, hogy ez egy alternatív kórház rendszerként megjelenjen, tehát legyen erre, fordítódjon erre egy figyelem, hogy én választhatok nagyon sok betegségben egy házi intézményt is, ahol ez a szemlélet tudatosan megjelenik. Hogy jelen pillanatban ez mennyire átütő, mennyire tűnik fel a kérdés valakinek, hogy itt máshogy szóltak hozzám, más attitűdöket találtam. Erre nagyon nehéz választ adni, nincs ilyen kutatásunk, a Bethesdánál még jobban van, de az egész rendszerben egyenlőre nincsen, ami erre pontos választ adna. Én nagyon sok mindenkitől hallok pozitív visszajelzést a kórház rendszerünkről, akár a budai Szent Ferenc kórház, vagy a kisvárdai kórház vonatkozásában, vagy a mazsihi szeretett kórház vonatkozásában. Én magam is nagyon sok beteget irányítok, például ezekbe az intézményekbe, rokonságból, munkatársi körből, ismerősöktől, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok erről a szemléletről és a munkájukról, tehát én azt látom, hogy azért ez valóság, és megérinti a betegeket és hozzátartozókat az a szemlélet, ami ebben a rendszerben zajlik.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Velkei Györgyöt, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökét, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatóját hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videó üzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, melynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. A tudatos energiahasználattal a környezetet lehet óvni, felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott a szakminiszter. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közlemény szerint a cél az, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhangoló idősávot beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A második pont foglalkozik azzal, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosít összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Mint írták, kívánatos lenne, hogy észszerű módon korlátoznák az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét, és az is, hogy a mindennapos testnevelést élményszerűen szervezzék meg, áll a dokumentumban. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, melyekben hárman meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig majdnem 9800 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tűzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, ezért a szóvivő hangsúlyozta, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kommunális hulladékot égetni sehol sem szabad, tarlót és nádast égetni az egész országban tilos, és szintén nem szabad eldobni az égő cigarettacsikket, közölte Dóka Imre. A Budapest központúság nem csak a vasút, hanem a közutak forgalmát is erősen befolyásolja. A magyar közúthálózat Európa egyik leginkább főváros központú hálózatai közé tartozik, írta Vitézy Dávid. A közlekedési

0: és beruházási miniszter szerint a legforgalmasabb az M0-ás körgyűrű, melynek napi átlagos forgalma 95 ezer felett van. De hasonlóan forgalmas az M1-es autópálya és az M5-ös is. Az M3-as csak ötödik a sorban, 34 ezeres napi forgalommal sorolta. A legkevésbé forgalmas útvonalak közé tartozik a Mezőkövesdet elkerülő főút és a Borsodabói-Zemplén megyei M30-as és M5 közötti főútvonal a maga 1400 fölötti átlagos napi forgalmával.
1: Az időjárásról.
0: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Autószalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Tavaly november óta új diákpolgármestere van a Miskolci Diákpolgárságnak. Szombati Benedek Adiós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a Diák Önkormányzat munkájának koordinálása, egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz. Most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán civil referenssel.
2: Itt a nyári szünet, a vakáció, viszont a Miskolc városi diák önkormányzatnál nem áll meg az élet, hisz mi már most is szervezünk és ötletelünk, hogy a következő tanévben milyen programokat tudnánk megvalósítani, és ennek keretein belül történnek találkozók, ilyen kétheti rendszerességekkel igazából, és ez alapján megy a szervezetnek a még jobb átétele és megújítása. Szerintem nagyon sikeres tanévet zárhattunk a midőkkel, hisz rengeteg eseményen részt vettünk, és mi is rengeteg eseményt szerveztünk. Ezek közül legfőképpen a midők sportnapot emelném ki, amely egy több mint 120 diák részvételével lezajlott esemény volt. Ez volt a midők történelmében a legnagyobb esemény, szinte ezt biztosan kijelenthetjük, hisz azért 120 diák az tényleg rengeteg diák, és nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi fiatalt meg tudtunk mozgatni. Itt nagyon fontos szerepe volt az iskoláknak is, hisz ők küldték a diákok egy részét, hisz nagyon fontos volt az iskoláknak az, hogy részt vegyenek ilyen programokon, mert itt is tudják a diákjaik képviselni az iskolát, és meg tudják méretetni magukat. Ugye a különböző sportágakban ez volt a futball, kosárlabda és a röplabda. Valamint nyár elején, tehát a vakáció kezdetekkor megtartottuk a midők strandnapot, amelyen több mint 500 vettek részt. Itt igazából már nyilván nem az volt a lényeg, hogy minden olyan szabályszerűen menjen, mint egy sportnapon, hisz itt is volt röplabda mérkőzés. Itt elsősorban arról volt szó, és az volt a lényeg, hogy kikapcsolódjunk, és hogy maga ez a midők közösség, amely már kialakult és fejlődőben van itt Miskolcon, ez igazából még összeszedettebb legyen, és még inkább egy ilyen egységes nagy közösséget alkossanak a diákok Miskolcon.
3: Az elmúlt tanévben azért nem mondhatom azt, hogy minden zökkenőmentesen ment, ugye voltak problémák. Nyilván itt a bürokrácia azért sokszor akadályoz minket különböző rendezvények és egyéb tevékenységekben, de próbáljuk a legjobbakat egyébként a legjobbak szerint irányítani vagy vezetni a diák önkormányzatot, és ebben óriás segítség van, egy új ifjúsági referensünk, Sebestyén Virágnak hívják, és szerintem ő nagyon jó a kézben tudja tartani a dolgokat, és nagyon jól szervez, és hát mondom, ez a bürokrácia, ez egy párszor akadályozott minket, de azért próbáltunk mindenhol, azért például ez a sportnap, ezt tényleg azért emelném ki én is, mert ez tényleg nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon sok gyereket sikerült megmozgatni. Az utóbbi években biztos, hogy nem volt ilyen nagyszabású rendezvény, amit a diákok önmaguk. Külön hangsúlyozni kell azt is, hogy ezt ők szervezték meg. Az első dologtól az utolsó lépésig ezt ők alakították ki, ők hívták meg akár a sportbírókat, ők voltak, akik értékeltek, ők voltak, akik beszerezték az ajándékokat a csapatoknak, tehát gyakorlatilag mindent ők szerveztek meg, és nagyon elégedett volt szerintem mindenki, aki eljött.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Szombati Benedek Miskolc diákpolgármestere és Reimann Zoltán civil referens.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Tavaly november óta új diákpolgármestere van a Miskolci Diákpolgárságnak. Szombati Benedek Adiós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a Diák Önkormányzat munkájának koordinálása, egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz. Most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán civil referenssel.
2: Elég sok minden történt azóta, amióta utoljára voltunk, és rengeteg információt fog megosztani, és hát továbbra is várjuk a diákok támogatását, jelentkezését és részvételét ezekben a programokban.
1: Benedek, javában tart a nyári szünet, ilyenkor mi a helyzet, ilyenkor teljesen pihen mindenki, vagy esetleg mennek már az ötletelések, mivel telnek a hétköznapok ilyenkor?
3: Hát nyilván itt a nyári szünet, a vakáció, viszont a Miskolc városi diákönkormányzatnál nem áll meg az élet, hisz mi már most is szervezünk és ötletelünk, hogy a következő tanévben milyen programokat tudnánk megvalósítani, és ennek keretein belül történnek találkozók, ilyen kétheti rendszerességekkel igazából, és ez alapján megy a szervezetnek a még jobb átétele és megújítása.
1: Hogyan értékelnéd az elmúlt tanévet? Mi minden történt? Hogyan alakult a munkátok?
3: Szerintem nagyon sikeres tanévet zárhattunk a midőkkel, hisz rengeteg eseményen részt vettünk, és mi is rengeteg eseményt szerveztünk. Ezek közül legfőképpen a Midök sportnapot emelném ki, amely egy több mint 120 diák részvételével lezajlott esemény volt. Ez volt a Midök történelmében a legnagyobb esemény, szinte ezt biztosan kijelenthetjük, hisz azért 120 diák az tényleg rengeteg diák, és nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi fiatalt meg tudtunk mozgatni. Itt nagyon fontos szerepe volt az iskoláknak is, hisz ők küldték a diákok egy részét, hisz nagyon fontos volt az iskoláknak az, hogy részt vegyenek ilyen programokon, mert itt is tudják a diákjaik képviselni az iskolát, és meg tudják méretetni magukat. Ugye a különböző sportágokban ez volt a futball, kosárlabda és a röplabda. Valamint nyár elején, tehát a vakáció kezdetekkor megtartottuk a Midök strandnapot, amelyen több mint 500 vettek részt. Itt igazából már nyilván nem az volt a lényeg, hogy minden olyan szabályszerűen menjen, mint egy sportnapon, hisz itt is volt röplabda mérkőzés. Itt elsősorban arról volt szó, és az volt a lényeg, hogy kikapcsolódjunk, és hogy maga ez a Midök közösség, amely már kialakult és fejlődőben van itt Miskolcon, ez igazából még összeszedettebb legyen, és még inkább egy ilyen egységes, nagy közösséget alkossanak a diákok Miskolcon.
1: Egy elismerést is kapott a város, a diákok?
3: Igen, részt vettünk a Bonis Bona díjátadón, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kapott egy díjat, azért, mert az elmúlt időszakban olyan mind fejlesztéseket, mind olyan programokat hajtott végre az önkormányzat, amely miatt ugye a bizottság...
2: Hát igen, volt egy ilyen döntéshozó testület.
3: Igen, ők igazából ezt a díjat Miskolcnak ítélték. És ott részt vettünk egy ilyen nagyon széles programsorozaton, ahol meglátogattuk a fővárosi nagycirkuszt, ahol beleshettünk a kulisszák mögé, valamint kipróbálhattuk magunkat, mint artisták. Ezután meglátogattuk a Puskás Ferenc Múzeumot, majd ugye részt vettünk a Pesti Vigadóban, a Bonizmona diátadón, ahol egy ilyen élő televíziós műsor keretein belül zajlott le a diátadó.
1: Zoltán, nagyon bólogatsz, milyen tapasztalatokat szereztél ezen a kiránduláson, diátadáson?
2: Nagyon különleges élmény volt, tényleg jó volt. Ugye hát ugye az elmúlt tanévben azért nem mondhatom azt, hogy minden zökkenőmentesen ment, ugye voltak problémák. Nyilván itt a bürokrácia azért sokszor akadályoz minket különböző rendezvények és egyéb tevékenységekben, de próbáljuk a legjobbakat egyébként a legjobbak szerint irányítani vagy vezetni a diák önkormányzatot, és ebben óriási segítség van, egy új ifjúsági referensünk, Sebestyén Virágnak hívják, és szerintem ő nagyon jól kézben tudja tartani a dolgokat, és nagyon jól szervez, és hát mondom, ez a bürokrácia, ez egy párszor akadályozott minket, de azért próbáltunk mindenhol, azért például ez a sportnap, ezt tényleg azért emelném ki én is, mert ez tényleg nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon sok gyereket sikerült megmozgatni. Az utóbbi években biztos, hogy nem volt ilyen nagyszabású rendezvény, amit a diákok önmaguk alakít. Tehát külön hangsúlyozni kell azt is, hogy ezt ők szervezték meg. Az első dologtól az utolsó lépésig ezt ők alakították ki, ők hívták meg akár a sportbírókat, ők voltak, akik értékeltek, ők voltak, akik beszerezték az ajándékokat a csapatoknak, tehát gyakorlatilag mindent ők szerveztek meg, és nagyon elégedett volt szerintem mindenki, aki eljött. Úgyhogy ez is egy ilyen hagyományteremtő lesz, tehát mindenképpen lesz folytatása. Ugye szeptemberben is lesz elég sok rendezvény, októberben is lesz, és hát utána pedig majd jön a közgyűlés, ami ugye most már úgy fog zajlani, hogy ők is ugyanúgy kampányolnak, a jelenlegi vezetés, tehát akár eddig ugye azért ez nem volt így, nem tudom, hogy volt-e olyan diák polgármester, akit újra választottak, mert talán nem is volt lehetőség. Most viszont arra van lehetőség, hogy választ, őket újra választhatják, tehát a diák polgármestert, az elnököt és az alelnököt azt szavazás útján fogják megválasztani, és a maradék három pozíciót az elnökségben, ahogy most legutóbb is volt, azt pedig ők fogják majd kiválasztani. Még annyit, hogy változás történt nem csak az ifjúsági referens pozícióban, hanem a programszervező pozícióban is, és hát a Varga Léna helyett egy új programszervező jött, de hát erről majd Benedek többet tud mesélni, azt ők választották ki.
1: Mit lehet erről tudnunk?
3: Hát igen, történt egy ilyen személyváltozás a diák önkormányzatban. Buzás Csilla lett az új programszervező elnökségi tag. Igazából ez mindenki döntése alapján lett eldöntve és kiválasztva az új programszervező. Egyelőre nyilván Csillának még tanulnia kell, és meg kell ismernie teljes mértékében a diák önkormányzat működését, meg maga azt a folyamatot, hogy hogyan kell egy programot megszervezni, úgy, mint a sportnapon.
1: Mik a tapasztalatok, hogyan működik a diák önkormányzat tagjai között az együttműködés, a csapatmunka? Például mennyire volt könnyű vagy nehéz feladat ezt a sportnapot megszervezni számotokra?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy itt a szervezéssel és magával az elnökségi tagok egymás közötti kommunikációjával egyáltalán nincsen probléma, hisz nagyon könnyen és nagyon egyszerűen megy a szervezés. Nyilván vannak nehézkes részek, viszont ugye ez abból fakad, hogy azért mégiscsak diákok vagyunk, és nekünk is ugye ez az első ciklusunk, ezért nyilván vannak olyan helyzetek, amelyeket még nem tapasztaltunk, viszont hát legalább ezekből is tanulunk. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a szervezés az tényleg nagyon simán megy, és abban bízunk, hogy minden későbbi programot minimum olyan jól meg tudunk majd szervezni, mint a sportnapot.
1: De kaptok segítséget is, gondolom.
3: Persze, Zoltán és ugye Sebestyén Virág ifjúsági referensők nagy mértékben segítik a munkánkat, valamint az egész önkormányzat teljes mértékben támogat minket.
1: Azt megfogalmaztad-e már esetleg magadban, hogy mi volt a legnagyobb eredmény az elmúlt tanévben?
3: Igen, igazából itt én ezt az eredmény részét, ezt két csoportra bontanám. Az egyik, mint eredmény, mint esemény. Ez abszolút egyértelműen a sportnap volt, ezt Zoltán is elmondta, én is elmondtam, hogy igazából itt ennek a programnak a legnagyobb eredménye az az volt, hogy több mint 120 diákot meg tudtunk mozgatni. Ez abszolút a legsikeresebb programja volt a Midőknek, így az egész történelme során. Valamint ott is elkezdett formálódni egy olyan közösség, amely igazából felbecsülhetetlen erejű, hisz ugye sok diák egy helyen, egy közös célért harcolt, főleg a csapatok, tehát igazából itt ez a közösség formálódott, valamint, és ha már közösség, a másik csoport pedig az lenne, hogy igazából sikerült azt elérnünk, amit a választáskor is megfogalmaztunk már, hogy a legfontosabb az az lenne, hogy népszerűsítsük a diák önkormányzatot, valamint, hogy a közösséget is sokkal jobban fejlesszük igazából, tehát, hogy sokkal összeszedettebb és egy ilyen masszív, erős társaság legyen ez a Midők, és igazából azt nem mondhatom, hogy kész vagyunk, hisz egy ilyen közösségépítés soha nincsen kész, viszont úgy gondolom, hogy sikerült átlépnünk bizonyos mérföldköveket, hisz ez akár fakad a sportnapból, vagy az egyéb programokból is, hogy maga a közösség sokkal nagyobb lett, sokkal több diákot tudunk elérni most már, valamint közösségi médiába is szerintem sikerült nagyobb kört megfognunk. Emellett nagyon fontosak a visszajelzések, és akár a sportnapon, akár a strandnapon megkaptuk azt, így mindenki az elnökségből, hogy milyen jó volt az az adott program, és hogy feltétlen szervezzük meg jövőre is, és igazából ez egy hatalmas nagy pozitív visszacsatolás nekünk, hisz mi azért dolgozunk, azért lettünk megválasztva, hogy a diákokat szolgáljuk, és hogy értük, csináljunk mindent. És ez egy hatalmas nagy elismerés, amikor egy adott programon, még úgy, hogy zajlik a program, ott megdicsérnek és mondják, hogy ez annyira jó volt, hogy ők mindenképp szeretnék azt, hogy ezt jövőre is megszervezzük, akkor ez nekem, és mindenki másnak is az elnökségbe, ez egy olyan nagy elismerés, ami felbecsülhetetlen mértékű, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ugye mi erre vállalkoztunk, viszont szerintem már akkor, vagy még akkor sem gondolta senki, amikor megválasztottak minket, és elkezdtük az alapozó munkát, hogy igazából itt ilyen elismerésben részesülünk majd. És még egyszer mondom, ez egy hatalmas nagy sikerélmény igazából mindenkinek, hogy amikor többen is odajönnek, és már egyből mondják, hogy milyen jó volt az adott program, akkor az úgy egy olyan érzést kelt bennem, amikor igazából az egésznek a, tehát az egészet én úgy tudom értékelni ilyenkor, ezt az egész polgármesterséget, hogy lehet, hogy vannak néha akadályok, problémák, meg hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi azt eltervezzük, viszont mégis megéri, hisz annál nincsen nagyobb érték egy diákváros vezetőnek, hogyha elismerik a saját választói, úgymond, tehát a diákok. És nekem ez adja meg az értelmét legfőképpen azért, hogy ezt tovább csináljam.
4: És mik esetleg a nehézségek, amin esetleg lehet javítani, vagy szeretnél máshogy, amiből tanulságot lehet levonni?
3: Hát igazából a problémák nagy része, hogy mondja, nem feltétlen rajtunk múlik, itt maga a szervezésben vannak néha nehézségek, de ugye ezt már említettem, hogy itt ezek is olyan dolgok, amik abból fakadnak, hogy fiatalok vagyunk, és még nem szerveztünk programot, meg egyébként a bürokrácia, ahogy mondta Zoltán is, de igazából azért ezek nem olyan problémák, amelyeket ne lehetne megugrani, mert most nyilván, ha elsőre nem sikerül, nem adjuk fel, hanem akkor megpróbáljuk másodjára, vagy máshogy, más úton, de eddig még sose volt olyan, amit ne tudtunk volna megoldani, hisz erre vannak a segítőink is, meg azért vagyunk mi is, hogy ezeket a problémákat azért megoldjuk.
4: Az hogyan dől el, hogy mikor milyen programot szerveztek, hogy mire van szüksége a diákoknak, például a sportnap, a strandnap?
3: Hát igazából tartjuk a kapcsolatot a diákokkal, nyilván megkérdezzük őket is, hogy ők milyen programokon vennének részt szívesen. Ezeket hozzá viszonyítjuk azokhoz mind a pénzügyi forrásokhoz, mind az egyéb forrásokhoz és képességekhez, amelyek alapján mi meg tudunk szervezni egy programot. meg nyilván itt vannak a saját ötleteink is, mert elsősorban azért mind a két program, tehát mind a strandon, mind a sportnap olyan program volt, amit mi találtunk ki, és utána egyeztettünk a diákokkal, hogy szerintük ez jó lenne, és mind a kettőnél azt tapasztaltuk, hogy nyilván természetesen részt vennének rajta, ezért ezeket megszerveztük, és azért elég jól sikerült a szervezés, és igen, ez alapján dőlt el, hogy akkor mely programok fognak megvalósulni.
4: Neked mi a tapasztalatod a közösségi média, a közösség építés szempontjából előny lehet?
3: Persze, abszolút. Hát ugye ezt már elmondtam ebbe a rádióba is, még régebben, hogy elsősorban azért a 21. században ennél a generációnál már azért a közösségi média az a platform, amin a legtöbben fenn vannak és a leghatékonyabban és a leggyorsabban tudjuk elérni a diákokat. Itt ugye főként az Instagram és a TikTok az, amely az a két felület, amelyiket mi tudjuk hasznosítani, és nyilván előny, hogy ezek vannak. Szoktunk posztolni mindig, vagy az adott programról, vagy az azt beharangozó eseményről szoktunk posztolni, meg vannak egyéb videóink is, meg tartalmak. De nyilván azért a személyes kommunikáció mégiscsak fontosabb, mert azért nagyobb érték, ezért van mondjuk a közgyűlés is, ami majd lesz később is, hogy meg nyilván a programokon is maga az, hogy beszélgessünk a többiekkel, a többi diákkal, ez a legfontosabb, hisz semmi nem ad nagyobb visszajelzést, mint a személyes kommunikáció. És én is ezt tartom az elsődlegesnek, tehát nyilván ott a közösségi média, meg ez egy elvárás, hogy használjuk, de elsősorban a face-to-face kommunikáció az, ami a leghatékonyabb.
1: Tavaly novemberben új diákpolgármestert választottak Miskolcon, Szombati Benedek a Diósgyőri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. Az elmúlt tanévben több programot is rendeztek és sikeresen építették a Miskolci Diákpolgárság közösségét. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Rema Zoltán CV referenssel.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Tavaly novemberben új diákpolgármestert választottak Miskolcon, Szombati Benedek a Diósgyőri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. Az elmúlt tanévben több programot is rendeztek és sikeresen építették a Miskolci Diákpolgárság közösségét. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Most folytatjuk a beszélgetést Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán CV referenssel.
2: Volt az együttműködés, mondom, voltak kisebb-nagyobb akadályok, és ugye még egy olyan, azt is meg kell említenünk, hogy magát a diák önkormányzatot tulajdonképpen most a célpont közösségi tér az, amelyik úgy szárnyai alá vette. Itt van egy pályázat is, ami egyébként konkrétan a miskolci fiataloknak szól, de ebből egy részt a Miskolci Diák Önkormányzat is megkap már, vagyis hogy majd felhasználhat. Azért mondom feltételes módban, mert ugye ennek a pályázatnak a kifizetése rendkívül sokat késett. Itt a program megvalósítások miattból ez is hiányzott, tehát hogy hónapokkal később jött a pályázati pénz azokra a rendezvényekre, amiket megszervezhettünk volna. Úgyhogy, és ezúttal is köszönet egyébként a Célpont közösségi térnek, Csorbaritáiknak, hogy segítették így is a munkát, és ezt a késést áthidalva is rengeteg programba nyújtottak támogatást. De ezen felül én jónak ítélem az elmúlt fél évet, az elmúlt 8 hónapot, és hát még előttünk áll egy nagyon-nagyon sűrű 3-4 hónap a választásig, és utána lehet, hogy sokkal könnyebb egy év, amikor már igazából minden rendezettebb, minden helyén van, és tényleg csak arra kell koncentrálni, hogy a programokat tudják megvalósítani a srácok, illetve ugye még nem beszéltünk a Pontot Partiról, az volt legutoljára, a Pontot Parti, az mindig népszerű, tehát az, amikor összejönnek a fiatalok a Csengei Kertbe különböző rendezvényekkel, és együtt várják azt, hogy kit hol vettek fel. Ezt szerintem ez egy nagyon jó találmány, nagyon jó ötlet volt, ezt aki kitalálta, annak innen is gratulálok, ugye nem csak itt, nyilván több városban is van ilyen Pontot Parti, és hát ott is jelen volt a Miskolci Diák Önkormányzat. Ez inkább az MKK meg a egyetemnek volt a közös rendezvénye, de jókora részt a szervezésben és a jelenlétben ugye kivették, a Miskolci Diák Önkormányzat is kivette a részét.
1: Benedek, a novemberi választás elé hogyan nézel?
3: Hát egyelőre magabiztos vagyok igazából, nyilván. Én azt gondolom, hogy maga azok az eredmények, amelyeket fel tudunk mutatni, mind közösségi téren, mind a programok terén, lehet nem volt túl sok program, viszont ami volt, az olyan minőségű volt, ami sokkal többet ér, mint több kisebb program. Én is egyébként elégedett vagyok az egész elnökség munkájával, és mondom, a visszajelzések alapján tényleg egy jó munkát végeztünk, és hát még azért messze van a vége, azt kell, hogy mondjam, tehát még rengeteg program lesz, amely még az eddiginél is többet lendíthet, és nagyobbat lendíthet majd a diák önkormányzaton, de ezekről majd részleteket csak később árulnék el. Úgyhogy igazából szerintem mi egy nagyon jó munkát végeztünk, és majd meglátjuk, hogy novemberben ez mire lesz elég.
1: Akkor számodra ez pozitívum, hogy újra lehet választani titeket?
3: Persze, igen, mert nyilván sokan, mármint aki újraindulhat, az azért csinálja, hogyha már megvan ez a lehetőség, hogy újrainduljon, akkor miért ne csinálja úgy, hogy egyébként ezért meg is válasszák legközelebb, hogy ő minimum vagy ugyanazt a jó, vagy még jobb teljesítményt nyújtson majd jövőre is. És igazából én is ezt a szemléletet vallom, hogy ha már megvan ez a lehetőség, akkor ragadjuk meg. És nyilván itt volt mögöttünk ez a 8 hónap, meg még ami előttünk van, és ez alapján, meg a jövőbeni terveim alapján majd eldöntik a diákok, hogy engem választanak-e, vagy mást.
1: És akkor mik a jövő céljai, tervei?
3: Mindenképpen szeretném már itt is kiemelni a Színefestet, amelyen lesz a diák önkormányzatnak is egy saját vetítése, tehát egy zárt körű vetítés lesz majd a Csengei kertben. Innen is köszönjük a Cinefestnek ezt a lehetőséget, hogy a miskolci diákoknak lesz egy ilyen külön vetítés. Itt majd a diák önkormányzat közösségi médiás felületein lehet lesz majd regisztrálni a vetítésre, ahol cateringgel, tehát popcornnal és üdítőkkel várjuk majd a diákokat, meg hát nyilván a filmmel. Magyarázott mindenre.
2: Igen.
3: Reisz Gábortól.
2: Igen, ez egy nagyszerű kezdeményezés. Igen, és az lesz a projekt címe, hogy Mozi a csillagok alatt, és hát igen, Reisz Gábortól a Magyarázat mindenre című filmet láthatják majd a diákok.
3: Erre várunk mindenkit szeretettel.
1: És távolabbi jövőt, hogyha nézzük?
3: Mármint esetleg november után? Tehát a következő ciklust?
1: Igen, igen.
3: Hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul a választás, de én bizakodó vagyok, most nyilván azért nem bízom el magam annyira. Nem tudom igazából, hogy mi várható. Nyilván ez sok mindentől függ, tehát az, hogy az elnökség hogyan alakul, az egy dolog. De nyilván azért itt a finanszírozás és az egyéb más szervezeti dolgok miatt igazából ez még csak a jövő kérdése, nem tudjuk, hogy hogyan alakul, de én úgy gondolom, és ezzel én is így vagyok, meg azért a többiek is az elnökségben, hogy ha eddig mindent meg tudtunk lépni, és minden probléma ellenére le tudtunk szervezni azért olyan programokat, amelyek tényleg sikeresek voltak és nagy hírűek, akkor igazából már minden akadályt le tudunk küzdeni, szerintem. Tehát én határozottan azt tudom mondani, hogy azért ez az elnökség fel van készülve sok mindenre, sok mindent megtapasztaltunk már, és tényleg voltak olyan problémák, amiket közösen, így Zoltánékkal azért simán megoldottunk, úgyhogy én nem félnék attól, hogy igazából olyan problémákba ütközünk, amelyeket ne tudnánk meglépni.
1: A tanévkezdés után ti is összeültök, vagy a gyakorlatban hogy kell ezt elképzelnünk? A munkát.
3: Hát ez a munka sose áll meg, tehát itt attól, hogy vakáció van, mi ugyanúgy összeülünk és szervezünk, nyilván nem lehet olyan nagy mértékben, mert nyaralnak a többiek, meg azért mégiscsak nyár van, meg lassan jön az igazgatási szünet is, tehát nyilván ilyenkor nehézkesebb a szervezés, meg azért mégiscsak mindenki ki akar kapcsolódni egy kicsit, mert azért húzós volt ez az időszak számunkra is, de nyilván szeptemberben indítunk, ha minden igaz, egy közgyűlésen majd, ahol összeülünk az iskolák képviselőivel, ott megbeszéljük, hogy eddig mi volt, mi várható még a későbbiekben, tehát ott egyeztetünk, és igazából azzal indítjuk a következő tanévet, aztán majd jönnek a programok, mint például majd ugye a Cinefest is, és hát így folytatjuk ezt a munkát.
1: Zoltán, te hogyan tekintesz a közös jövőtökbe?
2: Én abszolút bizakodó vagyok, eddig is jól ment a közös munka, szerintem ezután is jól fog, és hát mindenki egyre jobban belerázódik ebbe a munkába, és ugye sokan vagyunk, tehát vagyunk egy jó párán segítők is, ők most már tapasztaltabbak, meg most már látjuk azt, hogy mit, hogyan kell, mik a lehetőségek, úgyhogy abszolút bizakodó vagyok, és hát várom, hogy jöjjön a szeptember, október, november, mert ezek tényleg sűrű hónapok lesznek a midőknek is, nagyon sűrű hónapok, nagyon sok rendezvényel, nagyon sok újdonsággal, úgyhogy jó, említsük meg, mert mindenképpen lesz bál. Arról azt mondtuk, hogy nem fogjuk említeni, de a bál az mindenképpen lesz, az lesz szerintem a legnagyobb rendezvény az utóbbi években mindenképpen. Tehát az szerintem biztos, hogy nagyobbat fog szólni, mint a sportnap, még annál is nagyobbat fog szólni, legalábbis reményeink szerint. Úgyhogy ebben a 3-4 hónapban most nagyon komolyan bele fogunk taposni a gázba, hogy úgy mondjam, a midőknél is. De nem csak a midőknél, hanem szerintem nagyon sok fronton.
1: Tavaly november óta új diákpolgármestere van a miskolci diákpolgárságnak. Szombati Benedek a Diós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a miskolci diák önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete, a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a diák önkormányzat munkájának koordinálása egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán civil referenssel.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar vállalkozások összefogása több mint 145 ezer kilovattóra csúcsidei megtakarítást ért el, köszönhetően olyan intézkedésnek, mint a klímahasználat csökkentése, közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet által indított vállalkozói összefogáshoz a kánikulában néhány nap alatt csak nem 350 vállalkozás csatlakozott az ország több mint 200 településéről. Az érintettek 95%-a vállalt konkrét csúcsidei 17 és 22 óra közötti fogyasztás csökkentést, és átlagosan a fogyasztásuk mintegy 1/5-ével mérsékelték a felhasználást. A leggyakoribb a klímahasználat csökkentése volt, melyet a résztvevők csak nem 59%-a alkalmazott, míg minden harmadik vállalkozás a teljes áramtalanítást is vállalta a munkaidőn kívül, áll a közleményben. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A szaktárca a kormány Facebook oldalán közölte, az új rendszer célja, hogy az állami földek hasznosítása átláthatóbb, kiszámíthatóbb legyen, és jobban igazodjon a valós gazdálkodói, illetve piaci viszonyokhoz. A jövőben a földhasználók kiválasztása előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján történik, így mindenki számára egyértelmű lesz, hogy mi alapján születnek a döntések. A korábbi évektől eltérően lehetőség nyílik a törvényi minimumnál magasabb összegű használati díj megajánlására, mely az elbírálás során előnyt jelenthet. Az új egységes szempontrendszer kiemelten támogatja az állattartókat, a fiatal gazdákat és a Vizet a tájba program résztvevőit, közölték. 4 alkalomból álló koncert sorozattal várja a közönséget az ország több templomában José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, közölte a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. A honlapján. Augusztus 10-én hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek a bensőséges, meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az estek különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, mely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt, írták a Filharmónia Magyarország közleményében.
0: Az időjárásról.
1: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten áldó, megszentelő közösségében. Amen. Kedves testvérek, keressük meg a 25. Zsoltárt, és énekeljük első versét, megállva Isten színe előtt. 25. Zsoltár első versét fogjuk énekelni. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

251. dicséretet keressük meg, és énekeljük mind az öt versével nagy énekként. 251. dicséret lesz a nagy énekünk, végig fogjuk énekelni. Úr lesz a Jézus mindenütt.

a mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, ki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom közöttetek az Úr igéjét Mózes 4. könyvének 12. részéből az első 9 verset. Amíg az igét olvasom, foglaljatok helyet, és figyelmesen hallgassátok az ige szavát. Mózes 4. könyve, 12. rész első 9 verse így szól. Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt az etióp asszony miatt, akit elvett. Mert Mózes egy etióp asszonyt vett feleségül. Ezt mondták. Vajon csak Mózes által beszélt az Úr? Nem beszélte mi általunk is. De az Úr meghallotta. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt. A földön élő minden embernél alázatosabb. Az Úr akkor rögtön ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak. Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához. Ki is mentek mindhárman. Akkor az Úr leszállt felhő oszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Mirjámot. Ők ketten pedig oda mentek. Az Úr ezt mondta. Halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam. Álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őrá az egész házam van bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát szolgám Mózes ellen beszélni? Az Úr haragra gerjedt ellenük, és eltávozott. Amen. Áldja meg a minden kegyelem forrása az ő szent igéjének szavát, cselekedje szent lelke által, hogy az igét ne csak halljuk, hanem szívünkbe fogadjuk, megtartsuk, és sok áldott gyümölcsöt teremjünk Isten nevének dicsőségére. Gyertek, menjünk imádságban az Úr elé. Minden kegyelemnek forrása, áldott örök, egy igaz Isten. Téged áld és dicsér a mi szánk, de még inkább előtted repes a mi szívünk azért, hogy egybe gyűjtöttél bennünket neved magasztalására és a te dicséretedre. Uram, hálásak vagyunk azért, hogy a négy égtáj felől elhívtál bennünket, kit, Uram, a maga hétköznapjaiból. Uram, te látod, hogy mennyi féle indulattal és milyen szívvel állunk most te előtted. Látod, Uram, hogy kik azok, akik az elmúlással, gyászsal és fájdalommal kellett szembesüljenek az elmúlt időszakban. De látod, Uram, azokat is, akiknek szülői, nagyszülői öröme van. Látod, Uram, azokat is, akik boldog hálaadással vannak itt, mert megmutattad atyai jó akaratodat az ő életükön. Itt vagyunk, Uram, a te orcád elé jöttünk, és meg kell valljuk azt, hogy nem vagyunk mi méltók arra, hogy eljussunk, Uram, a te akaratod elé, hiszen mindenestől fogva keressük és cselekesszük a bűnt. Sokszor fordul el a szívünk te tőled, a hétköznapjaink, Uram, sokszor nem tudnak te rád mutatni. Beszennyezünk magunkat, Uram, a világnak mocskával, és talán még olykor büszkék is vagyunk erre. Te józaníts ki bennünket, tisztíts meg, Uram, hogy olyan fehérek legyünk, mint a hó. Te adj nekünk, Uram, lelked által most is igédre való odafigyelést. Add, Uram, hogy ezekre a percekre, amikor szól a te igéd, ki tudjuk zárni a külvilágot, és mélyre tudjuk engedni mindazt, amit te elkészítettél erre ma délelőtre.
Így imádkozunk, Uram, hogy jöjj, segíts meg bennünket, lelked által járd át azt a helyet, ahol most vagyunk, hogy minden, Uram, te reál mutaston, és a veled való boldogságra el tudjunk jutni szív szerint lélek által. Kérünk, kegyelmes királyunk, nem magunkért, hanem a mi megváltó Krisztus Urunkért, fogadd el szívünk könyörgését. Amen. Helyünket elfoglalva készülődjünk az ige hirdetésére. 266. dicséret lesz az énekünk. 266. dicséretet fogjuk énekelni. Szűkölködünk nagymértékben, segedelem nélkül.

Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Szeretett testvéreim, mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból szeretném olvasni az igét, zsidókhoz írott levél 3. rész 6. versét, és segítségül hívva és várva, ami Urunk Istenünk áldott szent lelkét, szeretném átadni mindazt, amit én magam is kaptam ezekből a sorokból. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint ahogyan a háznál nagyobb méltósága van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménységet és ennek dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Eddig az igen, legyen áldott az Úr neve. Kedves testvérem, itt a Miskolc alsóvárosi református templomban és a rádió készülékek előtt, kedves testvér, te kire nézel? Kire figyelsz? Ki van a te szemeid előtt? Mindannyian hordozunk a szívünkben olyan személyeket, akik mentorok, szülők, vezetők, nagy formátumú vagy, mai szóval élve nagy kaliberű emberek, akinek a szava szent, akik, amit mondanak, azt mi nem kérdőjelezzük meg, hanem elfogadjuk és igyekszünk azt szerint élni. Talán ilyen a diákok számára a jó pedagógus. A sportoló számára ilyen az edző. A fegyveres erőknél a magasabb rendfokozatban és beosztásban lévő szavai. A tekintély figyelembe vétele keretet ad, hogy tudjuk, hol van a helyünk a rendszerben. Tudjuk, ki van alattunk, felettünk, kinek hallgatunk mi a szavára, és ki az, aki a mi szavunkra hallgat, akár a családban, munkahelyen, és úgy általában a hétköznapokban. És hogyha ebből a rendszerből egy kicsit kikukucskálunk, akkor vajon elgondolkoztunk-e már azon, hogy sokkal inkább tartozunk annak a valakinek engedelmességgel és figyelemmel, aki által vannak vezetők a világban. Sokkal inkább tartozunk az élő Istennek engedelmességgel, az élet szerzőjének, akinek a tudomása és beleegyezése nélkül, sőt, bizonyos esetekben az ő elhívó szava nélkül nem lennének ilyen személyek a világban. Nem volnának tekintélyek, és bizonyos értelemben mi sem lehetnénk azok a magunk köreiben. Úgy érzem, hogy ez a logika eddig követhető volt a számotokra. Nem véletlenül alkalmazza ezt a logikát a zsidókhoz írott levél szerzője sem. Egy olyan érvelési módszer van előttünk, amely egy kisebb súlyú, biztos tényből következtet, egy nálánál sokkal nyilvánvalóbb, nagyobb súlyú igazságra. És mindezt azért teszi a levél szerzője, hogy a címzetteket megmentse a hitehagyástól, és ennek minden súlyos következményétől. Különös levél van előttünk, mert nem tudjuk pontosan, hogy ki is írta ezt a levelet, azt sem tudjuk, hogy pontosan kik a címzettek, de egy valami kiderül a sorokat olvasva, hogy óriási a probléma, óriási a baj. Ugyanis azok a zsidóból lett kereszténynek, akikre börtön és üldözés várt, elkezdtek visszatérni a korábbi hitre. Elkezdtek visszagyalogolni ahhoz a biztonságosnak mondott zsidó valláshoz, amelyből megtértek,
és amit hátrahagytak Krisztus páratlan nagyságáért. És ez a visszatérés Jézus Krisztus imádatát, tekintélyét és a belé vetett bizalmat elkezdte szépen megszüntetni. És ahol Jézus Krisztus iránti bizalom, tekintély és tisztelet, imádat megszűnik, az egyenes út a pokolba. Tehát ez nem játék kérdés. És az Úr nem kevesebb feladatot adott a levél írójának, mint sem az, hogy megfelelő érveléssel emelje fel Jézust az olvasók szem előtt. Emelje fel minden rendszer, minden ember, minden tekintély fölé. Úgy, mint aki valóban megérdemli az ő imádatukat. És mindezt úgy teszi a szerző, hogy különböző rangos, elismert ószövetségi személyeket, nagy formátumú vezetőket, mentorokat, példaképeket nem nyomja el, az ő tekintélyük nem csorbul, hanem sokkal inkább azt teszi világosra, hogy Jézus Krisztus követése, imádata, szeretete előrébb való mindennél. Mert Jézusban van a jövő, visszatérni veszélyes és halálba vezető út. Jézus Krisztusban nem adott az Úristen mást, mint szilárd alapot, amely sokkal komolyabb, mint a mózesi rendszer volt. Ugyanis Krisztuson kívül már nincsen üdvösség. Csak ő benne. Krisztus nélkül nincsen bűnbocsánat, nincs örök élet, nincs megtartás ebben a jelen valóságban, és nincsen Krisztus nélkül vezetés. Nincsen élet. Akiben nincsen az Isten fia, élet sincsen abban. Persze létezni lehet. Biológiai funkciók működnek, a fizika törvénye is hatnak, de ez csak létezés. Az élet az Jézus Krisztussal kezdődik. Ez már 2000 évve így van. És ma, amikor mi újra kezünkbe fogjuk a zsidókhoz írott levelet, nem kevesebb feladatot kapunk, és elsősorban magunk felé kapjuk ezt a feladatot, hogy emeljük Krisztust mindenek fölé. Minden múltbéli és jelenbeli rendszer fölé csak benne bízunk, és őt imádjuk. Mert az ige arról tesz bizonyságot, hogy ő valóban nagyobb mindennél. És mindez csak úgy lehetséges, és úgy lehet az egészet elindítani, hogyha a tekintetünket oda fordítjuk, ha rá figyelünk. Ezért tettem fel a kérdést rögtön az elején, hogy te kire figyelsz? Az ige erre biztat, hogy figyelj Jézus Krisztusra, nézd Jézus Krisztust. Ezen áll vagy bukik minden. És jól figyelj, mert az ige elsősorban most azokat keresi, akik nem közömbösek Jézus Krisztus iránt. Tehát akinek nem mond ez a név semmit, hogy Jézus Krisztus, ő még néhány lépcsővel visszább van, persze, van elvihető üzenet, és lesz, bízunk az ő irányukba is, ha ilyen testvérek is vannak, akik most hallják mindezt. De elsősorban olyan személyeknek íródott ez a levél, akik már elkezdtek életük egy pontján Jézusra nézni, csak jött valami, valamilyen teher, valamilyen üldözés, valamilyen megoldhatatlan és kilátástalan probléma, ami miatt elkezdték levenni a tekintetüket róla, és elkezdtek visszanézni valami régebbi és biztosabb felé. Te kire nézel? Ott és akkor, ha közelebb lépünk ehhez az igéhez, és hogy mélyebben szemügyre vesszük magát a szöveget, bizonyára hallottuk, hogy hétszer is előfordult a felolvasott igében az, hogy ház. És ennyi görögözés talán megengednek a kedves testvérek, hogy itt az oikosz szó szerepel, ugyanaz, mint a joghurton. Tehát az is nagyjából ezt jelenti, hogy ilyen hazai, háztáji, házhoz tartozó. És itt ugyanez a szó van, mint a joghurtos dobozon, az oikosz, ami családot, háztartást, népet jelent. És azt mondja
Az ige, hogy az Isten házának Mózes tagja volt. Nem is akármilyen tagja, hanem megjegyzi róla az írás, amit felolvastam, hogy ő hűséges tagja volt, és ez, hát higgyük el, hogy az ilyen ezerből egy, akire ezt el lehetett mondani az elmúlt pár ezer évben, hogy az Úristen házának hűséges tagja volt, Mózesre ez igaz volt. Csodálatos dolog. Az ő neve az abszolút tisztaság, Istenre figyelés, amihez lényegében rosszat nem is lehetett társítani. 740-szer fordul elő a neve az Ószövetségben. Ez egy óriási szám. Ehhez még, ha hozzáveszünk az Újszövetséget, több mint 800-szor hivatkozik a Szentírás Mózesre. És úgy, mint pozitív alak. Ő a leggyakrabban idézett személy. Ő volt az, aki által az Úristen a törvényt adta, és a Szent Sátrat építette. Amolyan személyi titkára volt ő az Úristennek, vagy diplomatája, hivatalnoka. Alkalmas arra, hogy az élete példa legyen, de ő az Isten házában csak egy beosztott volt. Egy szolga, egy egyszerű szolga, egy alkalmazott. Nem ő hozta létre Isten népét, hanem bizonyos időben kapott bizonyos feladatot, amivel igyekezett hűséggel eljárni. Viszont azt mondja az ige, hogy Jézus, ő már fiú. És itt túl kell ezzel látni, hogy most ez nem biológiai értelemben fontos nekünk, hanem egy olyan kategória a korabeli zsidó és hellenisztikusokban, hogy a fiú egyenlő a tulajdonossal, az örökössel, Jézusé az atyai ház, az Isten háza. Ő az Úr. Ő nem tagja a személyzetnek úgy, mint Mózes volt. És igaz erre az atyai házra, hogy hát ebben a Mózes féléket, azokat megverik, amikor mondja Jézus a példázatot a gonosz szülő munkásokról, hogy az ilyen Mózes félének az volt a sorsa bizonyos helyzetekben, hogy megverték őket, akiket az Úr küldött az ő saját házába szolgálatot tenni, és mit csinálnak a fiúval? Megölik. Ja, hogy miénk legyen az örökség. Jézus előre mutatott a saját halálára. Tehát Jézus a fiú, övé a ház. Övé az Isten háza. Ahogyan azt a Heidelbergi K.T. 54. kérdés felelete nagyon-nagyon pontosan összefoglalja. Mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszentegyházról? Ez a kérdés és a válasz. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Ilyen az Isten háza. Jézus Krisztus csodálatos munkája, mely a világ kezdetétől fogva annak végéig gyűjti és építi ezt. Az ő háza egyénekből, élő kövekből épül, és a Szentlélek temploma kell, hogy legyen. Ezt oltalmazza és megőrzi. Tehát érezzük, hogy amikor Jézusról tesz bizonyságot az ige, hát sokkal magasabb és sokkal másabb szerepben tünteti fel, mint amiben Mózes volt. És nekünk ugye ez a fontos. A Mózes alakja fontos volt ott és akkor, bizonyos ideig, de csak népén belül volt feladata. Jézus, ha pedig nem lett volna, akkor nem lett volna Mózesnek sem feladata. Ha nincsen a világ kezdetétől fogva ez a munka, amiben az Úr gyűjti magának a népet, akkor nem lett volna Mózesnek sem teendője. Nem lett volna ilyen, hogy kiválasztott nép. Tehát a szolga ura, azaz Jézus, nagyobb a szolgától. Térben, időben és mindenben túlhaladja a szolgát. Mi ebből a következtetés? Őt kell követni. Őt kell követni. Ha ugrunk egy nagyot, és
Megpróbálunk megérkezni a mába, testvér. Ma is azt kell mondjuk, hogy van Istennek háza és háznépe. Jól lehet, nem kövekből, hanem Jézus Krisztus köré gyűlő személyekből épül ez fel. Hogyha Krisztus bennünk van, akkor ez a ház van bennünk, sőt, mi benne vagyunk ebben a házban. És hogyha most itt, ezen a mai napon, ami mennyire jó atyánk benéz ennek a háznak az ablakán, én hiszem azt, hogy sok esetben látja visszatükröződni az ő szent fiának a képét az ott bent lévőkön. Persze lát mást is, mert biztos, hogy lát olyat is, hogy Krisztus képét kellene hordozni, aztán valaki más képét hordozzák a bent lévők, de ha benéz a mennyei jó atya, akkor lát olyanokat, akik Krisztusra hasonlítanak, és az ő arcát tükrözik vissza. Az ő háza mi vagyunk, ő építi fel az egyházat. És tudod, hogy ennek a csodálatos építő munkának van egy nagy-nagy ellensége is. Mert a gonosz minden erejével próbálja leépíteni azt, ami az Isten szerint épületes és jó. Higgyük el. És számtalan eszköze van a gonosznak. Az egyik ilyen eszköz, ami tetten érhető a zsidók életében is, a címzettek életében és a mi életünkben is, teszi ezt úgy, hogy a Krisztusban már érvényét vesztett, sőt bizonyos esetekben, ami szemétnek és kárnak ítélt, tetett a te életedben, legyen ez magatartásforma, kapcsolatok, vagy akár személytelen vallásosság, ezeket úgy kínálja fel neked, mint választható opciók, hogy térj vissza. Fordulj vissza. Menj vissza, mert ezek biztos alternatívák még te neked. Menekülj oda, hogyha csalódtál. Ha elégedetlen vagy az életed, menekülj vissza. Térj vissza azokhoz, amik miatt váltottál Krisztusra. Tudod-e, hogy csendes lázadásra hív az Istennel szemben? Attól csendes még lázadás, még attól bűn. És mióta a világ a bűn, az büntetést érdemel. Az nem marad büntetlenül. És ennek az egész csábításnak a sikere vagy sikertelensége leginkább azon áll vagy bukik, hogy te a tekintetedet rajta tartod-e Jézus Krisztuson, vagy pedig leveszed róla. Mert minél többet veszed le, annál inkább csúszol visszafelé. És az egész különlegessége, csak hogy még fordítsunk egyet a dolgon, hogy a levél írásakor Krisztus áldozatát megelőzően működő rendszer, a mózesi rendszer alapvetően jó volt. Hát mondja azt valaki arra, hogy nem az Úristen rendelte el a mózesi rendet. Viszont Jézus Krisztus halálával és feltámadásával az Úristen valami új alapot adott, és már erre kell figyelni, erre kell építeni. Ezen kell élni. És ma is vannak olyan területek, amelyek önmagukban mondhatjuk, hogy jók. De Jézus Krisztusban túlhaladottak. Vagy egyszerűen csak mi csináljuk rosszul ezeket. És az idő rövidsége miatt én csak három területet szeretnék röviden megemlíteni, amelyek önmagukban értékesek, Isten szerint valók. A Biblia is sok esetben ezek mögött ott van, mert hát ha nem volna, akkor hogy mondhatnánk, hogy jó lenne. De hogyha Krisztus helyett ezekre az értékekre építünk,
akkor menthetetlenül elbuktunk. Az első ilyen a jó ember vagyok illúziója. Ó, hát mennyit hallom én. Ó, hát én milyen jó ember vagyok. Hát szeretjük úgy megveregetni, nem? Hát most mondjam azt magam, hogy rossz ember vagyok. Hát az, ugye a modern pszichológia is valahol itt, ez az egyik sarokpontját, hogy hát ha magammal nem vagyok kibékülve, hát akkor hogy legyek én a világgal kibékülve, és ugye ebbe bele lehet csúszni, hogy jó ember vagyok. Hát van-e jó az egyistenen kívül? Nincs. De ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Tökéletes, tehát az irány, ez ki van jelölve azért az írásban, de attól azért még mérföldekre vagyunk. Az erkölcsös élet, becsületesség, a 10 parancsolat, elfogadása és iránytűként való elhelyezés. Hát mondja ezt közületek valaki, hogy ezek nem az Úrtól valók, és ezek nem jók. Hát nem tudjuk rá ezeket mondani. De hogyha valaki csak ezekbe kapaszkodik, hogy én nem lopok, én nem ölök, nem csalom meg a páromat, én alapvetően egy rendes ember vagyok, nincsen szükségem ettől többre, hát akkor elfordultam Krisztustól. Mert az erkölcsösségre szükség van, de az erkölcs nem vált meg. A jókodás nem vált meg téged bűneidből. Hogyha ez a Krisztussal való kapcsolatodnak a termése és terméke, akkor áld érte az Istent reggeltől estig. De te ezt mondod, hogy hát alapvetően én megtartom, vagy megpróbálom megtartani mindazt, amit kér a 10 parancsolatban mondjuk az Isten, de emellett én nem akarom a szívemet átadni Jézus Krisztusnak, hiába való, tele lesz a pokol ilyen jó emberekkel. Nem azért mondom, hogy bárki ezen megsértődjön, de Krisztus nélkül nem fogsz bejutni a mennybe. Lehetsz te jó, legyél, inkább ne lopj, mint lopj. Ugye, ezt mondjuk. Na de, ez még odaföl kevés. Inkább ez az irány legyen, de ez még kevés. Nem pótolja a Jézus Krisztusban kapott alapot. A második, amit feljegyeztem és szeretném elétek hozni, a vallásos nosztalgia és hagyományőrzés. Van szép liturgiánk, vannak gyönyörűséges, szép régi énekeink, most már ugye bővített kiadásban, az új énekeskönyvben tettek még hozzá egy kicsit fiatalabb énekeket is, most már egy több mint 800 énekünk van a református énekeskönyvben. Vannak megszokott struktúrák az egyházban, amelyek Isten népét szolgálták évszázadon át. Önmagukban nem bűnösek, és hát tudjuk azt mondani egy templom falára, hogy bűnös az a fal? Nem. Tudjuk azt mondani egy énekgyűjteményre, mert lényegében az énekeskönyv ez. Tudjuk azt mondani, hogy bűnös az énekeskönyv? Nem. De hogyha a te hited csupán és kizárólag ezeknek a kereteknek a megőrzésében merül ki, el vagy veszve. Ha a te hited annyi, hogy vissza merengek, vissza tekintek az elmúlt 100 év vallásosságára, és abba ölöm az energiámat, hogy a tradíciókat fenntartsam, hogyha csak erre ölöm az energiámat, ahelyett, hogy keresném a feltámadott Jézus Krisztussal az élő kapcsolatot, akkor elveszett vagy. Akkor a sátán téged ebben ügyesen belevitt a falak imádatába. Persze, szükség van az épített örökségre, ne hagyjuk az enyészetnek elvenni tőlünk, de nem a falak váltanak meg, hanem aki a falaktól is nagyobb, és úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Mert tudod-e, hogy mi van azokkal a konzervekkel, ugye milyen konzervgyárosok vagyunk, konzerválunk. Mi történik a konzervvel? Hát mi még megesszük, de mit csinálnak az unokák a konzervvel, amikor már megöröklik a nagyszülőnek a házát, és megöröklik a spájzot tele lejárt konzerv, kidobálják. Hát tudom, mi is örököltünk életünk folyamán, és az ilyen lejárt, nem tudjuk, hogy miért őrzött termékeket,
azok se tudták, akik ezeket eltették, hát ezek mentek kifelé, mert a számukra ez már fogyaszthatatlan és értéktelen volt, és ha a mi kicsi egyházunk csak ennyiben merül ki, hát mit várunk majd a fiataloktól? Ha ők egyáltalán akarnak valamit, hát nem biztos, hogy az egy ilyen, azt sem tudjuk, miért őriztük dolgok miatt fogják keresni az Istent. Biztos, hogy nem. Lehet, hogy egyszer majd úgy kidobják az egészet. Talán addig kellene lépni, míg ez be nem következik. És végül példaképek és vezetők túlbecsülése. Hát ugye Mózes, ő feltehetetlen hűséges szolga volt, és azért az Úristen a mai korban is rendel különböző vezetőket, akár egyházban is vannak nagyon jó lelkipásztorok a mai református egyházban is. Vannak ma is hiteles szülők. Vannak karizmatikus ifi vezetők, akiket az Úristen elhívott és szolgálatba állított. És hát ki az, aki esetleg ne kötődne ezekhez a személyekhez? Én nekem is volt egy nagyon szeretett lelkipásztorom. Hamar elveszítettem sajnos, mert előbb nyugdíjba ment, aztán tovább indult a földi látható világból. De a mai napig elevenen él a szívemben. Az ő személy, az ő karaktere, az ő hite. De mi a probléma akkor, hogyha esetleg a kedvenc lelkészem, vagy kedvenc vezetőm rosszul szól, mert bal lábbal kell, éppen nem tudod, mit kezdeni az indulataival, és akkor beszólt. Mit csinálunk, hogyha a hívő barátunk csalódást okozott? Otthagyjuk az egyházat? Otthagyjuk a gyülekezetet? Hogyha a szolgát követed, akkor ott fogod hagyni. Ha az Úr Jézus követed, akkor nem. Mert akkor helyén tudod kezelni, hogy ő csak egy szolga. Ő, hogyha a legjobban csinál is mindent, akkor is nem a saját maga dolgait hirdeted, hanem a Krisztusét. Akkor csinál jól mindent. Hát bárcsak sok ilyen lenne. És ő olyan, amilyen, ugyanolyan bűnös ember. Ugyanolyan bűnös, egy szállat, nem? Ugyanolyan megtérésre szoruló, kegyelemre szoruló ember a lelkész is. Meg a nem lelkész is. De ha csak őt látom, ha őt bálványozom, akkor a szememet levettem Jézus Krisztusról, aki az igazi imádat tárgya kell, hogy legyen. Mit mondjunk? Én azt mondom, hogy Jézus mindenek felett. Ha ráfigyelsz, ha keresed őt imádságban, igében, az ige hirdetésében, akkor a Szentlélek Isten felemeli őt előtted. És hidd el, hogy még nagy az Úristennek a kegyelme, nagy volt, amikor ez az ige megíródott, és ma is nagy, mert még így hangzik, hogy szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, mert még mindig így szól, hogy szent testvéreim, mennyei elhívás részesei. És az én szívemet elöntötte az öröm és a hála, amikor ezt olvastam. Mert ez nekünk szól, akik próbálkozunk, lelkesedünk, elbukunk, és olykor ijedtünkben elkezdünk visszafelé táncolni. Ez neked szól. Neked, aki lehet, hogy már majdnem feladtad a hitedet. Mégis, testvéreim, mégis szenteim, ez van az igében. És tudod, hogy miért lehetséges ez? Azért, mert a fiunk hű az ő házához, hozzád és hozzám. A fiú hűsége a te menedéked és a te lehetőséged. És amíg te Krisztusban vagy, addig te ehhez a házhoz tartozol, amihez Jézus Krisztus hű. Még akkor is, hogyha vannak félrelépéseid, és olykor távolodsz. Most még hallod a kegyelem teljes felhívást,
figyelj Krisztusra. Tartsd meg a belévetett bizalmat. Dicsekedj a tőle kapott reménységgel. Sőt, én azt is mondom, hogy gyönyörködj az Úrban. Gyönyörködj a ház urában. Hogyha egy szép házban vagy virágban, esetleg személyben tudsz gyönyörködni, hát mennyivel inkább a te életednek urában. És ha leveszed a tekinteted róla, ne feledd, süllyedni fogsz. Ha nem az Urat, hanem másokat nézel, vagy csak magadat nézed, süllyedni kezdesz. Hogyha te istentelen, elfajult, parázna életet éltél a vele való találkozás előtt, akkor abba. Hogyha eredetileg Istennek tetsző, de már a jókodássá, hagyományőrzésé és emberek imádatává fajult moralitás volt a tiéd, akkor oda fogsz visszaérkezni, ha levetted a szemed Jézus Krisztusról. A fiú hű az ő házához. És ez a ház, ezek mi vagyunk, te és én. Itt lakom. Látod? Ez az a ház. Kevés a luxus, szolíd a kényelem, de mégis az a hajlék, ahol a család tagjai tudják, hogy mit tett értük a fiú. Te és én hiszem azt, hogy mi tudjuk, mit tett értünk a fiú. Az, akit megvertek. Az a fiú, akit megaláztak, akit leköbdöstek és keresztre feszítették. Lerombolták, de ő harmadnapra valami újat épített, és ebbe az újba hívott meg téged és engem, és hív téged is most, ha hallod az ő szavát. Hív, reménytelen, fájdalmas és kiüresedett hétköznapokból. Hív, és azt mondja, hogy jöjj, és kövess engem. Kövessd a legnagyobbat. Kövesd azt, aki rendszerek és személyek felett álló Úr. Ne az eszközeit imádd, hanem őt, magát. Ezt kérdeztem az elején, hogy te kire nézel. És ma ebben az órában személyes döntésre hívott téged az Úr. Lehet, hogy először hallod ezt, az is lehet, hogy sokat gyára. De dönts, hogy te innentől fogva kire nézel. Nézz Jézusra. És tiéd lesz az atyai ház minden ajándéka, öröksége, ami kell az élethez. Nem csak itt, a földi láthatóban, hanem a láthatatlanban is, a folytatásban is. Legyen áldott az Úr neve, hogy az ő kegyelméből mindezt elinkadta ma Krisztus Jézusban. Amen. Helyünkön maradva csendesen imádkozzunk. Áldott a te neved, Atyánk, hogy könyörgésünk nem hullik a porba Krisztus Jézusért. Amen. Énekszóban feleljünk az ige szavára. 590. dicséret második versét keressük meg. 590. dicséret második verse lesz a ráfelelő énekünk. Kihívott minden népből egy lelki népet itt.

megváltó királyunk, Jézus Krisztusunk. Térdet hajtva és alázattal szemléljük a te keresztedet, az értünk hozott kibeszélhetetlen áldozatot, és hálás a szívünk azért, amit te harmadnapra felépítettél, és köszönjük, Uram, hogy ebbe te szüntelenül hívogatsz bennünket, hogy a te házaddá lehessünk. Uram, bocsáss meg, ha tekintetünket levettük te rólad, és süppedni kezdettünk kiki a maga bűneibe, legyen az akár égre kiáltó, legyen az akár alapvetően jó, de rosszul gyakorolt bűn. Ó, Uram, kérünk, hogy szabadíts fel ezeknek a terhe alól. Hívj el, Uram, bennünket egy boldog, tiszta életre. Légy, Uram, a te népeddel. Szeretnénk innentől téged követni, a te nyomaidban járni. Szeretnénk, Urunk, te nálad megváltást találni. Uram, hordozzuk mindazokat, akiknek az élet nehézségei lenyomják minden napjaikat. Így imádkozunk, Uram, azokért, akiknek el kellett engedniük szeretett hozzátartozójukat. Te adj nekik, Uram, megbékélést, szent lelked által vigasztalást, a te jelenléted, érezhető közelséged, Uram, hadd érintse meg az ő szívüket, életüket, járd át, Uram, őket is, és tanítsd imádkozni egész közösségünket. Imádkozunk idős, beteg, megfáradt testvéreinkért, de hozzuk eléd fiataljainkat, munkavállalóinkat, gyermekeinket, mindazokat, akik közel állnak hozzánk. Imádkozunk településünkért, annak vezetéséért, imádkozunk országunkért, itt a földi keretek között, magyarságunkért, határon, innen és túl. Hordozzuk, Uram, együtt mindazt, amit te megengedsz. Tudjuk, Uram, hogy nincsen nagyobb próba annál, mint sem te ne lennél velünk. Köszönjük, hogy mindenben a te atyai szerető kezed velünk van. Emelj fel hát bennünket, és gondviselő szereteteddel vigyázz ránk az előttünk álló héten is. Légy azokkal, akik próbatételek előtt állnak. Légy azokkal, akik még a szemüket nem merték felemelni. Tereád. Légy, Uram, a te népeddel, és taníts minket, sőt, vezess minket lelked által, hogy tudjunk népeket gyűjteni a te országodban. Jöjj, Uram, és maradj velünk minden napon, a világ végezetéig. Krisztus Jézusban kérünk, fogadd el könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 834. dicséretet keressük meg, ez lesz a záró énekünk. 834. dicséretet énekeljük, mind a három versével záró énekként áldásvétel előtt. Ébredj, bizonyságtévő lélek!

0: és az Istennek békessége, mely minden értelme felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Házamba is jöjj el velem, te templomoddá, Istenem, ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Amen.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Miskolcról, az Alsóvárosi Református templomból. Igét hirdetett Orosz István, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, személyesen tájékoztattuk dr. Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a köztársasági elnöki pozíciót. A felkérést a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni, írta a miniszterelnök. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, a Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Fidesszel szembeni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A leendő köztársasági elnök Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, írta Rétvári Bence. Toroszkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza frakciónak Baka András hivatalos jelölését hétfő 10 óráig kell benyújtania. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselő kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép majd hivatalba. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási

0: beruházási miniszter vasárnap. Vitézy Dávid emlékeztetett, ez a terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, mely a jelenlegi uniós ciklusban több mint 1400 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta Vitézy Dávid. Sajósenyén a Fészek Református Szeretett Otthonban augusztus elején családi napot tartottak, egybekötve intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor a Tiszeninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek.
1: Most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utánavalókat. Maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül, tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsidati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt. Én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt van rám szüksége, addig itt vagyok. Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkbe, ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden.
0: Augusztus 11-e és 15-e között a Mártonáron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezendő beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre. A kerek évforduló alkalmából az augusztus 13-i panelbeszélgetésen többek mellett Tamás Barna és Böjte Csaba idézi fel, hogyan vált a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A rendezvényen résztvevő 14 és 30 év közötti fiatalok az interneten vagy a helyszínen regisztrálhatnak a program kezdéséig, közölte az erdélyi főegyházmegye. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudomány Egyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló digitális patológia és a fehérjék teljes körű, összetett minőségi és funkcionális vizsgálatának együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a melanóma személyre személyre szabott kezeléséhez. A szerzők egy fiatal, 24 éves nő 8 éven át követett, többször kiújuló és áttéteket adó melanómájának retrospektív elemzését végezték el. A tanulmány szemlélteti, hogy a mesterséges alapú elemzés és a térbeli fehérje vizsgálat integrációja képes lehet az agresszív tumorsejtek azonosítására, valamint a terápiás célpontok és rezisztencia mechanizmusok feltárására is. Az eredmények alapján a hagyományos célzott terápiák mellett az anyagcsere útvonalakat gátló kombinációk is ígéretesek lehetnek a tanulmány szerint. Miskolcról is látható lesz a részleges napfogyatkozás, a ritka égi jelenség kísérhető lesz Európa szerte. Észak-Spanyolországban például teljes napfogyatkozás következik be, mely néhány percre nappalból éjszakát varázsol. Miskolcon az Avasi kilátóban készülnek programmal erre az eseményre a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársai. A megyeszékhelyen várhatóan az égi jelenség este 7:30 előtt kezdődik, és 8 óráig tart, mondta Az Angelos, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetője.
2: Egy viszonylag szűk sáv mentén szokott teljes napfogyatkozás lenni, de most lesz egy teljes napfogyatkozás, ami Észak-Spanyolországból, Izlandnak a nyugati részéről, vagy onnan nagyon észak, Közép-Szibériából lesz csak látható. Magyarországnak a keleti felén ugye 40-50%-a lesz eltakarva a napnak, amikor az lenyugszik. Aki meg akarja nézni, az 19 óra kb. 20 és 19 óra 50, nyugatabbra egy kicsit tovább olyan 8 óra, 8 óra után pár percig tart, eddig lehet nézni, és szigorúan csak és kizárólag megfelelő védőeszközzel. Mert hogy a nap annyira fényes, hogy szabad szemmel is ugye látáskárosodást, vagy akár vakságot is okozhat. Tehát, hogyha valaki meg szeretné nézni a napfogyatkozást, akkor vannak olyan napfogyatkozás megfigyelő szemüvegek, amikben megfelelő szűrő van, vagy pedig tudom ajánlani a még olcsóbb hegesztőüvegek közül azokat, amik 13-as vagy erősebbek. Tehát azok is alkalmasak, az is csak pár száz forint, úgyhogy hát Miskolcon is meg kellett találni azt a helyet, ahonnan abba az irányba, amerre a nap éppen akkor lesz. Legjobb és nagy közönség számára is alkalmas helyet azt így az Avasi kilátóra tűztük ki. Ott majd egészen sokáig lehet majd látni ezt a jelenséget, tehát olyan egészen 3-4-8-ig valószínűleg jó idő esetén. Úgyhogy ha valaki oda eljön az Avasi kilátóhoz, akkor 7:30 előtt egy 10 perccel kezdődve meg tudjuk mutatni a napfogyatkozást, és nem csak ilyen hegesztőüvegeken keresztül, hanem távcsövek segítségével is, természetesen ebben az esetben is a távcsövek el vannak látva olyan szűrő eszközzel, aminek hála nem vakulunk meg.
0: A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre a jármű kiemeléséhez.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 5. fejezet. A Marosvásárhelyi Teleki TK-ban volt egy kicsike kézirásos feljegyzés, amit annak idején a gyekei kálvinista lelkipásztor hagyott volt maga után az úrnak 1608. esztendejében. A lottollal papírra vetett szarkalábas és már-már alig olvasható iratcsomót zöld zsinórral kötözte volt egybe valaki, és ráírta nagybetűkkel a vastagabb papírból készült fedőlapra, becslés szerint valami jó 100 esztendővel későbben, figyelmet érdemlő, Kolontai nézzen utána. Hogy ki volt az a Kolontai, aki utána kellett nézzen annak, amiről a kéziratban szó esett, azt nem tudhatjuk, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy elvégezte-e az utánnézés dolgát. De annyi bizonyos, hogy aki veszi magának a türelmet és fáradtságot, hogy lejön egy délutánra a téka egyik olvasóasztalához, és megpróbálja kibetűzni a fakult írást, az különös dolgot tud meg a mezőségi gyekekösség történelméből. Először is kitűnik, hogy Gyeke az 1600-as években egy templomos, szénmagyar falu volt, mégpedig kálvinista hitű. A papot Bokor Andrásnak nevezték, aki már idősebb ember lehetett, mert írásában többször is említést tesz arról, hogy a Veselényi dombra fölmennie sajgó térdei miatt már nehezére esett. Bokor András tiszteletes úr följegyzései azzal kezdődnek, hogy itt járt újra múlt öste a ma furcsa beszédű ember, kinek tudtára adta volt az úr, legalábbis ő kelme azt érezteli, hogy kis idő múltával császári hadak dúlják meg az országot, tüzet vetnek a falvakra, és lemészárolnak embert, asszonyt, gyermeket. A feljegyzés alá odabigyeztette a dátumot is. Az úrnak 1603. esztendejében írtam ezt, zabvetés idején. Az írás nagy része annyira elmosódott már, hogy annak szóról-szóra való kiböngészése szinte lehetetlen, de aki győzi türelemmel, az a következő eseményekre következtethet abból, amit olvasni sikerül. 1603 tavaszán, zabvetés idején, tehát alig, hanem április derekán, idegen ember érkezett a faluba, fölkereste a papot, és tudtára adta, hogy hamarosan nagy veszedelem zúdul a falura, amire jó lesz idejében fölkészülni. Ez a fölkészülés abból állt volna, hogy menekítsen fel a falu népe asszony, gyereket, jószágot, mindent a földvári hegybe, mihelyt megveresedik puszta kamarás felé az ég alja. Ez a furcsa beszédű ember komoly hatással lehetett a papra, mert a följegyzés szerint háromszor is megmászta a dombot, hogy Veselényi nemzetes úr tanácsát kérje. A nemzetes úr azonban úgy tűnik, mint három alkalommal tréfára vette a furcsa beszédű ember ijeszgetését, és azzal nyugtatta meg a papot, hogy a császárnak alig ha lehet oka arra, hogy akár jobbágyat, akár gazdálkodó parasztnépet ölessen, tudván azt, hogy a parlagon maradt föld se gabonát nem terem, se vágommarát sem nevel a hadak részére, kik a törökkel vesződnek. A történelemből tudjuk, hogy 1603 tavaszán Básta hadai végigdulták a mezőséget, és csak az maradt életben, aki idejében elrejtőzött a mocsárban vagy az erdőben. Azt is tudjuk, hogy a zsoldos sereg földig égette Bád, Sármás, Puszlaka Marhás Katona, Gyeke, Vasas Szent Gotthárd, Szege és Szent Iván községeket, míg Melegföldvár, Búza, Feketelak és Kisfújon, elrejtve az erdők dombok között, megmenekedett a veszedelemtől. Aki tehát arra igyekezett rábeszélni a gyekei papot, hogy menekítse népét a földvári erdőbe, tudta, mit beszél. Tudását pedig csak egyetlen forrásból szerezhette volt, magától az Úristentől. Mert hiszen még maga Básta, a sereg fővezére se tudhatta előre, hogy magyar írtásra rendelt hadai mely falvakra törnek rá, és melyekre nem. A följegyzés utolsó 8 oldala a legérdekesebb. Ez a 8 oldal kevésbé elmosódott, mint a többi. A papíros is más, és a toll sem ugyanaz. Úgy tűnik, mintha Bokor András tiszteletes úr ezt a 8 oldalt egy későbbi időben írta volna. Így kezdődik ez a rész. Az Úristen haragja, lámbiza reánk zúdula azon a napon. Ember, asszony, gyerek, mind oda pusztula, és tűz emészté fel a falu minden házát, az úrházát is, meg Veselényi nemzetes úr udvarházát is odafönt, kit magába vérébe fagyva hagyának ott az udvar közepén a gonoszok. Ami azonban kevesünkkel megtörtént, az úrnak akkora csodája, hogy azt csak remegve és alázatos lélekkel merem papírosra vetni. Kezdem azzal, hogy amikor lent a tómentiben föltűnt az idegen lovasok nagy tömege, és mi azt se tudtuk, mit évők legyünk, csak oda csöppent elében valahonnan a parókia udvarára az a furcsa beszédű ember, és rám kiállt a mondván: Isten papja, ne töltsd az idődet haszontalanul, bése szaladj többi a házadba, hol miután. Így, ahogy vagy, és azokkal, akik itt vannak veled, igyekezz alá sebesen a nagy füzesbe, annak is a túlsó végébe, és ott bújj meg, míg el nem távozik a veszedelem, meg se moccanj, szót se ejts, bármi is történjék, érted? No, eredj! Még ilyettemben is megkérdezem, hogy vihetünk-e magunkkal valami ennivalót, de csak rámordított türelmetlenül, enni jobb-e, vagy életben maradni? Ha megfogadtad volna a szót idejében, az egész falu népe megmentődhetett volna. Most csak az, aki nem rest a futásra, erígy. Ezt már haragosan kiáltotta felém az ember, és én mentem is asszonyommal. Mögöttünk szipogva és nyöszörögve a rémült cseléd, meg az öreg Andorás, ki a jószágra ügyelt. Ahogy mentünk, alá a parókia dombjáról keresztül a falu csücskén, le a patak hídjáig és a hídon át a vizesrét mentén, a nagy füzesnek, jöttek megettünk mások is, emberek, asszonyok, gyermekek, és akik jöttek, azok velünk együtt meg is maradának. Bár az élennyargaló császári zsoldosok meglátták ám, amint bevétettük magunkat a füzesbe, és nagy ordítozással utánunk eredtek. A füzesben azonban az úr különös kegyelme folytán egyetlen egy se tette bé a lábát. Ahogy ezt írom itt légemben, sógorom kuriájában, magam se tudom, mik éppen történt, pedig azóta néhány hét is eltelt, és volt időm törni rajta a fejemet. Csak annyit tudok ma is, hogy hasaltongott a nyírkos földön fák sűrűjében a sáté között, és hallottuk emberek ordítását, asszonyok sikoltását. Utána pedig két teljes napig égett a falu, vastag volt a keserű füst, késsel lehetett vágni. A második nap éjszakáján aztán csöndes volt minden. Csak a füst szaga nyomta a levegőt, és néhány kovasz vonyított itt meg amott a messzi dombokon. Reggelre virradva, ügyelve előbújtunk, magunk nyomát követve visszafelé a füzes végéig. Mikor kinézhettünk a szélső fák alól, A falu helyén egyéb se volt, csak üszkös, füstölgő rom, a patak hídjától fel az udvarház dombjáig. De köztünk és a falu hídja közt, ahol a rétet tudtok az előtt tó volt, posványos tó, amiben elsüllyedt a láb. Kászani Pista bele is ment, hogy ő majd átgázol rajta, de alig győztük fűzfarút végével kihúzni belőle a szerencsétlent. Mély volt az a láb, halálosan mély. Áldott legyen az Úr neve, kinek útjai kiszámíthatatlanok. A papírlap alján más színű tintával, mint ha valaki hónapokkal, vagy éppen évekkel későbben bigyeztette volna oda, ez állt még. Kitudódott, hogy mihelyt az új mocsár kiszárada, hogy több mint 40 lovas katona odaveszett a lábba, akik alig, ha nem utánunk igyekezének. A nagy szárasság idején a lovak és az emberek csontvázát, meg halomra való rozsdás fegyvert ástak elé az iszabból azok, akiknek kegyelmezett az Úr. Gyeke alatt az új mocsárban ma is ásnak ki a szárasság idején rozsdás sarkantyút, nehéz zabolát, kengyelvasat a kincskeresők. Volt olyan is, ki ezüstpénzt talált, régi pénzt, ami szívesen vásárolnak meg a városi urak, pedig a boltban még csak egy korty pálinkát sem adnak érte. 6. fejezet. Alig 56 esztendővel Bokor András kálvinista lelkipásztor csodálatos megmenekedése után odébb Mohai völgyében történt újra valamiféle különös dolog. Cservágó Péter, Mohai Kurta nemes diákfia, ifjabbik Péter tette volt az írásba az esetet, a kolozsvári református kollégium Farkas utcabeli konviktusában 1659 őszén. Az írás bekerült az iskola levéltárába, mivel Péter diák díjat nyert vele, egy ezüst forintot. Tekintetes kiénfalvi kién András úr jó voltából, ki írástudományi munkásságra kívánta serkenteni a kollégium diákjait. Az első díjat, 2 forintot, egy Sólyom András nevezető legény nyerte volt, második Rákóczi György nagyságos fejedelem hadi erényei dicsőítő versével, és így ifjabb Cservágó Péternek csak a második díj jutott. Voltak ugyan többen, kik azt vélték, hogy a hazugsággal telt írásmunka még az 1 forintot sem érdemelte meg. A történet azonban, amit Péter diák papírra vetett, valamiképpen megnyerte Kijén uram tetszését, és így minden formabeli gyöngeségének ellenére is megmaradt az utókor számára, gondosan elraktározva sok ezer papíros között. Nos, a történet szerint egy naszót felől aláereszkedő tatárcsapat, miután megdúlta a Sajó völgyét és a Szamos völgy egy részét, a Désen gyülekező nemesi bandériumokat ravaszul megkerülve átvágott a dombokon keresztül a mezőség felé, és egyenest Mohajra zudult volna alá, ha valami meg nem állította volna. Ez a valami tűz volt. Egymagában ez még nem lett volna elegendő ahhoz, hogy különössé tegye ifjabb Cservágó Péter történetét, mert erdőtűz, mezőtűz szárazság idején bizony gyakorta megesett. Ez a tűz azonban 2 napi esőzés után lobbant föl nagy hirtelen, egy vízmosásos legelőn, annak is teljes hosszában, a Mohai temetőkert sarkától le a kicsi tóig, magasra csapó lánggal, már pedig néhány ázott kökénybokron kívül semmi egyéb égnivaló nem volt azon a legelőn. Augusztus eleje lévén a falu birkái lerágtak már ott minden szál füvet, és alig egy hetet telt, hogy föl kellett hajtani róla a nyájat az erdő tisztásaira. Nos, Péter diák írása azon a reggelen valamivel napkelte után lovas legény érkezett nyargalva, ördöngös füzes felől és hangos kiabálással verte fel a falut. Fusson mindenki! Ordította izzadt lováról a legény. Tatárok jönnek a gerinc mentén, 100-nál is többen vannak. Vas Lászlóra hadai terelik őket Dézs felől, és haragosak, mint a darás. Fusson, aki tud! Összefutott erre a falu népe. Erre menjenek, hova? Föl az erdőbe. Meglássák őket a gerincről menekülés közben. Hagyjanak ott otthont, jószágot, mindent védtelenül. Jó Isten, hát mi legyen? Bízzatok az Úrban, szólalt meg egyszerre a templom előtt a papjuk, s hangja úgy zúgott tova a falu utcáján, akár az orgona szó. Vallotta írás művében ifjabb Cservágó Péter, ki ő maga is ott volt apjával és házasember bátyjával a tanakodók között. Magas, csontos öregember volt a mohai pap, szép szálember. De az idegen, aki ott állt mellette, még szálasabb volt, még öregebbnek látszott. Testvérbátyja lehetett volna a papnak, annyira hasonlított rá. De nem papi gúnyát viselt, harisnyás, hegyi parasztnak látszott. Akik az Úrban bíznak és őrjel figyelnek, azoknak minden javukra válik, hirdette meg az idegen is, és hangja éppen úgy zengett végig a falun, mint a papé. Az emberek elhallgattak, nézték a papjukat, és a mellette álló idegen embert, aki akár testvérbátyja lehetett volna a papnak, és csak álltak ott tanácstalanul, amikor egyszerre csak elrikantotta magát lován a füzesi legény, és felmutatott a gerinc felé. Ott jönnek már nicsak. Azzal megfordította a lovát, sarkot adott neki, és elnyargalt vissza a füzesi völgy felé. A megrendült népek meg ott álltak az utcán, és bámultak föl a legelő gerincére. Bizony ott voltak már a tatárlovasok, és ereszkedtek alá a domboldalon, akár a hangya. Egyenest a falunak. Jaj, nekünk! Sikoltott el magát egy asszony. Hol a gyermekem? Gyere ide, Jancsika, Juliska, te is! Valaki elordította magát. Fegyverbe, emberek! Ragadjon baltát, kaszát ki, amit tud! Lódultak már a lábak, amikor a pap mellett álló idegen ember hangja megállította őket. Baltával akarjátok megvédelmezni asszonyaitokat, gyermekeiteket, fegyveres tatárok ellen, ti bolondok? Dörönt rájuk. Egyetlen védelmetek az Úr. Szálljatok magatokba, bánjátok meg bűneiteket, tisztítsátok meg a szíveteket imádsággal, és az Úr nem hagyja el azt, aki ő benne bízik. Álljatok csöndben, fordítsátok lelketeket az Úr felé, dicsérjetek az Úr hatalmát, és lássátok szemetekkel az ő megváltó erejét. Csönd volt a szavai után. Emberek, asszonyok, gyermekek álltak az utcán, mintha mozdulatlanná bénította volna őket az idegen ember hangja. A pap mély zengő hangon belekezdett a zsoltárba. Az Úr én nekem őriző pásztorom. Pillanat se telt el, és vele énekelt az egész falu. Zengve szállt a zsoltár szavatova a völgyön, és a meleg napfényben látni lehetett odatúl a tatárokat, ahogy lassan alá ereszkedtek lovaikkal a veredek legelő oldalon. Sokan voltak. A zsoltár éneklők már a harmadik versenyt tartottak, amikor a lovasok éle leért a legelő aljába, alig kőhajításnyira a kertektől. Akkor egyszer csak a pap mellett magasodó idegen ember fölemelte két kezét az ég felé, és hangja ketté vágta a zsoltár éneket. Nézzétek át, emberek, az Úr szabadítását! Boldogok azok, akik szeretik az Urat, dicsőség az Úrnak, dicsőség! Utolsó szavai még ott zúgtak az emberek fülében, amikor egyszerre csak lángra lobbant odafönt az egész legelő. Tűz csapott föl, mintha csak szalmát gyújtott volna meg valaki a legelő hosszában. Horkantak a tatár lovak, ágaskodtak. A láng belekapott a sörényükbe. Pillanat alatt megfordult az egész tatárcsapat, és nyargalt visszafelé, mintha szemét vették volna föl a meredek oldalon, neki a gerincnek. A tűz megszaladt a nyomukban, mintha nem eső verte agyag, de száraszt haraszt égett volna megettük. Amikor később a falubeliek közül néhányan előmereszkedtek, hogy megtekintsék a tűzhelyét, nem leltek ott semmit, még csak egy szemernyi kormat sem. Oda lett az idegen is még aznap. És amikor vasárnap templom után idős Cservágó Péter ott az emberek előtt megkérdezte a papot, hogy testvérbátyja volt-e az idegen, az rábólintott. Még gyermekkorában szegődött el Bajtárnak a hegybe, Tova Parajt fölött, felelt lassú szóval. Aztán, amikor nem tért meg az őszön, azt véltük, medve vagy farkas végzett vele. Ilyesmit hitettek el apámmal a pásztorok is. Csak évek múltán derült ki, hogy a tudó ember vitt el magával. Ő nevelte, és aztán esztendők múltával reán hagyta a titkos hagyatékot, ami még Krisztus Urunk első magyar tanítványától maradt vissza. A szent tanítást, amit immár mindenki elfeledett régen, így vissza. Az Úr küldte volt ide szabadítással, és már mennie kellett mások mentésére. Szép és szent mesterség az Úr hagyatékának hordozása, de nagy súlyt visel a vállán az, kit Isten kijelöl erre. Úgy szól az egyforintos történet, és írója, ifjabb Cservágó Péter még hozzátette a végére, alig hanem a történelmi hitelesség céljából, hogy a Mohaj felett megfutamodott tatárok másnap reggel beleszaladtak Kudunál a csicsói várnagy Vas László uram csákányosaiba, és hírmondónak való sem marad a belőlük. 7. fejezet. Azt a Péter diák írásában említett, magos, csontos, orgonahangú, titoktudó embert a mohai tűz után még kétszer látták a mezőségen. Elsőnek 52 esztendővel későbben légen alatt, ahol ketté ágazik a völgy. De hát akkor már vén volt erősen, hosszú fehér haja válig csüngött, és bozontos fehér szakállától alig lehetett látni az arcát. Hosszú pásztorbotra támaszkodott, nem volt egymagában. Széles vállú, széles melű zömök magyar állt mellette, átalvetővel a vállán, hosszú nyelű baltával a kezében. Az Úrnak 1711. gyászos esztendejét írták volt akkor. A nagyságos fejedelem szabadságért harcoló hadai letették a fegyvert az osztrák zsoldosok előtt, s a császár bosszúja országszerte vérpadot és bilincset hozott a magyarnak. Magyarok elkobzott földjét császárik egy osztogatta idegen árulók között. Ekkor történt, hogy a légeni szabók, borsosok, szendrők, vágok és szekeresek földjeit a nemrégiben betelepített ombozvölgyi oláhoknak ígérte a császár embere, ha gondoskodnak arról, hogy életben közülük egyetlen egy sem maradjon. Felbuzdulva ezen és pópájuk áldásától felbátorodva, egy sötét őszi éjszakán átjöttek az oláhok a hegyen, és rávetették magukat légenre. Kegyetlen mészárlást végeztek ott. A férfiakat karóba húzták, baltával lefejezték, az asszonynépet halálra kínozták, és még a gyermekeknek se kegyelmeztek. Mire megvirradt, egyetlen véráztatta síralomvölgy volt az egész falu. Részeg olajok dőzsöltek mindenütt, megkínzott magyar hajadonok sikoltozásai közepette minden magyar férfi ember aktól a csecsemőig halott volt már. Kivéve egy. A légeni Szabó András legkisebbik fia, a 12 éves Ferkó. A nagy felfordulásban sikerült két kis húgával együtt, a 10 éves Ágneskével és a 8 éves Zsuzsikával megbújnia a szalmakazalban. És amikor pirkadni kezdett, olyannyira, hogy már látni lehetett a szürkületben, Ferkó óvatosan előbújt, szétnézett, aztán kézenfogva előhúzta a szalmából húgocskáit, és megindult velük óvatosan a kerítések mentén lopózva Mócs felé, ahol az apjuk öccse élt. Részeg oláhok kurjongattak, dorbézoltak a magyarok házaiban, faluszerte. Már-már majdnem eljutottak a Füzesig, amikor a falu utolsó házából, ahol Szekeres Gábor is lakozott a családjával, kitántorgott egy tűzős olá, és megpillantotta a gyermekeket, ahogy azok a kerítés mentén igyekeztek a Füzes felé. Nincs, ha kurjantott el magát a részeg alá, itt lapul még két kis szuka, meg egy konkölyök. Gyertek, frágyék, belezzük ki ezeket is. Kajabálására többen is előbújtak a házból, és üzőbe vették a három gyermeket. Mire elérték a Füzest, már több mint 20 olá volt ott a nyomukban. Megbújva a sűrűben nyertek ugyan egy kevéske időt, de hamarosan ott is beléjük botlott egy részeg vankúj, és csak részegsége miatt nem estek a kezébe. Ferkó nekiugrott a részeg embernek, és bedőtött a bokorba. Aztán futni kezdtek a kis patak mentén ki a Füzesből, ki a rétre, hogy elérjék a Mócs felé emelkedő dombot. Azon a helyen, ahol a völgy ketté ágazik, nem volt még tó akkoriban, csak két patak jött össze, egy vizes, sát és mocsaras rét közepén. A patakon kellett átkelniük, hogy eljussanak a dombig, de bizony az őszi esőktől megáradt a rét is, a patak is, és időbe került, míg Ferkó át tudta segíteni kis húgait a vízen. Akkora már az üldözők is ott voltak közel. A két nyulacskát zsákba tesszük, és úgy visszük haza, rikoltozták a részek alához. A kutyakölyköt kibelezzük itt helyben. Kerülj elejükbe, Tódor, vágd el utyakat a domb felé, Nyikuláj. Valami 200 lépésnyire a pataktól vén odvas fűsz vált egymagában a domb lábánál. A vén fűszfa mellől két ember figyelte a gyermekek menekülését. Az egyik magos volt, csontos és öreg. A másik fiatal, alacsony, széles válló. Ferkó ott állt már a mélyvízű, sebes sodró pataknál térdig a vízben, és kétségbe esetten igyekezett kitalálni, hogy miként vihetni át a két húgát, amikor a fűzfa mellől oda kiáltott hozzá az öregebbik. Fogd kézen a húgaidat, gyerek! Aztán csak huny be a szemedet, és ugorj egy nagyot. Kétségbeesésében nem tudott egyebet kitalálni, és az üldözők már ott gázolták a vizet mögöttük, így hát Ferkó csak megmarkolta egyik kezével az egyik húgát, másikkal a másikat, behunyta a szemét, s ahogy az öreg rendelte, ugrott egy nagyot. Mintha csak egy láthatatlan erő megragadta volna mindhármukat, valósággal átröpültek a megáradt patak fölött. Alig érzett száraz földet a lába alatt. Ferkó felnyitotta a szemét ámultan. Ide hozzám, intett fejével az öreg ember a vén fűzfa tövéből. Szorosan fogva két kis húga kezét, vonszolta őket Ferkó a domb felé. Hallotta maga megett az üldözők részegordítozását, futó lábok alatt a víz csobogását, aztán egyszerre csönd lett. Mély csönd. És amikor lihegve hátra nézett, nem látta az üldözőket sehol. Csak egy nagy, rettenetes víztölcsét látott maga megett, pontosan azon a helyen, ahol olyan különös módon átugrotta volt a patakot. Mintha csak a patak feneke beszakadt volna, úgy nyelt el az a rettenetes víztölcsér mindent, a rét sátéját és a bokrokat, a patak menti fűzfákat, mindent. Alig, hanem az üldözőket is. A sötét, haragos víztölcsér pedig nőtt, szélesedett, valóságos tóvá változott az elámult gyermekek szeme láttára. Így keletkezett a Légeni tó. Aki megkeresi ott, a két völgy találkozójánál nyomban megérzi, nem egyszerű tó ez. Korán sem olyan, mint a mezőség többi sekélyvízű, barátságos tavai. Különös tó, barátságtalan, sötét, és mély a vize, és akik ott halásznak, azt állítják, hogy vannak helyek, ahol ha patkót köt az ember a zsineg végére, és alá ereszti, nem lel feneket a patkóvasa. Ha pedig olyan ember merészkedik a vizére, akinek lelkét bűn terheli és kezéhez vértapad, azt magába szívja a tó csolnakostól, mindenestől, még ha vadonató is a csolnak, és ha az ember jobban úszik a vidránál is.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

értékek hullámhosszán.

0: takarítást ért el, köszönhetően olyan intézkedésnek, mint a klímahasználat csökkentése, közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet által indított vállalkozói összefogáshoz a kánikulában néhány nap alatt csak nem 350 vállalkozás csatlakozott az ország több mint 200 településéről. Az érintettek 95%-a vállalt konkrét csúcsidei 17 és 22 óra közötti fogyasztás csökkentést, és átlagosan a fogyasztásuk mintegy 1/5-ével mérsékelték a felhasználást. A leggyakoribb a klímahasználat csökkentése volt, melyet a résztvevők csak nem 59%-a alkalmazott, míg minden harmadik vállalkozás a teljes áramtalanítást is vállalta a munkaidőn kívül. A program eredményei túlmutatnak a vészhelyzet időszakán. A csatlakozó vállalkozások negyede már jelezte, hogy az energiatakarékossági intézkedéseket a krízis lezárása után is fenntartja. A nyáron bevezetett megoldások így hosszabb távon is beépülhetnek a vállalkozások mindennapi működésébe, áll a közleményben. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A szaktárca a kormány Facebook oldalán közölte, az új rendszer célja, hogy az állami földek hasznosítása átláthatóbb, kiszámíthatóbb legyen, és jobban igazodjon a valós gazdálkodói, illetve piaci viszonyokhoz. A jövőben a földhasználók kiválasztása előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján történik, így mindenki számára egyértelmű lesz, hogy mi alapján születnek a döntések. A korábbi évektől eltérően lehetőség nyílik a törvényi minimumnál magasabb összegű használati díj megajánlására, mely az elbírálás során előnyt jelenthet. Az új egységes szempontrendszer kiemelten támogatja az állattartókat, a fiatal gazdákat és a Vizet a tájba program résztvevőit, közölték. A közvetlen agrártámogatások egy részét minden korábbinál hamarabb kifizetik, az utalások már augusztus közepétől megkezdődnek, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint az első előrehozott kifizetéseket a Magyar Államkincstár augusztus 4-én indítja el, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előreggel. Elsőként a tejhasznú tehéntartók termeléshez kötött támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alaptámogatás és az újraelosztó támogatás utalása is elindul. Ennek köszönhetően mintegy 106 milliárd forint jut el a gazdálkodókhoz hetekkel korábban, mint a korábbi években, mondta Bóna Szabolcs miniszter. 4 alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában José Cura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, közölte a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. A honlapján. Augusztus 10-én hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek a bensőséges, meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az estek különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, mely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt, írták a Filharmónia Magyarország közleményében.
1: Az időjárásról.
0: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Tehát én életemben még ilyet nem láttam. Akivel beszéltem, mindenki elmondta, 60-70-80 éves idős bácsi néni is, hogy ilyen vihart még nem látott. Tehát ez egy szupercella vonult át.
3: Oroszit, Keresztúrt, Tiszaújhelyt érinti ez a megkarásfalvát, ez a nagy viharnak a következményei.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Babják Zoltánt, a Beregszászi kistérség és Beregszász városának polgármesterét. Üdvözöljük, polgármester úr!
2: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat és a stúdióban velem együtt itt a szerkesztő urat. Köszönöm a meghívást, mindig nagy élvezettel fogadom el.
3: Polgármester úr, a kistérségünket igen jelentősen érte a kár, amely a vihar okozott, több településen jelentős problémákat okoz, illetve tanintézmények is vannak sérült állapotban. Hogyan állunk jelen pillanatban?
2: Igen, mikor úgy látom, hogy megvékeztük az első bajt, jött a következő. Nem egy szerencsés két hétben vagyunk most. Akkora mennyiségű probléma esett a kistérségünk nyakába, hogy kollégáimmal együtt roppant fárasztó munkát végzünk, és én látom azt, hogy ez az utolsó két nap ezen a héten pont elég lesz ahhoz, hogy a felméréseket el tudjuk végezni, és készadatot tudjunk a médiának is adni, illetve a lehetséges támogatóknak, a viharkároknak az enyhítésére. Néhány szóban szeretném jellemezni azt, hogy mi is történt ezzel a óriási viharral, a különleges figyelmeztetés nélkül, annak ellenére, hogy a megyei meteorológiai szolgálat rendszeresen szokott adatokat nekünk adni kisebb-nagyobb természeti jelenségekről. Ebben az esetben nem történt ilyen, és nyilván felkészülni és fogadni egy ilyen vihart azon kívül, hogyha tudod és látod, vagy érzed, hogy ez közeleg, akkor a kocsit beteszed a garázsba, de a garázsról ugyanúgy le tudja szedni a tetőt. Tehát én életemben még ilyet nem láttam. Akivel beszéltem, mindenki elmondta, 60-70-80 éves idős bácsi, néni is, hogy ilyen vihart még nem látott. Tehát ez egy szupercella vonult át azon a vonalon, ahogy átjött Ungvártól, átalakult, és településeinkben, most fölöslegesen felsorolni még egyszer nem fogom, de csak röviden elmondom azt, hogy Jánosinak a Guti erdő oldaláról érkezett a legnagyobb része, tönkretette teljes mértékben a villamos ellátást a faluban, Balazsér ugyanúgy, de ugye ez egy községi tanács volt, Beregszászban kisebb méretű kár keletkezett, valami oknál fogva a város ezt megúszta, de benne nem, és Oroszi pedig a legnagyobb kárt tudta sajnos szenvedni. A természeti katasztrófa eredményeként elsősorban az volt a legfontosabb, hogy visszaállítsuk az alapvető szolgáltatásokat, tehát a trafóállomásoknak leszakadt drótjait vissza tudjuk csatlakoztatni, elsősorban azért, nem csak hogy áram legyen, hanem azért, hogy ne tudjon okozni senkinek jelentősebb vagy életveszélyes sérülést. Nagyon hálás vagyok a Zakarpattyobl Energo munkatársaira. Tudom, hogy mennyi kritikát kaptak, és tudom azt, hogy senki nem volt megelégedve ezzel a tempóval, hogy milyen gyorsan csinálják vissza, de higgyék el nekem, hogy ezek a szakemberek a belüket kidolgozták azért, hogy meg tudjanak felelni nem csak a belső elvárásaiknak, hanem látták az embereknek a szemébe azt a pánikot, ami miatt aggódtak, hogy akkor most mennyire, hány napig vagy hány hétig nem lesz áramunk. A fák levágása kapcsán van nekem saját véleményem, én nagyon görcsösen ragaszkodom mindig minden fához, abban az esetben is, hogyha ez a fa nagyra nő, akkor sem a kivágását támogatnám, hanem esetleg a lombjának a megfelezését ahhoz, hogy ne kerüljünk olyan helyzetben, mint Cikker János Jánosiban, ahol tulajdonképpen a két ház előtt álló fenyőfa tette tönkre a ház tetejét. Ezért van az a helyzet most, hogy a felméréseket úgy végezzük el, hogy a magánszektor, tehát magánházak az intézményeinkben esett kárnak a felmérése ugyanúgy az oktatási és közigazgatási intézményeinkben esett kárnak a felmérése fog ma befejeződni, és a mezőgazdasági kár kompenzációjára nekem még nincs teljesen átlátható képem, de beszéltem Brenzovics elnök úrral, aki kért minél hamarabb tájékoztatást a pontos adatokról, ahol megvan a lakcím, megvan a felmért kárnak a mennyisége. Három kategóriába tudjuk csak szerepeltetni, mert mi nem tudunk műszaki felmérést végezni, az önkormányzat erre nem képesített, de viszont azt tudjuk meghatározni, hogy a károknak a három kategória jelentéktelen, jelentős, vagy helyrehozhatatlan kár jelentkezett. Itt abban az esetben használjuk a helyrehozhatatlan kárt, hogyha a tető szerkezeten akár 3-4-10 cserep még fönnmaradt, de mind a négy oldala, akár egy sátortetőnek, az károsult. Az azt jelenti, hogy teljes mértékben vagy hullámpalát, vagy cserepet kell visszarakni rá. Második kategória az, hogy ha egy oldala vagy két oldala sérült, és harmadik pedig az, hogy bármennyikora mennyiségű cserép vagy sifer esett le, fújt le a házról az eső, és így itt tulajdonképpen kockázat alá tette ki a házat egy elkövetkezendő eső érkezésekor, hogy átmoshatja a plafont, a falait, és így életveszélyesé válhat a ház. Ezért is fontos nagyon sürgősen ezeket a dolgokat elvégezni. Vince István, a polgármester kollégám óriási munkát végez most a csapatával, az előjárókkal együtt. Innen is szeretném az előjáróknak a munkáját megköszönni. Minden nap van mit tenni, minden polgármesteri volt hivatalban, most ugye előjárói körzet, és előjáróink minden egyes felmérésben ott kell, hogy legyenek, az alpolgármester minden egyes felmérésben ott kell, hogy legyenek, akinél még nem voltak, bízom benne, hogy a nap végig be fogják fejezni. Én holnap a jelentésemet szeretném már ebben az ügyben megtenni, úgy a megye irányában, mint a Brenzovics elnök úr irányába is, hogy hatékonyan tudjunk fellépni abban a kérdéscsoportban, hogy támogatókat tudjunk találni ezeknek a viharkároknak a kompenzációjára.
3: Várható? Milyen mértékben?
2: Nem látjuk még azt, hogy milyen végeredménye lesz. A mi feladatunk az ebben az esetben, hogy kérjük, és adjunk egy olyan felmérést, amire lehet képesített egy önkormányzat. Tehát az, hogy van kár, vagy nincs kár, jelentés, vagy nem jelentős. Műszaki felmérést kérem megértéssel fogadják azt, amit mondok. Képtelen a Bőrökszász önkormányzat, csak abban az esetben, hogyha szakosított építészt, vagy olyan céget vállalunk, akinek olyan céget bízunk meg, külön összegér, aki fel tudja mérni a pontosított kárt, tehát amikor meg tudja, hogy a gerenda mennyibe kerülhetett, a pala mennyibe kerülhetett, vagy esetleg a leceket, hogyha ki kell cserélni, akkor ez mennyi pénzbe került, mi ebben nem tudunk belemenni, mi csak azt tudjuk, hogy helyreállíthatatlan, jelentős vagy jelentéktelen kár.
3: Az önkormányzatok mennyire van lehetősége, vagy anyagi forrása, vésztartaléka ilyen esetben segíteni? Egy fontos kérdés, most több ezer, vagy több száz ingatlanról beszélünk.
2: A több száz ingatlan az pont így lesz kerek, mert 200-ig számítunk. Az, hogy lesz-e ennyi kérvényünk, vagy nem, azt én a nap végére, vagy holnap reggelre fogom látni feldolgozás után. Nem hinném, hogy meghaladjuk egyébként a 160-170 bejelentést. Van, aki nem kíván fordulni a Beregszász önkormányzathoz, sem a felméréssel, sem mással. Ez a szíve joga, saját forrásból kívánja helyreállítani, és olyakat is ismerek, akik kategórikusan ellentmondtak a felmérés elkészítésének. Menjetek, tegyétek a dolgotokat a szegényeknél, én a tetőmet helyre fogom tudni állítani, és még a szomszédnak is fogok segíteni. Tehát ilyen is van, mondjuk konkrétan Jánosiban.
4: És utólagosan ők már nem jelenthetik be a kárt, tehát ez utána már hatáját veszti?
2: Ne, fotofixációt mi kérünk, és tulajdonképpen a mai világban azt nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen viharkár után bármelyik gazda úgy feküdt le aludni, hogy nem fényképezte le a
4: tetőt. Szerintem még a szomszédét is.
2: És a szomszédét is, tehát a fotó bizonyítás az roppant fontos ebben az esetben, és a fotó, a tulajdonlap, vagy vagy a lakcímet igazoló dokumentum lesz majd alapja annak, hogy ki tudjuk fizetni azt a kompenzációt, amit a Beregszászi önkormányzat a pénteki testületi ülésén fog meghatározni. Terveztünk korábban egy testületi ülést hétfőre, de kollégáim azt kérték, hogy mivel nincs pontos számunk, és nem tudjuk, hogy mire számítsunk, hogy mekkora kár, mennyit kell elkülönítenünk az önkormányzat esetleg vészforrásából arra, hogy ezt meg tudjuk oldani. Ezért lesz holnap zárás, és pénteken pedig egy testületülés. Előzetesen a frakcióvezetőkkel abban állapodtunk meg, hogy mindenkinek meg tudunk felelni, egy egységes kompenzációt fizetünk ki, független a kár mennyiségétől. Ez nem egy jelentős összeg, de tulajdonképpen ahhoz, hogy egy mestert tudj fogadni, és azt a leesett valakinél, aki szerencsésebb volt ebben a óriási viharban, akkor azt a tisztítő cserepet, hogy visszaállítsa, arra ez az összeg elég, de nyilván egy tetőcserét nem fog tudni a Beregszász önkormányzat lefinanszírozni. Összeférhetetlenségi ügy is lehet a dologból, meg ugye meg kell tisztelettel érteni azt, hogy nem biztosító társaság az önkormányzat. Tehát mi nem tudunk kártalanítani, mi azt tudjuk, hogy keresünk forrásokat olyan helyen, ahol bíznak bennünk, és adhatnak nekünk olyan forrást, amit nyilván nem a Beregszász önkormányzat, hanem civil szervezetek, vagy az egyház, vagy a KMKS, vagy más civil szervezetek fognak tudni esetleg biztosítani az ingatlan tulajdonosok számára. Ez a jövő hétnek lesz a zenéje, de nyilván addig ezt nem lehet csak várni, hanem mindenki tegye a dolgát, ha le van fényképezve, akkor fóliával le kell húzni a házat, vagy ha a cserepet vissza lehet rakni, akkor ezt meg kell tenni, ha megvan a fotóbizonyíték. El kell mondanom azt, hogy nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített a szomszédjának, aki segített a falubelieinek. Mint polgármester azt is szeretném megköszönni, akiknek volt cseréptartaléka, az a Facebookon publikálta azt, hogy gyertek, vegyétek el, és szívesen odaadom pénzmentesen ezt a támogatást is. Azt hiszem, hogy az intézményeink az a rész, ahova mi nem fogunk tudni civil összefogásból megoldást találni, hanem
3: az nekünk, rendbe
2: kell ezt tudni rakni. Esetleg ezt elmondanám, hogy a mennyiségek azok hogyan állnak itt a önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok. Tehát intézményeink, iskoláink, óvodáink, kultúraházainkban összesen 11 objektumon keletkezett kár. Minden esetben a tetőszerkezetről beszélünk. Tehát ez a szupercella a tetőket tette tönkre, vagy a házak mellett álló fákat tekerte ki, és így okoztak problémát. Tehát az Oroszi, Jánosi, Beregszász, Bene, ez a közintézményeink ezekben a négy településekben sérültek, ami a legnagyobb problémát jelenti számunkra statikailag, és szeptember 1-ig megoldást fogok találni arra, hogy az oktatás az oroszi gimnáziumban el tudjon indulni, de a tető szerkezete a gimnáziumnak az utóbbi 3 évben már másodszor sérült meg. Azt hiszem, hogy egy szintet kellene lépnünk itt a felújításban, és valóban a tetőszerkezet teljes átépítését kell, hogy ilyenkor figyelembe vegyük. Ezzel együtt le is tudnánk szigetelni, jobb hőszigetelést tudnánk a korpusznak adni, és ezzel így jobban járnánk a fűtésszámlákkal is. Én meg tudom ígérni, hogy az oktatási folyamat be fog indulni, és a Benei óvodának is egy része rongálódott meg, a Benei óvoda tetőszerkezetének egy része, és a Benei gimnáziumra pedig azt kell mondanom, hogy nem csak a tetőszerkezet, hanem nyilázáruk is. Tehát az, hogy a vihar kinyitotta az ablakokat, és csapdosta őket, tehát tulajdonképpen ezt vissza üvegezni a mai világban, nem tudom hányan a rádióhallgatók közül ismernek üvegest. kiszálló üvegest helyszínre. Tehát ezt itt a
3: mindenki hallott már róla, de nem
2: Sorsiróriának azért felírom, hogy tudjuk azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, és hogy tudjuk, hogy mennyire tudnak szabadon mozogni a mestereink. Tehát ennek az árnyékába kell most ezt a feladatot megoldani, mert nem biztos, hogy minden helyen elég csak az, hogyha biztosítunk pénzforrást. Ezt a munkaelvégzést meg is kell tudni szervezni. És a mai világban, amikor tenderezni kell mindent, és futtatni mindenféle rendszereken keresztül, ami az átláthatóság egyik legfontosabb bizonyítéka, ezt én támogatom, csak ezzel mindig jelentős időt veszítünk. Tehát egy stabil másfél-két hónapot tudunk veszíteni azzal, hogyha meg kell versenyeztetnünk valamilyen feladatot, és úgy látom a Benei gimiben, ez a másfélmillió grimnyás kár, ez jelentősen oda pakolt, és ennek a valószínűleg nem üvegcserében kell lesz gondolkodnunk, hanem ablakszárny cserébe, az azt jelenti, hogy teljes komplett ablakcserébe kell, hogy gondolkozunk. Ami a magánszektort illeti, itt a méretek az pontosítást várnak, de ugye ami teljes kárt szenvedett, tetőszerkezet az 9, 22 háznak jelentős károsodása volt, és 160 háznál járunk most ott, ahol a kár nem jelentős. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen megúsztuk együtt, és tulajdonképpen egy olyan helyzet alakult ki, amiben újra lehet gondolni az összefogást, újra lehet értékelni a közösség összetartó erejét, újra lehet értékelni az önkormányzat, civil szervezetek, az egyházak közötti együttműködést, és bízom benne, hogy a felmérések után fogunk kapni olyan jó híreket, amiben az önkormányzat nyilván bármilyen jellegű segítségnyújtást meg tud adni, de nyilván szponzori támogatásból jött anyagi forrásokat az önkormányzat nem képes és nem is tud célba juttatni, de minden jellegű koordinációt vállalunk, de ugyanezt meg tudják tenni az egyházi szervezetek vagy a civil szervezetek. Mi szívesen segítünk ebben a dologban, de hozzá összeférés probléma miatt mi nem tudunk ilyen jellegű összegeket befogadni és hivatalosan eljutatni majd a címzethez. Mi feladatunk az, hogy be tudjuk azonosítani a problémát és be tudjuk azonosítani a problémához kötött személyt, aki ennek célzott haszonélvezője tud majd lenni. Higgyék el, mindent megteszünk azért, hogy a munkát ma be tudjuk fejezni, és hogy tudjunk kompenzációt adni. A pénteki testületülésen pedig fogom kérni a képviselőket, hogy fogadjuk el azt az összeget, amit a felmérések alapján ki fogunk tudni majd osztani nyilván egy héten belül. Szeretném így.
3: Polgármester, köszönjük a folytatott felkérésünket.
2: Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm mindenkinek a megértést, és még egyszer szeretném megköszönni a villamos szolgáltatóknak a munkáját, és a katasztrófa védelmiseknek a munkáját, hogy le tudták szedni az utcákról, az utakról a bedőlt ágasokat, illetve fákat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Babják Zoltánt, Beregszászi kistérség polgármesterét hallották.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük Mester Andrást, a KMKS önkormányzati titkárát, Mezőgecse előjáróját. Köszöntjük műsorunkban.
2: Üdvözlök mindenkit.
3: Láttunk egy felhívást, amelyben toboroznak Kárpátalja településeiről, ahol a viharkár nagyon komoly gondot okozott, próbáljanak segíteni. Már két napon keresztül kint vannak Mezőgecséből önkéntesek. Mit kell erről tudni?
2: Az egész úgy kezdődött, amikor a vihart követően a Kárpát-Emelyek Kultúrás Szövetség elnöksége összeült, hogy mit lehetne, mivel lehetne segíteni a károsultaknak. Ugye első lépés mindig az, hogy pénz kell. Tehát pénz kell mindig arra, hogy alapanyagot megvásárolni, segíteni, és úgy gondolnánk, hogy ha pénz van, akkor minden megoldható, de nagyon hamar kiderült, hogy ez nincs így, mert ha a családnak is van pénze, vagy akár a családnak, hogyha van pénze, vagy segítségből gyűjtünk, akkor is ott a probléma, hogy nincs ember, aki megcsinálja. Tehát a háború miatt olyan nehéz helyzetben vannak a településeink, hogy nincsenek itt hol a férfi lakosságnak, nincs itt hol a férfi lakosság nagy része, ezért ez nagyon nagy kihívás egy-egy kis településnek, és akkor gondoltuk így Mezőgecsében, hogy próbálunk segíteni azzal, hogy nem pénz gyűjtünk, hanem embereket próbálunk szervezni, akikkel kimegyünk és segítünk egy-egy tetőnek a kijavításában. Ezt meghirdettük a településen belül. Hála Istennek összejött 15 önkéntes, a 15 önkéntesben van néhány olyan ember is, aki ért az ácsmunkához, és így kiegészítve három csapatot tudtunk alkotni. Az első nap kedden, amikor kimentünk, akkor három házat tudtunk befedni, illetve kijavítani a tetőszerkezetét, illetve ma is kint van egy csapat 4 fővel, akik szintén gondolom egy-két házat ki fognak tudni javítani. És ugye a felhívásunkban az egészségben úgy volt, hogy egy napot kérünk, hogy szálljunk arra, hogy segítsünk a bajba jutott testvéreinken. És úgy gondolom, hogy ez lenne a megoldás összefogni egy-egy település, hogyha 4-5 embert talál a településen belül, aki egy napot arra szán, hogy segítsen, akkor ebben a 3-4 településben, ugye Oroszit, Keresztúrt, Tiszaújhelyt érinti ez a megkarásfalvát, ez a nagy viharnak a következményei. Ugye ezeket a településeket kell segítenünk, és ugye most azok a családok vannak még bajban, akiknek nincs teljesen segítség, nincsenek itthon a családtagok, ha van is alapanyag, egyedülálló özvegy gyerekekkel van itthon, egyszerűen kilátástalan helyzetben vannak, mert hogyha jön a következő esőhullám, akkor a következő lépés az lesz, hogy a ház teljesen beázik, és ugye az már jóval nagyobb kár, és jóval nehezebb helyre hozni, mint feltartani néhány sifert, vagy cserepet a tetőr szerkezetbe beépíteni, és akkor további károkat el tudjuk kerülni.
1: Milyenek az első tapasztalatok odakint a helyszínen?
2: A helyszínen nagyon sok ház már be van fedve, rengeteg fa időt, rengeteg fa, hogy a viharnak következtében a háztetőt rágyújt a házra, összetört a háztetőt, a házának a tetőszerkezetéről leszett a különböző vagy fém, vagy cserép, vagy ilyen pala burkolatokat. Tehát eléggé rossz a helyzet, és ugye most kint voltunk a helyszínen, úgy vettük észre a családoknál, hogy egyre inkább kétségbe vannak esve, mert ugye már érdeklődtek azóta, hogy hívtak volna a mestereket, akik kijavították volna a hibákat, de egyszerűen nem tudják bevállalni a Kárpátalján dolgozó mesterek, csapatok, mert ugye ők is, ez a tetőmunka, ez olyan, hogy aki annyit valahol a tetőben fel van vállalva, akkor nem tudják ott hagyni. És ugye már egy hét eltelt, és vannak olyan családoknak, akiknek meg ígéret sincs, hogy őszig vagy a télbe átáig akár jönne csapat, aki ezt meg tudja csinálni. És ezek mind olyan munkák, amelyek, és a nagy rész olyan munka, amit egy egyszerű kárpátai magyar férfi, hogyha oda teszi magát, akkor meg tudja segítséggel csinálni. Tehát most mi se profi ácsok mentünk ki keresztúlba, és akkor ott nem tudom milyen munkát végeztük, hanem azt, ahogy otthon szoktuk csinálni, be szoktunk fedni egy házat, azt meg tudtuk tenni, és úgy gondolom, hogy minden kárpátai magyar településen akad 4-5 olyan férfi, aki tud mozogni, itthon van, és ezt az egy napot, ha rászánja, akkor egy családot tényleg a bajból ki tud húzni.
3: Mit kell tudni a technikai lehetőségekről, hol kell jelentkezni, milyen formában, milyen eszközökkel, hogyan kell elképzelnünk ezt az önkéntes jelentkezést?
2: Tehát az a legjobb, hogyha a közösségek fognak össze, például egy település, mint Mezőgecsében, ugye mi összefogtunk, megbeszéltük, hogy mikor tudnánk menni, akkor felvettük a helyszínnel a kapcsolatot, a helyiekkel, mondtuk, hogy például kedden mennénk, kérnénk, hogy 2-3 házba vigyenek el minket, ott készítsék elő az alapanyagokat, kézi szerszámokat mi vittünk, szekhúzó, kalapács, fűrész, csavarbehajtó, ilyen dolgokat mi vittünk magunkkal, az ilyen nagyobb dolgokat pedig a helyiekről kértük, hogy biztosítsák például tetőlétre, vagy eleve létre, amivel felmászni a tetőre, kötélek mindenféleképpen kell, hogyha sifert kell felhúzni, meg mindent, ami a tetőre. Ezeket vittük, így is volt, keresztúlon mentünk, ott a családok már vártak minket, volt ott már sifert, lécek, szeg, minden, ami kell az ottani elvégzett munkának, de minden településen van olyan szakember, aki megnézi a házat, és megmondja, hogy milyen hozzávalók kellenek, és a család el tudja készíteni, hogyha egy-egy ilyen önkéntes csapat kimegy. A hét elején, hétfőn volt egy megbeszélés, a Kárpát-Emelő Futball Szövetség hívt össze, ott volt az egyházasnak a képviselői, a szeretett szolgáltató képviselői, és ugye ott mindenhol csak arról, főként arról volt szó, hogy akkor milyen formában legyen a gyűjtés, illetve hogyan jussanak el a majd a káros útakhoz, illetve ott is felmerült ez már, hogy gonda szakembert, honnan lesz, akik ezeket a munkákat elvégzik. Igazából megoldás ott erre nem született. Voltak ötletek, hogy Magyarországról, Erdélyből talán lehetne embereket hívni, de ugye ez mind hosszú távú dolog. Nekünk most kell cselekedni, és úgy gondolom azért kárpátai magyar közösség van olyan erős, hogy azt a néhány tucat házat összefogunk és át tudjuk fedni. Most folyamatban van egy válságstábnak a felállítása a KMK-nél. Lesz ember, aki azzal fog foglalkozni, hogy összehangolja ezeket a csapatokat, hogyha egy csapat jelentkezik, vagy összeáll, és azt mondja, hogy nem tudja, hogy nem ismeri az orosziakat, vagy a keresztúriakat, vagy a karácsfalvajakat, akkor a KMKSZ alapszervezeti elnökhöz tud fordulni a helyihez, az eljutatja a központba az igényt, vagy a felajánlást, hogy akkor van egy csapat, és akkor azzal felveszünk a kapcsolatot, és megbeszéljük, hogy hogyan tudna, meg hova kellene, hol lenne legjobban a segítsége szükség. Úgyhogy ez mindenféle. Meg hát nem csak a KMKSZ alapszervezeti, a helyi tiszteletessel, hogyha beszélnek, hogy összeött az 5-6 ember, akkor a helyi tisztetes is megtalálja, mert tudja, megvan mindenki az információ a KMKSZ irányába is, illetve a közvetlenül lehet a helyi közösséghez is fordulni, tehát az oroszliakhoz, ottani KMKSZ elnökhöz, ottani tiszteleteshez, ottani helyi előjáróhoz, tehát ők vannak a legjobban ellátva információval, hogy melyek azok a családok, akik segítség nélkül vannak, és nem is számíthatnak segítségre, hogyha mi nem segítünk.
3: A KMKSZ-nek is van egy gyűjtés, amely nem csak határon belül, hanem határon túl is hívogatja a jó szándékodakozókat. Ezt hol lehet megtalálni, milyen formában lehet eljutatni?
2: Tehát az a KMKSZ, tehát a kárpátaljai sajtótermékekben ezek a számlaszámok már, a gyűjtési felhívások már megjelentek. A Facebook oldalon, a Kárpátalja újságban is megtalálhatóak. Ugye ez mind pénzadományokra irányul. Gyakorlatilag az összegyűlt összeget azt majd a közösen felállított grénium, tehát a KMKSZ, az egyházak, az UNDS, illetve a különböző társadalmi szervezetek, akik ugye de lesznek kapcsolva ebbe a döntéshozatalba, azon fogják majd eldönteni, hogy igazságosan mindenki kapjon valamennyi támogatást abból az összegből, ami meg fog érkezni, vagy amit összegyűl az idő során, illetve amit a magyar kormány is fog támogatásként adni ezeknek a családoknak. Úgy gondolom, ebből lesznek megoldva azok a problémák, hogy legyen mindenhol alapanyag a tetőnek az átfedéséhez, illetve hogyha valahol munkadíjat is kell fizetni, mert ugye vannak olyan tetők, ahol nem egy napos munka van, hanem 4-5 egyhetes munka van, tehát teljesen vissza kell bontani, újra kell szerkezetet építeni, ugye az már nem lehet így, hogy most egy nap elmegy egyik csapat, egy nap a másik csapat oda egy olyan csapat kell, aki megkapja a munkadíjat, de ugye arra is kell forrás, mert családok, ez nagyon sok családnak ez már a meghaladja az elejét.
3: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetés kitartást, és hirdetjük mindenki irányába, hogy van lehetőség akár saját kétkezi munkával jelentkezni, csoportokba verődni, illetve segíteni ezt a munkát, illetve van lehetőség pénzügyi adományokat eljuttatni az fent említett helyeken megtalálható számlákra. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek arra hívnám fel a figyelmet, hogy kis közösség vagyunk, akármikor történhet az, hogy a mi településünkre sújt le egy vihar, vagy ér valamilyen csapás, és akkor számít, akkor jó, hogyha tudunk valakire számítani, tehát most nekünk kell megmutatni azt, hogy ez a néhány település tud ránk számítani. Köszönöm szépen is mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mester Andrást, a KMKSZ önkormányzati titkárát, Mezőgecse előjáróját hallották.

0: utak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották.

Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei.

0: forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta Vitézy Dávid. Augusztus 11-e és 15-e között a Mártonáron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezendő beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre. A kerek évforduló alkalmából az augusztus 13-i panelbeszélgetésen többek mellett Tamás Barna és Böjte Csaba idézi fel, hogyan vált a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A rendezvényen résztvevő 14 és 30 év közötti fiatalok az interneten vagy a helyszínen regisztrálhatnak a program kezdéséig, közölte az erdélyi főegyházmegye. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudomány Egyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló digitális patológia és a fehérjék teljes körű, összetett minőségi és funkcionális vizsgálatának együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a melanóma személyre szabott kezeléséhez. A szerzők egy fiatal, 24 éves nő 8 éven át követett, többször kiújuló és áttéteket adó melanómájának retrospektív elemzését végezték el. A tanulmány szemlélteti, hogy a mesterséges alapú elemzés és a térbeli fehérje vizsgálat integrációja képes lehet az agresszív tumorsejtek azonosítására, valamint a terápiás célpontok és rezisztencia mechanizmusok feltárására is. Az eredmények alapján a hagyományos célzott terápiák mellett az anyagcsere útvonalakat gátló kombinációk is ígéretesek lehetnek a tanulmány szerint. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre a jármű kiemeléséhez.
1: Az időjárásról.
0: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának.
2: Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár Ukránula DESZ munkatársai jártak itt.
1: Roma hősök.
3: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és amíg ott levő fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére, a roma holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
1: Nyári legátus a Beregszászi Református gyülekezetben.
4: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként is most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok.
1: A nyári szünet a valódi feltöltődés ideje.
5: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és hol, és mikor kell kikapcsolni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donorprogramok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoztak együtt. A résztvevők két kiemelt területre összpontosítottak. A roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét volt, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. A két nap során több kárpátaljai református intézménybe is ellátogattak. Erről főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
2: Mai napon Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt, és azok a megyei szintű szolgálatok, akik a felzárkóztatásért, kisebbségekért, etnikai és más nemzeti kisebbségekért is felelnek. A mai nap az első látogatási helyszín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Ott kíváncsiak voltak arra, hogy a Nagy Dobronyi Református Gyermekotthon, hely az irgalmas samaritánus nevet viseli, valóban irgalmas-e. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. A református egyház szempontjából a munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. Ugye ott az iskolai előkészítő konkrétan 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak, látták, hogy ez nem egy látogatásra elkészített valamilyen rendezvény, gyülekezés vagy, hanem ez egy hosszú évtizedek óta szolgálatot teljesítő misszió, minek az a küldetése, hogy adjon esélyt cigány, roma származású embereknek megismerni az evangéliumot, megismerni Jézus nevét, és abba a társadalmi rétegbe való betagolózása is lehetséges legyen, amiben a többség él Kárpátalján, Munkácson. Ott megnéztek más programokat is, amelyeket civil szervezetek üzemeltetnek. Látták azt, hogy nagy szükség van a felzárkóztatásra, a támogatásra. Majd ezután fogják levonni a következtetéseket, hogy mivel is tudna az ukrán állam segíteni, mivel tudnának a nemzetközi szervezetek segíteni. Mert az, hogy készül egy jegyzet, hogy gond van, szegénység van, oktatásban, egészségügyi ellátásban vannak hiányosságok, az egy dolog. Mindig az a nagy kérdés, hogy mi fog ezután történni. A munkácsi látogatás után volt egy kis ebéd, és a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el. Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be. Mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda, hogy is van, hogy már több mint 30 éve működik a gyermekotthon. Én hálás vagyok azért, hogy a beregszászi gyülekezet aktív működik, a lelkész közösséget tudott formálni, és a templomból bementünk táborba, a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának. Ez nagyon kevés, de látható. És jó volt látni azt a közösséget, akik Jézus nevét hívták segítségül, és maga a hit kapcsolja őket össze. Ott vannak tehetősebbek, egészen szegények, mondjuk így, hogy a mindennapi kenyérért nagyon nehezen küzdenek meg, és nem is biztos, hogy jut nekik, de ott abban a közösségben az énekük, az Isten keresésük számomra egy reménységet adott, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, és ők is hiszem azt, hogy nem a pusztulásra, nem az éhezésre, a mély szegénységre vannak Istentől rendelve, hanem mondjuk így, hogy egy normális életszínvonalra, de ez nagyon szorosan összefügg a hitünkkel. Ma, amikor háború van, és nagyon sok nyomorúságot szenved el az ember, én hiszem azt, hogy hitáltal van a megtartatásunk, és jó volt látni azt, hogy imádkozó emberek vannak. Bármilyen furcsa, bármilyen a környezet, abból a környezetből vannak, akik segítségül hívják az Isten nevét, és magasztalják az Isten nevét. Számomra ez volt az a pont, amiért azt mondom, hogy megéri újra és újra kezdeni velük.
3: Más-más intézményekben voltak. Bizonyára még nevezzük azt is egy intézménynek, hogy ellátogattak a táborba is, itt Beregszázba, a cigánytáborba, megnéztek egy, hát lehet, hogy egy újra kezdődő ambulanciát, bementek a táborba, meghallgattak mondjuk azt, hogy egy éneket, és mint ahogy mondtam, mindenütt más-más talán segítségre lenne szükség. Püspök úr, hogy látja most, mi az, ami a legjobban, hogyha valahogy megpróbáljuk ezt valahogy csoportosítani, mi az, ami a legjobban szükséges most, és most ne vegyük külön-külön minden intézményt.
2: Sok kudarcot vallott próbálkozás után ma is csak azt tudom mondani, az oktatás minél korábban be kell őket vonni az oktatásba. Ez rendszert, rendet hoz az életükbe, életminőségben javulást hoz, és ott, ahol a kicsi gyereket meg kell mostatni, ott az édesanyja is megmossa a kezét. Ott, ahol azt a kicsi gyereket meg kell szárítani, ott az édesapa fog tüzet rakni, hogy meleg legyen az otthonba. Az alap ott kezdődik. Be kell minél hamarabb az oktatási rendszerbe vezetni a gyerekeket. A gyerekek sorsán, életén fog megváltozni a cigányságnak az élete. Nincs olyan cigány édesanya, édesapa, ki ne szeretné azt, hogy az ő gyerekének jobb legyen az élete, mint az övé. Az anyaságban és az apaságban ez ott van, szinte bele van kódolva, hogy a gyerekemnek jobb legyen, mint nekem. És ezért láthatunk olyat, amikor a novemberi fagyban, például Váriban láttam ilyet, mezitláb hozza az édesanyja gyerekét az óvodába, de a gyereke fel van öltöztetve, meg van mosdatva, azért, mert jobb életet szán neki. Sok esetben nem fog tudni neki, nem tudom milyen anyagi biztonságot adni, nagyon sok esetben nem tud neki jobb lakhatási körülményeket adni, nagyon sok esetben nem tud ezer dolgot, de azt mondja, ha magamtól meg is vonom a gyerekem óvodába, menjen el iskolába, tanuljon meg írni, olvasni, legyen szebb gyerekkora. Tehát én úgy gondolom, hogy ma erre lenne a legfontosabb a hangsúlyt tenni, mert ez mindent magával fog hozni. A higiéniának a változását, a lakhatási körülmények változását, a pénzgazdálkodást, a orvosi ellátást. Tehát ha minden gyereknek iskola, óvodai évkezdés előtt kell egy orvosi igazolást kapni, át fognak menni a szűrésen, meg fogják kapni a minimális, a kötelező védőoltásokat. Ha nem lesz minden nap tiszta ruhája, de amikor beadják az iskolába, akkor ő ott kihúzhatja magát, lesz fehér inge, és ő fogja tudni, hogy mihez kell magát tartani, hogy mi az, aminél nem szabad lejjebb menni. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, és most ebben a helyzetben, amiben élnek a kárpátaljai emberek, én erre csak úgy látok lehetőséget, hogyha segítségül hívják az Úr. Ha Jézus Krisztusba vetett hittel fognak nekiállni az új tanévnek, az új feladatoknak, az új kihívásoknak, az abszolút nem tudjuk milyen télnek. Hittel és Isten nevét segítségül hívva van esély arra, hogy mi mindnyájan itt megmaradjunk, és az élet körülményeink javuljanak, tehát változni változik sokszor rossz irányba, de hogy jobb irányba változzon, ez a hit és az iskola. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletüzen Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Roma Hősök című kiállítás nyílt meg Sepsiszentgyörgyön a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából. A tárlat roma hősök történeteivel és életútjaival várja az érdeklődőket, célja pedig, hogy bemutassa a roma közösség fontos történeteit és személyiségeit, valamint felhívja a figyelmet a Roma Holokauszt emlékezetére. A kiállításról és az emlékezés fontosságáról az Erdélyi Református Cigány Misszió igazgatójával, Makkai Péter lelkipásztorral beszélgettünk.
2: A Roma Hősök című kiállítás megnyitójára ugye a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából kerül sor. Ez pontosan mit jelent ez a dátum a roma közösség számára?
3: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és a még ott levő fogságban levő 3000 cigánytestvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére a Roma Holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
2: Mit jelent önöknek ez a kiállítás, és miért tartották fontosnak, hogy Sepsiszentgyörgyön bemutassanak egy ilyen kiállítást?
3: Az az igazság, hogy a Terrorháza Múzeum 2022-23-ban már egy hosszú kutatást lezárva, vagy annak folyamatát bemutatva egy kiállítási anyagot állított össze a roma hősökről. Tehát ez volt a címe. Igazából akkor az volt az elképzelés, vagy az volt a gondolat, hogy az 56-os forradalomban résztvevő magyar ajkú cigányok hőseit emeljék ki, mutassák be, de utána ez a kiállítás, ez kibővült újabb és újabb személyekkel, akik a magyarságért és a magyar kultúráért, a cigány-magyar együttélésért az elmúlt időszakban sokat tettek, a közösségük felemelkedésében szerepet játszottak, és ebből egy vándorkiállítást hoztak létre, amit Magyarországon több mint 20 településen, városban kiállítottak, tehát végighordoztak, és amikor mi 2 évvel ezelőtt láttuk ezt a kiállítást, akkor ugye a Református Cigány Missziónak, illetve hát az erdélyi cigánykoordinációnak az az egyik célja, hogy a magyar ajkú cigányság és a magyarság együttélésének a nagy pillanatait megerősítse, azokat, akik ebben sokat tettek, azt kiemelje. Egy nagyon-nagyon megfelelő kiállításnak láttuk azt, hogy a roma kultúrát és a roma személyiségeket, azokat előtérbe hozzuk, és ezért létrejött egy kapcsolat, egy együttműködés a múzeummal, hogy ezt a szabadtéri kiállítást, ezt áthozzuk Erdélybe. De ennek az évnek a márciusában, március végén sikerült a nemzetiségi együttélés, illetve a nemzetközi roma nap alkalmával Marosvásárhelyen nyitottuk meg az első alkalmat, és ott állítottuk ki ezt a szabadtéri kiállítást, és most közeledve a roma holokauszt megemlékezésre, ezzel az alkalommal elhoztuk most Sepsiszentgyörgyre, és 2 szándékunk is van, az egyik az, hogy ezt több erdélyi városba is elvigyük, de ugyanakkor minden állomásnál szeretnénk kiegészíteni egy kicsit ezt a kiállítást, amelyikben 20-25 roma hős személyiség van kiemelve, de akkor főleg magyarországiak, hát ahogy ezt említettem, de most mindig még hozzáteszünk 2-3 erdélyi magyar ajkú cigánytestvért is.
2: Kik azok az emberek pontosabban, akiket a tárlat hősként mutat be, és milyen történeteket ismerhetnek meg általuk a látogatók?
3: Hát ahogy említettem, elsősorban az volt az elképzelés, hogy az 56-os hősöket, elítélteket hát mutassák be, és utána kezdett aztán ez kibővülni. Hát ilyenek jelentek meg benne, ugye a Szabó Ilona, a Kócos, Lakatos Menyhért, Kovács József, Debre Istvánné, vagy Fátyol István, tehát ők 56-os hősök voltak, akik közül páran ténylegesen az életüket is adták, vagy úgy, hogy a harctéren estek el, vagy úgy, hogy később fogságba esve elítélték őket, és kivégezték. A második körben azonban azok a személyiségek jelentek meg, akik a magyar kultúrához, tehát a közös cigány-magyar kultúrához hozzájárultak, és kiemelkedőt alkottak, mint Péli Tamás, vagy Szent Andrási István, Kossuth Díjas festőművész, vagy Bari Károly, tehát olyan személyek, akik a magyar irodalomnak, művészeteknek a panteonjába is, és a nemzetközi művészeteknek és kultúrának a panteonjába is bekerültek. Mondom, hogy ők ugyan magyarországiak, és ezt egészítjük ki mi az erdélyi vonatkozásokkal, például Puczi Béla, a marosvásárhelyi roma hős, illetve akkor Fátyol Rudolf, zeneszerző, zenész, a szakmárnémeti filharmóniának hosszú éveken keresztül igazgatója, egyik legkiemelkedőbb erdélyi zenészünk, vagy Rafi Lajos, költő, aki hát tragikus életű, de hát csodálatos életművet hagyó roma költője az erdélyi magyarságnak.
2: A roma történelemnek vannak olyan fejezetei, amelyekről még mindig keveset beszélünk, vagy igazából keveset tudunk. Mennyire ismertek ezek a roma közösségekben, illetve mennyire ismerik az emberek ezeket a történelmi eseményeket, pontokat ön szerint?
3: Nagyon helyesen fogalmazott, mert hogy tényleg így van, sajnos sem a roma közösség nem ismeri ilyenszerűen a múltját és azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik az egyetemes kultúrához hozzájárultak, de sajnos nem ismeri a magyarság sem, tehát úgymond a többségi társadalom sem. Pontosan ezért vannak ezek a kiállítások, pont ezért tartottuk fontosnak ezt a kiállítást, és azt, hogy végighord Erdély városain. Egyfelől azért, hogy a magyar közösség, illetve a többségi közösség ezt megismerje, másfelől pedig a cigányság lássa, hogy van kire büszke legyen, van kire felnézzen, és minden népnek szüksége van ilyen hősökre, akikre felnéz, akiket ideálként állít maga elé, és követendő példaként az új generáció számára.
2: Ön szerint melyek azok a roma történetek, amelyeknek nagyobb figyelmet kellene kapniuk?
3: Nincs olyan történelmi pillanatunk, mondjam így, ha a magyarságra gondolok persze, tehát nincs a magyarságnak olyan történelmi kiemelkedő, akár dicsőséges, vagy akár sajnálatos helyzete, amelyikben ne vettek volna részt a cigány testvérek. Gondoljunk a török-magyar háborúkra, a végvári hát csatározásokra, ott a cigányság nagyon komolyan részt vett ezekben, akár katona, akár a kiszolgálni a hadsereget fegyverkészítéssel, hasonlókkal, de utána a szabadságharcokban. Hát tele van a kuruc szabadságharci történetek olyan csodálatos történetekkel, mint ugye a bercsényi cigányprimás, aki megmenti tulajdonképpen a bercsényi csapatát. És akkor ott van a 48-as forradalom, ez a kiállítás pedig az 56-os forradalmat emeli ki. Tehát nincs olyan történelmi helyzet, történelmi pillanat, amelyikben a cigányság ne együtt a magyarsággal küzdött volna a fennmaradásért, a dicsőségért, a névért, vagy éppen egyszerűen csak a magyarság egzisztenciájáért, illetve a közös egzisztenciánkért.
2: A kiállítás pontosan meddig látogatható, illetve a Sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban körülbelül hol lesz?
3: ahogy szokták mondani, a könyvtár felőli részén, az egyik sétányon van elhelyezve. Különben a térről is már messziről látható. Egy nagyon színes kiállítás különben, úgyhogy szembetűnő, és hát nagyon reméljük, hogy augusztus végéig ez megtekinthető lesz a Sepsi Szentgyörgyek, illetve a Szentgyörgyre látogatók számára.
2: Mit szeretnének, milyen gondolatokkal távozzanak a látogatók a tárlat megtekintése után?
3: Én azt hiszem, hogy ha a meglátogatják, megnézik ezt a tárlatot, hiszen ez gondolatébresztő. Egy ilyen táblára nem tudtunk feltenni mindent, egy-egy verset, egy vers részletet tettünk fel az illetőnek az életéről egy pár szót, egy pár gondolatot. De hogyha ez elindít egy gondolkodást a látogatóban, ha elővesz egy kötetet, és belenéz, és elolvas egy ilyen verset, vagy a YouTube-on meghallgat egy zeneművet, akkor már gazdagodtunk, akkor már megerősödtünk abban, hogy mennyire fontos az együttélés számunkra. De nem csak a cigányság számára, hanem a többség számára is mennyire fontos feltekinteni ezekre a hősökre. És engedje meg, hogy olvassak fel egy ilyen költeményt, ami nagyon-nagyon, különben rövid költemény, de nagyon sokat elmond arról, ami tulajdonképpen a célja ennek a kiállításnak. Bari Károly, azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt? Én korbácsolom a ziháló szél hátát átkaimmal és üvöltöm az égig kivetettségem sírhalmait? 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok? Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit? Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. Hát azt hiszem, hogy ez a pár sor, ez a gondolat pontosan azt fogalmazza meg, hogy mi a célunk ezzel a kiállítással. Adj az Isten, hogy olyan gondolatokat ébresszen bennünk a látogatókban, hogy ne engedjük a ma is velünk élő cigány testvéreinket, hogy a kapukon kívül várják a mi bizalmunk részkrajcáraival, hogy megajándékozzuk őket.
1: Az elmúlt percekben Makkai Péterrel, az Erdélyi Református Cigány Misszió igazgatójával, lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nyári időszakban számos református gyülekezet fogad legátusokat, akik ige hirdetéssel és szolgálatukkal segítik a lelkipásztorok munkáját. A beregszászi református gyülekezetben idén Bodnár Gréta végzett legátusi szolgálatot. Gréta jelenleg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hallgatója, korábban pedig a II. Rákóczi Ferenc Egyetemen tanult. Vele beszélgetünk arról, mit jelent számára a legátusi szolgálat, milyen élményekkel gazdagodott Beregszászban, és hogyan erősítette ez az időszak lelki elhívását.
2: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok. Hát ez egyébként spontán szokott működni, karácsonykor beszéltünk erről Ferencisivel, meg Jánossal, és megbeszéltük, hogy akkor nyáron szívesen várnának, hogy helyettesítenék, és igazából spontán kiválasztottam az időpontot, megbeszéltem velük, és ilyen módon felkéréssel. Igen. Én nagyon szeretek itt szolgálni, és nagyon szeretek azt az érzést, mikor belépek a templomba, és úgy megfelcsendül az orgonaszó, és látni az embereket, és találkozni velük, aztán felmenni a szószékbe, és hát eleve nagyon szeretem hirdetni az igét, és ez az egész egy összességében egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és így adni tud az embernek.
3: Van ilyenkor egy kicsit az, hogy hazajöttem, de úgy gondolom, hogy más helyeken is szolgált, mennyire érződik az, hogy most mégiscsak azok az emberek közé jöttem, most bizonyára az ige egyformán hangzik, de maga belülről mi van ilyenkor egy tiszteletesbe?
2: Bennem ilyenkor, amikor a beregszászi gyülekezetbe jövök, inkább főleg az, hogy már voltam, és ez könnyebbséget ad, az, hogy ismerős a terep, ismerősek az arcok, nyilván vannak idegen arcok, de az, hogy nem egy idegen templomba jövök, hanem egy olyan templomba, ahol én is szolgáltam, akár más szolgálattal, nem feltétlen ige hirdetése, de ez egy nyugodtságot ad, hogy tudom, hogy hova jövök, hogy ha ránézek azokra az arcokra, akiket ismerek, akkor mosollyal biztatnak, és nem csak idegen arcokat látok, és ez egy békességet tud adni az embernek.
3: Magyarán ez olyan, mint amikor, hát kicsit fura lesz az összehasonlítás, amikor egy sportban egy csapat otthon szerepel, magyarán a közösség az egy plusz biztató jel.
2: Talán ehhez tudnám én is hasonlítani. Ugyanis ott van mégis az, hogy viszont ismerem őket, és akkor talán az érzés, hogy akkor most jobban kell teljesítenem. Tehát, hogy ez is benne van, ha már így ezt így felhozta.
3: Mit jelent számára legátusként szolgálni egy gyülekezetben? Miért fontos ezt a szolgálatot az ön gyülekezetében?
2: Hát, hogy számomra mit jelent legátusként szolgálni, ez nekem azért nagyon fontos, mert tapasztalatszerzés minden esetben. Minden Isten tisztelet egy tapasztalatszerzés, ugyanis egyik sem egyforma, mindig valamilyen más hibát tud elkövetni az ember, abból tud tanulni, ugyanis minél több hibát követünk el, annál többet tudunk tanulni belőle, és nekem ezért nagyon fontos, hogy rutinosan mozogjak a szószékbe, és hogy bár ne legyen ez csak rutinszerű, viszont az, hogy egy idő után mondjuk ne legyen akkora izgulás, mint első alkalommal mondjuk, és ez már most tapasztalom egyébként, hogy mondjuk ha többször, már ugye tegnap is voltam, ma is, és akkor már kicsit könnyebben megyek fel, illetve az, hogy a szolgálat a számomra egy nagyon fontos dolog az életben, és így végig kíséri a szolgálat az életemet, csak mindig egy kicsit más formába, és emiatt ez egy teljesen más érzés, mint például egy énekes szolgálat, de mégis az, hogy Isten tudom szolgálni, és az ő igét hirdetni, az egy olyan, hát egy nem tudom érzéshez hasonlítani, csak tudom azt, hogy számomra is nagyon sokat ad, és nem csak azoknak az embereknek, akiknek elmondom, hanem én is rengeteget tanulok egy Isten tiszteletből, és az igéből magából, amit nekem is tud mondani.
3: Amit most feltennék ezt a kérdést, ugye a végén szerettem volna. Ugye egy háborús országba jövünk most. Mennyire érződik azokon a szemeken, akik ott vannak a padon? Mert ugye, sajnos, ezt itt tudjuk megtapasztalni. És szolgálunk más országokban is. Mennyire jön át az, hogy természetesen, amikor készülünk, amikor belépünk a templomba, amikor jön ez az, hogy jó kell teljesítenem, átjön az embereken is az, hogy mennyire szükségük van kivált ebben a pillanatban, ebben az időszakban az Isten szavára? Érződik ez?
2: Hát ahhoz szerintem nem szolgálok eleget itthon, hogy ezt erre tudjak válaszolni. Annyiba érzem, vagy annyiba tudom én is ezt átérni, hisz bennem is bennem van, és illetve azokban a beszélgetésekben, amik folynak sokszor az emberekkel, és talán abban tudom tapasztalni, látva a megfáradást, a csüggedést. Úgy Isten tisztelet közben, vagy úgy igehirdetés közben én még nem tapasztalom, ez a szolgált hiányának az oka, viszont így a találkozásokban. A mai alkalmon a Zsoltárok első könyve, az egész első rész volt az alapige, és ezen ment végig az Isten tiszteletnek az üzenete, és amit ki tudnék belőle emelni, ugye a folyóvíz mellé ültetett fáról volt szó, és ugye ez a folyóvíz mellé ültetett fa, ez valójában minket szimbolizál, és hogy Isten az, aki bennünket a víz mellé ültet, és az élő víz az maga Jézus Krisztus, akiből mi táplálkozni tudunk, akiből táplálkoznunk kell a mindennapi élethez, és viszont ott van az, aki viszont nem ebből az életvizéből merít, és hogy annak mi a következménye, és ezt a két párhuzamot így emeltem ki ebbe az Isten tiszteletbe, hogy míg a következmények, amikor mi Jézushoz fordulunk, akár a gondjaikba, akár a bajainkba, vagy akár az örömeinkbe, és mi annak a következménye, ha mi nem ezen az úton haladunk, és hogy a kegyelem ideje még mindig tart, és még mindig hozzá tudunk fordulni, és hogy ez a fontos, hogy megszólítson bennünket, és meghalljuk.
3: Milyen tapasztalatokat, már lehet, hogy még egy kicsit korai, de hogy ebbe belemennénk, szereztünk a beregszázi gyülekezetben. Volt olyan találkozás vagy pillanat, ami különösen megvan?
2: Hát ha nem csak ezt a hetet nézem, mert ez még elég rövid idő, de úgy már 2 éve szerves része vagyok a gyülekezetnek, inkább az ifjúsági szolgálatba, és nagyon sok tapasztalatot szereztem itt, amiből folyamatosan merítkezek, például Sárospatakon, ahol vagyok. Nagyon sok előnnyel indultam, én úgy gondolom, azért, mert pont itt voltam gyülekezetbe az elmúlt években, mert folyamatosan egy olyan munkába vehettem részt, ahol láthattam azt, hogy hogyan kell mondjuk egy tábort szervezni, ennek mik a fő elemei, mik a nehézségei, mik az előnyei, vagy egy kátés hétvégét, vagy egy ifjúsági napot, és ezek olyan megtapasztalások, amikben nagyon sok például társamnak nem volt része még eddig. És emiatt ez egy nagyon hatalmas előny számomra, és illetve az, hogy ide jöhetek szolgálni nyáron is, amikor szeretnék, ez is egy hatalmas előny, mert nem mindenkinek van erre lehetősége, és az, hogy minél többet tudok szolgálni, az inkább az nekem ad egy biztonságot, egy nyugalmat, ez mind tapasztalat, ami azt segíti elő, hogy egyre gördülékenyebben megy, mondjuk nem tudom, akár egy ilyen apró dolog is, de hogy az éneknek a bemondása, ez is például az első szolgálatokban okozott nehézséget. Mert egyszerűnek gondolna az ember, de amikor nagyon izgul, akkor mindenben meg tud botlani a nyelve, és mondjuk az Isten tiszteletnek a vezetésében is ad nagyon sok tapasztalatot, hogy ilyen apró dolgokba se csúszson el az ember.
3: Mit jelent önnek az, hogy egy ilyen szolgálatban a fiatalok is bekapcsolódhatnak a gyülekezet életében?
2: Hát ez egyfajta nyomást jelent számomra elsősorban, mert az, hogy ilyen fiatalon én kiállok, talán, vagy engem Isten erre hívott el, inkább ezt mondanám, az, hogy a teljesítés. Én is szeretnék olyan magabiztos lenni, szeretnék olyan gördülékenyen beszélni, de nyilván ez még nem sikerül, és akkor ez a teljesítés kényszer, ami így bennem ott szokott lenni. Viszont egy hatalmas megtiszteltetésnek érzem azt, hogy már ilyen fiatalon akár igét hirdethetünk, mert minél korábban kezdi az ember, szerintem annál inkább később majd jól fog menni, de hát ez majd kiderül. Viszont az, hogy ilyen fiatalon, az pedig még azt jelenti számomra, hogy nagyon sokat tanulhatok azoktól, akik előttem vannak. És hála Istennek itt olyanok vannak előttünk, olyan lelkészek, akiktől lehet sokat tanulni.
3: Ha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni, amit szeretne, hogy a beregszázi gyülekezet tagjai magukkal vigyenek ebből az alkalomból, mi lenne az?
2: Az, hogy Isten kegyelemből adta nekünk az életet, és ez nem a miénk, bármennyire is sokszor gondolhatjuk azt, és hogy ő nem csak azt akarja, hogy mi éljünk és úgy éljünk, ahogy mi akarjuk, hanem hogy az ő dicsőségére éljünk, és hogy bármilyen nehéz próba jön, és érezzük azt, hogy vannak körülöttünk nehéz megpróbáltatások és gondok, bajok a mindennapokban, de mégis Jézusból merítsük az erőnket, és ha ő belőle merítjük, akkor ez egy olyan forrás, ami nem apad ki soha, és mindig megújul, és mindig táplál.
1: Az elmúlt percekben Bodnár Gréta teológus hallgatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A nyári vakáció, a kikapcsolódás és a családdal töltött minőségi idő időszaka. De hogyan tegyük félre tudatosan a telefonunkat, és hogyan mutassunk jó példát gyermekeinknek? A nyári digitális egyensúlyról dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Pszichocenter mentálhigiénis központ munkatársával beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
2: A nyári vakáció, a kikapcsolódás időszaka. Mégis ilyenkor is sokan a telefonjukat vagy a közösségi médiát görgetik. A digitális egyensúly megtartásáról a Harmónia Pszichocenter mentálhigiéniás központ munkatársával, dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. Miért ilyen nehéz valóban elszakadni a digitális világtól? Milyen hatással van ez a folyamatos online jelenlét a pihenésünkre? Illetve ilyenkor nyáron, amikor lazábbak a szabályok, hogyan tudjuk ezt korlátozni?
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Bár az orvosi praxisom során főként felnőttek lelki problémáival foglalkozom, de a gyermekek világa sem idegen számomra. Két kisiskolás gyermek anyjaként nap mint nap tapasztalom, hogy hogyan hat a digitális világ a családi dinamikára. Azt is látom, hogy ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, és a mesterséges intelligencia is egyre inkább át fogja szőrni a mindennapjainkat, de pont ezért nagyon fontos megtanulni egészségesen együtt élni velük. A digitális eszközök, különösen a közösségi média úgy vannak tervezve, hogy a pszichológiai függőségi mechanizmusokat aktiválják. A folyamatos értesítések, a lájkok és a végtelen görgetés azonnali jutalomérzetet kelt, ami nehézé teszi a leállást. És a pihenés alapvetően arra szolgál, hogy regenerálódjon az idegrendszerünk, de a folyamatos online jelenlét megakadályozza a mély relaxációt. És a kutatások szerint a képernyő előtti túlzott idő csökkenti a figyelmi képességet, növeli a szorongást, akadályozza a valódi szociális kapcsolatok kiépítését, ami pont a nyári kikapcsolódás lényege lenne. A kulcs a közös megegyezésben és a rugalmasságban rejlik szerintem, és javaslom, hogy a család üljön le együtt, és együtt határozzák meg a digitális szabályokat, például jelöljük ki a képernyőmentes időszakot reggelikor, étkezéskor, esti sétáláskor vagy lefekvés után, bár ne használjunk több kütyűt, tehát határozzunk meg egy közös telefontároló helyet. Ilyenkor például, amikor a családi program zajlik, olyankor közös megegyezés alapján senki ne jön a telefonjához. És az is nagyon fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasabb, például nyáron, tehát lehet engedményeket tenni, de azért legyen meg az alapvető struktúra és ugyanúgy a szabályok. Az is nagyon fontos, hogy a szülők is betartsák a szabályokat, így a gyerekek nem érzik azt, hogy igazságtalan a korlátozás.
2: Mennyi képernyőidő tekinthető még egészségesnek a különböző korosztályoknál? Érdemes ezen nyáron változtatni?
3: Az Amerikai Gyermekpszichológiai Intézet ajánlása szerint ez az idő különböző lehet korosztályoknál. Például a 2-5 éves gyerekeknél maximum 1 óra ajánlott naponta, természetesen minőségi tartalommal. A nagyobb gyerekeknél, a 6-12 éveseknél ugyanúgy 1-2 óra naponta szigorúan ellenőrzött tartalommal, és a serdülőknél legfeljebb 2-3 órát kellene eltölteniük a digitális eszközök társaságában, úgy beleértve az iskolai felhasználást is. Nyilván ezt nem mindig jön össze, de igyekezzünk ezeket kordában tartani, és ahogy korábban is említettem, nyáron lehet ezeken a szabályokon egy kicsit enyhíteni, de nem kell teljesen elengedni őket és felborítani a rendet. A lényeg az, hogy a képernyőidő ne váljon a vakáció központjával.
2: Milyen offline tevékenységek segíthetik a gyerekek mentális fejlődését, feltöltődését? Milyen programokat javasol a nyári időszakra, akár az egész család számára?
3: Hát kiváló nyári programok lehetnek a természetközeli aktivitások, a túrázások, a sátorozások, vagy akár a kerti munka, a virágok gondozása, a locsolás, a gyomlálás. Az én gyerekeim például nagyon szeretik a nyári táborokat, a múlt héten egy hétig távol voltak a családtól, ilyenkor nem használnak egyáltalán digitális eszközöket, és sok más hasonlókorú gyerek társaságában lehetnek. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy megtanulnak felelősséget vállalni, új kapcsolatokat építenek, barátok barátokat szereznek, ez nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen alkalmak lefoglalják a gyerekeket, és nem állandóan a digitális eszközök után rohangálnak, de ugyanakkor a belső motivációt is adnak nekik, és az önbizalmukat is építik, úgyhogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.
2: Felnőttként sokan a munkájuk miatt sem tudják teljesen letenni a telefont, mit javasol nekik, hogyan tudnak ők megteremteni egy egyensúlyt a munka és a pihenés között?
3: A felnőttek számára alapvető a határok meghúzása. Én azt javaslom, hogy határozzuk meg a munkaidőkereteket, és ne válaszoljunk, hogyha tehetjük a munkaügyi hívásokra késő este vagy hétvégén. Határozzuk meg egy digitális detox időszakot, például reggel az első óra lehet egy ilyen telefonmentes óra, vagy vasárnap teljesen képernyőmentes napot tarthatunk. Ez legyen a lelki elcsendesedésnek a napja, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk a digitális eszközeinket bizonyos időről félretenni, tenni, akkor a gyermekeiknek sem tudunk jó példát mutatni, úgyhogy figyeljünk oda ezekre.
2: Mit tehetnek a szülők, hogy jó példát mutassanak a gyermekeknek?
3: Fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos a korlátozás, és milyen veszélyek rejtőzhetnek az interneten. Legyünk nyitottak, és ne tabusítsuk a témát, mutassunk rá, hogy milyen érdekes dolgok vannak a képernyőn kívül is, és hogyha unatkoznak, akkor segítsünk ötletekkel, közös programokkal, és ne a telefon legyen az automatikus megoldás.
2: És ha lehetne egyetlen tanácsa a gyerekeknek, szülőknek, felnőtt a nyári digitális egyensúly megteremtéséhez, a digitális detox betartásához, elkezdéséhez először is, akkor mi lenne az?
3: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni, és mikor kell kikapcsolni. A digitális detox nem a teljes elutasításról szól, hanem a tudatos, kiegyensúlyozott használatról, és a cél az, hogy az eszközök szolgáljanak minket, és nem mi szolgáljuk őket. Én kívánok mindenkinek egy igazán pihentető, képernyőktől szabadabb nyarat.
1: Az elmúlt percekben dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, személyesen tájékoztattuk dr. Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a köztársasági elnöki pozíciót. A felkérést a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni,

0: László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza frakciónak Baka András hivatalos jelölését hétfő 10 óráig kell benyújtania. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselő kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép majd hivatalba. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közlemény szerint a cél az, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhangoló idősávot beszélgető körrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A második pont foglalkozik azzal, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosít összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Mint írták, kívánatos lenne, hogy észszerű módon korlátoznák az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét, és az is, hogy a mindennapos testnevelést élményszerűen szervezzék meg, áll a dokumentumban. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június végéig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezet hosszú távú gondozásában. A finanszírozás úgy alakítják át, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy csökkentik a felesleges háziorvosi adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást.
1: Az időjárásról.
0: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Az öt korona. Második rész. Ki is volna a mi örömünk, koronánk, ha nem ti, ami Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor? Pál első levele a tesszalonikaiakhoz, második fejezet, 19-es vers. A Bibliában említett második korona az öröm koronája, amelyet azok nyernek el, akik Krisztushoz vezetnek másokat. Ennek az igeversnek a hátterét az Apcsel 17-ben találjuk, ahol arról olvasunk, hogy miként érkezett meg Pál Tesszalonikába. Bement a zsinagógába, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadni.

a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek. Apcsel 17. második és harmadik vers. Hallgatóik közül többen is megtértek, köztük sok istenfélő görög és jó néhány előkelő asszony is, így jött létre ott egy gyülekezet. Amikor később levelet írt nekik, Pál úgy fogalmazott, hogy ők lesznek a koronája Krisztus visszatérésekor. Mindannyiunknak követnünk kellene az egyik legnagyobb 20. századi lélekmentő, Bill Bright példáját, aki így vallott magáról. Noha sok ezer embernek beszéltem Krisztusról az évek során, meglehetősen zárkózott ember vagyok, és nem mindig megy könnyen a bizonyságtevés. Mégis rendszeresen gyakorlom, és erre bíztatlak téged is. Gondolkodj úgy, hogyha néhány pillanatnál több időt töltesz kettesben valakivel, akkor Isten helyezett mellé azért, hogy beszélj arról a szeretetről és megbocsátásról, amelyet megismerhet, ha hisz Jézus Krisztusban. Mikor osztottad meg utoljára valakivel az evangéliumot? Valahányszor így teszel, az Úr már készíti számodra az öröm koronáját. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy a hollóházi porcelángyártás ikonikus alakja, az idén 80 éves iparművész Büki Béla munkáiból nyílt kiállítás Hollóházán, a helyi művelődési házban, a 6. porcelán nap programjaihoz csatlakozva.
2: Valahol az életem során mindig is az véletleneken lettem az, aki. Lényeg az, hogy az általános iskolába a padszomszédom egy srác volt, aki Pestre készült volna az iparművészeti gimnáziumba. És
3: én meg
2: Sopronba mentem volna, vagy Szegedre, erdésznek. Alföldi gyerekként úgy, hogy Pécsre jártam a nagybácsimhoz gyaranta, beleszerettem az erdőkbe, és abban a hitben voltam, hogy az erdész az csak sétál, olvasgat, nézi a vadakat, hát tólag rájöttem bár, hogy ez nem így van. De a 8. utolsó negyedévébe bejöttek az irodából, osztályfőnöki óra volt, és akkor mondták, hogy lehet jelentkezni, sürgősséggel kell visszaszólni. Szegeden alakul egy iparművészeti szakközépiskola. Na most a gyerek a szomszédon megbökött, hogy ő úgyis ilyen iskolába készülne, te meg úgyis erdész akarsz lenni, és akkor 3 nap volt a felvételi, hát milyen jót fogunk szórakozni.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy a matematika és a művészetek szorosan összekapcsolódnak, elég ha a képzőművészetre, a zenére vagy az építészetre gondolunk. Erről esett szó a Magyar Tudományos Akadémia, Miskolci Akadémiai Bizottság Teleki József Akadémiai Klub Sátor Alja újhelyi tudományos ülésén. Ezen az eseményen dr. Páles Zsolt, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartott előadást Matematika és művészetek címmel.
4: A geometriának vannak nagyon látványos fejezetei, a mai előadásban nem is tudtam mindenről beszélni, például a perspektivikus ábrázolás, az hogyan született, miért volt fontos, aztán a különböző ilyen festészeti irányzatok, mint például a kubizmus vagy impresszionizmus, hogy ennek milyen matematikai háttere van, ez is nagyon izgalmas és érdekes. És hát ami a mai előadásból egy kicsit fájt a szívem, nagyon kimaradt, az a zene. Erről kellett volna beszélni, de ahhoz azt csak úgy tudtam volna jól előadni, hogyha meg is tudtam volna szólaltatni itt menet közben műveket, és ez valahogy nem olyan könnyű beleépíteni egy prezentációba. De nagyon izgalmas a matematika és a zene kapcsolata.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a hollóházi porcelángyártás ikonikus alakja, az idén 80 éves iparművész Bükki Béla munkáiból nyílt kiállítás Hollóházán, a helyi művelődési házban, a 6. porcelán nap programjaihoz csatlakozva. A következő percekben Bükki Bélával beszélgetek, aki felidézi, hogyan vezetett egy kalocsai fiatal útja Hollóházára, miként tervezte meg 2 hét alatt a hollóházi katolikus templom híres porcelán kálváriájának stációit, valamint hogyan került egy általa tervezett ajándék II. János Pál pápához.
2: Valahol az életem során mindig is az véletleneken lettem az, aki. Lényeg az, hogy az általános iskolába a padszomszédom egy srác volt, aki Pestre készült volna az iparművészeti gimnáziumba. És
3: én meg
2: Sopronba mentem volna, vagy Szegedre, erdésznek. Alföldi gyerekként úgy, hogy Pécsre jártam a nagybácsimhoz gyaranta, beleszerettem az erdőkbe, és abban a hitben voltam, hogy az erdész az csak sétál, olvasgat, nézi a vadakat, hát tólag rájöttem bár, hogy ez nem így van. De a 8. utolsó negyedévébe bejöttek az irodából, osztályfőnöki óra volt, és akkor mondták, hogy lehet jelentkezni, sürgőséggel kell visszaszólni. Szegeden alakul egy iparművészeti szakközépiskola. Na most a gyerek a szomszédon megbökött, hogy ő úgyis ilyen iskolába készülne, te meg úgyis erdész akarsz lenni, és akkor 3 nap volt a felvételi, hát milyen jót fogunk szórakozni. Mind a kettőnket fölvettek, csak a srác nem volt valami jó tanuló, az első év után az apja hazavitte. Én meg ott ragadtam kerámia szakon. Tudnék, akkoriban voltak a Nőklapjában ilyen cikkek Kovács Margitról. A kerámia szó akadta. Mert amúgy ez az iskola grafikusként nyomdászt képezett, a kerámikus az kézikorongost képzett, és a szobrász pedig kőfaragót. Ez a 3 szak volt. Tulajdonképpen egyetlen egy nap volt szabadság, a csütörtöki nap, erre nagyon emlékszem, mert délelőtt a szakmai dolgokat kellett csinálni, és délután meg a gimnáziumi tanárok a kiürült gimnáziumi szobába ők tanították, és mivel még az első kísérlet volt ez az országban, mert akkor még nem volt erre tanmenet. Hát így tulajdonképpen délutánonként megkaptuk a gimnáziumi tanmenetet, beadták az odavalósi tanárok, délelőtt meg ezt végeztük.
3: Végül is.
2: Hát kitűnőre végeztem, jelentkeztem a kerámia szakra, a főiskolára, és végül is fölvettek porcelán szakra. Hát én nekem a porcelánról mindig a nép jutott eszembe, úgy kicsit bántam, de legalább már ott vagyok. Na, végül is rájöttem, hogy a porcelán viszont pont, hogy a non plus ultrája a kerámiának, mert egy kerámikus nem tud csinálni porcelánt, de egy porcelános röhögve tud kerámián. Tehát nem jártam rosszul. Így aztán végül is, hát elég gyengén álltam, szegény gyerek voltam, de az érettségi bizonyítványom után 60 forintot kellett kolest fizetni, és 200 volt az ösztöndíja. Így abból azért valahogy elboldogultam, és lassan a főiskolán a gipszes szakoktató rám szokta lőcsülni a nem szeretem melókat, és az alatt nagyon megtanultam gipszelni. Már ilyen szakmai, hogy korongozni, stb. Már gipszkorongozás. És akkor a másodikban azt hiszem, valahogy megkaptam a izét, mert a főiskola pártitkára az a rajztanálunk volt. Hát féltem, hogy kirúg, mert kezdetben mindenkinek korrigált, engem meg mindig kihagyott. Aztán rájött, utána már beváltam, mert 5-ös kaptam, csak nem korrigált. Állítólag, hogy nagyon nagy tehetségnek látott. És ezért elintézte pártitkárként, hogy népköztársasági ösztöndíjat kaptam. Plusz akkor ehhez jött a gipszes bedolgozások. Hát jobban éltem, mint akkor aztán elvégezve én a főiskolát, itt a kezdőfizetése.
3: De miért mondtam, hogy véletlenek voltak?
1: Miért Hollóházát választott annak ideje?
2: Tulajdonképpen azért, mert a gyakorlatra, a főiskoláról gyakorlatra első évben ide küldtek, és nagyon megtetszett, nagyon régies volt ez a falu. Nagyon megtetszett az erdő, tehát ebben azért benne van az erdészet dolga. Hát kezdetben, amikor ide kerültem 70-be, akkor fiatalemberként, ráadásul legényemberként a környéket teljesen összejártam, vagy 10 éven keresztül, még akkor is, amikor házasodásunk után, 74-ben volt, lasszonyjal is aztán kirándulgattunk, tehát szerettem. És ekkoriban jöttem rá, megismerni itteni erdészeket, hogy nem úgy nézett ki a dolog, mint ahogy gyerekkoromban gondoltam.
1: Ugye, amit itt látunk a kiállításon, az egy életműnek egy nagyon kicsike szelete. Több évtizednyi munkát végzett. Itt milyen feladatokat kapott?
2: Rekonstrukció akkoriban folyt. Az akkori igazgató valahogy kiverekedte, hogy a amúgy megszüntetésre ítélt kis gyár, talán 100-an dolgoztak. Arra hivatkozva, hogy a környékbeli zsákfalak lakosságának is munkát kell adni, sikerült elintéznie, hogy rekonstrukció legyen. Az addigi bufolás kemencék, ezek fa, illetve széntüzelésűek voltak. Bufolásnak azért mondják, mert csapatos anyagból készült tokokba rakták, hogy a láng, a füst ne érje a porcelánt.
3: Tehát lényeg az, hogy ekkor, mivel még csak az elején voltak a dolognak, már a rekonstrukciónak,
2: a diploma kiállításunkra a főiskolán eljött a Fintől a személyzet is, és tudván, hogy Hollóházára kell, és tervezik hozzá, hogy adnak is majd lakást hozzá, hát rákérdezett, és akkor én kapva kaptam rajta, mert szegény emberként hogy lett volna nekem aztán lakásom, vagy egyéb. Mellesleg most is abban lakok, de már megvette. Na és maga a gyár, hát kezdetben nem is nagyon tudtak velünk mit kezdeni, mert Koszorsanyi volt még, ő Lengyelországban végzett valamit, és tehát azon kívül, hogy a Sanyi tervezett dekorokat, meg egyéb, akkoriban nagyon mentek a porcelán csészék. Ez volt a gyártás, meg a sok nép, mondjuk azt meg vásárolták. A képcsarnok, a lektorátus zsűrisze, hogy gics, nem gics, és annak alapján lehetett az oda beadott külsősöknek, oda beadott munkáiból vásárolni a gyárnak, és az lett aztán gyárva. Hát vagy 10 évig szinte a gyártási struktúrának a fele az nippekből állt, a másik fele pedig inkább ilyen, akkoriban 1.200.000 csészét gyártottak le, onnan tudom, mert száján kellett ezeket égetni a deformáció miatt, amiket aztán eldobtak, együtt kellett, hogy zsugorodjanak. Na én aztán erre kitaláltam azt egynek, hogy hatszögűre csináltam, mert az ugyanúgy még megtartotta a száját, és ugyanakkor a csempének is lehetett használni. Mellesleg Patakon a volt émász épületnek a külső homokozata az ilyenből van kirakva. 70 őszén jöttem ide, hirtelen nem tudtak velük mit kezdeni, tudták, hogy 71-ben vadászati világkiállítás lesz Pesten, és ezért nekem speciál mondták, hogy csináljak valami vadászattal kapcsolatos dolgot. Közben az akkori fejlesztési vezető összeszedett egy csapatot, és a szokásos herendies kézifestes stílusba vadász jeleneteket egyéb, az a jellegzetes herendi stíl. És nem akarták elhinni, hogy én majd megcsinálom. Egy gipszest kaptam, el is készült minden, egy komplet. A film, ahova akkoriban tartoztunk, bejárás tartott a kiállítás megnyitásakor, ahol a többiek is ki voltak állítva, többi gyár. Az akkori igazgatónk Steiner Laci bácsi a herendi igazgató slepje után ment az ő slepjével, mert egymás mellett volt kiállítva a Hollóházi, ez a vadászkészletem, meg a herendi, hogy oda súgta, de az öregnek hófüle lehetett, meghallotta, hogy le kell szedni az övékét, mert Hollóháza mellett nem éket le herend. Ez, hogy mondjam, bősületet, respektet adott a fenébe az öregnek, tehát az igazgatónak. Attól kezdve azért elég sok mindent lehetett csinálnom. Tehát mindig is igyekeztem megbízásra dolgozni, mert úgy tekintettem, és ezt mindig hangsúlyozni szoktam, hogy én iparművész vagyok, ahol a hangsúlyom az iparon van, mert ha ott ő fizet, akkor nem tehetem meg, hogy önkifejezésbe éljem ki magam.
1: Melyek a legemlékezetesebb tárgyak, amiket tervezett? Amikre úgy igazán büszke?
2: Tulajdonképpen nem nagyon van olyan, mert azért is ezt a kiállítást csak úgy tudtuk összeszedni, hogy innen, onnan, amonnan. A gyárban az volt az eljárás, 5 éven keresztül, 70 után, 75-80 tájékánig, hogy ha valamit elfogadott a gyári zsűri gyártásra, akkor 3 példányt, majd később ez lecsökkent, 90-ben lett ez megszüntetve, 1 darab úgynevezett tisztelet példányt kapott az ember. Hát számon kérték a gyerekeim is mostanában, hogy hova lettek. Hát hova? Hát valaki jött hozzánk vendég, ha tetszett neki, örültem, hogy tetszik neki, van valaki, akinek tetszik. Tudnék, ha egy munkát én megcsináltam, szívvel csináltam mindig, utána, amikor már elkészültem vele, már nem érdekelt,
3: mert éreztem, hogy ugyanhogy kéne másként csinálni, de a monozonitást nem szerettem soha.
1: Itt azért sokféle használati tárgyat lehet látni, azért mondjunk már néhány példát, hogy milyen használati tárgyakat, milyen használati porcelánokat tervezett.
3: Tulajdonképpen mindent, a teljes skálát, sőt, nem csak ebben éltem ki magam. Százszerűen, de itt létekor eléggé lekötötte a kapacitásokat, a fejlesztői kapacitás segítségét, tehát a művészek számára a segítséget. Én akkor például fölvállaltam, a gyárnak a fotósa lettem, akkoriban vezették be a fényképes igazolványos belépőket. Rám bízták, hogy én fotózzam végig, laboráljam minden. Akkor voltunk már olyan 600-an talán. Azt végig csináltam, aztán mellette a gipsz műhelyt, a gipsz formaöntő műhelyt is fejlesztették, mert emelkedett az igény rá. Van olyan, hogy gipsz mintakészítő szakmunkás, és van olyan, hogy gipsz formaöntő. A gipsz formaöntő a csak betanított munkás, mert azért arra vigyázni kell, hogy a korongoláshoz egészen más keverés arányú gipsz iszap kell, mint az öntő formához. És akkor egy fél évet majdnem azzal töltöttem, mert ráértem, nem volt segítségem máshol, hogy a gipszműhelyt megterveztem, persze segítséggel, TMK-s és műszerés segítséggel, egy gipszes silót, amely csigával hajtotta ki, egy bérleg fölé a vödröt odarakták, beállította a tárcsát, a melós, és akkor az leadta automatice a vizet, a gipszet, utána ezt csak át kellett emelni egy keverő, szár alá, és megvan, és ezt nem lehet elrontani, tehát ide szinte be se kellett tanítani az embereket. És emellett a műhelynek, mert jó az, ha nem korhadó, nem rohadó padok vannak a gipszműhelyben, ezért akkoriban volt a gyárnak építész rétege, javasoltam, hogy műkőből asztalokat öntsenek, ez azóta is úgy áll, megy, működik.
1: Voltak különleges tárgyak is, hiszen csak itt mellettünk van egy porcelán sakkészlet.
3: De ezt nem a gyárba csináltam, ez már akkor volt, mert 2006-ban mentem nyugdíjba, egy pár éven keresztül, 2011-ig azért bebejártam, időnként megkértek, fölkértek valamilyen munkára, de 2011 után már be sem mehettem a gyárba. Furcsáltam is egy kicsit, és ez azóta is furcsálom, hogy például, amikor mostanában karácsony előtt féláron a dolgozóknak vásárt tartottak, és a dolgozók féláron, az egyéb idegeneknek egész áron. Én meg arra gondoltam, hogy na hát már elég idős vagyok. Rengeteg urnát, 6-8 féle urnát én terveztem, és ebből egyet, hogy majd én otthon megdekorálom, és valamelyik havernál ráégetem a dekort. Nem akarták eladni, csak egész áron. És akkor találtam ki, majd megmutatom, ott van egy urna. Akkor majd én megcsinálom. De úgy, hogy közben besegítettem ebbe az időszakba Pálházán a Zema nevű cégnek szakmai tanácsokkal. Tulajdonképpen pár éven keresztül, 4-5 éven keresztül egyrészt oda terveztem, amikor kellett valami nekik, másrészt meg szakmailag rávezettem az összes szakmai könyveimet, ilyesmiket átadtam. Nagyon büszke vagyok rájuk, úgy látszik jól tanítottam, mert remekül futnak, nagyon megtanulták, tehát én nekem már tanácsot nem kell adni.
1: Viszonylag híres a helyi katolikus templom, ez egy modern katolikus templom, és van egy ugyanilyen híres hozzávezető stáció, ahhoz is van némi köze.
3: Igen, a 93-tól 97-ig talán Körtvélyes igazgató volt, aki a Borsodi Vegyi Kombinát vezérigazgatójaként, illetve ipari miniszterhelyettesként ment nyugdíjba. És a vagyonügynökség őt kérte föl, hogy vállalja el egy időszakra, amíg Dobrovanán verik a 5-szintes épületet, rábeszélve német céget, hogy vegyék át, mert üresen állt.
1: Mert ott a Hucsán-Reuter Hungária.
3: Igen. Na és az öreg, már én így mondom, mert azért tényleg már akkor öreg volt, a falunak lett a díszpolgára. És ekkor ezen az ülésen ő ígéretet tett arra, hogy mivel hiányozta a külső stációk, mert amúgy belül a beton gerenda végeken Kovács Margit stációi vannak, de hogy legyen egy kint is, hogy ő majd elintézi, hogy legyen. És nagyon jó ötlete volt, ami abból állt, hogy a ismerős, akiket ismerünk, európai porcelán manufaktúráknak egy-egy lapot elküldeni, porcelánlapot, és az ő művészük fesse meg egy-egy stációt. Ez nagyon jó ötletnek tartom. Én csak annyit kaptam, hogy már nem is emlékszem a számára, amikor Jézus fölszögezik. azt meg is terveztem ceruzával egyelőre, meg hát egy rajzba, tehát kompozíciót csináltam. Igen, csak nem jöttek, mert mi szóltak vissza a cégek, úgy látszik lesajnáltak minket. A lényeg az, hogy közeledett az átadás, mert a terméskő oszlopokat, amire ezzel kerültett volna, azokat már megterveztem, és a köműves meg is csinálta, tehát az már állt. Talán egy hónapnyi idő volt arra, hogy nem jön senkitől, akkor rám szóltak, hogy Béla csinálna valamit. Na és akkor azt csináltam, hogy mondtam, hogy ez kizár dolog, hát maga a kompozíció, 14 kompozíciót megcsinálni, az legalább 1-2 hetembe kerülne, ha sikerül. És akkor még utána azt meg is kell fösteni. Na most azt találtam ki, hogy az egri székesegyház stációiról, amelyek 2 méter x 4 méteresek, tehát egy nagy pannók darabja, arról a stációról kellene nekem diapozitív fotók. Na, ezt meg is kaptam, de hát azok színesek voltak, azt nem is tudtuk volna annyi idő alatt megcsinálni. Azt találtam ki, hogy a diapozitívek alapján a régi barnás színű fényképek hatásában egy szín monokrómban festettem föl, kivéve a pozitív alakok, Jézus alakja, Mária alakja, ezeket meg a barátom, aki nagyon jól betanult mellettem, ő festette ki, mert ő eleve porcelánfestőnek tanult. Erre azért annyival büszke vagyok, hogy 3 hét alatt 2 lap el is tört, azt újra kellett csinálni, de is lett rakva, és nagyon szűke a határidőre elkészít.
1: De láttam, ha már az egyháznál tartunk, hogy a pápai, hogy mondjam, illetőség is volt.
3: Az nagyon érdekes volt, ez most évszámra nem ugrik be, hogy is volt.
1: Annyit második tudom, János pápáról.
3: Lényeg az, hogy az egyházfők, a magyar egyházfők évente, 2 évente, nem tudom milyen évente mentek a pápához. És az volt, hogy az egri érsekséggel már amúgy is volt ismeretség, és eljöttek, 4-5-en voltak az egyházfők, és tulajdonképpen az 100-tól akartak volna valami ajándékot festetni a pápának, de hát 100 már elment innen. És akkor az lett, hogy na ott a büki. Mondjuk én ateista vagyok, de nagyon tudom tisztelni a hívőket, aki komoly, igazi hívő. Ezért szívesen vettem, tehát kedvemre volt a feladat. Egyet szúrtam el, hogy mondtam, hogy ilyen porcelán keretes lapra Madonna képet föstök, az biztos jó lesz. Meg is egyeztünk, hogy az jó lesz. És amikor aztán nekiálltam a munkának, járt a fejembe, hogy mitől lehet ez különleges. Hát Madonna kép annyi van, mint a nyű, az nem úszta meg egy festő, hogy azt ne csináljon. És akkor arra gondoltam, hogy a feleségemről, meg a fiamról, a fiam akkor talán 4 éves lehetett, volt egy fotóm, és arra gondoltam, hogy hát tényleg, hát a Jézusról a műtörténet nem mutat csak, mint csecsemőt, vagy csak, mint felnőtt embert. Közte nincs semmi, hát valami csak volt, na és akkor azért megföstöttem. És akkor 2 csináltam, utána ez rálam maradt, azért tudom itt bemutatni. Az egyik egy ilyen hagyományos Madonna kép, az a szokásos Raffaello, tehát az az édeskésebb reneszánsz, és a másik pedig egy, hát mégis legyen benne egy kis magyaros, egy kicsit mongolos képű Madonnával, de ezek már csecsemőket tartanak. Na és ezeket elvitték, de illetve egyet akartak vinni, de aztán a Váci érsek talán azt mondta, hogy ő neki kell a másik, azt mondja, ő viszi. Azért van a fotón 2 ilyen, és plusz még a gyártól kapták ezt, ami szintén én csináltam, formaegyre egy serleget, talán így lehetne jobban mondani, mert a váza az és nasz, de a serleg azért mégis.
1: Szebben hangzik. És mit csinál most egy kreatív elme? Tehát azért egy iparművésznek mindig forog az agya, tehát kreatív embernek mindig forog az agya. Manapság mivel foglalkozik?
3: Sajnos egy 2-3 éve a szememben, az egyik szemem makuladegenerációt kapott egy bevérzéstől, és a másik szemem is kezdett romlani 4 dioptriára. Úgyhogy tulajdonképpen nem jó látásom, és ez a legjobban bánt, hogy térben nem látok, mert az egyik szem kiesik a térlátáshoz. És ilyenkor szoktam mondani, hogy a csodába Beethoven a 9. szimfóniát süketen írta meg. Igen ám, de nem kellett neki vezényelni a zenekart. Na de hát én nekem meg is kell csinálni.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben az idén 80 éves iparművésszel, Büki Bélával beszélgettem, akinek munkáiból kiállítás nyílt Hollóházán, a helyi művelődési házban, a 6. porcelánnap programjaihoz csatlakozva.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a matematika és a művészetek szorosan összekapcsolódnak, elég, ha a képző művészetre, a zenére vagy az építészetre gondolunk. Erről esett szó a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Teleki József Akadémiai Klub Sátoralja újhelyi tudományos ülésén. Ezen az eseményen dr. Páles Zsolt, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartott előadást Matematika és Művészetek címmel. Az akadémikus Sátoralja újhelyen született, iskolai tanulmányait is a városban végezte, csillagásznak készült, majd matematikus lett. Szakterülete a matematikai analízis, operáció kutatás. Az előadás után Jászter Beáta beszélgetett vele.
2: Az elmúlt percekben ért véget a Matematika és a Művészet című előadás, professzor úr, lebilincselő gondolatait hallgattuk. Nagyon sok mindenről esett szó, nagyon sok mindenről fog szó esni ebben az interjúban is, de először is arról beszéljünk, hogy hazaérkezett ide Sátoralja újhelybe.
3: Mindig úgy érzem, amikor eljövök ide bármilyen rendezvényre, vagy bármilyen apropóból, hogy hazaérkeztem. Tehát tényleg, amikor a autóvezetés közben megpillantom a Sátorhegy, akkor gyerekkoromban úgy hívtuk, hogy Koporsóhegy, ennek a kontúrjait, akkor tudom, hogy megérkeztem.
2: Már a középiskolában, vagy az általános iskolában is kitűnt professzor úr a matematika tantárgyból. Már akkor tudták a tanárok, hogy itt több van, mint egyszerű tudás, vagy egyszerű jó tanulás?
3: Hát általános iskola a 7.-8. osztályos koromban kezdett igazán érdekelni a matematika, akkor ilyen városi versenyeken már jól szerepeltem, de akkor még csillagász akartam lenni. És ez menet közben változott, fizika tagozatos osztályba kerültem, a Kossuth Gimnázium van, akkor nem akkor indul, de akkor már létezett ez a fizika tagozatos osztály, C-osztály, és hát ott a fizikát is nagyon szerettem, de az első év után akkor eldőlt, hogy matematikus akarok lenni.
2: Mi nagyon büszkék vagyunk minden tehetségre, de aki a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lesz és professzor emeritus, arra pedig külön büszkék vagyunk. Hogyan lett ennek a nagyon szép és nagyon nívós testületnek a tagja?
3: A professzor emeritus, mondom először, ahhoz csak annyi kell, hogy az ember egyetemi tanár legyen, és 70 éves koráig dolgozzon, és nyugdíjba menjen, tehát így többé-kevésbé automatikusan megválasztják majd professzor emeritusnak. Hát ez az is kell, hogy még jelenleg is aktív kutató munkát csinálok az egyetemen. Oktatni már nem oktatok, de van egy kutatócsoport, a függvényegyenletek és egyenletességek kutatócsoport, és abban még nagyon igyekszem aktívan részt venni. Most az MTA, a Magyar Tudományos Akadémia tagjává válni, ahhoz nyilvánvalóan kell egy jó tudományos teljesítmény, de kellenek ajánlók, és kellenek, akik megválasztják az embert. Na most talán szerencsém volt, mert egykori tanárom Daróczi Zoltán volt az, aki forszírozta, kezdeményezte az én megválasztásomat, és ő megtalálta azokat az akadémikus társakat, akik az ő javaslatát elfogadták. Tehát ezért ez nem egy egyszerű történet, mert egyébként valószínűleg többszörös se azoknak a száma, akik alkalmasak lennének a minőségi mutatók, a kritériumok alapján, hogy a MTA tagjaivá váljanak. Úgyhogy kell némi szerencse is hozzá. Én nem elsőre futottam be, én harmadik alkalommal lettem megválasztva. Tehát két ciklusban csak jelölt voltam, és csak a harmadik alkalommal lettem levelező tag. Utána már 6 évvel később a rendes tagság az már többé-kevésbé zsinór fonalas volt.
2: A matematika és a művészet, erről fogunk most beszélgetni. Az ember azt gondolná, a halandó ember, hogy ez két külön fogalom, mert van a matematika, ami reál, meg van a művészet, ami humán, de hát ugye látjuk és tapasztaljuk, ha csak a történelmet nézzük, hogy hány művészünk, festőművészünk, szobrászunk, zeneművészünk kiválóan gondolkodott, mint matematikus, és hány olyan matek tanárt ismerünk, aki rajong a komoly zenéért, rajong a könnyű zenéért, rajong a képzőművészetért. Tehát van egy híd, csak ugye nehéz nekünk azt megérteni, hogy mitől olyan szép az a matematika. Mert tudom, hogy akinek matematikai gondolkodása van, az úgy néz egy egyenletre, vagy egy képletre, mint ahogy mi nézünk mondjuk a Pietára.
3: Igen, tehát a hogy a matematikai szépséget élvezni tudjuk, ahhoz persze valamilyen matematikai ismeretekre szert kell tenni. De azt gondolom egyébként, hogy a képzőművészettel is így van, tehát azt tudja igazán élvezni mondjuk a festményeket, a regényeket, aki sokat jár kiállításra, illetve maga is sokat olvas. Tehát aki csak egy könyvet olvasott el egész életében, annak biztosan nem sokat mond az, hogy nem tudom én, kikapott most éppen irodalmi Nobel-díjat. Szerencsére ugye büszkék lehetünk, mert van egy magyar irodalmi Nobel-díjas, de ugyanez a történet a képzőművészettel is, hogy aki sosem járt, vagy kicsikorától, gyerekkorától kezdve nem járt tárlatokra, kiállításokra, az nem biztos, hogy majd 60 éves korában fogja ezt először megszedni. Nekem ezen a területen is szerencsém van, mert az általános iskolai rajztanárunk, Hornai Gábor, néha jól emlékszem a nevére, nem csak a rajzórákat tartotta meg nekünk, tehát nem csak a teremben voltak rajzórák, hanem egyrészt kimentünk a szabadba, és a hegyoldalon rajzoltunk, másrészt, ha volt új helyen egy kiállítás, egy tárlat, akkor ő nem csak elvitt minket, hanem mindig fölkészült, és mindig tárlatvezetést is tartott, és ráirányította a figyelmet arra, hogy itt mi az érdekes, mi a szép, mire kell figyelni. És akkor ez egy kicsit neveli az embert, és utána kialakul az igény, hogy későbbi életében is járjon kiállításokra. Én nagyon sok helyre, hát a matematikusi létemnek köszönhetően nagyon sok országban, nagyon sok helyre, múzeumban eljutottam, és nagyon szeretem fölfedezni más országoknak a kultúráját, megérteni a művészetét.
2: Leghamarabb a matematikát, mint művészeti élményt a képzőművészettel lehet rokonítani vagy összehozni.
3: Ez kétségtelen, mert a geometria vannak nagyon látványos fejezetei. A mai előadásban nem is tudtam mindenről beszélni, például a perspektívikus ábrázolás, az hogyan született, miért volt fontos. Aztán a különböző ilyen festészeti irányzatok, mint például a kubizmus vagy impresszionizmus, hogy ennek milyen matematikai háttere van, ez is nagyon izgalmas és érdekes. És hát ami a mai előadásból egy kicsit fájt a szívem, nagyon kimaradt, az a zene. Erről kellett volna beszélni, de ahhoz azt csak úgy tudtam volna jól előadni, hogyha meg is tudtam volna szólaltatni itt menet közben műveket, és ez valahogy nem olyan könnyű beleépíteni egy prezentációba. De nagyon izgalmas a matematika és a zene kapcsolata. A bevezetőben felsorolt emberek, akiktől időzleteket mondtam, szinte kivétel nélkül mindannyian foglalkoztak zenével. Például Bolyai János kiváló hegedűművész volt, Paganini műveket játszott, és olyan szinten volt, hogy a legnehezebb hegedűműveket is elő tudta adni. De hát mindenki más, Heisenberg zongorázott, tudjuk Albert Schweitzerőtől nem volt idézett, de ő kiváló zongoraművész volt. Azt hiszem, hogy Einstein hegedült, és így tovább. Tehát a nagy gondolkodók, tudósok jelentős része vagy aktívan is foglalkozott zenével, tehát hogy előadó művészként is kiváló volt. Én nem tudok hangszeren játszani, de nagyon szeretek koncertekre járni, tehát a zene nagyon nagy hatással van rám.
2: És azt is tudjuk, hogy a Pi-nek dallama van, hiszen már ezt is megtalálták. Ha most azt mondom, hogy kotta olvasás, több kulcsban olvasás, mondjuk violin kulcsban, basszus kulcsban, tenor kulcsban, szolmizálás, így van, tiszta matematika. Na most én viszont nagyon sokat tanultam zenét, én 13 évig zongoráztam, én minden kulcsban tudok olvasni, a kvint kör a fejemben van, de olyan gyenge voltam matematikából, hogy borzalom, tehát nekem korrepetálásra kellett járnom.
3: Ezt nehéz elhinni, mert egyébként tehát ahhoz, hogy valaki jól tudja szolmizálni, jól tudja a kottát olvasni, egyszerre több szólamot is át tudja látni, ez kell valamiféle matematikai gondolkodás. Egyébként még a matematika és a zene kapcsolatánál maradva, hadd mondjam el azt, hogy egyszer hallottam Frany Tamásnak, az MTA jelenlegi elnökének egy előadását, hogy kisgyerekekkel végeztek kísérleteket, azt próbálták mérni, azt próbálták megfigyelni, hogy melyik tantárgy tanulása közben aktív az agyuk, illetve hogy az agynak mely területei aktívak. És hát mindenféle órákon feltették az elektródákat a gyerekek fejére, és mérték ezt az aktivitást, és két tantárgy volt, aminél az egész agy pirosban játszott, tehát hogy az agynak minden területe aktív volt. Az egyik tantárgy az a zene, a másik pedig a matematika volt, és ezt mondta Frany Tamás, ebből az a konklúzió, hogy a kicsi gyerekkorban ezeket a területeket, ezeket a tantárgyakat kéne nagyobb hangsúlyal tanítani, mert ezek fejlesztik az agyat, az asszociációs képességet, a gondolkodási képességet a lehető legjobban.
2: Nem lehet, hogy aki nagyon jól ért a zenéhez, annak inkább a logikához van kapcsolata, mint a matematikai képességhez?
3: Igen. Hát persze a matematikai probléma megoldás az már tényleg egy picit távolinak tűnik a zenétől, de hogy a matematikában is szükség van asszociációs képességekre, hogy az ember néha, mikor egy probléma megoldásán dolgozik, egészen távoli részeket tud összekapcsolni. Na most hát ugyanez a zenében is fontos. Én a kortárs zenét egyébként nagyon kedvelem, nem csak a klasszikusokat, tehát a reneszánsz zenét, a barokk zenét, azokat is, a romantikát különösen. De a kortárs zenében, tehát a 20. századi zenében azt szeretem, hogy rengeteg a meglepetés. És azokat a műveket nem könnyű elsőre befogadni, de ha az ember nagyon megismer egy művet közelről, akkor minél többször hallja, annál inkább. Hát például a Bartók műveivel így vagyok, tehát a Cantata Profana, vagy a, nem tudom, a zongora verseny, vagy a hegedű verseny, tehát fantasztikus hatással vannak rám. De azokat sokszor kell meghallgatni, hogy az ember kielvezze azoknak a műveknek a mondani valóját. Vannak olyan zeneszerzők, akiknek a zenéje első hallásra is gyönyörű. Ez egyáltalán nem alacsonyabb rendű persze ettől, tehát mondjuk Vivaldit vagy Mozartot nagyon könnyű elsőre is megszeretni, de azt gondolom, hogy érdemes munkát fektetni a kortárs zeneszerzők hallgatásába is, mert azoknak a művei is nagyon nagy örömet okoznak.
2: Matematika és irodalom. Hát én már láttam Arany János verset számrendszerben leírva.
3: Igen, hát egyébként itt is rengeteg jó példát lehetne mondani. Most a napokban, vagy egy pár hete mutatott valaki egy internetes linket, aminek sajnos ez francia nyelven íródott. Az volt a versnek a címe, hogy 10 a 14-en szonett. És ezt úgy kell elképzelni, hogy hát ugye egy szonett az 14 sorból áll, és a weboldalon mindegyik sornak 10 lehetséges választása volt. Tehát, hogyha az ember az első sort kiválasztotta, akkor 10 lehetőségből, második sort is kiválasztotta 10 lehetőségből, és így tovább, akkor összesen 10 a 14-en választási lehetősége volt, ami nagyjából 100 billió, azt hiszem. Úgyhogy ez egy elég tekintélyes szám. Nem valószínű, hogy az ember mindegyik változatot elolvassa életében, de még minden esetre az ízlésének megfelelő szonettet rakhatja össze. Egyelőre sajnos ez franciául van ez a vers, de bízom benne, hogy lesz majd egy magyar költő, a kortárs költők közül biztos valakinek felkelti majd az érdeklődését, és lesz magyar változata is. Tehát ez egy matematikai játék is, de mindenki a saját ízlésének megfelelő szonettet olvashatja.
2: Még van egy híd számomra, mert ha azt mondom, hogy aranymetszés, és azt mondom, hogy Fibonacci, akkor is mindjárt ott vagyok a művészetnél.
3: Így van. Hát a Fibonacci sorozat az rengeteg művészeti alkotásban jelen van, és hát a Fibonacci sorozatnak nem túlzás azt mondani, hogy nagyon nagy a matematikai jelentősége, tehát nagyon komoly elmélet épült a Fibonacci sorozat köré.
2: Akkor hogy jön ide a csempézés, matematikai csempézés, de nem a burkolás, hanem az a művészeti csempézés?
3: A csempézés az ugye kezdetben teljesen pragmatikus okokból született. Az épületeknek a külsejét, tetejét, padozatát akarták időtálló, tartós anyagokkal burkolni. Aztán jött a szépségre való igény, mert azért már a barlangrajzoknál is megfigyelhetjük, hogy lehet, hogy persze ott más volt a rajzok keletkezésének az oka, de az ember igyekszik a lakó környezetét, vagy azt a környezetét, amiben él, széppé tenni. És hát a csempéknek a díszítése is úgy gondolom, hogy egy ilyen törekvés. Na most nagyon sokféle anyagot találtak, nagyon sokféle technikát találtak ki, hogy ilyen szép felületeket hozzanak létre. A matematikusok nem a csempék anyagával foglalkoznak elsősorban, ez is biztos izgalmas kérdés lehetne, hanem inkább az, hogy milyen geometriai dolgokat lehet felfedezni a csempéken keresztül. Tehát például megfigyelték azt, hogy vannak a geometriában ilyen transformáció csoportok, hogy az Alhambra csempék között mind a 16 féle lehetséges geometriai transformációnak megfelelő csempe megtalálható. Tehát, hogy ösztönösen is rátaláltak azokra a lehetőségekre, amikről a matematikusok bizonyítottan tudnak.
2: Abból indultunk ki a beszélgetés elején, hogy a matematika szép, akkor zárjuk ezzel, hogy a matematika szép, de hogyan tudjuk ezt a szépséget a hétköznapjainkban megélni. Hogy ez ne csak a matematikusoknak az öröme és szépsége legyen, akkor ér valamit egy tudomány, ha közkincsét tudják tenni, és egy kicsit a miénk is lesz.
3: Én azt gondolom, hogy a matematikát egyfelől kikerülhetetlen, tehát a hétköznapokban is nagyon sokféle formában találkozunk matematikai jelenségekkel, hát átlagot számolunk, geometriai formákat, több fraktálokat is láthatunk. Hát ha kinézünk az ablakon, akkor jellemzően látunk ilyen egyenes vonalú alakzatokat, mint a épületeket, de a természetnek a jelenségeit figyeljük, akkor ezeket legjobban közelíteni az úgynevezett fraktálok segítségével lehet. Tehát ezek matematikában az múlt század második fele óta, tehát a 70-es évek óta vizsgált matematikai objektumok, azóta nagyon sokat tudunk ezekről. Tehát a matematikusoknak végül is valaki így fogalmazott, hogy matematikusok olyanok, mint a szabók, gyártják a kabátokat és beakasztják a szekrénybe, és egyszer majd jön valaki, és megveszi, és használja. És vannak tényleg a matematikának olyan területei, amelyekre 100 évig nem volt szükség, például ilyenek voltak a bulalgebrák, aztán jött az informatika, és kiderült, hogy a számítógépek logikai hátterének a megértéséhez, azoknak a működésénekhez szükség van ilyen matematikai elméletekre.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, örülünk, hogy újra itt volt, és nagyon büszkék vagyunk önre, és további jó egészséget kívánunk.
3: Köszönöm, kezdjuklom, köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, a matematika és a művészetek szorosan összekapcsolódnak, elég, ha a képzőművészetre, a zenére vagy az építészetre gondolunk. Erről esett szó a Magyar Tudományos Akadémia, Miskolci Akadémiai Bizottság Teleki József Akadémiai Klub Sátoralja újhelyi tudományos ülésén. Ezen az eseményen dr. Páles Zsolt, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartott előadást matematika és művészetek címmel. Az akadémikus Sátoralja újhelyen született, iskolai tanulmányait is a városban végezte, csillagásznak készült, majd matematikus lett. Szakterülete a matematikai analízis, operáció, kutatás. Jászter Beáta beszélgetett vele az előző percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy több mint 2 évtizeddel ezelőtt kapott városi rangot Pálháza. Erre emlékezve idén már a 21. városnapot rendezték meg a Zempléni Hegyköz központi településén. Az ünnepséghez kapcsolódva ezúttal 2 beruházást is avatott a kisváros közössége, egy felújított járdaszakasz, valamint egy vadonatúj műfüves pálya készült el a közelmúltban.
4: A meglévő járdánk töredezett volt, gyalogos közlekedés, a megbotlás veszélyes volt, 630 méteren újítottuk meg, így mindenki, a gyerekek eljuthatnak biztonságosan iskolába, felnőttek a barátokhoz, akár boltba is, minden ide látogató is egy esztétikus városképet kap. Ez egy 600 méter egybefüggő belterületi járdaszakasz Sátorhelytől, ahogy érkezünk, rögtön a jobb oldal teljesen végigvezeti a féltelepülésig.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják! A magyar vállalkozások összefogása több mint 145 ezer kilovattóra csúcsidei megtakarítást ért el, köszönhetően olyan intézkedésnek, mint a klímahasználat csökkentése, közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet által indított vállalkozói összefogáshoz a kánikulában néhány nap alatt csak nem 350 vállalkozás csatlakozott az ország több mint 200 településéről. Az érintettek 95%-a vállalt konkrét csúcsidei 17 és 22 óra közötti fogyasztás csökkentést, és átlagosan a fogyasztásuk mintegy 1/5-ével mérsékelték a felhasználást. A leggyakoribb a klímahasználat csökkentése volt, melyet a résztvevők csak nem 59%-a alkalmazott, míg minden harmadik vállalkozás a teljes áramtalanítást is vállalta a munkaidőn kívül. A program eredményei túlmutatnak a vészhelyzet időszakán. A csatlakozó vállalkozások negyede már jelezte, hogy az energiatakarékossági intézkedéseket a krízis lezárása után is fenntartja. A nyáron bevezetett megoldások így hosszabb távon is beépülhetnek a vállalkozások mindennapi működésébe, áll a közleményben.

0: minimumnál magasabb összegű használati díj megajánlására, mely az elbírálás során előnyt jelenthet. Az új egységes szempontrendszer kiemelten támogatja az állattartókat, a fiatal gazdákat és a Vizet a tájba program résztvevőit, közölték. A közvetlen agrártámogatások egy részét minden korábbinál hamarabb kifizetik, az utalások már augusztus közepétől megkezdődnek, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint az első előrehozott kifizetéseket a Magyar Államkincstár augusztus 4-én indítja el, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előreggel. Elsőként a tejhasznú tehéntartók termeléshez kötött támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alaptámogatás és az újraelosztó támogatás utalása is elindul. Ennek köszönhetően mintegy 106 milliárd forint jut el a gazdálkodókhoz hetekkel korábban, mint a korábbi években, mondta Bóna Szabolcs miniszter. 4 alkalomból álló koncert sorozattal várja a közönséget az ország több templomában José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, közölte a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. A honlapján. Augusztus 10-én hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templomban, pénteken pedig a Debreceni Nagy Templomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek a bensőséges, meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az estek különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, mely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt, írták a Filharmónia Magyarország közleményében.
1: Az időjárásról.
0: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy több mint két évtizeddel ezelőtt kapott városi rangot Pálháza. Erre emlékezve idén már a 21. városnapot rendezték meg a Zempléni hegyköz központi településén. Az ünnepséghez kapcsolódva ezúttal két beruházást is avatott a kisváros közössége, egy felújított járdaszakasz, valamint egy vadonatúj műfüves pálya készült el a közelmúltban.
2: A meglévő járdánk töredezett volt, gyalogos közlekedés, a megbotlás veszélyes volt. 630 méteren újítottuk meg, így mindenki, a gyerekek eljuthatnak biztonságosan iskolába, felnőttek a barátokhoz, akár boltba is, minden ide látogató is egy esztétikus városképet kap. Ez egy 600 méter egybefüggő belterületi járdaszakasz sátorhelytől, ahogy érkezünk, rögtön a jobb oldalát teljesen végigvezeti a féltelepülésig.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 9-e van az emődök neve napja, régi magyar személynév, a régi emik ige származékának az emő szónak a déskicsinyítő képzős változata, jelentése kis csecsemő. 1173-ban e napon megkezdték a pízai harangtorony építését. A torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődött, mai Ferde helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakult ki. 1803-ban Robert Fulton gőzhajójának első útja kezdődött a párizsi Szajnáne napon. 1849-ben Bem tábornok csapatai vereséget szenvedtek Hajnautól a temesvári csatában. 1866-ot írtunk, amikor Budapesten megnyílt a fővárosi állat- és növénykert. Egy tragikus évforduló 1945. augusztus 9-én az Egyesült Államok hadserege atombombát dobott Nagaszakira. 1797-ben született Ambrózi Mátyás, evangélikus lelkész. 1914-es születésű Fricsai Ferenc, világhírűvé vált magyar karmester. 1921-ben Hanák Péter, Széchenyi díjas történész született, a dualizmus korának művelődési társadalom és eszme történetének neves kutatója. 1936-ban született és 2022-ben hunyt el Kapdebóló Ránt József Attila díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, Szabó Lőrinc monográfusa. Számos önálló kötet és monográfia szerzője. Szabó Lőrinc életmű kiadások gondozója, a Pécsi és a Miskolci Egyetem tudomány szervező egyénisége volt. 1952-es születésű Már Ági Jászai Mari díjas színésznő, a Miskolci Nemzeti Színház tagja. 1964. augusztus 9-én hunyt el Bárci Gusztáv, kosúdias orvos, gyógypedagógus. Ma van az Állatkertek napja és a világ őslakosainak nemzetközi napja. Kedves hallgatóink, az augusztus 9-ei kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem. Mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez. Fiaim nem tudnak meghazudtolni. Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket, szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált és harcolt ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre, hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint a lovat a pusztán, meg sem botlottak. Mint amikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismert bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaitról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséget törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett, napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgetünk a következő percekben Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével, a riporter Jászter Beáta.
2: Megint az extrém meleg napjait éljük, most egy hűvös szobában interjúzunk, behúzva sötétítők, szellőztettünk, kereszthúzat volt, légkondicionáló nem megy, mert környezettudatosak vagyunk. Géczi Istvánnal, az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével beszélgetek. Nagyon sokszor hallottuk az elmúlt időszakban azt, hogy hőkupola. De mi az, hogy hőkupola? És idén nyáron ez már a második.
3: Köszönöm a lehetőséget. Ez egy szép nagy, jól hangzó elnevezés, ugyanis igazából semmi újdonság nincs, csak eddig sose hőkupolaként volt emlegetve, hanem meg nem mondom, hogy az elmúlt években nyári kánikula, rekordhőmérő egyebek, egy olyan időjárási helyzetről van szó, ami eddig is rendszeresen előfordult, tehát amióta itt az a mérsékelt, ez a földi övezetesség egyebek kialakult, itt a mérsékelt övezetbe Eurázsiának ezen a részén, ez egy nyaranta, egy rendszeresen visszatérő jelenség. A kérdés mindig az volt, meg hát amit mi is megértünk, hogy alapvetően nem ilyen hosszú távra alakult ki. Ugyanis itt egész egyszerűen arról van szó, időzőbe egyszerűen, hogy a nyári időszakban a kontinens belső részén, ez jelenti itt alapvetően Kelet-Európát, tehát a mai orosz térségek, Moszkvától a Kaszpi-tengerig, de részben Szibéria, felmelegszik, viszont nagyon száraz, ugye, mert messze van az óceánoktól, és kialakul egy nagy, magas nyomású terület. Tehát amit most Magyarországon felnézünk, kék ég, felhő lényegében sehol, éjjel-nappal lényegében meleg van, mert nincs az, ami ezt én ki tudnám mondani. Egy nagy, száraz földi terület, talaj ugye szépen feladja. Ez kimondott a nyári jelenség ebben az esetben. Van egy téli változata is, de az egy másik dolog, tehát itt, amikor nagyon kemény teleink vannak, akkor ugyanaz a helyzet alakul ki ott, csak a téli verziója. Ebben párhuzamosan van egy állandó, tehát nem egy évszakosan kialakuló, ilyen magas nyomású terület, az afrikai északkeleti partjai, Azori-szigetek térségében, ahol szintén folyamatosan, nem véletlenül népszerűek azok a szigetek, Azori, Kanári-szigetek, ugye télen-nyáron lehet menni nyaralni, mert szinte sosincs eső, egyebek, borulat, ugyanebből adódik. És a nyári időszakban előfordul, hogy ez a két térség, ez a két magas nyomás, az összekapcsolódik. És kialakul egy ilyen hosszan elnyúló magas nyomású terület. Ez az, ami most Európában megtörtént, hogy Nyugat-Európától kezdve, Közép-Európán keresztül, gyakorlatilag Kelet-Európáig, Ázsia szívéig kialakult egy ilyen magas nyomású rész, ami megakadályozza egész egyszerűen, hogy az esők, felhőket, összefüggő csapadékzónákat hozó ciklon ki tudjon alakulni, illetve, bocsánat, ide tudjon jussni, meg kialakulni. Kialakulnak ugye az izlandi térségben mai napjainkban is, csak nehezebben is északabbra fognak elhaladni, vagy nem is tudnak elhaladni a nyugati szelek által hajtva. És itt annyi, amiben más a helyzetünk, hogy igenis, tehát a földi időjárás, illetve éghajlatváltozás miatt van valószínűleg sokkal hosszabb ideig, és tud kialakulni, akár többszörösen is, ugye egész egyszerűen a trópusi meleg forró vezet, ami ugye alapvetően a Szahara sivatag, az tolódik észak fele, nyáron ezzel össze tud kapcsolódni, vagy ez is rásegít, és ez biztosítja, hogy egy kicsit hosszabb lesz. Ha ezt próbálnák hosszan elmagyarázni, akkor senki nem hallgatná meg az időjárási jelentésekbe, az, hogy van egy hőkupola, megrekedt a meleg, az úgy megérthető, elfogadható, nagyon meleg van, nagyon izzadni fogunk, készüljünk, hogy jobban veszélyezteti az egészségünket, és le van tudva ilyen rövid kifejezéssel. Tehát egyébként egy olyan időjárási, éghajlati helyzet, ami időről időre újra és újra kialakul, a hossza és a hozzá kapcsolódó hőmérséklet az, ami érdekesebb.
2: De borzasztó, amikor kilépünk, szinte úgy nehezedik ránk a forró levegő, hogy még levegőt is alig kapunk, perzseli a bőrünket, a szemünket kiégeti, és emlékszem, hogy azt már megtanultuk tőled, hogy a klímaváltozás az mindig is volt, most inkább a sebességével van a probléma, hogy nagyon gyorsan történik, itt pedig azt mondod, hogy hőkupola is mindig volt, ennek pedig a lassúsága, vagy a hosszúsága, vagy a tartósága az, ami miatt ilyen kellemetlenül érezzük magunkat.
3: Így van, tehát alapvetően hosszabb idő, Tehát egész egyszerűen, tehát hosszabb időn keresztül is kell kibírni, mert belegondolunk, hogy annak idején saját életünkben is visszagondolunk, ha volt egy nyári hőségnapok, mert akkor úgy volt emlegetve, az tényleg általában az volt, hogy 2-3 napot jelentett, esetleg egy hetet jelentett. És tudtuk, hogy jön a lehűlés, akkor ment el mindenki strandolni, elővette a locsolócsövet, és lezuhanyzott abban az udvaron. Meg egész egyszerűen, ugye nedvesebb volt a környezetünk, jobban hűtött. Most eleve olyan szituáció vagyunk, igazából május óta érdemi csapadék Magyarországon nem volt. Tehát tudom jó, hogy én gyűjtöm az esővizet, amit csak lehet, összvíz kétszer teltek meg a hordók, rég ki vannak locsolva, gyakorlatilag minden kisülve most, egész egyszerűen olyan szinten nincs, ugye nem volt csapadék, és azt jelenti, hogy ilyen szinten száraz a levegőnk. Tehát ezért van az, hogy kilépünk, és rögtön sivatagi levegő van. Nagyon alacsony a páratartalom, ugye a bőrünkről, az orrunkból abban a pillanatban vonja el azt a nedvességet, amire, és ezért érezzük ezt a szúrós és bántó gyakorlatilag hőmérsékletet, és ez Magyarország esetében plusz, hogy a Kárpát-medencében ez a levegő még jobban meg tud ragadni. Kitölti, a hegyek körbevesznek minket, amíg nem jön egy kimondottan erős időjárásváltozás, front, akkor ez nem nagyon tudja innen kinyomni. Nálunk megint mondhatjuk mindig a plusz-plusz, ugye amiről már szó van, hogy kiszárítottuk a Kárpát-medencét. Tehát annak idején a szabályozások egyebek előtt hatalmas területeket állandóan vízborított, csak itt új helyes eténteség belegondolni minden alkalommal, amikor tavasszal megvolt a hóolvadás, tavasz jár, Bodrog azért az ártéren kijött, a 37-esig mindenütt víz volt, idén ebből semmi. Ha jól emlékszem, már tavaly évben se. Tehát ugye az egykori kubuk gödröknek a helyében abba áll úgy, ahogy valamennyi víz, egyébként minden száraz. És ez fokozottan érvényes az alföldi egyéb részeken. Tehát nekünk akkor van esélyünk ebbe egy jobb helyzetre, hogyha elkezdenénk minél több helyen visszaadni a területet, hogy ott víz legyen, vízborítás legyen, mert a víz, ahogy párolog, már hűti a levegőt, már elviselhetőbb a klíma a mindennapi élet szempontjából is, ráadásul a gazdálkodás. És egy példa még eszembe jutott, ugye nagyon régen, évezredekkel ezelőtt Iránban már megoldották, illetve úgy oldották meg, ugye ott már akkor félsivatagi és sivatagi klímák voltak, hogy a épületekben nagy távolságokról felszín alatt vezették oda a vizet, és a víz az épületeken belül csordogált gyakorlatilag. És ott ebből úgy hűtötték, tehát nem kellett plusz energia ahhoz, hogy légkondi menjen, hanem egész egyszerűen, tehát a víz magába az épületbe. Gondolom, a csobogás még egy plusz megnyugtató is. Másrészt pedig egy olyan tornyokat alakítottak ki, amik úgymond a meleg levegőt kiszippantották a lakásból, az épületekből, a hideg levegő meg értelemszerűen maradt. Tehát ma ezek helyett megy az, hogy légkondi, holott évezredekkel ezelőtt megvannak azok az építési technológiák, hogy egy-egy épület például hogyan tartható hűvösen a nyári melegbe.
2: Igen, amikor beléptél hozzám ma délelőtt, megdicsértél, hogy milyen jó hűvös van, pedig egy panelnak a harmadik emeletén vagyunk.
3: De rendesen szellőztettél éjszaka. Ugyanezt csinálom én is, gyakorlatilag egész éjszaka ablak ajtótárva nyitva, hogy hűljön, és mihelyt kicsit melegebb van kint, abban a pillanatban zárom ezeket mind vissza be.
2: Így van, nálunk is most zárva van minden, egyedül az északi fronton van nyitva az ablak, mert itt azért mindig hűvösebb levegő van, ugyanis nagyon jó árnyékban van itt a házunk mögötti tér. Na most azt tapasztaltam, nyilván nem csak én, hanem mások is, hogy a legutóbbi hőkupola után meg egy akkora hideg front jött, hogy olyan hideg volt, hogy fáztunk, elő kellett venni a takarókat. És itt Zemplénben őrülten fújt a szél, ugye egy nagyon szeles vidéken vagyunk.
3: Jól fogom azt mondani, ezt tapasztaltad, de hogyha most visszaemlékszel és megnéznéd, hogy mennyik volt ténylegesen a hőmérsékletek, akkor azt látjuk, hogy nem igazán, mert igazából 20 fok alá nem nagyon ment. De a 35 fokokhoz képest hozzászoktunk már elnézést egy hét alatt, másfél hét alatt, hogy milyen meleg van, ahhoz képest tényleg esett egy pár nap alatt egy 15 Celsius fokot a hőmérő, és tényleg úgy érezte az ember, hogy fázik. Ezt én is megtapasztaltam a saját bőrömön. Tehát ugyan a lakásban elértem, hogy azért 26-27 felé nem ment a hőmérséklet, amikor kint legmelegebb is volt, és amikor utána lement kint 20 fokra, akkor én is már jobban éreztem a 23-24 fokos lakásban magamat. Tehát itt egész egyszerűen, tehát, hogy a szervezet ugye normál esetben ezek a változások relatíve lassúak, és akkor szépen lassan le tudjuk követni. Ebből vannak napjaimban az egészségi gondok is, hogy akik idősebbek, és ugye a szervezet már lassabban tudja lereagálni a változást, ezért viselje meg őket, és amikor hirtelen pár nap alatt nagyon felmelegszik a levegő, vagy hirtelen nagyon lehűl. Ha ugye ezeket nem iktatjuk ki légkondi egyebekkel, akkor esélyt megadjuk magunknak, a szervezetünknek, hogy ezt a változást tudjuk követni. És aki egy kicsit ismerős a szaunával, az tudja, hogy a szauna is erről szól. Tehát az északi népek azért alakították ki, hogy egész egyszerűen azzal bármikor tudták a szervezetnek produkálni azt, hogy nagy meleg, nagy hideg, a szervezet megtanult ehhez alkalmazkodni, és ennek megfelelően téli időszakban nagy hidegbe kellett dolgozni, bement a melegekbe, a melegből kiment a nagy hidegbe, értem szerint nem csupaszom, mint a szaunában, hanem abban a pillanatban a szervezet ezt kulturáltan tudta kezelni. Akihez nincs hozzászokva, annak megjön egy szív probléma, és ott fog melehalni.
2: Biztosan jártál kint terepen az elmúlt napokban. Mennyire viselte meg a természetet ez az extrém meleg, meg ez a nagyon nagy fokú csapadék hiány?
3: Hát ugye azt egyezetben megmondom, hogy most mennyire viselni meg, nem tudjuk, nem lehet előre, mert azért az élővilág jó része valamilyen szinten fel van rá készülve. Tehát a fű kirég, mindenütt látjuk azon van, de neki ott van a gyökérzet, ott a mag, tehát mihely egy kellő mennyiségű csapadékot fog kapni, akkor szépen regenerálódni fog. Az élővilágnak az a része, ami át tud bújni márnézést, az megcsinálja. Avar alá, nedves, nyírkos helyre, és túl fog megint élni. Biztos, hogy van, ami nem tudja egész egyszerűen, mert hogy valószínűleg idén komoly kétértő szaporulat nem nagyon van, mert kiszáradtak a kis pocsolyák, akkor az ebi halaknak esélyük nem volt kifejlődni, békává, és tehát ez kiesik. De ugye mivel nem egy évig élnek, jön egy kellően nedves év, abban a pillanatban tudatállamán regenerálódni. Tehát ezeket fajonként egyebek kell megnézni. Pár évvel ezelőtt ugye volt már egy hasonló, amikor nézzük, hogy ilyenkor nagyon sok helyen az erdő tölgyek ledobták a levelüket. Következő évben még ugyanúgy kihajtottak. Lehet, hogy még az erdészek se tudják pontosan, hogy hány év, amit mit tudom, milyen a tölgyek el tudnak viselni, és utána esetleg már ők se hajtanak ki. Azt tudom, hogy én is a hírekben rendszeresen találkozok, hogyha így megy, akkor valószínűleg egy emberöltőn belül a bükköseink el fognak tűnni. Ugye a bükkösebbnek hűvösebb, több nedvességgel, és nem bírják úgy a szárazságot. Ezt már előre vetítették a kutatók. De az erdeink nagy része az alapvetően azért tölgyerdő. A vizes élőhelyek, amit mondtam, tehát mivel eleve nagyon megfogyaszkoztak, biztos, hogy komoly csapást jelent, de felmérni majd évek múlva fog esetleg látszani. Ha nem állandósul nálunk ez a gyakorlatilag, ami most van egy tényleg sivatagi, félsivatagi klíma, akkor valószínűleg fognak tudni regenerálódni. Ha állandósul, akkor viszont egész egyszer át fog alakulni az élővilágunk.
2: Hát reméljük, hogy az élővilág is, és mi is kibírjuk ezeket a meleg, csapadék hiányos napokat, és hogy az egészségünket sem fogja veszélyeztetni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, idén nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett, napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgettünk az elmúlt percekben Géci István földrajzszakos tanárral, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, több mint 2 évtizeddel ezelőtt kapott városi rangot Pálháza. Erre emlékezve idén már a 21. városnapot rendezték meg a Zempléni hegyközközponti településén. Az ünnepséghez kapcsolódva ezúttal 2 beruházást is avatott a kisváros közössége. Egy felújított járdaszakasz, valamint egy vadonatúj műfüves pálya készült el a közelmúltban. Ezekről, valamint a további tervekről beszélt az Európa Rádiónak Betónia Béla polgármester.
2: A járda projektünk, az a járdafelújítás Pálháza nevezetű projekt 55,5 millió forintot meghaladó költségből a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési program 100%-os támogatásával valósult meg.
1: Milyen hosszúságban újították fel a járdát, és miért volt rá szükség?
2: A meglévő járdánk töredezett volt, gyalogos közlekedés, a megbotlás veszélyes volt, 630 méteren újítottuk meg, így mindenki, a gyerekek eljuthatnak biztonságosan is iskolába, felnőttek a barátokhoz, akár boltba is, minden ide látogató is egy esztétikus városképet kap. Ez egy 600 méter egybefüggő belterületi járdaszakasz Sátoraljától, ahogy érkezünk, rögtön a jobb oldalát teljesen végigvezeti a féltelepülésig.
1: A másik, az ahol most vagyunk, ez egy műfüves pálya, összegben ez se sokkal kisebb. Ezt miért valósították meg? Ha jól tudom, itt is eddig is valamiféle hasonló létesítmény volt, csak hát már nem a mai kornak megfelelő.
2: Igen, a régi az olyan minőségű volt már, hogy veszélyes volt, és úgy gondolom, hogy egy kicsiny város vagyunk, de mégis városi rangunkhoz megfelelő sport és szabadidőparkot kell itt létrehoznunk. Ezáltal szintén a városunk képét javítjuk. Az a célunk, hogy olyan települést hozzunk létre, ahol jó ide költözni, jól letelepedni és kellemesen meg lehet öregedni.
1: Mekkora összegből készült el, és ha jól tudom, akkor még nincs teljesen kész, illetve van egy másik üteme is.
2: Igen, a versenyképes járások egyes ütemében ez 32 millió forintot meghaladó 100%-os támogatással valósult meg. Itt egy műfüves focipálya hozzátartoló parkolórészsel került kialakításra, majd a második ütemben egy rekordtámpályai vizes blokkal kerül kialakításra, és hogy teljes legyen ennek a területnek az arculata, közel 6 millió forintból önerőből játszótérfejlesztést is végre fogunk hajtani még egy pár hónapon belül.
1: Gondolom azért időzítették a mai napra ezt a átadást, mert hogy a város napját is ünneplik. Hogyan ünneplik a pálháziak ezt a jeles eseményt?
2: 21. városnapot ünnepelhetjük az idén, akkor váltunk várossá 21 évvel ezelőtt. 2 órakor kezdődnek a programok, kicsiknek ugrálóvár foglalkozásokkal, majd a későbbiekben fellép nálunk a Szandi, Paják Rita és Szelesz Szilárd, és az est fénypontja pedig Horváth Tamás nagy koncertjével várjuk 9 órától a helyieket és az ide látogatókat is egy.
1: Ugye most először beszélgetünk, hogy polgármester lett. Pálházát általában úgy ismerik, mint az ország legkisebb lélekszámú városát. Milyen tervekkel fogott bele ebbe a tevékenységbe, hogy ezt a települést, hiszen ez egy szép település egyébként, egy nagyon mutatós környezetben még szebbé, még jobbá, élhetőbbé tegye?
2: Igen, mindenféleképpen ez volt a célom, hogy a városi rangnak megfelelően minden megtalálható legyen, és mind a település arculátát, mind az itt élőknek a közérzetét javítjuk, és úgy gondolom, hogy az elmúlt másfél évben regnálásom óta sikerül is. És tovább folytatjuk, több pályázatunk lesz még, és van még folyamatban, bízunk benne, hogy tovább fogunk fejlődni.
1: Ha lehet egy-két konkrét dolgot mondani, mit szeretne megvalósítani ahhoz, hogy ezek a dolgok teljesüljenek?
2: Településünkben az elmúlt években elmaradt egy komoly rendezvénytér kialakítás, a mai városnapot is sportpályán tesszük meg. Van egy elhanyagolt részünk, ahova ezt kivitelezni szeretnénk, valamint ezen felül még az éven terve van egy külterületi út, amit a temető bővítésével kapcsolatban muszáj vagyunk megvalósítani, ez már egy elnyert projekt. Ő ezáltal a temető kerítést is felújításra került, önerőből sikerült még kamerarendszert településre felszerelni, ha bár egyébként nagyon biztonságos településünk, ezzel sose volt probléma. Nagyobb terveink is vannak, Pálháza küzd azzal, hogy nagyon sokan jönnének, telepednének le településünkre. Van egy olyan útszakaszunk, amely nincs közművesítve, annak mindenféleképpen mi hamarabb szeretnénk, mert a mellette lévő területek kialakítása kiszállíthatók, telkekre is ezáltal rengeteg embert vonzanánk be, így növelnénk településünk létszámát.
1: Kedves hallgatóink, több mint két évtizeddel ezelőtt kapott városi rangot Pálháza, erre emlékezve idén már a 21. városnapot rendezték meg az Empléni hegyközközponti településén. Az ünnepséghez kapcsolódva ezúttal két beruházást is avatott a kisváros közössége, egy felújított járdaszakasz, valamint egy vadonatúj műfüves pálya készült el a közelmúltban. Ezekről, valamint a további tervekről beszélt az előző percekben az Európa Rádiónak Betónia Béla polgármester.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 22. verséből hallgassuk meg. A tanítványoknak pedig ezt mondta: jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha Istennek teljesen odaadom magam, ettől jobb nincs ezen a világon. Erre figyelmezteti Jézus. Nem tudjátok, mely órában jön el. Jönnek kósza hírek, hogy már itt van, meg ott van. Ti ne szaladgáljatok, hanem legyetek bizonyosak, legyetek készen, vigyázzatok. Amikor Jézus megjelenik, akkor nem kósza hírek fogják mondani. Kelettől nyugatig, északtól délig, mint a villámlás, amely áthatol az egész földön, meglátszik majd az ember fiának jele. Ne futkossatok már össze-vissza. Számítsunk rá, mert ő visszajön. És milyen jó tudni ezt az üldözött keresztjéneknek is. Az a sokféle erő, hatalom meddig mehet még el? Meddig mehetett el a gyilkolás, az erőszakosság a földön? Míg Isten megbánta azt is, hogy ember teremtett, és csak azok menekültek meg, akik szavára, a bárkába bementek. Meddig mehetett el az emberi társadalom a maga szexuális perverzitásában? Híres volt Sodoma arról, ami jelen napokban is megvan a világban. Homoszexualitás és annak annyiféle ágazata, meg mindenféle visszaélése. Hiszen azt a két férfit is kikérik Sodoma férfiai, hogy velük csúnyán elbánjanak. Nem akarom részletezni. Amikor Lót és családja elhagyja a várost, akkor már nincs appelláta, nincs menekülés. Ott volt Noé, ott volt Lót Isten gyermekeként, de nem figyelnek rá. Viccel az öreg Noé, meg össze-vissza beszél Lót. Nem kell figyelni, nem kell figyelmezni. Kívánjátok, mondja a tanítványoknak Jézus, az emberfiát látni és azokat a napokat, de nem látjátok. A tanítványokat felkészíti a jövendő szenvedésekre, arra, ami várni fog reájuk. Nagyon szeretnék már, hogy eljöjjön ez a dicsőséges ország, megvalósuljon és félre legyen téve a törvénytipró. És az ördög többet ne hatalmaskodjon. És annyi sok nyomorúság, fájdalom, könny, halál, ne legyen pusztítás itt a földön. De nem látjátok. Elszomorodtam én magam is, miért beszél a mester így a tanítványokhoz. És a mai tanítványoknak miért mondja azt, hogy de nem látjátok. Nem csak a látás érzékszerve van, hanem itt van a két fülünk, hallhatjuk az igét. Valaki téged akadályozott abban, hogy eljuss Isten tiszteletre, hogy hallgasd az evangéliumot? Ugye nem? És akkor az Isten országa már nem csak egy földön megvalósuló ország lesz, hanem köztetek, bennetek, bennünk és bennem is. Tud ő így uralkodni? A mai ige magyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, mely a jelenlegi uniós ciklusban több mint 1400 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta a Vitézi Dávid. Augusztus 11-e és 15-e között a Mártonáron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezendő beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásokból

0: vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudomány Egyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló digitális patológia és a fehérjék teljes körű, összetett minőségi és funkcionális vizsgálatának együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a melanóma személyre szabott kezeléséhez. A szerzők egy fiatal, 24 éves nő 8 éven át követett, többször kiújuló és áttéteket adó melanómájának retrospektív elemzését végezték el. A tanulmány szemlélteti, hogy a mesterséges alapú elemzés és a térbeli fehérje vizsgálat integrációja képes lehet az agresszív tumorsejtek azonosítására, valamint a terápiás célpontok és rezisztencia mechanizmusok feltárására is. Az eredmények alapján a hagyományos célzott terápiák mellett az anyagcsere útvonalakat gátló kombinációk is ígéretesek lehetnek a tanulmány szerint. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre a jármű kiemeléséhez.
1: Az időjárásról.
0: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Hogyan élhet harmóniában a nagy vad és az erdő? Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás és az ökológiai vadgazdálkodás? Ezekre a kérdésekre ad majd választ mai vendégem, dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese.
2: Kritikus időszaka, még a csemeték magassága mondjuk ilyen 2 méter alatt van, hiszen a vad körülbelül eddig éri el a csúcshajtást. Az a legproblematikusabb, hogyha egy fejlődő csemetének a csúcshajtása van folyamatosan lerágva, mert akkor nem tud magasságot fejleszteni, magasságot nyerni, és előbb-utóbb megáll a fejlődésben, és vagy egy rosszabb minőségű, rosszabb ágszerkezetű fa alakul ki belőle, vagy pedig minőségi értelemben lesz egy gyengébb minőségű fa. Tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy az élőhelye az erdőműveléssel a vadnak megfelelő legyen, és ezt a kettőt kell összehozni. Részint egy alkalmazkodás az erdőgazdálkodás, az erdőművelés részéről, részint alkalmazkodás a vadgazdálkodás részéről, ahol az elsőrangú szempont az erdei ökoszisztéma működőképessége. Ezt hogy tudjuk biztosítani? Részint ugye olyan vadapasztási terveket készítünk, amelyek figyelembe veszik, hogy a vadhatás milyen trendet követ. Hogyha minden évben bizonyos pontokon megnézzük, hogy milyen csemeték fordulnak elő, ezek mennyire rágottak, akkor előbb-utóbb képet tudunk alkotni arról, hogy a éppen aktuális mennyiségű vad, amit kilőttünk, az megfelelő, vagy emelni kell ezt a mennyiséget. Láthatjuk, hogy majd ha emeljük a vadkilövési mennyiséget, ez a vadhatás előbb-utóbb csökkenni fog, és elérhet egy olyan szintre, ami már az erdő tűrőképességének megfelel, és az erdő zavartalanul tud működni. Ezért nagyon-nagyon fontos a vadászok szerepe. Tehát egy jól vadászó vadász nagyon sokat tud tenni a jövő erdeiért, a jövő erdeinek minőségéért, a jövő erdeinek működőképességéért. Tehát azért nagyon fontos, hogy a vadásztársadalmat meggyőzzük arról, hogy más út is van a vadgazdálkodásban, és ez az út nem rosszabb, mint a hagyományos út.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A vadfajok az ökoszisztéma szerves részét képezik. Ezért fontos dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese szerint, hogy a vadvilág és az erdő kezelése egymással szoros összhangban ökológiai alapon történjen. A növényevő vadfajok hatással vannak környezetükre, azonban a fák rügyeinek termésének elfogyasztásával és téli kérek hántásával jelentős kárt is okozhatnak az erdőállományokban. Mivel a ZRT által kezelt területeken magas a védettségi arány, továbbá nagy hangsúlyt kap az erdők közjóléti szerepe, így a társaság a nagy vágás területeket kerülő, a kerítés nélküli felújításokat, valamint a folyamatos erdőborítást lehetővé tévő erdőgazdálkodási módszereket alkalmaz. Hogyan lehet harmóniában élni az erdőben maguknak, a fáknak és a vadaknak? Mert ugye a konfliktus az valahol ott kezdődik, hogy a nagyvadfajoknak szükségük van élelemre, előszeretettel rágcsálják a cserjéket, a csemetéket, ami gondot okozhat, de hát van egy harmónia is, amikor harmonikusan tudnak együtt élni, ez hogyan valósítható meg?
2: Ez figyelembe kell vennünk azt is, hogy egy nagy kiterjedésű őserdő állapotokat tükröző természeti környezetben ez mondjuk a civilizációk előtt hogy valósult meg. Ugye alapvetően abban az időszakban az ember relatíve kis hatással bírt ezekre a mai értelemben vadászható állatfajok populációira. Természetesen az ember is vadászott, de az erdők és a különböző vadfajoknak az egyensúlyát részben a nagy ragadozók, részben a különböző természeti jelenségek szabták meg. Na most az elmúlt évezredek, évszázadok során ez a természeti környezet nagyban megváltozott. Az ember által átalakított területek aránya megnőtt. Csak gondoljunk arra, hogy a települések, utak területe mekkora nagyságrendű az országban, és az erdők természetes vegetáció aránya rendkívül visszaszorult. Ugye körülbelül 22%-nyi erdősültségről beszélhetünk, miközben a többi terület, mezőgazdaság, település, stb. Stb., ami nem a vadnak az eredeti élőhelye, bár ugye elközött azért a mezőgazdasági területek azért jelentős élőhelyként tudnak viselkedni. De ez az átalakulás, ezt a fajta együttműködést, az egyensúlyt olyan értelemben borította fel, hogy a nagy ragadozóknak, amelyeknek nagy zavartalan területekre van szükség, ezek eltűntek részben, hogy az ember is írtotta őket. A középkorban a farkas medvének a visszaszorítása alapvetően ugye ilyen módon történt meg, és eltűnt az a szabályozó szerep, amit egyébként ezek a fajok betöltöttek, és a jelenlegi viszonyok között, ami ugye mondhatjuk azt, hogy durván egy 100-150 éve térségünket uralja, alapvetően a vadászat az az egyedüli eszköz, amivel ezek a vadfajok szaporodása, ezeknek a populációja korlátozható.
1: Magyarán itt a, bocsánat, hogy a szavába vágok, a gímszarvasról, dámszarvasról, őzről, muflonról és a vaddisznóról van szó.
2: Alapvetően igen. Ők a legkonfliktusosabbak ebből a szempontból, hogy az erdő és a vad viszonyát megítéljük. És visszatérve az eredeti gondolathoz, ugye van egy olyan uralkodó nézet, vagy hát szokták mondani, hogy ha túl sok vad lesz majd, akkor a táplálék hiány ezt majd helyre teszi. Tehát az a probléma, hogy ha már odáig eljutunk, akkor addigra az erdő minősége, az erdő, mint ökoszisztéma nagyon súlyos károkat szenved. Lehet, hogy egy avatatlan szemlélőnek még erdő az erdő, de az a fajta vadhatás, amit egy túlzott vadállomány tud az erdőre gyakorolni, az alapvető változásokat okoz az erdő életében. Eltűnnek lényeges cserje és elegy fafajok, amelyek nagyon fontosak. Megszűnik az erdőben az önfelújulás csak csemetével lehet az erdőt felújítani, ki kell keríteni területeket, és ez nagyon hátrányosan befolyásolhatja az erdők minőségét, az erdei ökoszisztéma működőképességét. Ami egyébként egyre inkább felértékelődik, különösen ugye a klímaváltozás következtében egyre inkább oda kell figyelnünk, hogy ezek az erdők mennyire képesek ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni, és olyan erdei ökoszisztémákra van szükségünk, amelyek stabilak, tele vannak az itteni termőhelynek, klímának megfelelő őshonos faj és cserjefajokkal, és ez a fajta átrendeződés, ez az alkalmazkodás, ez az erdőkre jellemző, rugalmas, alkalmazkodó képességgel végbe mehet. Viszont ez egy olyan nagyságú vadállományra, mondjuk úgy, hogy vadsűrűségre van szükség, ami nagyon közelít ahhoz az ősállapothoz, amiről korábban beszéltem, tehát amikor még egyensúlyban volt a természet és a benne élő vadállomány. Nagyon fontos azt rögzíteni, hogy az erdőnek természetesen része a vad, a vadállomány, de ugyanakkor az érdekei nem előzhetik meg az erdő érdekeit. Ez nagyon rossz lenne egyébként, hisz a vadállomány alapvető életfeltételet az a jó minőségű erdő biztosítja, hogyha ez az erdei ökoszisztéma minőségi értelemben leromlik, stabilitása csökken, ki lesz téve különböző természeti katasztrófáknak, ez nagyon nagy mértékben vissza fog hatni a vadállományra, hiszen az ő élőhelye fog jelentősen megváltozni, pusztulni, és ez középhosszú távon visszahat magának a vadfajoknak az élet lehetőségeire, minőségére is. Szóval ezt kell felismernünk, és amit mi szeretnénk megvalósítani, az az, hogy egy ökológiai alapokra helyezzük a vadgazdálkodásnak a működését. Különböző indikátorokat fogunk a jövőben a vadállomány szabályozás alapvető keretei közé beintegrálni, ilyen például a vadhatás monitoring, a csemeték rágottsági indexe. Ez azt jelenti, hogy a vadász területen a Pilisi parkerdő által kezelt erdőben egy monitoring hálózatot hozunk létre. Ebben két alappont hálózat lesz, egy első rendű monitoringpont hálózat, amiben kerítetlen és kerített terület párokat fogunk vizsgálni, tehát ez azt jelenti, hogy 12 méterszer 12 méteres bekerített terület, mellette pedig egy ugyanilyen nagyságú terület kijelölve, és ezen figyeljük, hogy a kerített területen a vadhatástól mentesen, ott, ahová nem tud bemenni ezekből a vadfajokból egyetlen példány sem, ott milyen növényzet fejlődik, milyen fafajok, milyen cserjék, csemetéi jelennek meg, milyen sűrűségben, arányokban, és ehhez viszonyítjuk a kerítetlen területen megjelent fa és cserjefajokat, és ezek egyet számait. És természetesen figyeljük, hogy ezekből mennyi, milyen mértékben rágott a kerítetlen területen. Ezen felül a másodrendű vadhatás monitoring pont hálózat pedig egy transzekt vonalat jelent, egy ilyen 25 méteres vonalon megszámoljuk azokat a csemetéket, amelyek közelebb vannak ehhez a vonalhoz, mint amilyen a saját magasságuk, és ebből a matematikai megközelítésből kijön, kiszámolható, hogy az adott területre, adott fafajból hány darab, milyen magas, mennyire rágott csemete jellemző, és azt szeretnénk összhangba hozni, megfigyelni, értékelni, hogy ezek a trendek hogy változnak a vadállomány szabályozással összhangban. És ennek az eredménye az lesz, hogy be tudjuk szabályozni a vadállomány sűrűségét, a vadállomány nagyságát egy olyan szintre, amit az erdei ökoszisztéma működéséhez megfelelően alkalmazkodik. Tehát mit értünk ez alatt? Előfordulna az összes olyan fafaj, cserjefaj, ami a kerítetlen területen is jelen van. Ugyanakkor természetesen egyértelmű, hogy a kerítetlen terület nem szolgálhat abszolút célként, hiszen a vadállomány okozta hatás, az szükséges az erdőben, csak ennek a hatásnak nem szabad túllépni egy bizonyos értéket. Tehát a vadállomány a táplálkozásával, a mozgásával az erdőnek a működéséhez hozzájárul, hiszen bizonyos fafajokat jobban preferál, mondjuk a szarvas vagy az őz, és jobban megrág, ez elősegítheti olyan fafajoknak a előtérbe jutását, amelyeket kevésbé kedvel, és ennek az egész nagy összefüggésnek van értelme, ezt a természetben az evolúció során így alakult ki. Tehát mi azt szeretnénk a működésünk, a vadállomány szabályozási működésünk alapjává tenni, hogy valójában a természet működését szeretnénk lemodellezni, és azt ilyen viszonyok között lehetővé tenni, hogy olyan vad sűrűség álljon be a vadászterületen, ami egyébként a természetes viszonyokra nagyon jellemző. Hogy ezt mennyire tudjuk ezt az állapotot megközelíteni, ez a jövő kérdése, de mindent meg fogunk próbálni, hiszen ez egy alapvető érdekünk.
1: Jelen pillanatban nagyobb a vadállomány, mint amit mondjuk az erdő elbír viselni?
2: Hát ugye ez alapvetően a különböző statisztikákból, illetve a vadászati szakértőknek is a különböző szakcikkeiben megjelenő értékelésből kiderül, és a saját tapasztalatunk is az, hogy általában jellemző az, hogy a vadállomány nagyobb, mint amennyit az erdő tűrőképessége elviselne, tehát nekünk fontos, hogy ennek az érdekében lépéseket tegyünk. Nem véletlen, hogy sok esetben az erdőfelújítások védelmébe kerítéseket kell építeni. Természetesen az ország különböző erdőterületein más és más viszonyok jellemzőek. Vannak, ahol a helyzet kedvezőbb, van, ahol a helyzet azért durvább. Viszont a vadhatás monitoring kivételével nincs hozzá igazán jó segítség, hogy hogyan lehet ezt a szabályozást valójában jól lebonyolítani. Tehát kell ehhez valami konkrét mérce, egy olyan segítség, amivel azt tudjuk mondani, hogy igen, ez a hatás, ez megfelelő. Eddig ugye a vadállomány szabályozásnak az alapvető mottoja az az volt, hogy vadállomány becstést kell végezni. Sokszor ez a becstés az erdőben található fedettség, látási viszonyok miatt nagyon nehézkes, ugye sok esetben az erdőkben nappal rengeteg ember mozog, a vadállomány zavart, éjszaka aktív inkább nappal beálló helyeken, sűrűségekben, védett helyeken tartózkodik. Tehát nagyon nehéz megítélni, hogy valójában mennyi vad van az adott területen. És hát ebből kiindulva, amit egy becslés jelent, ebből nagyon nehéz a valós mértékét a vadállománynak megsatszolni, és ezen a becslésen alapuló kilövést megtervezni szintén nagyon nehéz, és hogyha itt nem megfelelő a kilövésnek a mértéke, akkor ez hosszú éveken keresztül a vadállomány akkumulációjához, felhalmozódásához vezetett, és ennek az eredménye pedig az, hogy a mezőgazdasági kultúrákra, de az erdőre is fokozott vadnyomás nehezedik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Park Erdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, személyesen tájékoztattuk dr. Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a köztársasági elnöki pozíciót. A felkérést a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni, írta a miniszterelnök. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Fidesszel szembeni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A leendő köztársasági elnök Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, írta Rétvári Bence. Toroszkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza frakciónak Baka András hivatalos jelölését hétfő 10 óráig kell benyújtania. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselő kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép majd hivatalba. Rövidebb tanórákat javasolta a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közlemény szerint a cél az, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhangoló idősávot beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A második pont foglalkozik azzal, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosít összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Mint írták, kívánatos lenne, hogy észszerű módon korlátoznák az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét, és az is, hogy a mindennapos testnevelést élményszerűen szervezzék meg, áll a dokumentumban.
0: Az időjárásról.
1: A napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével, a természetközeli erdőgazdálkodásról és az ökológiai vadgazdálkodásról. Egyet nem értek laikusként. Régen sem etették az erdőben az állatokat, tehát nem adtak neki külön takarmányt. Most valahogy az utóbbi években azt látom, hogy télen takarmányozzák az erdőkben az állatokat. Hát igen, ugyanakkor önök meg azzal küzdenek, hogy a nagy vadállomány kárt tesz a facsemetékben, nem tud megújulni, mert ugye mindent lerágnak, de egyébként ezt lehet látni a kiskertekben is, hogy az őzeket visszatartani nagyon erős kerítéssel lehet, mert mindenhova bemennek, és a rózsabokortól kezdve minden tövig rágnak.
2: Igen, azért itt két különböző dologot kell talán ehhez az egészhez hozzátenni. Egyrészt az, hogy mi a saját gyakorlatunkban ezt a vadtakarmányozást a minimálisra szorítjuk, gyakorlatilag vadtakarmányozást nem végzünk szabad területeken, tehát azt gondoljuk, az a véleményünk, hogy az erdő tűrőképességének megfelelő vadállomány takarmányozása fölösleges. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, és itt jön a képbe az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás harmonizációja, hogy a Pilisi Parkerdőnél törekszünk arra, hogy az erdőállományokban egyre inkább teret nyerjen a folyamatos erdőborítás biztosító erdőkezelés, tehát ezzel ott az örök erdő erdőművelési rendszert értem, ahol vegyes korú, tehát többkorú erdők alakulnak ki, változatos fafaj összetételű erdők alakulnak ki. Itt nincsenek ezeken a területeken nagy területű véghasználatok. Ugye ezeknél a véghasználatoknál alakul az ki, hogy a környező szálerdőkben, ahol kevés újulat található, a vadállomány a levágott területeken fejlődő újulatra, csemetékre jár éjszaka táplálkozni. Ugyanakkor az erdő terület nagy részén az idősebb, középkorú állományok alatt pedig nagyon kevés táplálékot talál. Az örök erdő gazdálkodás során nem alakítunk ki vágásterületeket, mindenütt van idősebb fa, középkorú fa, fiatal csemete, tehát az egész erdőállományban folyamatosan van a vad számára elérhető táplálék. Tehát ez a fajta erdőgazdálkodás abban is segít, hogy a vad élőhelye erdőművelési szempontból legyen megfelelőbb, több táplálékot biztosít ez a fajta erdő, több helyen mindenütt rendelkezésre áll az újulat. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy itt a csemeték az árnyalás alatt lassabban fejlődnek, mint hogyha nincs fölöttük idősebb fa, tehát több ideig ki vannak téve a vadrágásának. Azt mondhatjuk, hogy ez a kritikus időszak, amíg a csemeték magassága mondjuk ilyen 2 méter alatt van, hiszen a vad körülbelül eddig éri el a csúcshajtást. Az a legproblematikusabb, hogyha egy fejlődő csemetének a csúcshajtása van folyamatosan lerágva, mert akkor nem tud magasságot fejleszteni, magasságot nyerni, és előbb-utóbb megáll a fejlődésben, és vagy egy rosszabb minőségű, rosszabb ágszerkezetű fa alakul ki belőle, vagy pedig minőségi értelemben lesz egy gyengébb minőségű fa. Vagy pedig akár el is pusztulhat, hogyha a rágás annyira folyamatos, hosszú távon nem tud megnövekedni, és el fog pusztulni. Tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy az élőhelye az erdőműveléssel a vadnak szintén megfelelő legyen, és ezt a kettőt kell összehozni. Részint egy alkalmazkodás az erdőgazdálkodás, az erdőművelés részéről, részint alkalmazkodás a vadgazdálkodás részéről, ahol az elsőrangú szempont az erdei ökoszisztéma működőképessége. Ezt hogy tudjuk biztosítani? Részint ugye olyan vadapasztási terveket készítünk, amelyek figyelembe veszik, hogy a vadhatás milyen trendet követ. Hogyha minden évben bizonyos pontokon megnézzük, hogy milyen csemeték fordulnak elő, ezek mennyire rágottak, akkor előbb-utóbb képet tudunk alkotni arról, hogy a éppen aktuális mennyiségű vad, amit kilőttünk, az megfelelő, vagy emelni kell ezt a mennyiséget. Láthatjuk, hogy majd, ha emeljük a vadkilövési mennyiséget, ez a vadhatás előbb-utóbb csökkenni fog, és elérhet egy olyan szintre, ami már az erdő tűrőképességének megfelel, és az erdő zavartalanul tud működni. Ezért nagyon-nagyon fontos a vadászok szerepe. Tehát egy jól vadászó vadász nagyon sokat tud tenni a jövő erdeiért, a jövő erdeinek minőségéért, a jövő erdeinek működőképességéért. Tehát azért nagyon fontos, hogy a vadásztársadalmat meggyőzzük arról, hogy más út is van a vadgazdálkodásban, és ez az út nem rosszabb, mint a hagyományos út.
1: De erre látnak esélyt, hogy meg tudják őket győzni?
2: Ja, azt gondolom, igen. Tehát, mint ahogy az erdőgazdálkodásban is lassú, de folyamatos változás van, mindig próbáljuk a legújabb és a legjobb gyakorlatokat lemodellezni és beintegrálni, úgy a vadgazdálkodásban is van erre remény. Ezzel a példával szeretnénk abban az irányban példát mutatni a gyakorlati vadgazdálkodóknak, más erdőgazdálkodóknak is, akiknek van hatása a vadgazdálkodásra, hogy milyen utat is lehetne követni a jövőben ahhoz, hogy ez a fajta konfliktus helyzet, ez a jövőben ne konfliktus helyzet legyen, hanem egyre inkább egy kölcsönös egymásra épülés és egy kölcsönös segítség a gazdálkodás során. Tehát egy jó, egészséges vadállománynak az alapja a jól működő, egészséges erdő, és fordítva is igaz ez. Ez egy kölcsönös függés egymástól, és hogyha valamelyik nem megfelelően működik, akkor annak a másik biztos, hogy a kárát látja. Tehát ebben az értelemben nekünk nagyon, nagyon fontos, hogy megfelelő ismeretterjesztést folytassunk ebben a kérdésben.
1: Azért nincsenek könnyű helyzetben, mert ugye a társaságuk által kezelt területeken ugye magas a védett területek aránya. Tehát itt azért akár milyen beavatkozást nem lehet elvégezni.
2: Igen, hát pontosan az örökerdő gazdálkodás, az örökerdő üzemmód, az egy nagyon jó válasz arra, hogy a természetvédelem alatt álló területeket hogyan lehet a legoptimálisabban kezelni. Természetesen, ha természetvédelemre gondolunk, akkor szükség van bizonyos mennyiségű kezeletlen területekre, általában olyan helyeken, ahol nagyon öreg, nagyon idős erdők vannak. Aztán a területek zömét természetközeli módon is lehet és kell is kezelni. Erre például egy nagyon jó megoldás az örökerdő üzemmód. Ez szintén egy folyamatos borítás jelent. Tehát mindenütt van nagyfa, mindenütt van erdőkép, ugyanakkor ez a fajta erdőművelés természetesen faanyagot is szolgáltat a társadalomnak. Tehát megvannak azok a megfelelő válaszok ezekre a problémákra, amelyeket be lehet nyugodtan vetni.
1: Jól értelmezem, hogy önöknek ugye a célja az, hogy elsősorban az erdőfelújítást az kerítés nélkül oldják meg. Tehát, igen, hogy egy olyan erdőgazdálkodási módszert alkalmazzanak, amivel ugye folyamatos az erdőborítás, és hát kerülik a nagyvágás területeket. És pontosan ezért kell ehhez egy megfelelő vadgazdálkodás is, mert ezt csak akkor tudják elérni, hogyha megfelelő a vadlétszám, és annak a károkozása az nem haladja meg azt, ami még elviselhető.
2: Így van, pontosan, nagyon szépen összefoglalta ezt a dolgot. Természetesen erre törekszünk. Kerítések mértékének csökkentésére, és az a cél, hogy lehetőleg sehol ne legyen kerítés. Természetesen mindig vannak olyan szituációk, ahol mondjuk egy fiatalos, tömbbe ékelődő erdőfelújítás, ahol lehet, hogy mégiscsak kell kerítés, még a nagyon alacsony vadsűrűségnél is építeni, de ez gyakorlatilag a főszabályt nem rontja le. Tehát, hogyha alapvetően kerítések nélkül felújítható az erdő, akkor nagyjából rendben van a dolog, és természetesen oda kell figyelni arra, hogy a benne élő vadállománynak lehetőleg az erdőgazdálkodás normális élőhelyet biztosítson, és ez így teljesen kerek tud lenni.
1: A klímaváltozás azért feladja önöknek a leckét, ugye? Mert nehezebb a klímaváltozás miatt egy jól működő és egészséges erdei ökoszisztémát fönntartani jelen helyzetben, ugye? Nagyon
2: igen, tehát ez egy még egy plusz problémát jelent, ugye, mert ugye korábban mondjuk 30-40 évvel ezelőtt nem volt ennyi aszályos időszak, tehát mondjuk az erdőben a különböző újulatok fejlődését elsősorban a vad tudta befolyásolni negatív értelemben, Most viszont nem csak a vad, hanem mondjuk a hosszantartó aszályok is csömeték elszáradhatnak a vízhiány miatt. És hogyha ez a kettő összeadódik, az már nagyon-nagyon súlyos károkat okozhat. Tehát most aztán igazán szükség van arra, hogy legalább a vadállomány, amivel szemben, vagy amivel valamit kezdhetünk mi emberek okos megoldásokkal, akkor legalább azzal kezdünk valamit, hiszen azt nem tudjuk megállítani éveken belül, hogy ne legyenek aszályosabb időszakok. Tehát ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell a jövőben.
1: Ugye azzal kezdtem a beszélgetésünket, hogy egy komplex erdős vadgazdálkodási koncepció van kidolgozás alatt. Elindulnak a folyamatok, monitoring, akkor ha megvannak az eredmények, és látják az eredményeket, és egy olyan koncepciót alkottak meg az eredményeket látva, ami hasznosítható, ez mint a projektként szolgálhat? Tehát akár utána országot lefedheti ez a projekt?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy mindenképpen mintaként szolgálhat. Az örök erdőgazdálkodás bevezetésében is a Pilisi parkerdő országosan úttörő szerepet játszott, és több ezer szakember látogatót fogadtunk az elmúlt 15-20 évben ebben a témában. És ennek az örök erdőgazdálkodás bevezetésének valamilyen szinten része a vadállomány, a vadsűrűség csökkentésével kapcsolatos tennivalók részletezése is, hiszen az örök erdő üzemmódnak a bevezetése azért függ a vad sűrűségtől, tehát túl magas vadsűrűség esetén azért az örök erdő üzemmód nagyon nehezen alkalmazható. Tehát mindig ez a téma korábban is feljött, és erre akkor is megpróbáltunk már megfelelő válaszokat adni. Ami most új és fontos, hogy ennek egy lényeges eleme lesz, illetve egy nagyon hatásos eszköze lesz a vadhatás monitoring, mert eddig egy kicsit a sötétben tapogatóztunk, tehát voltak időszakok, amikor úgy éreztük, hogy igen, a vadállomány sikerült valamilyen mértékben konszolidálni az erdő állapotához, aztán pár éven belül kiderült, hogy azért még sincs olyan kedvező helyzet, tehát mindig egy ilyen bizonytalanságot éltünk meg. Most a vadhatás monitoringgal úgy gondolom azoknak a felvett adatoknak a statisztikai kiértékelése és az éveken át húzódó trendje fogja igazán segíteni annak a megállapítását, hogy többet kell hasznosítanunk a vadállományból, tehát több vadat kell kiemelnünk az állományból, vagy pedig megtarthatjuk azt a szintet, amit eddig az elmúlt években hasznosítottunk.
1: Kézzelfogható adatok, eredmények mikor lesznek a kezükben?
2: Hát azt gondolom, hogy azért egy pár évnek el kell telni. Ugye minden statisztika alapja azért az, hogy legyen egy pár éves adatfelvételezés, és ezeket összehasonlítva a vadapasztási számokkal tudunk majd olyan eredményekről beszámolni, hogy hova megy ki ez a folyamat, hova jut ki ez a folyamat. Ezt azért látni kell, meg tudni kell, hogy tőlünk nyugatra, északra, tehát Csehországban, Ausztriában, Németország különböző tartományaiban léteznek már régóta ilyen vadhatás monitoring módszerek, és ezeket azért általában sikerrel alkalmazzák, segít abban, hogy megfelelő vadsűrűség alakuljon ki ezeken a területeken.
1: Társadalom tájékoztatása, szemléletváltás, mert ugye most azért azt lehet látni, hogy inváziós halak esetén készítettem nemrégiben interjút Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával, és ő mondta mindig, hogy amikor ugye az inváziós fajukat, halakat kimennek lehalászni, hát akkor aztán kapnak hideget, meleget, hogy haj, szegény halak, és mi lesz velük, és miért kell megölni őket, stb. Szóval ilyen szempontból a társadalom felkészítését, hogy azért, mert mondjuk csökkenteni kell a vadállományt, az nem jelenti azt, hogy most ez negatív dolog.
2: Igen, ez nagyon nehéz. Sokszor a városlakó ember annyira eltávolodott a természettől, hogy olyan kérdések is felvetődnek benne, ami mondjuk 20-30-40-50 évvel ezelőtt általában nem vetődött föl. Igen, nehéz azt megmagyarázni sokszor, hogy bizony vadászni kell, és hogy a vadászat mennyire fontos a jövő szempontjából. És itt nem az áll a középpontban, hogy egy vad elejtése, hanem az erdőnek, a természeti környezetnek az érdekeit kell elsősorban szem előtt tartani. És hogy ez egy elkerülhetetlen dolog, ezt valahogy okosan meg kell tudni magyarázni az embereknek, tehát ne ellenséges módon viszonyuljanak vadászattal szemben. Egy ilyen társadalomban általánosan uralkodott nézet, hogy ez egy úri passzió, de azt gondolom, hogy a vadászat a jövőben egy olyan alázatos szolgája lesz a természet és az erdők védelmének, ami kihagyhatatlan, enélkül nem fog sikerülni az alkalmazkodás akár a klímaváltozáshoz, vagy akár az erdők egyre inkább felértékelődő ökoszisztéma szolgáltatásai, az erdők kulturális, rekreációs szolgáltatásai, ezek hosszú távú biztosításának az egyik nagyon fontos sarokpontja a vadászat, a megfelelő mértékű vadászat. Enélkül nem lesznek egészséges erdeink. Tehát ezt azt gondolom, hogy megfelelő edukációval, közösen az erdész, vadász, természetvédelemmel foglalkozó szervezeteknek ezt mindenképpen ezzel foglalkozni kell, ennek a megfelelő kommunikációjával.
1: És akkor visszacsatolok arra, amit a legelején mondott, hogy egészséges erdő nélkül nincs egészséges vadállomány. Tehát, hogyha nem lesznek erdők, ahol a vadak éljenek, akkor nem lesznek vadak se egy idő után.
2: Igen, bár probléma, hogy mire ez nyilvánvalóvá lesz, nagyon sok kár tud az erdőben történni. Az már nagyon nagy mértékű leromlását okozhatja az erdőnek. Amikor a vad állomány különböző leromlási jeleket mutat, ahhoz az erdőben már annyi minden probléma, kár történik, hogy az szinte megfizethetetlen. Ez az én véleményem, tehát nem szabad megvárni azt, hogy ez előálljon. A vadnak az a jó, hogyha nincs túl sok, nem zavarják egymást, megfelelő táplálék, búvóhely van, nincs a fajon belüli stressz szint túl magasra állítva, ehhez pedig egy megfelelően alacsony sűrűségű populációnak kell élni egy adott területen. Ez pedig a mai magyarországi viszonyok között csak kizárólag a vadászattal lehet beszabályozni, mással nem.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Pilisi Parkerdő ZRT vadvilág kezelési koncepcióját ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar vállalkozások összefogása több mint 145 ezer kilovattóra csúcsidei megtakarítást ért el, köszönhetően olyan intézkedésnek, mint a klímahasználat csökkentése, közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet által indított vállalkozói összefogáshoz a kánikulában néhány nap alatt csak nem 350 vállalkozás csatlakozott az ország több mint 200 településéről. Az érintettek 95%-a vállalt konkrét csúcsidei 17 és 22 óra közötti fogyasztás csökkentést, és átlagosan a fogyasztásuk mintegy 1/5-ével mérsékelték a felhasználást. A leggyakoribb a klímahasználat csökkentése volt, melyet a résztvevők csak nem 59%-a alkalmazott, még minden harmadik vállalkozás a teljes áramtalanítást is vállalta a munkaidőn kívül. A program eredményei túlmutatnak a vészhelyzet időszakán. A csatlakozó vállalkozások negyede már jelezte, hogy az energiatakarékossági intézkedéseket a krízis lezárása után is fenntartja. A nyáron bevezetett megoldások így hosszabb távon is beépülhetnek a vállalkozások mindennapi működésébe, áll a közleményben. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A szaktárca a kormány Facebook oldalán közölte, az új rendszer célja, hogy az állami földek hasznosítása átláthatóbb, kiszámíthatóbb legyen, és jobban igazodjon a valós gazdálkodói, illetve piaci viszonyokhoz. A jövőben a földhasználók kiválasztása előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján történik, így mindenki számára egyértelmű lesz, hogy mi alapján születnek a döntések. A korábbi évektől eltérően lehetőség nyílik a törvényi minimumnál magasabb összegű használati díj megajánlására, mely az elbírálás során előnyt jelenthet. Az új egységes szempontrendszer kiemelten támogatja az állattartókat, a fiatal gazdákat és a Vizet a tájba program résztvevőit, közölték. A közvetlen agrártámogatások egy részét minden korábbinál hamarabb kifizetik, az utalások már augusztus közepétől megkezdődnek, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárca vezető tájékoztatása szerint az első előrehozott kifizetéseket a Magyar Államkincstár augusztus 4-én indítja el, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előreggel. Elsőként a tejhasznú tehén tartó.

0: Augusztus 10-én hétfőn a pécsi Székesegyházban, kedden az esztergomi bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai evangélikus nagytemplomban, pénteken pedig a debreceni nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek a bensőséges, meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az estek különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, mely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt, írták a Filharmónia Magyarország közleményében.
1: Az időjárásról.
0: Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Tavaly november óta új diákpolgármestere van a Miskolci Diákpolgárságnak. Szombati Benedek Adiós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a Diák Önkormányzat munkájának koordinálása, egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz. Most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán CV referenssel.
2: Itt a nyári szünet, a vakáció, viszont a Miskolc városi diák önkormányzatnál nem áll meg az élet, hisz mi már most is szervezünk és ötletelünk, hogy a következő tanévben milyen programokat tudnánk megvalósítani, és ennek keretein belül történnek találkozók, ilyen kétheti rendszerességekkel igazából, és ez alapján megy a szervezetnek a még jobb átétele és megújítása. Szerintem nagyon sikeres tanévet zárhattunk a midőkkel, hisz rengeteg eseményen részt vettünk, és mi is rengeteg eseményt szerveztünk. Ezek közül legfőképpen a midők sportnapot emelném ki, amely egy több mint 120 diák részvételével lezajlott esemény volt. Ez volt a midők történelmében a legnagyobb esemény, szinte ezt biztosan kijelenthetjük, hisz azért 120 diák az tényleg rengeteg diák, és nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi fiatalt meg tudtunk mozgatni. Itt nagyon fontos szerepe volt az iskoláknak is, hisz ők küldték a diákok egy részét, hisz nagyon fontos volt az iskoláknak az, hogy részt vegyenek ilyen programokon, mert itt is tudják a diákjaik képviselni az iskolát, és meg tudják méretetni magukat. Ugye a különböző sportágokban ez volt a futball, kosárlabda és a röplabda. Valamint nyár elején, tehát a vakáció kezdetekkor megtartottuk a midők strandnapot, amelyen több mint 500 vettek részt. Itt igazából már nyilván nem az volt a lényeg, hogy minden olyan szabályszerűen menjen, mint egy sportnapon, hisz itt is volt röplabda mérkőzés. Itt elsősorban arról volt szó, és az volt a lényeg, hogy kikapcsolódjunk, és hogy maga ez a midők közösség, amely már kialakult és fejlődőben van itt Miskolcon, ez igazából még összeszedettebb legyen, és még inkább egy ilyen egységes, nagy közösséget alkossanak a diákok Miskolcon.
3: Az elmúlt tanévben azért nem mondhatom azt, hogy minden zökkenőmentesen ment, ugye voltak problémák. Nyilván itt a bürokrácia azért sokszor akadályoz minket különböző rendezvények és egyéb tevékenységekben, de próbáljuk a legjobbakat egyébként a legjobbak szerint irányítani vagy vezetni a diák önkormányzatot, és ebben óriási segítség van, egy új ifjúsági referensünk, Sebestyén Virágnak hívják, és szerintem ő nagyon jó kézben tudja tartani a dolgokat, és nagyon jól szervez, és hát mondom, ez a bürokrácia, ez egy párszor akadályozott minket, de azért próbáltunk mindenhol, azért például ez a sportnap, ezt tényleg azért emelném ki én is, mert ez tényleg nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon sok gyereket sikerült megmozgatni. Az utóbbi években biztos, hogy nem volt ilyen nagyszabású rendezvény, amit a diákok önmaguk. A külön hangsúlyozni kell azt is, hogy ezt ők szervezték meg. Az első dologtól, az utolsó lépésig ezt ők alakították ki, ők hívták meg akár a sportbírókat, ők voltak, akik értékeltek, ők voltak, akik beszerezték az ajándékokat a csapatoknak, tehát gyakorlatilag mindent ők szerveztek meg, és nagyon elégedett volt szerintem mindenki, aki eljött.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Szombati Benedek Miskolc diákpolgármestere és Reimann Zoltán CV referens.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Tavaly november óta új diákpolgármestere van a Miskolci Diákpolgárságnak. Szombati Benedek Adiós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a Diák Önkormányzat munkájának koordinálása, egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz. Most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán civil referenssel.
2: Elég sok minden történt azóta, amióta utoljára voltunk, és rengeteg információt fog megosztani, és hát továbbra is várjuk a diákok támogatását, jelentkezését és részvételét ezekben a programokban.
1: Benedek, javában tart a nyári szünet, ilyenkor mi a helyzet, ilyenkor teljesen pihen mindenki, vagy esetleg mennek már az ötletelések, mivel telnek a hétköznapok ilyenkor?
3: Hát nyilván itt a nyári szünet, a vakáció, viszont a Miskolc Városi Diák Önkormányzatnál nem áll meg az élet, hisz mi már most is szervezünk és ötletelünk, hogy a következő tanévben milyen programokat tudnánk megvalósítani, és ennek keretein belül történnek találkozók, ilyen kétheti rendszerességekkel igazából, és ez alapján megy a szervezetnek a még jobb átétele és megújítása.
1: Hogyan értékelnéd az elmúlt tanévet? Mi minden történt? Hogyan alakult a munkátok?
3: Szerintem nagyon sikeres tanévet zárhattunk a midőkkel, hisz rengeteg eseményen részt vettünk, és mi is rengeteg eseményt szerveztünk. Ezek közül legfőképpen a Midök sportnapot emelném ki, amely egy több mint 120 diák részvételével lezajlott esemény volt. Ez volt a Midök történelmében a legnagyobb esemény, szinte ezt biztosan kijelenthetjük, hisz azért 120 diák az tényleg rengeteg diák, és nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi fiatalt meg tudtunk mozgatni. Itt nagyon fontos szerepe volt az iskoláknak is, hisz ők küldték a diákok egy részét, hisz nagyon fontos volt az iskoláknak az, hogy részt vegyenek ilyen programokon, mert itt is tudják a diákjaik képviselni az iskolát, és meg tudják méretetni magukat. Ugye a különböző sportágakban ez volt a futball, kosárlabda és a röplabda. Valamint nyár elején, tehát a vakáció kezdetekkor megtartottuk a Midök strandnapot, amelyen több mint 500-an vettek részt. Itt igazából már nyilván nem az volt a lényeg, hogy minden olyan szabályszerűen menjen, mint egy sportnapon, hisz itt is volt röplabda mérkőzés. Itt elsősorban arról volt szó, és az volt a lényeg, hogy kikapcsolódjunk, és hogy maga ez a Midök közösség, amely már kialakult és fejlődőben van itt Miskolcon, ez igazából még összeszedettebb legyen, és még inkább egy ilyen egységes, nagy közösséget alkossanak a diákok Miskolcon.
1: Egy elismerést is kapott a város, a diákok?
3: Igen, részt vettünk a Bonis Bona díjátadón, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kapott egy díjat, azért, mert az elmúlt időszakban olyan mind fejlesztéseket, mind olyan programokat hajtott végre az önkormányzat, amely miatt ugye a bizottság...
2: Hát igen, volt egy ilyen döntéshozó testület.
3: Igen, ők igazából ezt a díjat Miskolcnak ítélték. És ott részt vettünk egy ilyen nagyon széles programsorozaton, ahol meglátogattuk a fővárosi nagycirkuszt, ahol beleshettünk a kulisszák mögé, valamint kipróbálhattuk magunkat, mint artisták. Ezután meglátogattuk a Puskás Ferenc Múzeumot, majd ugye részt vettünk a Pesti Vigadóban, a Bonizmona diátadón, ahol egy ilyen élő televíziós műsor keretein belül zajlott le a diátadó.
1: Zoltán, nagyon bólogatsz, milyen tapasztalatokat szereztél ezen a kiránduláson, diátadáson?
2: Nagyon különleges élmény volt, tényleg jó volt. Ugye hát ugye az elmúlt tanévben azért nem mondhatom azt, hogy minden zökkenőmentesen ment, ugye voltak problémák. Nyilván itt a bürokrácia azért sokszor akadályoz minket különböző rendezvények és egyéb tevékenységekben, de próbáljuk a legjobbakat egyébként a legjobbak szerint irányítani vagy vezetni a diák önkormányzatot, és ebben óriási segítség van, egy új ifjúsági referensünk, Sebestyén Virágnak hívják, és szerintem ő nagyon jól kézben tudja tartani a dolgokat, és nagyon jól szervez, és hát mondom, ez a bürokrácia, ez egy párszor akadályozott minket, de azért próbáltunk mindenhol, azért például ez a sportnap, ezt tényleg azért emelném ki én is, mert ez tényleg nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon sok gyereket sikerült megmozgatni. Az utóbbi években biztos, hogy nem volt ilyen nagyszabású rendezvény, amit a diákok önmaguk alakít. Tehát külön hangsúlyozni kell azt is, hogy ezt ők szervezték meg. Az első dologtól az utolsó lépésig ezt ők alakították ki, ők hívták meg akár a sportbírókat, ők voltak, akik értékeltek, ők voltak, akik beszerezték az ajándékokat a csapatoknak, tehát gyakorlatilag mindent ők szerveztek meg, és nagyon elégedett volt szerintem mindenki, aki eljött. Úgyhogy ez is egy ilyen hagyományteremtő lesz, tehát mindenképpen lesz folytatása. Ugye szeptemberben is lesz elég sok rendezvény, októberben is lesz, és hát utána pedig majd jön a közgyűlés, ami ugye most már úgy fog zajlani, hogy ők is ugyanúgy kampányolnak, a jelenlegi vezetés, tehát akár eddig ugye azért ez nem volt így, nem tudom, hogy volt-e olyan diák polgármester, akit újra választottak, mert ennek talán nem is volt lehetőség. Most viszont arra van lehetőség, hogy választ, őket újra, ugye, újra választhatják, tehát a diák polgármestert, az elnököt és az alelnököt azt szavazás útján fogják megválasztani, és a maradék három pozíciót az elnökségben, ahogy most legutóbb is volt, azt pedig ők fogják kiválasztani. Még annyit, hogy változás történt nem csak az ifjúsági referens pozícióban, hanem a programszervező pozícióban is, és hát a Varga Léna helyett egy új programszervező jött, de hát erről majd Benedek többet tud mesélni, azt ők választották ki.
1: Mit lehet erről tudnunk?
3: Hát igen, történt egy ilyen személyváltozás a diák önkormányzatban. Buzás Csilla lett az új programszervező elnökségi tag. Igazából ez mindenki döntése alapján lett eldöntve és kiválasztva az új programszervező. Egyelőre nyilván Csillának még tanulnia kell, és meg kell ismernie teljes mértékében a diák önkormányzat működését, meg maga azt a folyamatot, hogy hogyan kell egy programot megszervezni, úgy, mint a sportnapon.
1: Mik a tapasztalatok, hogyan működik a diák önkormányzat tagjai között az együttműködés, a csapatmunka? Például mennyire volt könnyű vagy nehéz feladat ezt a sportnapot megszervezni számotokra?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy itt a szervezéssel és magával az elnökségi tagok egymás közötti kommunikációjával egyáltalán nincsen probléma, hisz nagyon könnyen és nagyon egyszerűen megy a szervezés. Nyilván vannak nehézkes részek, viszont ugye ez abból fakad, hogy azért mégiscsak diákok vagyunk, és nekünk is ugye ez az első ciklusunk, ezért nyilván vannak olyan helyzetek, amelyeket még nem tapasztaltunk, viszont hát legalább ezekből is tanulunk. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a szervezés az tényleg nagyon simán megy, és abban bízunk, hogy minden későbbi programot minimum olyan jól meg tudunk majd szervezni, mint a sportnapot.
1: De kaptok segítséget is, gondolom.
3: Persze, Zoltán és ugye Sebestyén Virág ifjúsági referensők nagy mértékben segítik a munkánkat, valamint az egész önkormányzat teljes mértékben támogat minket.
1: Azt megfogalmaztad-e már esetleg magadban, hogy mi volt a legnagyobb eredmény az elmúlt tanévben?
3: Igen, igazából itt én ezt az eredmény részét, ezt két csoportra bontanám. Az egyik, mint eredmény, mint esemény. Ez abszolút egyértelműen a sportnap volt, ezt Zoltán is elmondta, én is elmondtam, hogy igazából itt ennek a programnak a legnagyobb eredménye az az volt, hogy több mint 120 diákot meg tudtunk mozgatni. Ez abszolút a legsikeresebb programja volt a Midőknek így az egész történelme során. Valamint ott is elkezdett formálódni egy olyan közösség, amely igazából felbecsülhetetlen erejű, hisz ugye sok diák egy helyen egy közös célért harcolt, főleg a csapatok, tehát igazából itt ez a közösség formálódott, valamint, és ha már közösség, a másik csoport pedig az lenne, hogy igazából sikerült azt elérnünk, amit a választáskor is megfogalmaztunk már, hogy a legfontosabb az az lenne, hogy népszerűsítsük a diákönkormányzatot, valamint, hogy a közösséget is sokkal jobban fejlesszük igazából, tehát, hogy sokkal összeszedettebb és egy ilyen masszív, erős társaság legyen ez a Midők, és igazából azt nem mondhatom, hogy kész vagyunk, hisz egy ilyen közösségépítés soha nincsen kész, viszont úgy gondolom, hogy sikerült átlépnünk bizonyos mérföldköveket, hisz ez akár fakad a sportnapból, vagy az egyéb programokból is, hogy maga a közösség sokkal nagyobb lett, sokkal több diákot tudunk elérni most már, valamint közösségi médiába is szerintem sikerült nagyobb kört megfognunk. Emellett nagyon fontosak a visszajelzések, és akár a sportnapon, akár a strandnapon megkaptuk azt, így mindenki az elnökségből, hogy milyen jó volt az az adott program, és hogy feltétlen szervezzük meg jövőre is, és igazából ez egy hatalmas nagy pozitív visszacsatolás nekünk, hisz mi azért dolgozunk, azért lettünk megválasztva, hogy a diákokat szolgáljuk, és hogy értük, csináljunk mindent. És ez egy hatalmas nagy elismerés, amikor egy adott programon, még úgy, hogy zajlik a program, ott megdicsérnek és mondják, hogy ez annyira jó volt, hogy ők mindenképp szeretnék azt, hogy ezt jövőre is megszervezzük, akkor ez nekem, és mindenki másnak is az elnökségbe, ez egy olyan nagy elismerés, ami felbecsülhetetlen mértékű, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ugye mi erre vállalkoztunk, viszont szerintem már akkor, vagy még akkor sem gondolta senki, amikor megválasztottak minket, és elkezdtük az alapozó munkát, hogy igazából itt ilyen elismerésben részesülünk majd. És még egyszer mondom, ez egy hatalmas nagy sikerélmény igazából mindenkinek, hogy amikor többen is odajönnek, és már egyből mondják, hogy milyen jó volt az adott program, akkor az úgy egy olyan érzést kelt bennem, amikor igazából az egésznek a, tehát az egészet én úgy tudom értékelni ilyenkor, ezt az egész polgármesterséget, hogy lehet, hogy vannak néha akadályok, problémák, meg hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi azt eltervezzük, viszont mégis megéri, hisz annál nincsen nagyobb érték egy diákváros vezetőnek, hogyha elismerik a saját választói, úgymond, tehát a diákok. És nekem ez adja meg az értelmét legfőképpen azért, hogy ezt tovább csináljam.
4: És mik esetleg a nehézségek, amin esetleg lehet javítani, vagy szeretnél máshogy, amiből tanulságot lehet levonni?
3: Hát igazából a problémák nagy része, hogy mondja, nem feltétlen rajtunk múlik, itt maga a szervezésben vannak néha nehézségek, de ugye ezt már említettem, hogy itt ezek is olyan dolgok, amik abból fakadnak, hogy fiatalok vagyunk, és még nem szerveztünk programot, meg egyébként a bürokrácia, ahogy mondta Zoltán is, de igazából azért ezek nem olyan problémák, amelyeket ne lehetne megugrani, mert most nyilván, ha elsőre nem sikerül, nem adjuk fel, hanem akkor megpróbáljuk másodjára, vagy máshogy, más úton, de eddig még sose volt olyan, amit ne tudtunk volna megoldani, hisz erre vannak a segítőink is, meg azért vagyunk mi is, hogy ezeket a problémákat azért megoldjuk.
4: Az hogyan dől el, hogy mikor milyen programot szerveztek, hogy mire van szüksége a diákoknak, például a sportnap, a strandnap?
3: Hát igazából tartjuk a kapcsolatot a diákokkal, nyilván megkérdezzük őket is, hogy ők milyen programokon vennének részt szívesen. Ezeket hozzá viszonyítjuk azokhoz mind a pénzügyi forrásokhoz, mind az egyéb forrásokhoz és képességekhez, amelyek alapján mi meg tudunk szervezni egy programot. meg nyilván itt vannak a saját ötleteink is, mert elsősorban azért mind a két program, tehát mind a strandon, mind a sportnap olyan program volt, amit mi találtunk ki, és utána egyeztettünk a diákokkal, hogy szerintük ez jó lenne, és mind a kettőnél azt tapasztaltuk, hogy nyilván természetesen részt vennének rajta, ezért ezeket megszerveztük, és azért elég jól sikerült a szervezés, és igen, ez alapján dőlt el, hogy akkor mely programok fognak megvalósulni.
4: Neked mi a tapasztalatod a közösségi média, a közösség építés szempontjából előny lehet?
3: Persze, abszolút. Hát ugye ezt már elmondtam ebbe a rádióba is, még régebben, hogy elsősorban azért a 21. században ennél a generációnál már azért a közösségi média az a platform, amin a legtöbben fenn vannak és a leghatékonyabban, és a leggyorsabban tudjuk elérni a diákokat. Itt ugye főként az Instagram és a TikTok az, amely az a két felület, amelyiket mi tudjuk hasznosítani, és nyilván előny, hogy ezek vannak. Szoktunk posztolni mindig, vagy az adott programról, vagy az azt beharangozó eseményről szoktunk posztolni, meg vannak egyéb videóink is, meg tartalmak. De nyilván azért a személyes kommunikáció mégiscsak fontosabb, mert azért nagyobb érték, ezért van mondjuk a közgyűlés is, ami majd lesz később is, hogy meg nyilván a programokon is maga az, hogy beszélgessünk a többiekkel, a többi diákkal, ez a legfontosabb, hisz semmi nem ad nagyobb visszajelzést, mint a személyes kommunikáció. És én is ezt tartom az elsődlegesnek, tehát nyilván ott a közösségi média, meg ez egy elvárás, hogy használjuk, de elsősorban a face-to-face kommunikáció az, ami a leghatékonyabb.
1: Tavaly novemberben új diákpolgármestert választottak Miskolcon, Szombati Benedek a Diósgyőri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. Az elmúlt tanévben több programot is rendeztek és sikeresen építették a Miskolci Diákpolgárság közösségét. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Remma Zoltán civil referenssel.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Tavaly novemberben új diákpolgármestert választottak Miskolcon, Szombati Benedek a Diósgyőri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. Az elmúlt tanévben több programot is rendeztek és sikeresen építették a Miskolci Diákpolgárság közösségét. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Most folytatjuk a beszélgetést Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán CV referenssel.
2: Jó volt az együttműködés, mondom, voltak kisebb-nagyobb akadályok, és ugye még egy olyan, azt is meg kell említenünk, hogy magát a diák önkormányzatot tulajdonképpen most a célpont közösségi tér az, amelyik úgy szárnyai alá vette. Itt van egy pályázat is, ami egyébként konkrétan a miskolci fiataloknak szól, de ebből egy részt a Miskolci Diák Önkormányzat is megkap már, vagyis hogy majd felhasználhat. Azért mondom feltételes módban, mert ugye ennek a pályázatnak a kifizetése rendkívül sokat késett. Itt a program megvalósítások miattból ez is hiányzott, tehát, hogy hónapokkal később jött a pályázati pénz azokra a rendezvényekre, amiket megszervezhettünk, vagy megszervezhetünk volna. Úgyhogy, és ezúttal is köszönet egyébként a Célpont közösségi térnek, Csorbalitáiknak, hogy segítették így is a munkát, és ezt a késést áthidalva is rengeteg programba nyújtottak támogatást. De ezen felül én jónak ítélem az elmúlt fél évet, az elmúlt 8 hónapot, és hát még előttünk áll egy nagyon-nagyon sűrű 3-4 hónap a választásig, és utána lehet, hogy sokkal könnyebb egy év, amikor már igazából minden rendezettebb, minden helyén van, és tényleg csak arra kell koncentrálni, hogy a programokat tudják megvalósítani a srácok, illetve ugye még nem beszéltünk a Pontott Partiról, az volt legutoljára, a Pontott Parti, az mindig népszerű, tehát az, amikor összejönnek a fiatalok a Csengei Kertbe, különböző rendezvényekkel is együtt várják azt, hogy kit hol vettek fel, ez szerintem ez egy nagyon jó találmány, nagyon jó ötlet volt, ezt aki kitalálta, annak innen is gratulálok, ugye nem csak itt, nyilván több városban is van ilyen Pontott Parti, és hát ott is jelen volt a Miskolci Diák Önkormányzat. Ez inkább az MKK meg a egyetemnek volt a közös rendezvénye, de jókora részt a szervezésben és a jelenlétben ugye kivették a Miskolci Diák Önkormányzat is kivette a részét.
1: Benedek, a novemberi választás elé hogyan nézel?
3: Hát egyelőre magabiztos vagyok, igazából nyilván én azt gondolom, hogy maga azok az eredmények, amelyeket fel tudunk mutatni, mind közösségi téren, mind a programok terén, lehet nem volt túl sok program, viszont ami volt, az olyan minőségű volt, ami sokkal többet ér, mint több kisebb program. Én is egyébként elégedett vagyok az egész elnökség munkájával, és mondom, a visszajelzések alapján tényleg egy jó munkát végeztünk, és hát még azért messze van a vége, azt kell, hogy mondjam, tehát még rengeteg program lesz, amely még az eddiginél is többet lendíthet, és nagyobbat lendíthet majd a diák önkormányzaton, de ezekről majd részleteket csak később árulnék el. Úgyhogy igazából szerintem mi egy nagyon jó munkát végeztünk, és majd meglátjuk, hogy novemberben ez mire lesz elég.
1: Akkor számodra ez pozitívum, hogy újra lehet választani titeket?
3: Persze, igen, igen, mert nyilván sokan, mármint aki újraindulhat, az azért csinálja, hogyha már megvan ez a lehetőség, hogy újrainduljon, akkor miért ne csinálja úgy, hogy egyébként ezért meg is válasszák legközelebb, hogy ő minimum vagy ugyanazt a jó, vagy még jobb teljesítményt nyújtson majd jövőre is. És igazából én is ezt a szemléletet vallom, hogy ha már megvan ez a lehetőség, akkor ragadjuk meg. És nyilván itt volt mögöttünk ez a 8 hónap, meg még ami előttünk van, és ez alapján, meg a jövőbeni terveim alapján majd eldöntik a diákok, hogy engem választanak-e, vagy mást.
1: És akkor mik a jövő céljai, tervei?
3: Mindenképpen szeretném már itt is kiemelni a Színefestet, amelyen lesz a diák önkormányzatnak is egy saját vetítése, tehát egy zárt körű vetítés lesz majd a Csengei kertben. Innen is köszönjük a Cinefestnek ezt a lehetőséget, hogy a miskolci diákoknak lesz egy ilyen külön vetítés. Itt majd a diák önkormányzat közösségi médiás felületein lehet lesz majd regisztrálni a vetítésre, ahol cateringgel, tehát popcornnal és üdítőkkel várjuk majd a diákokat, meg hát nyilván a filmmel. Magyarázott mindenre.
2: Igen.
3: Reisz Gábortól.
2: Igen, ez egy nagyszerű kezdeményezés. Igen, és az lesz a projekt címe, hogy Mozi a csillagok alatt, és hát igen, Reisz Gábortól a Magyarázat mindenre című filmet láthatják majd a diákok.
3: Erre várunk mindenkit szeretettel.
1: És távolabbi jövőt, hogyha nézzük?
3: Mármint esetleg november után? Tehát a következő ciklust?
1: Igen, igen.
3: Hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul a választás, de én bizakodó vagyok, most nyilván azért nem bízom el magam annyira. Nem tudom igazából, hogy mi várható. Nyilván ez sok mindentől függ, tehát az, hogy az elnökség hogyan alakul, az egy dolog. De nyilván azért itt a finanszírozás és az egyéb más szervezeti dolgok miatt igazából ez még csak a jövő kérdése, nem tudjuk, hogy hogyan alakul, de én úgy gondolom, és ezzel én is így vagyok, meg azért a többiek is az elnökségben, hogy ha eddig mindent meg tudtunk lépni, és minden probléma ellenére le tudtunk szervezni azért olyan programokat, amelyek tényleg sikeresek voltak és nagy hírűek, akkor igazából már minden akadályt le tudunk küzdeni, szerintem. Tehát én határozottan azt tudom mondani, hogy azért ez az elnökség fel van készülve sok mindenre, sok mindent megtapasztaltunk már, és tényleg voltak olyan problémák, amiket közösen, így Zoltánékkal azért simán megoldottunk, úgyhogy én nem félnék attól, hogy igazából olyan problémákba ütközünk, amelyeket ne tudnánk meglépni.
1: A tanévkezdés után ti is összeültök, vagy a gyakorlatban hogy kell ezt elképzelnünk? A munkát.
3: Hát ez a munka sose áll meg, tehát itt attól, hogy vakáció van, mi ugyanúgy összeülünk és szervezünk, nyilván nem lehet olyan nagy mértékben, mert nyaralnak a többiek, meg azért mégiscsak nyár van, meg lassan jön az igazgatási szünet is, tehát nyilván ilyenkor nehézkesebb a szervezés, meg azért mégiscsak mindenki ki akar kapcsolódni egy kicsit, mert azért húzós volt ez az időszak számunkra is, de nyilván szeptemberben indítunk, ha minden igaz, egy közgyűlésen majd, ahol összeülünk az iskolák képviselőivel, ott megbeszéljük, hogy eddig mi volt, mi várható még a későbbiekben, tehát ott egyeztetünk, és igazából azzal indítjuk a következő tanévet, aztán majd jönnek a programok, mint például majd ugye a Cinefest is, és hát így folytatjuk ezt a munkát.
1: Zoltán, te hogyan tekintesz a közös jövőtökbe?
2: Én abszolút bizakodó vagyok, eddig is jól ment a közös munka, szerintem ezután is jól fog, és hát mindenki egyre jobban belerázódik ebbe a munkába, és ugye sokan vagyunk, tehát vagyunk egy óperán segítők is, ők most már tapasztaltabbak, meg most már látjuk azt, hogy mit, hogyan kell, mik a lehetőségek, úgyhogy abszolút bizakodó vagyok, és hát várom, hogy jöjjön a szeptember, október, november, mert ezek tényleg sűrű hónapok lesznek a midöknek is, nagyon sűrű hónapok, nagyon sok rendezvényel, nagyon sok újdonsággal, úgyhogy jó, említsük meg, mert mindenképpen lesz bál. Arról azt mondtuk, hogy nem fogjuk említeni, de a bál az mindenképpen lesz, az lesz szerintem a legnagyobb rendezvény az utóbbi években mindenképpen. Tehát az szerintem biztos, hogy nagyobbat fog szólni, mint a sportnap, még annál is nagyobbat fog szólni, legalábbis reményeink szerint. Úgyhogy ebben a 3-4 hónapban most nagyon komolyan bele fogunk taposni a gázba, hogy úgy mondjam, a midöknél is. De nem csak a midöknél, hanem szerintem nagyon sok fronton.
1: Tavaly november óta új diákpolgármestere van a miskolci diákpolgárságnak. Szombati Benedek a Diós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a miskolci diák önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a diák önkormányzat munkájának koordinálása egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán civil referenssel.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, mely a jelenlegi uniós ciklusban több mint 1400 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta a Vitézi Dávid. Sajósenyén a Fészek Református Szeretett Otthonban augusztus elején családi napot tartottak, egybekötve intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek.
2: Most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utána valókat. Maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül, tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsidati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt. Én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt már rám szüksége, addig itt vagyok. Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkbe, ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy

0: Évforduló alkalmából az augusztus 13-i panelbeszélgetésen többek mellett Tamás Barna és Böjte Csaba idézi fel, hogyan vált a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A rendezvényen résztvevő 14 és 30 év közötti fiatalok az interneten vagy a helyszínen regisztrálhatnak a program kezdéséig, közölte az Erdélyi Főegyházmegye. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudomány Egyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló digitális patológia és a fehérjék teljes körű, összetett minőségi és funkcionális vizsgálatának együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a melanóma személyre szabott kezeléséhez. A szerzők egy fiatal, 24 éves nő 8 éven át követett, többször kiújuló és áttéteket adó melanómájának retrospektív elemzését végezték el. A tanulmány szemlélteti, hogy a mesterséges alapú elemzés és a térbeli fehérje vizsgálat integrációja képes lehet az agresszív tumorsejtek azonosítására, valamint a terápiás célpontok és rezisztencia mechanizmusok feltárására is. Az eredmények alapján a hagyományos célzott terápiák mellett az anyagcsere útvonalakat gátló kombinációk is ígéretesek lehetnek a tanulmány szerint. Miskolcról is látható lesz a részleges napfogyatkozás, a ritka égi jelenség kísérhető lesz Európa szerte. Észak-Spanyolországban például teljes napfogyatkozás következik be, mely néhány percre nappalból éjszakát varázsol. Miskolcon az Avasi kilátóban készülnek programmal erre az eseményre a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársai. A megyeszékhelyen várhatóan az égi jelenség este 7:30 előtt kezdődik, és 8 óráig tart, mondta Az Angelos, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetője.
1: Egy viszonylag szűk sáv mentén szokott teljes napfogyatkozás lenni, de most lesz egy teljes napfogyatkozás, ami Észak-Spanyolországból, Izlandnak a nyugati részéről, vagy onnan nagyon Észak-Közép-Szibériából lesz csak látható. Magyarországnak a keleti felén ugye 40-50%-a lesz eltakarva a napnak, amikor az lenyugszik. Aki meg akarja nézni, az 19 óra kb. 20 és 19 óra 50, nyugatabbra egy kicsit tovább olyan 8 óra, 8 óra után pár percig tart, eddig lehet nézni, és szigorúan csak és kizárólag megfelelő védőeszközzel. Mert hogy a nap annyira fényes, hogy szabad szemben is ugye látáskárosodást, vagy akár vakságot is okozhat. Tehát, hogyha valaki meg szeretné nézni a napfogyatkozást, akkor vannak olyan napfogyatkozás megfigyelő szemüvegek, amikben megfelelő szűrő van, vagy pedig tudom ajánlani a még olcsóbb hegesztőüvegek közül azokat, amik 13-as vagy erősebbek. Tehát azok is alkalmasak, az is csak pár száz forint, úgyhogy hát Miskolcon is meg kellett találni azt a helyet, ahonnan abba az irányba, amerre a nap éppen akkor lesz. Legjobb és nagy közönség számára is alkalmas helyet azt így az Avasi kilátóra tűztük ki. Ott majd egészen sokáig lehet majd látni ezt a jelenséget, tehát olyan egészen 3-4-8-ig valószínűleg jó idő esetén. Úgyhogy ha valaki oda eljön az Avasi kilátóhoz, akkor 7:30 előtt egy 10 perccel kezdődve meg tudjuk mutatni a napfogyatkozást, és nem csak ilyen hegesztőüvegeken keresztül, hanem távcsövek segítségével is, természetesen ebben az esetben is a távcsövek el vannak látva olyan szűrő eszközzel, aminek hála nem vakulunk meg.
0: A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre a jármű kiemeléséhez.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás, békesség, jó estét kívánok! Tőkés Zoltán, református lelkész vagyok, Csengerből. A zsidókhoz írt levél harmadik fejezetéből az első két, valamint az ötödik, hatodik verseket olvasom. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához, az ő háza mi vagyunk, a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél igazán különös hangvételű. Az egész új szövetségben egyedül itt nevezik Jézust apostolnak, azaz küldöttnek. Jézus egyszerre apostol és egyszerre főpap, küldött és egyúttal közben járó. A levél elején elindult az a folyamat, melyben bizonyítja a szerző, Jézus mindenkinél nagyobb. Nagysága nem mások ellenében értendő, hanem létéből fakad, mert ő valóságos Isten, és egy személyben valóságos ember is. Ember voltából fakadóan megértő, türelmes és együttérző, istenségénél fogva pedig megváltó, sőt megszentelő is. Innen hát a megszólítás, szent testvéreim. Mi nem a magunk jogán, vagy magunk miatt vagyunk szentek. Minket az Isten megszentel, azaz megtisztít, szentségünk forrása, eredete, maga a megszentelő Jézus Krisztus. Ahogyan Péter első levelében olvassuk az első fejezet 14.-16. verseiben, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Igényben Mózes jelentősége kerül az előtérbe. Őt a mindenható Isten törvényével, a 10 parancsolattal szokták hagyományosan azonosítani. Jézus Krisztust a megdicsőülés hegyén 2 személy keresi fel a menny dicsőségéből, akik beszélnek vele eljövendő dolgairól. Mózest és Illés prófétát látjuk. Mózes hűségét és elhívásához való ragaszkodását, hűségét egész élete jellemzi. Mózes számunkra egyszerre esendő ember, és egyszerre egy ragaszkodó, hűséges vezető, aki méltó marad Isten bizalmára. Látjuk személyében a vezetők mindenkori küszködését, hatalmas nehézségeit, és látjuk sorsában az őt megtartó, megerősítő Istent, aki hűséges maradt ő hozzá is. Jézus és Mózes közt azonban a különbség lényegi, alapvető. Jézus istensége megmaradt, alázata saját döntése volt, vállalta még a legnagyobb mélységet, a kereszthalált is a bűnös embervilágért. Jézus háza maga az egyház, amelyhez ő hűséges maradt, azaz ragaszkodik hozzá, nem csak akkor, hanem ma is. Nem a hatalomhoz, hanem a benne megmutatkozó kegyelemhez. Péter első levele második fejezetében így olvassuk. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek föl lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szolgáljunk hát neki, szentségben és igazságban, követve őt, aki feje az egyháznak, és aki igaz megváltunk. Övé legyen a dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálaadással köszönjük azokat a hitvallókat, akik előttünk jártak, és akiknek munkáját folytathatjuk az egyházban és a gyülekezetekben. Hadd legyünk jó sáfáraid, hogy hűséggel és kitartással járjuk földi utunkat. Add, hogy Jézus Krisztus nevéhez méltóak legyünk és maradjunk, mint most, mint örökkön örökké.

Gyulai Pál, tanács. Kiket szeretsz, s akik szeretnek, ha megbántanak, ha megsebeznek, ne haragudj rájuk sokáig, de önsd ki szíved. S ha letörléd a fájdalom kicsordult könnyét, bocsáss meg, hidd enyhedre válik. Ó, egymást hányszor félreértjük, szeretteinket hányszor sértjük, bár szívünk éppen nem akarja. Mi is talán vérzünk a sebben, nekünk is fáj, még élesebben, de büszkeségünk be nem vallja. Ne légy te büszke, légy őszinte, híved legott azzá lesz szinte, oszlik gyanú, megenyhül bánat. Oly váratlan jöhet halálunk, s ha egymástól haraggal válunk, a sírnál késő a bocsánat.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Negyedik fejezet. Smith néni meggyógyul. Hát, ami azt illeti, Dani igyekezett is tapasztalni. Akármilyen nagy a Titán nevű hajó, a koma mindenüvé bedugta azt a hosszú orrát. Még alig töltött ott egy napot, már mindenki ismerte, szerette. Kapitány, tisztek, matrózok, fűtők, még az utasok is. Pedig azok látták legkevesebbet. Mindig a hajó belsejében mászkált, nézegetett, és nagyokat sóhajtott Csupi fülébe, mert persze, hogy a kutyus mindenüvé vele döcögött.
1: Jaj, Csupikám, gondoltad volna, mennem is, hogy ilyen rettentően gyönyörű, és még selyemszoba is van, és zongora meg, nézd csak abba a kicsi kamrában van a rádió, és azzal lehet üzenetet küldeni, gondolod lehetne haza is, és játékszoba meg minden is, és a gépháza, amelyikben mindig pöfög a gőz, nagyszerű. A fűtőbácsi megengedte, hogy belenézzek, de majdnem megsült a szegény kicsi orrom is, és a kólya milyen szép,
0: az a legszebb, lelkesedett Csupi, a javíthatatlan, mert ott főzik a finomakat. Csak kicsit sok alatt főznek, és abba buta szálkák vannak, aztán meg majdnem megfulladtam tőle.
1: Légy szíves, Csupikám, nem, mert még sok tapasztalást jön, mert máma megyek, és megnézem ott azt a másik részt, ahol a sok szegény emberek vannak, és úgy hívják, hogy fedél köz. És azt mondta a Tom, hogy ott van két magyar gyerek is. Nagyszerű, csak kár, hogy a Tom nem jöhet, mert azt Smith néninek fáj a feje, biztos a sok mérgelődéstől van.
0: Persze, mert haragszik az égre, hogy szürke, a tengerre, hogy vizes, ilyen butát, és mindig veszekedik a Tomival.
1: Azért mégis sajnálom, mert neki is rossz, az a sok méreg, és még egyszer megpukkan. Gondolod, Csupikám, lehetne meglátogatni?
0: De egyelőre annyi dolga volt Daninak, hogy nem ért rá a látogatásra. A kapitány bácsi engedelmével átment a fedél közre, ahogy a harmadik osztályt hívják, és megkereste a két magyar gyereket. Sokáig kellett keresni, és keresés közben nagyon megfájdult a Dani szíve, meg a Csupié is. Bizony, itt nem volt sem selyemszoba, se játékterem, se fürdőszoba, meg mindenféle kényelem. Az emberek keskeny faágyakban aludtak egymás mellett, és egymás felett, több sorban. Levegő se sok jött be a kis ablakokon, és éppen ilyen szűk helyen ebédeltek, ha pedig fent akartak ülni a fedélzeten, legfeljebb egy kemény pad jutott nekik, és az sem mindenkinek. És milyen sápadt és szomorú volt a legtöbbje. Olyanok voltak, akik otthon nem találtak munkát, kenyeret, és most elindultak a nagyvilágba boldogulást keresni. A magyar család is ezért utazott a nagyhajón. Nagyon helyes volt a két gyerek. Örültek Daninak, mert az iskolában, ahová a nagyobbik otthon járt, a könyvtárban megvoltak a Dugó Daniról szóló könyvek, és sokat olvasott róla. Elmesélték neki, milyen rossz az utazás ezen a hajón, hogy nem tudnak aludni, és amikor a hajó táncol, mindannyian betegek lesznek, és mindig sós halat kapnak enni, már nem is bírják. Dani hamar szaladt a Szakács bácsihoz, és addig kunyorált, amíg kapott egy darabka húst meg fehér kenyeret. Azt odaadta a kis pajtásainak. Aztán mesélt nekik addig, amíg felvidította őket. És elhozta kelepet is, azt is bemutatta nekik. És megígérte a két gyerek apukájának, hogy majd beszél a kapitány bácsival, hát ha akad itt a hajón valami munka, hogy több pénzük legyen, amikor majd partot érnek. A magyar bácsi bádogos mester volt, de értett a gépekhez is, biztos, hogy a hajón hasznát tudnák venni. Nagyon nehezen búcsúztak el, de Dani még meg akarta látogatni a beteg Smith nénét, Caleb pedig azt mondta, hogy nem várnak tovább, délután indulnak.
1: Pedig az a buta Afrika nem szalad el, dörmögött Dani, cseppet sem, mert nem tud. Na de egy ilyen rettentő gyönyörű hajót mikor látok megint, na mikor? És ha nem tapasztalom jó ki, akkor azt mondják, hogy lusta, Dani. Persze, mindig ilyeneket mondanak.
0: Most nem morog, Danikám, mert azt gondolják, kis medve vagy. Siessünk a kapitány bácsihoz, arra kicsi hídra.
2: Bakogott mellette Csupi. A kapitányi hídra, ahonnan a kapitány az egész hajó útját, életét irányítja, nem igen szabad fölmenni. Danit sem engedte az őrtálló matráz. Meg kellett várni, míg a kapitány bácsit fölváltják és lejön. Akkor aztán előadták neki a nagy kérést. A kapitány kicsit gondolkozott, aztán azt mondta.
3: Jól van, Danikám, megpróbálom. Majd szólok a főgépésznek, de tud az a bácsi más nyelven is, mint magyarul?
1: Tud, mert még Amerikában is volt, és angolul is, meg németül is tud dolgozni.
3: Nagyszerű, mosolygott a kapitány. Majd délután elhivatom.
2: Dani táncolt örömében. Csupi is ugrált kicsit, de sok idejük nem maradt, mert még hátra volt a látogatás.
1: Jaj, Csupikám, gondolod meg ezt?
2: Sóhajtott Dani. Csak, de félj, Danikám, mondta Csupi büszkén, majd én vigyázok rád, nagyon is.
3: Azért mégis Dani ment be elől. Tomi, a hajósinas, igen aggodalmas arccal nyitotta ki az ajtót. A veszekedős néni ott feküdt az ágyon, fején nagy borogatás, a gyomrán melegítő, jaj, még a nyakában is egy vastag kendő, és olyan meleg volt odaben.
2: Dani olyan halkan lépegetett, hogy majd orra bukott a nagy igyekvéstől.
1: Kázi csókolom,
2: köszönt szépen finoman, és addig hajlongott, amíg a néni ki nem nyitotta a szemét.
1: Ki van itt?
2: Kérdezte nyöszörögve.
1: Az orvos! Nem kérem, csak én vagyok a Dugó Dani, meg a Csupikám is, ne tessék mindjárt kidobni, mert csak azért jöttünk, és nagyon szeretném, és ha tetszene szíves lenni.
2: Dani életében sem dadogott így, de most igazán félt, hogy a mérges néni felkapja a párnát és hozzávágja, vagy a Tominak lesz valami baja, amiért beengedte őket. Nagyon csodálkozott, amikor a néni kicsit sírós hangon azt kérdezte.
1: Mit akarsz itt, fiam? Nagyon beteg vagyok, a fejem mindjárt szétmegy.
2: Nem gondolnám, mondta Dani, mert jó erős, láttam, és csontból van, és azt a buta fájást is el lehetne kergetni.
1: Igazán el tudnád kergetni? Te talán egy csodadoktor vagy?
2: Kérdezte a néni.
1: Nem kérem, nem csodától, hanem tessék megengedni, hogy kinyissam az ablakot, azt akkor begyen a jó levegő. De akkor megfázom.
2: Nem biztos, mert itt ez a kitűnő vastag paplon, meg kendő, meg minden. Dani már ugrott is, betakarta a nénit, hogy csak a hegyes orra látszott ki, aztán felmászott, kinyitotta az ablakot, s a jó friss levegőből nagyot lélegzett. Aztán szép csendesen odakuporgott az ágyra, és várt.
1: Na, ugye már jobb?
2: Kérdezte.
1: Igazad van, fiacskám, már nem is ég úgy a fejem is, mint a lélegzen is jobban tudnék.
2: Á, persze, mert levegőt szokás lélegezni, és az kintről jön, és hogyha ezt a finom kicsi kávét megtetszene inni, hát az nagyon finom volna. És csodák csodája, a mérges néni szót fogadott. Elvette Tomitól a kávét, megitta, aztán nagyot sóhajtott.
1: Egész jó volt. Még ilyen jót nem is ittam ezen a hajón. Derék gyerek vagy te, kisfiú, most már csak a szívem fáj.
2: Ne tegyek rá kicsi borogatást, ajánlotta Dani buzgón.
1: Nem használ az,
2: mondta a néni, de most inkább szomorú volt a hangja, mint mérges.
1: Azért csak fáj. Mindig fáj.
2: Dani gondolkozott.
1: Talán valami bánattól van, mert hallottam már olyat, és nekem is volt bánatom, nagy bánat, mikor a Csupikám elveszett. Jaj, bizony az enyém is azért fáj, mert meghalt az én drága férjem, és gyerekem meg nincs, aztán nagyon beteg lettem, azért is utazom mindig, mert az orvos azt mondta, hogy jót fog tenni, de nem tesz jót, és senki se szeret, tudom én jól, mert mindig ideges és mérges vagyok. Azt nem tudják, hogy azért, mert olyan rossz egyedül lenni, mindig egyedül.
2: A néni nem is Daninak mondta ezt, inkább saját magának. De Dani hallotta, és felelt rá.
1: Én tudom, kérem, mert az egyedül levés az nagyon rossz, és én is megkerestem a Csupikámat, és aztán minden jó volt. Hát igen, de én hol keressek valakit, mikor senkim sincs, ha legalább egy kicsi fiam vagy lányom volna, akit gondozhatnék és tanulnék vele.
2: A beteg néni ilyetten ült fel, mert Dani akkorát ugrott, hogy szerencsésen bele is verte a fejét az alacsony mennyezetbe. Csupi is felriadt álmából.
1: Danikám, már megint megbolondultál? Kérdezte gyanakodva és morcosan. Mert nem, csak nagyszerű, és nem is gondoltam volna, hogy ilyen könnyű, és örülök, de rettentően ám.
2: Már aztán minek? Csupikám, ha nem vágsz ilyen mérges képet, mint az öreg fóka azon a képen, akkor meg is mondom, mert ez igazán nagyszerű, és ne tessék haragudni, hogy ezt a könyvet levettem.
1: Nem haragszom, piacskám, csak mondd már meg, minek örülsz,
2: mosolygott a néni.
1: Hát mert nagyszerű azért, mert tetszik is mosolyogni tőle, mert kitűnő dolog, és lehet figyelni, mert elmondom, azt gondoltam, hogy a néninek nem kell busulni és egyedül lenni, mert én tudok itt két nagyon helyes gyereket, akiknek nincsen anyukájuk, csak apukájuk van, de az is borzasztóan szegény, és borzasztóan nincsen munkája. Aztán, ha a néni volna szíves a két gyereket kicsit szeretni és segíteni, akkor ide jöhetnének is, és minden jó volna.
2: Persze a néni ezzel az okos tanáccsal nem elégedett meg, hanem Daninak mindent el kellett mondani a két gyerekről, akik ott dideregnek a fedél, közben pedig nincs is ideg. És amikor Dani mindent elmondott, akkor csoda történt. De igazi nagy csoda! A mérges, haragos Smith néni elmosolyodott. De olyan szépen, hogy még az arca is kipirult bele. Megölelte Danit, aztán megsimogatta a Csupit, és egyszer csak ott volt a keze a Tomi fekete fején is. Danikám, el tudnád hozni nekem azokat a kis gyerekeket? Mondta szép szeriden, és még a hangja is egészen más volt, mint eddig. A borogatást is letette. Mert miért nem, mikor lehet? És fél óra sem telt bele, a két kis gyerek már ott üldögélt az előkelő első osztályon, Smithné szobájában. Óriási könyv volt előttük, benne sok-sok szép tájkép a világ minden részéből, azt mutogatták Dugó Daninak. Tomi, aki sok világot bejárt már, magyarázta a képeket. Csupi is nézte, még Kelep is bedugta a hosszú csőrét, és mondhatom, az egész társaság igen elégedettnek látszott, de legboldogabb mégis Smithné volt, aki úgy elfeledte a veszekedést, mintha sose tudott volna veszekedni. Meg a gyerekek apukája, aki már ott dolgozott a hajó műhelyében. És Daninak egészen félregörbült az orra a sok ölelgetéstől. Nagyszerű, és most már nem is bánom, megyünk öreg Kelep, mert örülök, és boldog vagyok, és az se baj, ha a csizmácskámat itt kell hagyni emlékben a néninél, mert nincs csak bársonyból csinált másikat nekem is, és ilyen biztos nincs több, senki másnak is, és éppen olyan puha, mint a Csupi orra. Persze, hogy azért mindenki nagyon sajnálta, mikor a gólyák felkerekedtek, és Dani Szélkelep hátáról integetett búcsút mindenkinek. Isten áldjon szerencsés utat! Kiabáltak utánuk, amíg csak el nem tűntek a szemük elől.
4: Mája szép napján nyugodott, egészen beakonyodott. Jó sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, ha megtartottál. Nyújts az éjjel is oltalmat, a fáradtnak nyugodalmat.

testi nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, mely a jelenlegi uniós ciklusban több mint 1400 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta a Vitézi Dávid. Augusztus 11-e és 15-e között a Mártonáron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezendő beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre. A kerek évforduló alkalmából az augusztus 13-i panelbeszélgetésen többek mellett Tamás Barna és Böjte Csaba idézi fel, hogyan vált a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A rendezvényen résztvevő 14 és 30 év közötti fiatalok az interneten vagy a helyszínen regisztrálhatnak a program kezdéséig, közölte az erdélyi főegyházmegye. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományi Egyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló digitális patológia és a fehérjék teljes körű, összetett minőségi és funkcionális vizsgálatának együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a melanóma személyre szabott kezeléséhez. A szerzők egy fiatal, 24 éves nő 8 éven át követett, többször kiújuló és áttéteket adó melanómájának retrospektív elemzését végezték el. A tanulmány szemlélteti, hogy a mesterséges alapú elemzés és a térbeli fehérje vizsgálat integrációja képes lehet az agresszív tumorsejtek azonosítására, valamint a terápiás célpontok és rezisztencia mechanizmusok feltárására is. Az eredmények alapján a hagyományos célzott terápiák mellett az anyagcsere útvonalakat gátló kombinációk is ígéretesek lehetnek a tanulmány szerint. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre a jármű kiemeléséhez.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról, az Alsóvárosi Református templomból. Igét hirdet Orosz István, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten áldó, megszentelő közösségében. Amen. Kedves testvérek, keressük meg a 25. Zsoltárt, és énekeljük első versét, megállva Isten színe előtt. 25. Zsoltár első versét fogjuk énekelni. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

251. dicséretet keressük meg, és énekeljük mind az öt versével nagy énekként. 251. dicséret lesz a nagy énekünk, végig fogjuk énekelni. Úr lesz a Jézus mindenütt.

ami segítségünk és ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom közöttetek az Úr igéjét Mózes 4. könyvének 12. részéből az első 9 verset. Amíg az igét olvasom, foglaljatok helyet, és figyelmesen hallgassátok az ige szavát. Mózes 4. könyve, 12. rész első 9 verse így szól. Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt az etióp asszony miatt, akit elvett. Mert Mózes egy etióp asszonyt vett feleségül. Ezt mondták. Vajon csak Mózes által beszélt az Úr? Nem beszélte mi általunk is. De az Úr meghallotta. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt. A földön élő minden embernél alázatosabb. Az Úr akkor rögtön ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak. Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához. Ki is mentek mindhárman. Akkor az Úr leszállt felhő oszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Mirjámot. Ők ketten pedig oda mentek. Az Úr ezt mondta. Halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam. Álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őrá az egész házam van bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát szolgám Mózes ellen beszélni? Az Úr haragra gerjedt ellenük, és eltávozott. Amen. Áldja meg a minden kegyelem forrása az ő szent igéjének szavát, cselekedje szent lelke által, hogy az igét ne csak halljuk, hanem szívünkbe fogadjuk, megtartsuk, és sok áldott gyümölcsöt teremjünk Isten nevének dicsőségére. Gyertek, menjünk imádságban az Úr elé. Minden kegyelemnek forrása, áldott örök, egy igaz Isten. Téged áld és dicsér a mi szánk, de még inkább előtted repes a mi szívünk azért, hogy egybe gyűjtöttél bennünket neved magasztalására és a te dicséretedre. Uram, hálásak vagyunk azért, hogy a négy égtáj felől elhívtál bennünket, kit, Uram, a maga hétköznapjaiból. Uram, te látod, hogy mennyi féle indulattal és milyen szívvel állunk most te előtted. Látod, Uram, hogy kik azok, akik az elmúlással, gyásszal és fájdalommal kellett szembesüljenek az elmúlt időszakban. Te látod, Uram, azokat is, akiknek szülői, nagyszülői öröme van. Látod, Uram, azokat is, akik boldog hálaadással vannak itt, mert megmutattad atyai jó akaratodat az ő életükön. Itt vagyunk, Uram, a te orcád elé jöttünk, és meg kell valljuk azt, hogy nem vagyunk mi méltók arra, hogy eljussunk, Uram, a te akaratod elé, hiszen mindenestől fogva keressük és cselekesszük a bűnt. Sokszor fordul el a szívünk te tőled, a hétköznapjaink, Uram, sokszor nem tudnak te rád mutatni. Beszennyezünk magunkat, Uram, a világnak mocskával, és talán még olykor büszkék is vagyunk erre. Te józaníts ki bennünket, tisztíts meg, Uram, hogy olyan fehérek legyünk, mint a hó. Te adj nekünk, Uram, lelked által most is igédre való odafigyelést. Add, Uram, hogy ezekre a percekre, amikor szól a te igéd, ki tudjuk zárni a külvilágot, és mélyre tudjuk engedni mindazt, amit te elkészítettél erre a ma délelőtre.
Így imádkozunk, Uram, hogy jöjj, segíts meg bennünket, lelked által járd át azt a helyet, ahol most vagyunk, hogy minden, Uram, te reál mutaston, és a veled való boldogságra el tudjunk jutni szív szerint lélek által. Kérünk, kegyelmes királyunk, nem magunkért, hanem a mi megváltó Krisztus Urunkért, fogadd el szívünk könyörgését. Amen. Helyünket elfoglalva készülődjünk az ige hirdetésére. 266. dicséret lesz az énekünk. 266. dicséretet fogjuk énekelni. Szűkölködünk nagymértékben, segedelem nélkül.

Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Szeretett testvéreim, mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból szeretném olvasni az igét, Zsidókhoz írott levél 3. rész első 6 versét, és segítségül hívva és várva, ami Urunk Istenünk áldott szent lelkét, szeretném átadni mindazt, amit én magam is kaptam ezekből a sorokból. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint ahogyan a háznál nagyobb méltósága van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménységet és ennek dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Eddig az ige, legyen áldott az Úr neve. Kedves testvérem, itt a Miskolc alsóvárosi református templomban és a rádió készülékek előtt, kedves testvér, te kire nézel? Kire figyelsz? Ki van a te szemeid előtt? Mindannyian hordozunk a szívünkben olyan személyeket, akik mentorok, szülők, vezetők, nagy formátumú vagy, mai szóval élve nagy kaliberű emberek, akinek a szava szent, akik, amit mondanak, azt mi nem kérdőjelezzük meg, hanem elfogadjuk és igyekszünk azt szerint élni. Talán ilyen a diákok számára a jó pedagógus. A sportoló számára ilyen az edző. A fegyveres erőknél a magasabb rendfokozatban és beosztásban lévő szavaj. A tekintély figyelembe vétele keretet ad, hogy tudjuk, hol van a helyünk a rendszerben. Tudjuk, ki van alattunk, felettünk, kinek hallgatunk mi a szavára, és ki az, aki a mi szavunkra hallgat, akár a családban, munkahelyen, és úgy általában a hétköznapokban. És hogyha ebből a rendszerből egy kicsit kikukucskálunk, akkor vajon elgondolkoztunk-e már azon, hogy sokkal inkább tartozunk annak a valakinek engedelmességgel és figyelemmel, aki által vannak vezetők a világban. Sokkal inkább tartozunk az élő Istennek engedelmességgel, az élet szerzőjének, akinek a tudomása és beleegyezése nélkül, sőt, bizonyos esetekben az ő elhívó szava nélkül nem lennének ilyen személyek a világban. Nem volnának tekintélyek, és bizonyos értelemben mi sem lehetnénk azok a magunk köreiben. Úgy érzem, hogy ez a logika eddig követhető volt a számotokra. Nem véletlenül alkalmazza ezt a logikát a Zsidókhoz írott levél szerzője sem. Egy olyan érvelési módszer van előttünk, amely egy kisebb súlyú, biztos tényből következtet, egy nálánál sokkal nyilvánvalóbb, nagyobb súlyú igazságra. És mindezt azért teszi a levél szerzője, hogy a címzetteket megmentse a hitehagyástól, és ennek minden súlyos következményétől. Különös levél van előttünk, mert nem tudjuk pontosan, hogy ki is írta ezt a levelet, azt sem tudjuk, hogy pontosan kik a címzettek, de egy valami kiderül a sorokat olvasva, hogy óriási a probléma, óriási a baj. Ugyanis azok a zsidóból lett kereszténynek, akikre börtön és üldözés várt, elkezdtek visszatérni a korábbi hitre. Elkezdtek visszagyalogolni ahhoz a biztonságosnak mondott zsidó valláshoz, amelyből megtértek
és amit hátrahagytak Krisztus páratlan nagyságáért. És ez a visszatérés Jézus Krisztus imádatát, tekintélyét és a belé vetett bizalmat elkezdte szépen megszüntetni. És ahol Jézus Krisztus iránti bizalom, tekintély és tisztelet, imádat megszűnik, az egyenes út a pokolba. Tehát ez nem játék kérdés. És az Úr nem kevesebb feladatot adott a levél írójának, mint sem az, hogy megfelelő érveléssel emelje fel Jézust az olvasók szeme előtt. Emelje fel minden rendszer, minden ember, minden tekintély fölé. Úgy, mint aki valóban megérdemli az ő imádatukat. És mindezt úgy teszi a szerző, hogy különböző rangos, elismert ószövetségi személyeket, nagy formátumú vezetőket, mentorokat, példaképeket nem nyomja el, az ő tekintélyük nem csorbul, hanem sokkal inkább azt teszi világosra, hogy Jézus Krisztus követése, imádata, szeretete előrébb való mindennél. Mert Jézusban van a jövő, visszatérni veszélyes és halálba vezető út. Jézus Krisztusban nem adott az Úristen mást, mint szilárd alapot, amely sokkal komolyabb, mint a mózesi rendszer volt. Ugyanis Krisztuson kívül már nincsen üdvösség. Csak ő benne. Krisztus nélkül nincsen bűnbocsánat, nincs örök élet, nincs megtartás ebben a jelen valóságban, és nincsen Krisztus nélkül vezetés. Nincsen élet. Akiben nincsen az Isten fia, élet sincsen abban. Persze létezni lehet. Biológiai funkciók működnek, a fizika törvényei is hatnak, de ez csak létezés, az élet az Jézus Krisztussal kezdődik. Ez már 2000 évve így van. És ma, amikor mi újra kezünkbe fogjuk a zsidókhoz írott levelet, nem kevesebb feladatot kapunk, és elsősorban magunk felé kapjuk ezt a feladatot, hogy emeljük Krisztust mindenek fölé. Minden múltbéli és jelenbeli rendszer fölé, csak benne bízunk, és őt imádjuk. Mert az ige arról tesz bizonyságot, hogy ő valóban nagyobb mindennél. És mindez csak úgy lehetséges, és úgy lehet az egészet elindítani, hogyha a tekintetünket oda fordítjuk, ha rá figyelünk. Ezért tettem fel a kérdést rögtön az elején, hogy te kire figyelsz? Az ige erre biztat, hogy figyelj Jézus Krisztusra, nézd Jézus Krisztust. Ezen áll vagy bukik minden. És jól figyelj, mert az ige elsősorban most azokat keresi, akik nem közömbösek Jézus Krisztus iránt. Tehát akinek nem mond ez a név semmit, hogy Jézus Krisztus, ő még néhány lépcsővel visszább van, persze, van elvihető üzenet, és lesz, bízunk az ő irányukba is, ha ilyen testvérek is vannak, akik most hallják mindezt. De elsősorban olyan személyeknek íródott ez a levél, akik már elkezdtek életük egy pontján Jézusra nézni, csak jött valamilyen teher, valamilyen üldözés, valamilyen megoldhatatlan és kilátástalan probléma, ami miatt elkezdték levenni a tekintetüket róla, és elkezdtek visszanézni valami régebbi és biztosabb felé. Te kire nézel? Ott és akkor, ha közelebb lépünk ehhez az igéhez, és hogy mélyebben szemügyre vesszük magát a szöveget, bizonyára hallottuk, hogy 7-szer is előfordult a felolvasott igében az, hogy ház. És ennyi görögözést talán megengednek a kedves testvérek, hogy itt az oikosz szó szerepel, ugyanaz, mint a joghurton. Tehát az is nagyjából ezt jelenti, hogy ilyen hazai, háztáji, házhoz tartozó. És itt ugyanez a szó van, mint a joghurtos dobozon, az oikosz, ami családot, háztartást, népet jelent. És azt mondja
Az ige, hogy az Isten házának Mózes tagja volt. Nem is akármilyen tagja, hanem megjegyzi róla az írás, amit felolvastam, hogy ő hűséges tagja volt, és ez, hát higgyük el, hogy ez ilyen ezerből egy, akire ezt el lehetett mondani az elmúlt pár ezer évben, hogy az Úristen házának hűséges tagja volt, Mózesre ez igaz volt. Csodálatos dolog. Az ő neve az abszolút tisztaság, Istenre figyelés, amihez lényegében rosszat nem is lehetett társítani. 740-szer fordul elő a neve az Ószövetségben. Ez egy óriási szám. Ehhez még, ha hozzáveszünk az Újszövetséget, több mint 800-szor hivatkozik a Szentírás Mózesre. És úgy, mint pozitív alak. Ő a leggyakrabban idézett személy. Ő volt az, aki által az Úristen a törvényt adta, és a Szent Sátrat építette. Amolyan személyi titkára volt ő az Úristennek, vagy diplomatája, hivatalnoka. Alkalmas arra, hogy az élete példa legyen, de ő az Isten házában csak egy beosztott volt. Egy szolga, egy egyszerű szolga, egy alkalmazott. Nem ő hozta létre Isten népét, hanem bizonyos időben kapott bizonyos feladatot, amivel igyekezett hűséggel eljárni. Viszont azt mondja az ige, hogy Jézus, ő már fiú. És itt túl kell ezzel látni, hogy most ez nem biológiai értelemben fontos nekünk, hanem egy olyan kategória a korabeli zsidó és hellenisztikus jogban, hogy a fiú egyenlő a tulajdonosra, az örökössel, Jézusé az atyai ház, az Isten háza. Ő az Úr. Ő nem tagja a személyzetnek úgy, mint Mózes volt. És igaz erre az atyai házra, hogy hát ebben a Mózes féléket, azokat megverik, amikor mondja Jézus a példázatot a gonosz szülő munkásokról, hogy az ilyen Mózes félének az volt a sorsa bizonyos helyzetekben, hogy megverték őket, akiket az Úr küldött az ő saját házába szolgálatot tenni, és mit csinálnak a fiúval? Megölik. Ja, hogy miénk legyen az örökség. Jézus előre mutatott a saját halálára. Tehát Jézus a fiú, övé a ház. Övé az Isten háza. Ahogyan azt a Heidelbergi KT 54. kérdés felelete nagyon-nagyon pontosan összefoglalja. Mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszentegyházról? Ez a kérdés és a válasz. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Ilyen az Isten háza. Jézus Krisztus csodálatos munkája, mely a világ kezdetétől fogva annak végéig gyűjti és építi ezt. Az ő háza egyénekből, élő kövekből épül, és a Szentlélek temploma kell, hogy legyen. Ezt oltalmazza és megőrzi. Tehát érezzük, hogy amikor Jézus volt, ez bizonyságot az ige, hát sokkal magasabb és sokkal másabb szerepben tünteti fel, mint amiben Mózes volt. És nekünk ugye ez a fontos. A Mózes alakja fontos volt ott és akkor, bizonyos ideig, de csak népén belül volt feladata. Jézus, ha pedig nem lett volna, akkor nem lett volna Mózesnek sem feladata. Ha nincsen a világ kezdetétől fogva ez a munka, amiben az Úr gyűjti magának a népet, akkor nem lett volna Mózesnek sem teendője. Nem lett volna ilyen, hogy kiválasztott nép. Tehát a szolga ura, azaz Jézus, nagyobb a szolgától. Térben, időben és mindenben túlhaladja a szolgát. Mi ebből a következtetés? Őt kell követni. Őt kell követni. Ha ugrunk egy nagyot, és
Megpróbálunk megérkezni a mába, testvér. Ma is azt kell mondjuk, hogy van Istennek háza és háznépe. Jól lehet, nem kövekből, hanem Jézus Krisztus köré gyűlő személyekből épül ez fel. Hogyha Krisztus bennünk van, akkor ez a ház van bennünk, sőt, mi benne vagyunk ebben a házban. És hogyha most itt, ezen a mai napon, ami mennyi jó atyánk benéz ennek a háznak az ablakán, én hiszem azt, hogy sok esetben látja visszatükröződni az ő szent fiának a képét az ott bent lévőkön. Persze lát mást is, mert biztos, hogy lát olyat is, hogy Krisztus képét kellene hordozni, aztán valaki más képét hordozzák a bent lévők, de ha benéz a mennyei jó atya, akkor lát olyanokat, akik Krisztusra hasonlítanak, és az ő arcát tükrözik vissza. Az ő háza mi vagyunk, ő építi fel az egyházat. És tudod, hogy ennek a csodálatos építő munkának van egy nagy-nagy ellensége is. Mert a gonosz minden erejével próbálja leépíteni azt, ami az Isten szerint épületes és jó. Higgyük el. És számtalan eszköze van a gonosznak. Az egyik ilyen eszköz, ami tetten érhető a zsidók életében is, a címzettek életében és a mi életünkben is, teszi ezt úgy, hogy a Krisztusban már érvényét vesztett, sőt bizonyos esetekben, ami szemétnek és kárnak ítélt, tetett a te életedben, legyen ez magatartásforma, kapcsolatok, vagy akár személytelen vallásosság, ezeket úgy kínálja fel neked, mint választható opciók, hogy térj vissza. Fordulj vissza. Menj vissza, mert ezek biztos alternatívák még te neked. Menekülj oda, hogyha csalódtál. Ha elégedetlen vagy az életed, menekülj vissza. Térj vissza azokhoz, amik miatt váltottál Krisztusra. Tudod-e, hogy csendes lázadásra hív az Istennel szemben? Attól csendes még lázadás, még attól bűn. És mióta világ a bűn, az büntetést érdemel. Az nem marad büntetlenül. És ennek az egész csábításnak a sikere vagy sikertelensége leginkább azon áll vagy bukik, hogy te a tekintetedet rajta tartod-e Jézus Krisztuson, vagy pedig leveszed róla. Mert minél többet veszed le, annál inkább csúszol visszafelé. És az egész különlegessége, csak hogy még fordítsunk egyet a dolgon, hogy a levél írásakor Krisztus áldozatát megelőzően működő rendszer, a mózesi rendszer alapvetően jó volt. Hát mondja azt valaki arra, hogy nem az Úristen rendelte el a mózesi rendet. Viszont Jézus Krisztus halálával és feltámadásával az Úristen valami új alapot adott, és már erre kell figyelni, erre kell építeni. Ezen kell élni. És ma is vannak olyan területek, amelyek önmagukban mondhatjuk, hogy jók. De Jézus Krisztusban túlhaladottak. Vagy egyszerűen csak mi csináljuk rosszul ezeket. És az idő rövidsége miatt én csak három területet szeretnék röviden megemlíteni, amelyek önmagukban értékesek, Isten szerint valók. A Biblia is sok esetben ezek mögött ott van, mert hát ha nem volna, akkor hogy mondhatnánk, hogy jó lenne. De hogyha Krisztus helyett ezekre az értékekre építünk,
akkor menthetetlenül elbuktunk. Az első ilyen a jó ember vagyok illúziója. Ó, hát mennyit hallom én. Ó, hát én milyen jó ember vagyok. Hát szeretjük úgy megveregetni, nem? Hát most mondjam azt magam, hogy rossz ember vagyok. Hát az, ugye a modern pszichológia is valahol itt, ez az egyik sarokpontját, hogy hát ha magammal nem vagyok kibékülve, hát akkor hogy legyek én a világgal kibékülve, és ugye ebbe bele lehet csúszni, hogy jó ember vagyok. Hát van-e jó az egyistenen kívül? Nincs. De ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Tökéletes, tehát az irány, ez ki van jelölve azért az írásban, de attól azért még mérföldekre vagyunk. Az erkölcsös élet, becsületesség, a 10 parancsolat elfogadása és iránytűként való elhelyezés. Hát mondja ezt közületek valaki, hogy ezek nem az Úrtól valók, és ezek nem jók. Hát nem tudjuk rá ezeket mondani. De hogyha valaki csak ezekbe kapaszkodik, hogy én nem lopok, én nem ölök, nem csalom meg a páromat, én alapvetően egy rendes ember vagyok, nincsen szükségem ettől többre, hát akkor elfordultam Krisztustól. Mert az erkölcsösségre szükség van, de az erkölcs nem vált meg. A jókodás nem vált meg téged bűneidből. Hogyha ez a Krisztussal való kapcsolatodnak a termése és terméke, akkor áld érte az Istent reggeltől estig. De te ezt mondod, hogy hát alapvetően én megtartom, vagy megpróbálom megtartani mindazt, amit kér a 10 parancsolatban mondjuk az Isten, de emellett én nem akarom a szívemet átadni Jézus Krisztusnak, hiába való, tele lesz a pokol ilyen jó emberekkel. Nem azért mondom, hogy bárki ezen megsértődjön, de Krisztus nélkül nem fogsz bejutni a mennybe. Lehetsz te jó, legyél, inkább ne lopj, mint lopj. Ugye? Ezt mondjuk. Na de, ez még odaföl kevés. Inkább ez az irány legyen, de ez még kevés. Nem pótolja a Jézus Krisztusban kapott alapot. A második, amit feljegyeztem és szeretném elétek hozni, a vallásos nosztalgia és hagyományőrzés. Hát van szép liturgiánk, vannak gyönyörűséges, szép régi énekeink, most már ugye bővített kiadásban, az új énekeskönyvben tettek még hozzá egy kicsit fiatalabb énekeket is, most már egy több mint 800 énekünk van a református énekeskönyvben. Vannak megszokott struktúrák az egyházban, amelyek Isten népét szolgálták évszázadon át. Önmagukban nem bűnösek, és hát tudjuk azt mondani egy templom falára, hogy bűnös az a fal? Nem. Tudjuk azt mondani egy énekgyűjteményre, mert lényegében az énekeskönyv ez. Tudjuk azt mondani, hogy bűnös az énekeskönyv? Nem. De hogyha a te hited csupán és kizárólag ezeknek a kereteknek a megőrzésében merül ki, el vagy veszve. Ha a te hited annyi, hogy visszamerengek, visszatekintek az elmúlt 100 év vallásosságára, és abba ölöm az energiámat, hogy a tradíciókat fenntartsam, hogyha csak erre ölöm az energiámat, ahelyett, hogy keresném a feltámadott Jézus Krisztussal az élő kapcsolatot, akkor elveszett vagy. Akkor a sátán téged ebben ügyesen belevitt a falak imádatába. Persze, szükség van az épített örökségre, ne hagyjuk az enyészetnek elvenni tőlünk, de nem a falak váltanak meg, hanem aki a falaktól is nagyobb, és úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Mert tudod-e, hogy mi van azokkal a konzervekkel, ugye milyen konzervgyárosok vagyunk, konzerválunk. Mi történik a konzervvel? Hát mi még megesszük, de mit csinálnak az unokák a konzervvel, amikor már megöröklik a nagyszülőnek a házát, és megöröklik a spájzot tele lejárt konzerv, kidobálják. Hát tudom, mi is örököltünk életünk folyamán, és az ilyen lejárt, nem tudjuk, hogy miért őrzött termékeket,
azok se tudták, akik ezeket eltették, hát ezek mentek kifelé, mert a számukra ez már fogyaszthatatlan és értéktelen volt, és ha a mi kicsi egyházunk csak ennyiben merül ki, hát mit várunk majd a fiataloktól? Ha ők egyáltalán akarnak valamit, hát nem biztos, hogy az egy ilyen, azt sem tudjuk, miért őriztük dolgok miatt fogják keresni az Istent. Biztos, hogy nem. Lehet, hogy egyszer majd úgy kidobják az egészet. Talán addig kellene lépni, míg ez be nem következik. És végül példaképek és vezetők túlbecsülése. Hát ugye Mózes ő feltehetetlen hűséges szolga volt, és azért az Úristen a mai korban is rendel különböző vezetőket, akár egyházban is vannak nagyon jó lelkipásztorok a mai református egyházban is. Vannak ma is hiteles szülők. Vannak karizmatikus ifi vezetők, akiket az Úristen elhívott és szolgálatba állított. És hát ki az, aki esetleg ne kötődne ezekhez a személyekhez? Én nekem is volt egy nagyon szeretett lelkipásztorom. Hamar elveszítettem sajnos, mert előbb nyugdíjba ment, aztán tovább indult a földi látható világból. De a mai napig elevenen él a szívemben. Az ő személy, az ő karaktere, az ő hite. De mi a probléma akkor, hogyha esetleg a kedvenc lelkészem, vagy kedvenc vezetőm rosszul szól, mert bal lábbal kell, éppen nem tudod, mit kezdeni az indulataival, és akkor beszólt. Mit csinálunk, hogyha a hívő barátunk csalódást okozott? Ott hagyjuk az egyházat? Ott hagyjuk a gyülekezetet? Hogyha a szolgát követed, akkor ott fogod hagyni. Ha az Úr Jézus követed, akkor nem. Mert akkor helyén tudod kezelni, hogy ő csak egy szolga. Ő, hogyha a legjobban csinál is mindent, akkor is nem a saját magá dolgait hirdeted, hanem a Krisztusét. Akkor csinál jól mindent. Hát bárcsak sok ilyen lenne. És ő olyan, amilyen, ugyanolyan bűnös ember. Ugyanolyan bűnös, egy szállat, nem? Ugyanolyan megtérésre szoruló, kegyelemre szoruló ember a lelkész is. Meg a nem lelkész is. De ha csak őt látom, ha őt bálványozom, akkor a szememet levettem Jézus Krisztusról, aki az igazi imádat tárgya kell, hogy legyen. Mit mondjunk? Én azt mondom, hogy Jézus mindenek felett. Ha ráfigyelsz, ha keresed őt imádságban, igében, az ige hirdetésében, akkor a Szentlélek Isten felemeli őt előtted. És hidd el, hogy még nagy az Úristennek a kegyelme, nagy volt, amikor ez az ige megíródott, és ma is nagy, mert még így hangzik, hogy szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, mert még mindig így szól, hogy szent testvéreim, mennyei elhívás részesei. És az én szívemet elöntötte az öröm és a hála, amikor ezt olvastam. Mert ez nekünk szól, akik próbálkozunk, lelkesedünk, elbukunk, és olykor ijedtünkben elkezdünk visszafelé táncolni. Ez neked szól. Neked, aki lehet, hogy már majdnem feladtad a hitedet. Mégis, testvéreim, mégis szenteim, ez van az igében. És tudod, hogy miért lehetséges ez? Azért, mert a fiunk hű az ő házához, hozzád és hozzám. A fiú hűsége a te menedéked és a te lehetőséged. És amíg te Krisztusban vagy, addig te ehhez a házhoz tartozol, amihez Jézus Krisztus hű. Még akkor is, hogyha vannak félrelépéseid, és olykor távolodsz. Most még hallod a kegyelem teljes felhívást,
Figyelj Krisztusra! Tartsd meg a belévetett bizalmat! Dicsekedj a tőle kapott reménységgel! Sőt, én azt is mondom, hogy gyönyörködj az Úrban. Gyönyörködj a ház urában. Hogyha egy szép házban vagy virágban, esetleg személyben tudsz gyönyörködni, hát mennyivel inkább a te életednek urában. És ha leveszed a tekinteted róla, ne feledd, süllyedni fogsz. Ha nem az Urat, hanem másokat nézel, vagy csak magadat nézed, süllyedni kezdesz. Hogyha te istentelen, elfajult, parázna életet éltél a vele való találkozás előtt, akkor abba. Hogyha eredetileg Istennek tetsző, de már a jókodássá, hagyományőrzésé és emberek imádatává fajult moralitás volt a tiéd, akkor oda fogsz visszaérkezni, ha levetted a szemed Jézus Krisztusról. A fiú hű az ő házához. És ez a ház, ezek mi vagyunk, te és én. Itt lakom. Látod? Ez az a ház. Kevés a luxus, szolíd a kényelem, de mégis az a hajlék, ahol a család tagjai tudják, hogy mit tett értük a fiú. Te és én hiszem azt, hogy mi tudjuk, mit tett értünk a fiú. Az, akit megvertek. Az a fiú, akit megaláztak, akit leköbdöstek és keresztre feszítették. Lerombolták, de ő harmadnapra valami újat épített, és ebbe az újba hívott meg téged és engem, és hív téged is most, ha hallod az ő szavát. Hív, reménytelen, fájdalmas és kiüresedett hétköznapokból. Hív, és azt mondja, hogy jöjj, és kövess engem. Kövesd a legnagyobbat. Kövesd azt, aki rendszerek és személyek felett álló Úr. Ne az eszközeit imádd, hanem őt, magát. Ezt kérdeztem az elején, hogy te kire nézel. És ma ebben az órában személyes döntésre hívott téged az Úr. Lehet, hogy először hallod ezt, az is lehet, hogy sokat gyára. De dönts, hogy te innentől fogva kire nézel. Nézz Jézusra. És tiéd lesz az atyai ház, minden ajándéka, öröksége, ami kell az élethez, nem csak itt, a földi láthatóban, hanem a láthatatlanban is, a folytatásban is. Legyen áldott az Úr neve, hogy az ő kegyelméből mindezt elinkadta ma Krisztus Jézusban. Amen. Helyünkön maradva csendesen imádkozzunk. Áldott a te neved, Atyánk, hogy könyörgésünk nem hullik a porba Krisztus Jézusért. Amen. Énekszóban feleljünk az ige szavára. 590. dicséret második versét keressük meg. 590. dicséret második verse lesz a ráfelelő énekünk. Kihívott minden népből egy lelki népet itt.

megváltó királyunk, Jézus Krisztusunk, térdet hajtva és alázattal szemléljük a te keresztedet, az értünk hozott kibeszélhetetlen áldozatot, és hálás a szívünk azért, amit te harmadnapra felépítettél, és köszönjük, Uram, hogy ebbe te szüntelenül hívogatsz bennünket, hogy a te házaddá lehessünk. Uram, bocsáss meg, ha tekintetünket levettük te rólad, és süppedni kezdettünk ki a maga bűneibe, legyen az akár égre kiáltó, legyen az akár alapvetően jó, de rosszul gyakorolt bűn. Ó, Uram, kérünk, hogy szabadíts fel ezeknek a terhe alól. Hívj el, Uram, bennünket egy boldog, tiszta életre. Légy, Uram, a te népeddel. Szeretnénk innentől téged követni, a te nyomaidban járni. Szeretnénk, Urunk, te nálad megváltást találni. Uram, hordozzuk mindazokat, akiknek az élet nehézségei lenyomják minden napjaikat. Így imádkozunk, Uram, azokért, akiknek el kellett engedniük szeretett hozzátartozójukat. Te adj nekik, Uram, megbékélést, szent lelked által vigasztalást, a te jelenléted, érezhető közelséged, Uram, hadd érintse meg az ő szívüket, életüket, járd át, Uram, őket is, és tanítsd imádkozni egész közösségünket. Imádkozunk idős, beteg, megfáradt testvéreinkért, de hozzuk eléd fiataljainkat, munkavállalóinkat, gyermekeinket, mindazokat, akik közel állnak hozzánk. Imádkozunk településünkért, annak vezetéséért. Imádkozunk országunkért, itt a földi keretek között, magyarságunkért, határon, innen és túl. Hordozzuk, Uram, együtt mindazt, amit te megengedsz. Tudjuk, Uram, hogy nincsen nagyobb próba annál, mint sem te ne lennél velünk. Köszönjük, hogy mindenben a te atyai szerető kezed velünk van. Emelj fel hát bennünket, és gondviselő szereteteddel vigyázz ránk az előttünk álló héten is. Légy azokkal, akik próbatételek előtt állnak. Légy azokkal, akik még a szemüket nem merték felemelni. Tereád. Légy, Uram, a te népeddel, és taníts minket, sőt, vezess minket lelked által, hogy tudjunk népeket gyűjteni a te országodba. Jöjj, Uram, és maradj velünk minden napon, a világ végezetéig. Krisztus Jézusban kérünk, fogadd el könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 834. dicséretet keressük meg, ez lesz a záró énekünk. 834. dicséretet énekeljük, mind a három versével záró énekként áldásvétel előtt. Ébredj, bizonyságtévő lélek!

0: és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Házamba is jöjj el velem, te templomoddá, Istenem, ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Amen.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Miskolcról, az Alsóvárosi Református templomból. Igét hirdetett Orosz István, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, személyesen tájékoztattuk dr. Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a köztársasági elnöki pozíciót. A felkérést a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni, írta a miniszterelnök. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A leendő köztársasági elnök Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, írta Rétvári Bence. Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza

0: megvalósítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közlemény szerint a cél az, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhangoló idősávot beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A második pont foglalkozik azzal, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosító, összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Mint írták, kívánatos lenne, hogy észszerű módon korlátoznák az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét, és az is, hogy a mindennapos testnevelést élményszerűen szervezzék meg, áll a dokumentumban. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június végéig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. A finanszírozás úgy alakítják át, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy csökkentik a felesleges háziorvosi adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást.
1: Az időjárásról.
0: Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 5. fejezet. A Marosvásárhelyi telekitékában volt egy kicsike kézirásos feljegyzés, amit annak idején a gyekei kálvinista lelkipásztor hagyott volt maga után az úrnak 1608. esztendejében. A lottollal papírra vetett szarkalábas és már-már alig olvasható iratcsomót zöld zsinórral kötözte volt egybe valaki, és ráírta nagybetűkkel a vastagabb papírból készült fedőlapra, becslés szerint valami jó 100 esztendővel későbben, figyelmet érdemlő, Kolontai nézzen utána. Hogy ki volt az a Kolontai, aki utána kellett nézzen annak, amiről a kéziratban szó esett, azt nem tudhatjuk, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy elvégezte-e az utánnézés dolgát. De annyi bizonyos, hogy aki veszi magának a türelmet és fáradtságot, hogy leüljön egy délutára a téke egyik olvasóasztalához, és megpróbálja kibetűzni a fakult írást, az különös dolgot tud meg a mezőségi gyekekösség történelméből. Először is kitűnik, hogy Gyeke az 1600-as években egy templomos, szénmagyar falu volt, mégpedig kálvinista hitű. A papot Bokor Andrásnak nevezték, aki már idősebb ember lehetett, mert írásában többször is említést tesz arról, hogy a Veselényi dombra fölmennie sajgó térdei miatt már nehezére esett. Bokor András tiszteletes úr följegyzései azzal kezdődnek, hogy itt járt újra múlt öste a ma furcsa beszédű ember, kinek tudtára adta volt az úr, legalábbis őkkelme azt hírezteli, hogy kis idő múltával császári hadak dúlják meg az országot, tüzet vetnek a falvakra, és lemészárolnak embert, asszonyt, gyermeket. A feljegyzés alá odabittyeztette a dátumot is. Az úrnak 1603. esztendejében írtam ezt, zabvetés idején. Az írás nagy része annyira elmosódott már, hogy annak szóról-szóra való kiböngészése szinte lehetetlen, de aki győzi türelemmel, az a következő eseményekre következtethet abból, amit olvasni sikerül. 1603 tavaszán, zabvetés idején, tehát alig, hanem április derekán, idegen ember érkezett a faluba, fölkereste a papot, és tudtára adta, hogy hamarosan nagy veszedelem zúdul a falura, amire jó lesz idejében fölkészülni. Ez a fölkészülés abból állt volna, hogy menekítsen fel a falu népe asszony, gyereket, jószágot, mindent a földvári hegybe, mihelyt megveresedik puszta kamarás felé az ég alja. Ez a furcsa beszédű ember komoly hatással lehetett a papra, mert a följegyzés szerint háromszor is megmászta a dombot, hogy Veselényi nemzetes úr tanácsát kérje. A nemzetes úr azonban úgy tűnik, mint három alkalommal tréfára vette a furcsa beszédű ember ijeszgetését, és azzal nyugtatta meg a papot, hogy a császárnak alig ha lehet oka arra, hogy akár jobbágyat, akár gazdálkodó parasztnépet ölessen, tudván azt, hogy a parlagon maradt föld se gabonát nem terem, se vágom marát sem nevel a hadak részére, kik a törökkel vesződnek. A történelemből tudjuk, hogy 1603 tavaszán Básta hadai végigdulták a mezőséget, és csak az maradt életben, aki idejében elrejtőzött a mocsárban vagy az erdőben. Azt is tudjuk, hogy a zsoldos sereg földig égette Bád, Sármás, Puszlaka Marhás katona gyeke Vasasszent Gotthárd, Szege és Szent Iván községeket, míg Melegföldvár, Búza, Feketelak és Kispulyon, elrejtve az erdők dombok között, megmenekedett a veszedelemtől. Aki tehát arra igyekezett rábeszélni a gyekei papot, hogy menekítse népét a földvári erdőbe, tudta, mit beszél. Tudását pedig csak egyetlen forrásból szerezhette volt, magától az Úristentől. Mert hiszen még maga Básta, a sereg fővezére se tudhatta előre, hogy magyar írtásra rendelt hadai mely falvakra törnek rá, és melyekre nem. A följegyzés utolsó 8 oldala a legérdekesebb. Ez a 8 oldal kevésbé elmosódott, mint a többi. A papíros is más, és a toll sem ugyanaz. Úgy tűnik, mintha Bokor András tiszteletes úr ezt a 8 oldalt egy későbbi időben írta volna. Így kezdődik ez a rész. Az Úristen haragja lámbiza reánk zúdula azon a napon. Ember, asszony, gyerek, mind oda pusztula, és tűz emészté fel a falu minden házát, az úrházát is, meg Veselényi nemzetes úr udvarházát is odafönt, kit magába vérébe fagyva hagyánogott az udvar közepén a gonoszok. Ami azonban kevesünkkel megtörtént, az úrnak akkora csodája, hogy azt csak remegve és alázatos lélekkel merem papírosra vetni. Kezdem azzal, hogy amikor lent a tómentiben föltűnt az idegen lovasok nagy tömege, és mi azt se tudtuk, mit évők legyünk, csak oda csöppent elében valahonnan a parókia udvarára az a furcsa beszédű ember, és rám kiállt a mondván: Isten papja, ne töltsd az idődet haszontalanul, bése szaladj többi a házadba, hol miután. Így, ahogy vagy, és azokkal, akik itt vannak veled, igyekezz alá sebesen a nagy füzesbe, annak is a túlsó végébe, és ott bújj meg, míg el nem távozik a veszedelem, meg se moccanj, szót se ejts, bármi is történjék, érted? No, eredj! Még ilyettemben is megkérdezem, hogy vihetünk-e magunkkal valami ennivalót, de csak rámordított türelmetlenül, enni jobb-e, vagy életben maradni? Ha megfogadtad volna a szót idejében, az egész falu népe megmentődhetett volna. Most csak az, aki nem rest a futásra, erígy. Ezt már haragosan kiáltotta felém az ember, és én mentem is asszonyommal. Mögöttünk szipogva és nyöszörögve a rémült cseléd, meg az öreg Andorás, ki a jószágra ügyelt. Ahogy mentünk, alá a parókia dombjáról keresztül a falu csücskén, le a patak hídjáig és a hídon át a vizesrét mentén, a nagy füzesnek, jöttek megettünk mások is, emberek, asszonyok, gyermekek, és akik jöttek, azok velünk együtt meg is maradának. Bár az élen nyargaló császári zsoldosok meglátták ám, amint bevétettük magunkat a füzesbe, és nagy ordítozással utánunk eredtek. A füzesben azonban az úr különös kegyelme folytán egyetlen egy se tette bé a lábát. Ahogy ezt írom itt légemben, sógorom kuriájában, magam se tudom, mik éppen történt, pedig azóta néhány hét is eltelt, és volt időm törni rajta a fejemet. Csak annyit tudok ma is, hogy hasaltongott a nyírkos földön fák sűrűjében a sáté között, és hallottuk emberek ordítását, asszonyok sikoltását. Utána pedig két teljes napig égett a falu, vastag volt a keserű füst, késsel lehetett vágni. A második nap éjszakáján aztán csöndes volt minden. Csak a füst szaga nyomta a levegőt, és néhány kovasz vonyított itt meg amott a messzi dombokon. Reggelre virradva, ügyelve előbújtunk, magunk nyomát követve visszafelé a füzes végéig. Mikor kinézhettünk a szélső fák alól, A falu helyén egyéb se volt, csak üszkös, füstölgő rom, a patak hídjától fel az udvarház dombjáig. De köztünk és a falu hídja közt, ahol a rétet tudtuk, az előtt tó volt, posványos tó, amiben elsüllyedt a láb. Kászani Pista bele is ment, hogy ő majd átgázol rajta, de alig győztük fűzfarút végével kihúzni belőle a szerencsétlent. Mély volt az a láb, halálosan mély. Áldott legyen az Úr neve, kinek útjai kiszámíthatatlanok. A papírlap alján más színű tintával, mint ha valaki hónapokkal, vagy éppen évekkel későbben bigyeztette volna oda, ez állt még. Kitudódott, hogy mihelyt az új mocsár kiszárada, hogy több mint 40 lovas katona odaveszett a lábba, akik alig, ha nem utánunk igyekezének. A nagy szárasság idején a lovak és az emberek csontvázát, meg halomra való rozsdás fegyvert ástak elé az iszabból azok, akiknek kegyelmezett az Úr. Gyeke alatt az új mocsárban ma is ásnak ki a szárasság idején rozsdás sarkantyút, nehéz zabolát, kengyelvasat a kincskeresők. Volt olyan is, ki ezüstpénzt talált, régi pénzt, ami szívesen vásárolnak meg a városi urak, pedig a boltban még csak egy korty pálinkát sem adnak érte. 6. fejezet. Alig 56 esztendővel Bokor András kálvinista lelkipásztor csodálatos megmenekedése után odébb Mohai völgyében történt újra valamiféle különös dolog. Cservágó Péter, Mohai kurta nemes diákfia, ifjabbik Péter tette volt az írásba az esetet, a kolozsvári református kollégium Farkas utcabeli konviktusában 1659 őszén. Az írás bekerült az iskola levéltárába, mivel Péter diák díjat nyert vele, egy ezüst forintot. Tekintetes Kién falvi Kién András úr jó voltából, ki írástudományi munkásságra kívánta serkenteni a kollégium diákjait. Az első díjat, 2 forintot, egy Sólyom András nevezetű legény nyerte volt, második Rákóczi György nagyságos fejedelem hadi erényei dicsőítő versével, és így ifjabb Cservágó Péternek csak a második díj jutott. Voltak ugyan többen, kik azt vélték, hogy a hazugsággal telt írásmunka még az 1 forintot sem érdemelte meg. A történet azonban, amit Péter diák papírra vetett, valamiképpen megnyerte Kijén uram tetszését, és így minden formabeli gyöngeségének ellenére is megmaradt az utókor számára, gondosan elraktározva sok ezer papíros között. Nos, a történet szerint egy naszót felül alá ereszkedő tatárcsapat, miután megdúlta a Sajó völgyét és a Szamos völgy egy részét, a Désen gyülekező nemesi bandériumokat ravaszul megkerülve átvágott a Dombogon keresztül a mezőség felé, és egyenest Mohajra zudult volna alá, ha valami meg nem állította volna. Ez a valami tűz volt. Egymagában ez még nem lett volna elegendő ahhoz, hogy különössé tegye ifjabb Cservágó Péter történetét, mert erdőtűz, mezőtűz szárosság idején bizony gyakorta megesett. Ez a tűz azonban 2 napi esőzés után lobbant föl nagy hirtelen, egy vízmosásos legelőn, annak is teljes hosszában, a Mohai temetőkert sarkától le a kicsi tóig, magasra csapó lánggal, már pedig néhány ázott kökénybokron kívül semmi egyéb égnivaló nem volt azon a legelőn. Augusztus eleje lévén a falu birkái lerágtak már ott minden szál füvet, és alig egy hete telt, hogy föl kellett hajtani róla a nyájat az erdő tisztásaira. Nos, Péter diák írása azon a reggelen valamivel napkelte után lovas legény érkezett nyargalva, ördöngös füzes felől és hangos kiabálással verte fel a falut. Fosson mindenki! Ordította izzadt lováról a legény. Tatárok jönnek a gerinc mentén, 100-nál is többen vannak. Vas László hadai terelik őket dés felől, és haragosak, mint a darás. Fosson, aki tud! Összefutott erre a falu népe. Merre menjenek? Hova? Föl az erdőbe? Meglássák őket a gerincről menekülés közben. Hagyjanak ott otthont, jószágot, mindent védtelenül? Jó Isten, hát mi legyen? Bízzatok az Úrban, szólalt meg egyszerre a templom előtt a papjuk, s hangja úgy zúgott tova a falu utcáján, akár az orgona szó. Vallotta írás művében ifjabb Cservágó Péter, ki ő maga is ott volt apjával és házasember bátyjával a tanakodók között. Magas, csontos öregember volt a mohai pap, szép szálember. De az idegen, aki ott állt mellette, még szálasabb volt, még öregebbnek látszott. Testvérbátyja lehetett volna a papnak, annyira hasonlított rá. De nem papi gúnyát viselt, harisnyás hegyi parasznak látszott. Akik az Úrban bíznak és őre figyelnek, azoknak minden javukra válik, hirdette meg az idegen is, és hangja éppen úgy zengett végig a falun, mint a papi. Az emberek elhallgattak, nézték a papjukat, és a mellett álló idegen embert, aki akár testvérbátyja lehetett volna a papnak, és csak álltak ott tanástalanul, amikor egyszerre csak elrikantotta magát lován a füzesi legény, és felmutatott a gerinc felé. Ott jönnek már nicsak. Azzal megfordította a lovát, sarkot adott neki, és elnyargalt vissza a füzesi völgy felé. A megrendült népek meg ott álltak az utcán, és bámultak föl a legelő gerincére. Bizony ott voltak már a tatárlovasok, és ereszkedtek alá a domboldalon, akár a hangya. Egyenest a falunak. Jaj, nekünk! Sikoltott el magát egy asszony. Hol a gyermekem? Gyere ide, Jancsika, Juliska, te is! Valaki elordította magát. Fegyverbe, emberek! Ragadjon baltát, kaszát ki, amit tud! Lódultak már a lábak, amikor a pap mellett álló idegen ember hangja megállította őket. Baltával akarjátok megvédelmezni asszonyaitokat, gyermekeiteket, fegyveres tatárok ellenti bolondok? Dörönt rájuk. Egyetlen védelmetek az Úr. Szálljatok magatokba, bánjátok meg bűneiteket, tisztítsátok meg a szíveteket imádsággal, és az Úr nem hagyja el azt, aki ő benne bízik. Álljatok csöndben, fordítsátok lelketeket az Úr felé, dicsérjetek az Úr hatalmát, és lássátok szemetekkel az ő megváltó erejét. Csönd volt a szavai után. Emberek, asszonyok, gyermekek álltak az utcán, mintha mozdulatlanná bénította volna őket az idegen ember hangja. A pap mély zengő hangon belekezdett a zsoltárba. Az Úr én nekem őriző pásztorom. Pillanat se telt el, és vele énekelt az egész falu. Zengve szállt a zsoltár szavatova a völgyön, és a meleg napfényben látni lehetett odatúl a tatárokat, ahogy lassan alá ereszkedtek lovaikkal a veredek legelő oldalon. Sokan voltak. A zsoltár éneklők már a harmadik versen tartottak, amikor a lovasok éle leért a legelő aljába, alig kőhajításnyira a kertektől. Akkor egyszer csak a pap mellett magasodó idegen ember fölemelte két kezét az ég felé, és hangja ketté vágta a zsoltár éneket. Nézzétek hát, emberek, az Úr szabadítását! Boldogok azok, akik szeretik az Urat! Dicsőség az Úrnak, dicsőség! Utolsó szavai még ott zúgtak az emberek fülében, amikor egyszerre csak lángra lobbant odafönt az egész legelő. Tűz csapott föl, mintha csak szalmát gyújtott volna meg valaki a legelő hosszában. Horkantak a tatárlovak, ágaskodtak. A láng belekapott a sörényükbe. Pillanat alatt megfordult az egész tatárcsapat, és nyargalt visszafelé, mintha szemét vették volna föl a meredek oldalon, neki a gerincnek. A tűz megszaladt a nyomukban, mintha nem eső verte agyag, de száraszt haraszt éget volna megettük. Amikor később a falubeliek közül néhányan előmereszkedtek, hogy megtekintsék a tűzhelyét, nem leltek ott semmit, még csak egy szemernyi kormot sem. Oda lett az idegen is még aznap. És amikor vasárnap templom után idős Cservágó Péter ott az emberek előtt megkérdezte a papot, hogy testvérbátyja volt-e az idegen, az rábólintott. Még gyermekkorában szegődött el bajtának a hegybe, tova parajt felett felelt lassú szóval, aztán amikor nem tért meg az őszön, azt véltük, medve vagy farkas végzett vele. Ilyesmit hitettek el apámmal a pásztorok is. Csak évek múltán derült ki, hogy a tudó ember vitt el magával. Ő nevelte, és aztán esztendők múltával reánhagyta a titkos hagyatékot, ami még Krisztus Urunk első magyar tanítványától maradt vissza. A szent tanítást, amit immár mindenki elfeledett régen. Így vissza. Az Úr küldte volt ide szabadítással, és már mennie kellett mások mentésére. Szép és szent mesterség az Úr hagyatékának hordozása, de nagy súlyt visel a vállán az, kit Isten kijelöl erre. Úgy szól az egyforintos történet, és írója, ifjabb Cservágó Péter még hozzátette a végére, alig hanem a történelmi hitelesség céljából, hogy a Mohaj felett megfutamodott tatárok másnap reggel beleszaladtak Kudunál a Csicsói várnagy Vas László uram csákányosaiba, és hírmondónak való sem marad a belőlük. Hetedik fejezet. Azt a Péter diák írásában említett, magos, csontos, orgonahangú, titoktudó embert a mohai tűz után még kétszer látták a mezőségen. Elsőnek 52 esztendővel későbben légen alatt, ahol ketté ágazik a völgy. De hát akkor már vén volt erősen, hosszú fehér haja válig csüngött, és bozontos fehér szakállától alig lehetett látni az arcát. Hosszú pásztorbotra támaszkodott, nem volt egymagában. Széles válló, széles melű zömök magyarált mellette, átalvetővel a vállán, hosszú nyelű baltával a kezében. Az Úrnak 1711. gyászos esztendejét írták volt akkor. A nagyságos fejedelem szabadságért harcoló hadai letették a fegyvert az osztrák zsoldosok előtt, s a császár bosszúja országszerte vérpadot és bilincset hozott a magyarnak. Magyarok elkobzott földjét császárik egy osztogatta idegen árulók között. Ekkor történt, hogy a légeni szabók, borsosok, szendrők, vágók és szekeresek földjeit a nemrégiben betelepített ombozvölgyi oláhoknak ígérte a császár embere, ha gondoskodnak arról, hogy életben közülük egyetlen egy sem maradjon. Felbuzdulva ezen és pópájuk áldásától felbátorodva, egy sötét őszi éjszakán átjöttek az oláhok a hegyen, és rávetették magukat légendre. Kegyetlen mészárlást végeztek ott. A férfiakat karóba húzták, baltával lefejezték. Az asszony népet halálra kínozták, és még a gyermekeknek se kegyelmeztek. Mire megvirrat, egyetlen véráztatta siralomvölgy volt az egész falu. Részeg olajok dőzsöltek mindenütt. megkínzott magyar hajadonok sikoltozásai közepette minden magyar férfi ember aktól a csecsemőig halott volt már. Kivéve egy. A légeni Szabó András legkisebbik fia, a 12 éves Verkó. A nagy felfordulásban sikerült két kis húgával együtt, a 10 éves Ágneskével és a 8 éves Zsuzsikával megbújnia a szalmakazalban. És amikor pirkadni kezdett, olyannyira, hogy már látni lehetett a szürkületben, Ferkó óvatosan előbújt, szétnézett, aztán kézenfogva előhúzta a szalmából húgocskáit, és megindult velük óvatosan a kerítések mentén lopózva Mócs felé, ahol az apjuk öccse élt. Részeg oláhok kurjongattak, dorbézoltak a magyarok házaiban, faluszerte. Már-már majdnem eljutottak a Füzesig, amikor a falu utolsó házából, ahol Szekeres Gábris lakozott a családjával, kitántorgott egy tűzős olá, és megpillantotta a gyermekeket, ahogy azok a kerítés mentén igyekeztek a Füzes felé. Négy hal kurjantott el magát a részeg alá, itt lapul még két kis szuka, meg egy konkölyök. Gyertek, frágyék, berezzük ki ezeket is. Kajabálására többen is előbújtak a házból, és üzőbe vették a három gyermeket. Mire elérték a Füzest, már több mint 20 olá volt ott a nyomukban. Megbújva a sűrűben nyertek ugyan egy kevéske időt, de hamarosan ott is beléjük botlott egy részeg vankúj, és csak részegsége miatt nem estek a kezébe. Ferkó nekiugrott a részeg embernek, és bedőtött a bokorba. Aztán futni kezdtek a kis patak mentén ki a Füzesből, ki a rétre, hogy elérjék a Mócs felé emelkedő dombot. Azon a helyen, ahol a völgy ketté ágazik, nem volt még tó akkoriban, csak két patak jött össze, egy vizes, sát és mocsaras rét közepén. A patakon kellett átkelniük, hogy eljussanak a dombig, de bizony az őszi esőktől megáradt a rét is, a patak is, és időbe került, míg Ferkó át tudta segíteni kis húgait a vízen. Akkora már az üldözők is ott voltak közel. A két nyulacskát zsákba tesszük, és úgy visszük haza, rikoltozták a részek olához. A kutyakölyköt kibelezzük itt helyben. Kerülj elejükbe, Tódor, vágd el utyakat a domb felé, Nyikuláj. Valami 200 lépésnyire a pataktól vén odvas fűsz vált egymagában a domb lábánál. A vén fűszfa mellől két ember figyelte a gyermekek menekülését. Az egyik magos volt, csontos és öreg. A másik fiatal, alacsony, széles válló. Ferkó ott állt már a mélyvízű, sebes sodró pataknál térdig a vízben, és kétségbe esetten igyekezett kitalálni, hogy miként vihetné át a két húgát, amikor a fűzfa mellől oda kiáltott hozzá az öregebbik. Fogd kézen a húgaidat, gyerek! Aztán csak huny be a szemedet, és ugorj egy nagyot. Kétségbeesésében nem tudott egyebet kitalálni, és az üldözők már ott gázolták a vizet mögöttük, így hát Ferkó csak megmarkolta egyik kezével az egyik húgát, másikkal a másikat, behunyta a szemét, s ahogy az öreg rendelte, ugrott egy nagyot. Mintha csak egy láthatatlan erő megragadta volna mindhármukat, valósággal átröpültek a megáradt patak fölött. Alig érzett száraz földet a lába alatt. Ferkó felnyitotta a szemét ámultan. Ide hozzám, intett fejével az öreg ember a vén fűzfa tövéből. Szorosan fogva két kis húga kezét, vonszolta őket Ferkó a domb felé. Hallotta maga megett az üldözők részegordítozását, futó lábok alatt a víz csobogását, aztán egyszerre csönd lett. Mély csönd. És amikor lihegve hátra nézett, nem látta az üldözőket sehol. Csak egy nagy, rettenetes víztölcsét látott maga megett, pontosan azon a helyen, ahol olyan különös módon átugrotta volt a patakot. Mintha csak a patak feneke beszakadt volna, úgy nyelt el az a rettenetes víztölcsér mindent, a rét sátéját és a bokrokat, a patak menti fűzfákat, mindent. Alig, hanem az üldözőket is. A sötét, haragos víztölcsér pedig nőtt, szélesedett, valóságos tóvá változott az elámult gyermekek szeme láttára. Így keletkezett a Légeni tó. Aki megkeresi ott, a két völgy találkozójánál nyomban megérzi, nem egyszerű tó ez. Korán sem olyan, mint a mezőség többi sekélyvízű, barátságos tavai. Különös tó, barátságtalan, sötét, és mély a vize, és akik ott halásznak, azt állítják, hogy vannak helyek, ahol ha patkót köt az ember a zsineg végére, s alá ereszti, nem lel feneket a patkóvasa. Ha pedig olyan ember merészkedik a vizére, akinek lelkét bűn terheli és kezéhez vértapad, azt magába szívja a tó csónakostól, mindenestől, még ha vadonatúj is a csónak, és ha az ember jobban úszik a vidránál is.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

értékek hullámhosszán.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar vállalkozások összefogása több mint 145 ezer kilowattóra csúcsidei megtakarítást ért el, köszönhetően olyan intézkedésnek, mint a klímahasználat csökkentése, közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet által indított vállalkozói összefogáshoz a kánikulában néhány nap alatt csak nem 350 vállalkozás csatlakozott az ország több mint 200 településéről. Az érintettek 95%-a vállalt konkrét csúcsidei 17 és 22 óra közötti fogyasztás csökkentést, és átlagosan a fogyasztásuk mintegy 1/5-ével mérsékelték a felhasználást. A leggyakoribb a klímahasználat csökkentése volt, melyet a résztvevők csak nem 59%-a alkalmazott, még minden harmadik vállalkozás a teljes áramtalanítást is vállalta a munkaidőn kívül. A program eredményei túlmutatnak a vészhelyzet időszakán. A csatlakozó vállalkozások negyede már jelezte, hogy az energiatakarékossági intézkedéseket a krízis lezárása után is fenntartja. A nyáron bevezetett megoldások így hosszabb távon is beépülhetnek a vállalkozások mindennapi működésébe, áll a közleményben. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A szaktárca a kormány Facebook oldalán közölte, az új rendszer célja, hogy az állami földek hasznosítása átláthatóbb, kiszámíthatóbb legyen, és jobban igazodjon a valós gazdálkodói, illetve piaci viszonyokhoz. A jövőben a földhasználók kiválasztása előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján történik, így mindenki számára egyértelmű lesz, hogy mi alapján születnek a döntések. A korábbi évektől eltérően lehetőség nyílik a törvényi minimumnál magasabb összegű használati díj megajánlására, mely az elbírálás során előnyt jelenthet. Az új egységes szempontrendszer kiemelten támogatja az állattartókat, a fiatal gazdákat és a Vizet a tájba program résztvevőit, közölték. A közvetlen agrártámogatások egy részét minden korábbinál hamarabb kifizetik, az utalások már augusztus közepétől megkezdődnek, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárca vezető tájékoztatása szerint az első előrehozott kifizetéseket a Magyar Államkincstár augusztus 4-én indítja el, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előreggel. Elsőként a tejhasznú tehéntartók termeléshez kötött támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alaptámogatás és az újraelosztó támogatás utalása is elindul. Ennek köszönhetően mintegy 106 milliárd forint jut el a gazdálkodókhoz hetekkel korábban, mint a korábbi években, mondta Bóna Szabolcs miniszter. 4 alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában José Cura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, közölte a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. A honlapján. Augusztus 10-én, hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek a bensőséges, meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az estek különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, mely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt, írták a Filharmónia Magyarország közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Darlene Cech, ausztrál énekesnő munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Darlene Joyce cseh 1965. szeptember 8-án született Sydneyben, Ausztráliában. 10 éves korában elindult a Happy Go Round című ausztrál televíziós versenyen.

1980-ban Darlene édesapja elkezdte templomba járatni. Darlene hitre jutott és itt ismerkedett meg a jövőbeli férjével, Mark Checkkel. Később úgy döntött, hogy énekesnő lesz, majd 1996-ban megjelent Show to the Lord című albuma, amit jelöltek a Dove Awardsra.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A 2003-ban Cseh kiadta első hivatalos szóló albumát Kiss of Heaven-t. Márkkal való házasságából három lány született, Emiklo és Zoe. 2015-ben megjelent az In Jesus Name, A Legacy of Worship and Faith.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Darden elsősorban dicsőítő dalokat ír, a modern istentiszteleti mozgalom úttörőinek tartják, korábban a Hillsong Church egykori dicsőítő vezetője volt.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben Darlene Cseh, ausztrál énekesnő munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, mely a jelenlegi uniós ciklusban több mint 1400 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta a Vitézi Dávid. Augusztus 11-e és 15-e között a Mártonáron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezendő beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre. A kerek évforduló alkalmából az augusztus 13-i panelbeszélgetésen többek mellett Tamás Barna és Böjte Csaba idézi fel, hogyan vált a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A rendezvényen résztvevő 14 és 30 év közötti fiatalok az interneten vagy a helyszínen regisztrálhatnak a program kezdéséig, közölte az erdélyi főegyházmegye. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományi Egyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló digitális patológia és a fehérjék teljes körű, összetett minőségi és funkcionális vizsgálatának együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a melanóma személyre szabott kezeléséhez. A szerzők egy fiatal, 24 éves nő 8 éven át követett, többször kiújuló és áttéteket adó melanómájának retrospektív elemzését végezték el. A tanulmány szemlélteti, hogy a mesterséges alapú elemzés és a térbeli fehérje vizsgálat integrációja képes lehet az agresszív tumorsejtek azonosítására, valamint a terápiás célpontok és rezisztencia mechanizmusok feltárására is. Az eredmények alapján a hagyományos célzott terápiák mellett az anyagcsere útvonalakat gátló kombinációk is ígéretesek lehetnek a tanulmány szerint. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre a jármű kiemeléséhez.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának.
2: Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukrán Ula DESZ munkatársai jártak itt.
1: Roma hősök.
3: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és amíg ott levő fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére, a roma holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
1: Nyári legátus a Beregszászi Református gyülekezetben.
4: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként is, most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok.
1: A nyári szünet a valódi feltöltődés ideje.
5: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és hol, és mikor kell kikapcsolni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donorprogramok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoztak együtt. A résztvevők két kiemelt területre összpontosítottak, a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét volt, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. A két nap során több kárpátaljai református intézménybe is ellátogattak. Erről főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
2: Mai napon Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma és holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt, és azok a megyei szintű szolgálatok, akik a felzárkóztatásért, kisebbségekért, etnikai és más nemzeti kisebbségekért is felelnek. A mai nap az első látogatási helyszín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Ott kíváncsiak voltak arra, hogy a Nagy-Dobronyi Református Gyermekotthon, mely az irgalmas samaritánus nevet viseli, valóban irgalmas-e. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. A református egyház szempontjából a munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. Ugye ott az iskolai előkészítő konkrétan 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak, látták, hogy ez nem egy látogatásra elkészített valamilyen rendezvény, gyülekezés, vagy, hanem ez egy hosszú évtizedek óta szolgálatot teljesítő misszió, minek az a küldetése, hogy adjon esélyt cigány, roma származású embereknek megismerni az evangéliumot, megismerni Jézus nevét, és abba a társadalmi rétegbe való betagolózása is lehetséges legyen, amiben a többség él Kárpátalján, Munkácson. Ott megnéztek más programokat is, melyeket civil szervezetek üzemeltetnek. Látták azt, hogy nagy szükség van a felzárkóztatásra, a támogatásra. Majd ezután fogják levonni a következtetéseket, hogy mivel is tudna az ukrán állam segíteni, mivel tudnának a nemzetközi szervezetek segíteni. Mert az, hogy készül egy jegyzet, hogy gond van, szegénység van, oktatásban, egészségügyi ellátásban vannak hiányosságok, az egy dolog. Mindig az a nagy kérdés, hogy mi fog ez után történni. A munkácsi látogatás után volt egy kis ebéd, és a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el. Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be. Mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda, hogy is van, hogy már több mint 30 éve működik a gyermekotthon. Én hálás vagyok azért, hogy a beregszászi gyülekezet aktív, működik, a lelkész közösséget tudott formálni, és a templomból bementünk táborba, a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának. Ez nagyon kevés, de látható. És jó volt látni azt a közösséget, akik Jézus nevét hívták segítségül, és maga a hit kapcsolja őket össze. Ott vannak tehetősebbek, egészen szegények, mondjuk így, hogy a mindennapi kenyérért nagyon nehezen küzdenek meg, és nem is biztos, hogy jut nekik, de ott abban a közösségben az énekük, a az Isten keresésük számomra egy reménységet adott, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, és ők is hiszem azt, hogy nem a pusztulásra, nem az éhezésre, a mély szegénységre vannak Istentől rendelve, hanem mondjuk így, hogy egy normális életszínvonalra, de ez nagyon szorosan összefügg a hitünkkel. Ma, amikor háború van, és nagyon sok nyomorúságot szenved el az ember, én hiszem azt, hogy hitáltal van a megtartatásunk, és jó volt látni azt, hogy imádkozó emberek vannak. Bármilyen furcsa, bármilyen a környezet, abból a környezetből vannak, akik segítségül hívják az Isten nevét, és magasztalják az Isten nevét. Számomra ez volt az a pont, amiért azt mondom, hogy megéri újra és újra, újra kezdeni velük.
3: Más-más intézményekben voltak. Még nevezzük azt is egy intézménynek, hogy ellátogattak a táborba is, itt Beregszázba, a cigánytáborba, megnéztek egy, hát lehet, hogy egy újra kezdődő ambulanciát, bementek a táborba, meghallgattak mondjuk azt, hogy egy éneket, és mint ahogy mondtam, mindenütt más-más talán segítségre lenne szükség. Püspök úr, hogy látja most, mi az, ami a legjobban, hogyha valahogy megpróbáljuk ezt valahogy csoportos, de mi az, ami a legjobban szükséges most, és most ne vegyük külön-külön minden intézményt.
2: Sok kudarcot vallott próbálkozás után ma is csak azt tudom mondani, az oktatás minél korábban be kell őket vonni az oktatásba. Ez rendszert, rendet hoz az életükbe, életminőségben javulást hoz, és ott, ahol a kicsi gyereket meg kell mostatni, ott az édesanyja is megmossa a kezét. Ott, ahol azt a kicsi gyereket meg kell szárítani, ott az édesapa fog tüzet rakni, hogy meleg legyen az otthonba. Az alap ott kezdődik. Be kell minél hamarabb az oktatási rendszerbe vezetni a gyerekeket. A gyerekek sorsán, életén fog megváltozni a cigányságnak az élete. Nincs olyan cigány édesanya, édesapa, ki ne szeretné azt, hogy az ő gyerekének jobb legyen az élete, mint az övé. Az anyaságban és az apaságban ez ott van, szinte bele van kódolva, hogy a gyerekemnek jobb legyen, mint nekem. És ezért láthatunk olyat, amikor a novemberi fagyban, például Váriban láttam ilyet, mezitláb hozza az édesanyja a gyerekét az óvodába, de a gyereke fel van öltöztetve, meg van mosdatva, azért, mert jobb életet szán neki. Sok esetben nem fog tudni neki, nem tudom milyen anyagi biztonságot adni, nagyon sok esetben nem tud neki jobb lakhatási körülményeket adni, nagyon sok esetben nem tud 1000 dolgot, de azt mondja, ha magamtól meg is vonom a gyerekem óvodába, menjen el iskolába, tanuljon meg írni, olvasni, legyen szebb gyerekkora. Tehát én úgy gondolom, hogy ma erre lenne a legfontosabb a hangsúlyt tenni, mert ez mindent magával fog hozni. A higiéniának a változását, a lakhatási körülmények változását, a pénzgazdálkodás, a orvosi ellátás. Tehát ha minden gyereknek iskola, óvodai évkezdés előtt kell egy orvosi igazolást kapni, át fognak menni a szűrésen, meg fogják kapni a minimális, a kötelező védőoltásokat. Ha nem lesz minden nap tiszta ruhája, de amikor beadják az iskolába, akkor ő ott kihúzhatja magát, lesz fehér inge, és ő fogja tudni, hogy mihez kell magát tartani, hogy mi az, aminél nem szabad lejjebb menni. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, és most ebben a helyzetben, amiben élnek a kárpátaljai emberek, én erre csak úgy látok lehetőséget, hogyha segítségül hívják az Úr. Ha Jézus Krisztusba vetett hittel fognak nekiállni az új tanévnek, az új feladatoknak, az új kihívásoknak, az abszolút nem tudjuk, milyen télnek. Hittel és Isten nevét segítségül hívva van esély arra, hogy mi mindnyájan itt megmaradjunk, és az élet körülményeink javuljanak, tehát változik sokszor rossz irányba, de hogy jobb irányba változzon, ez a hit és az iskola. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Roma Hősök című kiállítás nyílt meg Sepsiszentgyörgyön a Roma Holokausz Nemzetközi Emléknapja alkalmából. A tárlat roma hősök történeteivel és életútjaival várja az érdeklődőket, célja pedig, hogy bemutassa a roma közösség fontos történeteit és személyiségeit, valamint felhívja a figyelmet a Roma Holokauszt emlékezetére. A kiállításról és az emlékezés fontosságáról az Erdélyi Református Cigány Misszió igazgatójával, Makkai Péter lelkipásztorral beszélgettünk.
2: A Roma Hősök című kiállítás megnyitójára ugye a Roma Holokausz Nemzetközi Emléknapja alkalmából kerül sor. Ez pontosan mit jelent ez a dátum a roma közösség számára?
3: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és a még ott levő fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére a Roma Holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
2: Mit jelent önöknek ez a kiállítás, és miért tartották fontosnak, hogy Sepsiszentgyörgyön bemutassanak egy ilyen kiállítást?
3: Az az igazság, hogy a Terrorháza Múzeum 2022-23-ban már egy hosszú kutatást lezárva, vagy annak folyamatát bemutatva egy kiállítási anyagot állított össze a roma hősökről. Tehát ez volt a címe. Igazából akkor az volt az elképzelés, vagy az volt a gondolat, hogy az 56-os forradalomban résztvevő magyar ajkú cigányok hőseit emeljék ki, mutassák be, de utána ez a kiállítás, ez kibővült újabb és újabb személyekkel, akik a magyarságért és a magyar kultúráért, a cigány-magyar együttélésért az elmúlt időszakban sokat tettek, a közösségük felemelkedésében szerepet játszottak, és ebből egy vándorkiállítást hoztak létre, amit Magyarországon több mint 20 településen, városban kiállítottak, tehát végighordoztak, és amikor mi 2 évvel ezelőtt láttuk ezt a kiállítást, akkor ugye a Református Cigány Missziónak, illetve hát az erdélyi cigánykoordinációnak az az egyik célja, hogy a magyar ajkú cigányság és a magyarság együttélésének a nagy pillanatait megerősítse, azokat, akik ebben sokat tettek, azt kiemelje. Egy nagyon-nagyon megfelelő kiállításnak láttuk azt, hogy a roma kultúrát és a roma személyiségeket, azokat előtérbe hozzuk, és ezért létrejött egy kapcsolat, egy együttműködés a múzeummal, hogy ezt a szabadtéri kiállítást, ezt áthozzuk Erdélybe. De ennek az évnek a március végén sikerült a nemzetiségi együttélés, illetve a nemzetközi roma nap alkalmával Marosvásárhelyen nyitottuk meg az első alkalmat, és ott állítottuk ki ezt a szabadtéri kiállítást, és most közeledve a roma holokauszt megemlékezésre, ezzel az alkalommal elhoztuk most Sepsiszentgyörgyre, és 2 szándékunk is van, az egyik az, hogy ezt több erdélyi városba is elvigyük, de ugyanakkor minden állomásnál szeretnénk kiegészíteni egy kicsit ezt a kiállítást, amelyikben 20-25 roma hős személyiség van kiemelve, de akkor főleg magyarországiak, hát ahogy ezt említettem, de most mindig még hozzáteszünk 2-3 erdélyi magyar ajkú cigány testvért is.
2: Kik azok az emberek pontosabban, akiket a tárlat hősként mutat be, és milyen történeteket ismerhetnek meg általuk a látogatók?
3: Hát ahogy említettem, elsősorban az volt az elképzelés, hogy az 56-os hősöket, elítélteket, hát mutassák be, és utána kezdett aztán ez kibővülni. Hát ilyenek jelentek meg benne, ugye, a Szabó Ilona, a Kócos, Lakatos Menyhért, Kovács József, Devbre Istvánné, vagy Fátyol István, tehát ők 56-os hősök voltak, akik közül páran ténylegesen az életüket is adták, vagy úgy, hogy a harctéren estek el, vagy úgy, hogy később fogságba esve elítélték őket, és kivégezték. A második körben azonban azok a személyiségek jelentek meg, akik a magyar kultúrához, tehát a közös cigány-magyar kultúrához hozzájárultak, és kiemelkedőt alkottak, mint Péli Tamás, vagy Szent Andrási István, Kossuth Díjas festőművész, vagy Bari Károly, tehát olyan személyek, akik a magyar irodalomnak, művészeteknek a panteonjába is, és a nemzetközi művészeteknek és kultúrának a panteonjába is bekerültek. Mondom, hogy ők ugyan magyarországiak, és ezt egészítjük ki mi az erdélyi vonatkozásokkal, például Puci Béla, a marosvásárhelyi roma hős, illetve akkor Fátyol Rudolf, zeneszerző, zenész, a szakmárnémeti filharmóniának hosszú éveken keresztül igazgatója, egyik legkiemelkedőbb erdélyi zenészünk, vagy Rafi Lajos, költő, aki hát tragikus életű, de hát csodálatos életművet hagyó roma költője az erdélyi magyarságnak.
2: A roma történelemnek vannak olyan fejezetei, amelyekről még mindig keveset beszélünk, vagy igazából keveset tudunk. Mennyire ismertek ezek a roma közösségekben, illetve mennyire ismerik az emberek ezeket a történelmi eseményeket, pontokat ön szerint?
3: Nagyon helyesen fogalmazott, mert hogy tényleg így van, sajnos sem a roma közösség nem ismeri ilyenszerűen a múltját és azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik az egyetemes kultúrához hozzájárultak, de sajnos nem ismeri a magyarság sem, tehát úgymond a többségi társadalom sem. Pontosan ezért vannak ezek a kiállítások, pont ezért tartottuk fontosnak ezt a kiállítást, és azt, hogy végighordozzuk Erdély városain. Egyfelől azért, hogy a magyar közösség, illetve a többségi közösség ezt megismerje, másfelől pedig a cigányság lássa, hogy van kire büszke legyen, van kire felnézzen, és minden népnek szüksége van ilyen hősökre, akikre felnéz, akiket ideálként állít maga elé, és követendő példaként az új generáció számára.
2: Ön szerint melyek azok a roma történetek, amelyeknek nagyobb figyelmet kellene kapniuk?
3: Nincs olyan történelmi pillanatunk, mondjam így, ha magyarságra gondolok persze, tehát nincs a magyarságnak olyan történelmi kiemelkedő, akár dicsőséges, vagy akár sajnálatos helyzete, amelyikben ne vettek volna részt a cigány testvérek. Gondoljunk a török-magyar háborúkra, a végvári hát csatározásokra, ott a cigányság nagyon komolyan részt vett ezekben, akár katona, akár a kiszolgálni a hadsereget fegyverkészítéssel, hasonlókkal, de utána a szabadságharcokban. Hát tele van a kuruc szabadságharci történetek olyan csodálatos történetekkel, mint a bercsényi cigányprimás, aki megmenti tulajdonképpen a bercsényi csapatát. És akkor ott van a 48-as forradalom, ez a kiállítás pedig az 56-os forradalmat emeli ki. Tehát nincs olyan történelmi helyzet, történelmi pillanat, amelyikben a cigányság ne együtt a magyarsággal küzdött volna a fennmaradásért, a dicsőségért, a névért, vagy éppen egyszerűen csak a magyarság egzisztenciájáért, illetve a közös egzisztenciánkért.
2: A kiállítás pontosan meddig látogatható, illetve a Sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban körülbelül hol lesz?
3: ahogy szokták mondani, a könyvtár felőli részén, az egyik sétányon van elhelyezve. Különben a térről is már messziről látható. Egy nagyon színes kiállítás különben, úgyhogy szembetűnő, és hát nagyon reméljük, hogy augusztus végéig ez megtekinthető lesz a Sepsi Szentgyörgyek, illetve a Szentgyörgyre látogatók számára.
2: Mit szeretnének, milyen gondolatokkal távozzanak a látogatók a tárlat megtekintése után?
3: Én azt hiszem, hogy ha meglátogatják, megnézik ezt a tárlatot, hiszen ez gondolatébresztő. Egy ilyen táblára nem tudtunk feltenni mindent, egy-egy verset, egy vers részletet tettünk fel az illetőnek az életéről egy pár szót, egy pár gondolatot. De hogyha ez elindít egy gondolkodást a látogatóban, ha elővesz egy kötetet, és belenéz, és elolvas egy ilyen verset, vagy a YouTube-on meghallgat egy zeneművet, akkor már gazdagodtunk, akkor már megerősödtünk abban, hogy mennyire fontos az együttélés számunkra. De nem csak a cigányság számára, hanem a többség számára is mennyire fontos feltekinteni ezekre a hősökre. És engedje meg, hogy olvassak fel egy ilyen költeményt, ami nagyon-nagyon, különben rövid költemény, de nagyon sokat elmond arról, ami tulajdonképpen a célja ennek a kiállításnak. Bari Károly, azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom a ziháló szél hátát átkaimmal és üvöltöm az égig kivetettségem sírhalmait. 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok? Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit? Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. Hát azt hiszem, hogy ez a pársor, ez a gondolat pontosan azt fogalmazza meg, hogy mi a célunk ezzel a kiállítással. Adja az Isten, hogy olyan gondolatokat ébresszen bennünk a látogatókban, hogy ne engedjük a ma is velünk élő cigány testvéreinket, hogy a kapukon kívül várják a mi bizalmunk részkrajcáraival, hogy megajándékozzuk őket.
1: Az elmúlt percekben Makkai Péterrel, az Erdélyi Református Cigány Misszió igazgatójával, lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nyári időszakban számos református gyülekezet fogad legátusokat, akik ige hirdetéssel és szolgálatukkal segítik a lelkipásztorok munkáját. A beregszászi református gyülekezetben idén Bodnár Gréta végzett legátusi szolgálatot. Gréta jelenleg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hallgatója, korábban pedig a II. Rákóczi Ferenc Egyetemen tanult. Vele beszélgetünk arról, mit jelent számára a legátusi szolgálat, milyen élményekkel gazdagodott Beregszászban, és hogyan erősített ez az időszak lelki elhívását.
2: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok. Hát ez egyébként spontán szokott működni, karácsonykor beszéltünk erről Ferencisivel, meg Jánossal, és megbeszéltük, hogy akkor nyáron szívesen várnának, hogy helyettesítenék, és igazából spontán kiválasztottam az időpontot, megbeszéltem velük, és ilyen módon felkéréssel. Igen. Én nagyon szeretek itt szolgálni, és nagyon szeretek azt az érzést, mikor belépek a templomba, és úgy megfelcsendül az orgonaszó, és látni az embereket, és találkozni velük, aztán felmenni a szószékbe, és hát eleve nagyon szeretem hirdetni az igét, és ez az egész egy összességében egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és így adni tud az embernek.
3: Van ilyenkor egy kicsit az, hogy hazajöttem, de úgy gondolom, hogy más helyeken is szolgált, mennyire érződik az, hogy most mégiscsak azok az emberek közé jöttem. Most bizonyára az ige egyformán hangzik, de maga belülről mi van ilyenkor egy tiszteletesbe?
2: Bennem ilyenkor, amikor a beregszászi gyülekezetbe jövök, inkább főleg az, hogy már voltam, és ez könnyebbséget ad, az, hogy ismerős a terep, ismerősek az arcok, nyilván vannak idegen arcok, de az, hogy nem egy idegen templomba jövök, hanem egy olyan templomba, ahol én is szolgáltam, akár más szolgálattal, nem feltétlen ige hirdetése, de ez egy nyugodtságot ad, hogy tudom, hogy hova jövök, hogy ha ránézek azokra az arcokra, akiket ismerek, akkor mosollyal biztatnak, és nem csak idegen arcokat látok, és ez egy békességet tud adni az embernek.
3: Magyarán ez olyan, mint amikor, kicsit fura lesz az összehasonlítás, amikor egy sportban egy csapat otthon szerepel, magyarán a közönség az egy plusz biztató jel.
2: Talán ehhez tudnám én is hasonlítani. Ugyanis ott van mégis az, hogy viszont ismerem őket, és akkor talán az érzés, hogy akkor most jobban kell teljesítenem. Tehát, hogy ez is benne van, ha már így ezt így felhozta.
3: Mit jelent számára legátusként szolgálni egy gyülekezetben? Miért fontos ezt a szolgálatot az ön gyülekezetében?
2: Hát, hogy számomra mit jelent legátusként szolgálni, ez nekem azért nagyon fontos, mert tapasztalatszerzés minden esetben. Minden Isten tisztelet egy tapasztalatszerzés, ugyanis egyik sem egyforma, mindig valamilyen más hibát tud elkövetni az ember, abból tud tanulni, ugyanis minél több hibát költünk el, annál többet tudunk tanulni belőle, és nekem ezért nagyon fontos, hogy rutinosan mozogjak a szószékbe, és hogy bár ne legyen ez csak rutinszerű, viszont az, hogy egy idő után mondjuk ne legyen akkora izgulás, mint első alkalommal mondjuk, és ez már most tapasztalom egyébként, hogy mondjuk ha többször, már ugye tegnap is voltam, ma is, és akkor már kicsit könnyebben megyek fel, illetve az, hogy a szolgálat a számomra egy nagyon fontos dolog az életben, és így végig kíséri a szolgálat az életemet, csak mindig egy kicsit más formába, és emiatt ez egy teljesen más érzés, mint például egy énekes szolgálat, de mégis az, hogy Isten tudom szolgálni, és az ő igét hirdetni, az egy olyan, hát egy nem tudom érzéshez hasonlítani, csak tudom azt, hogy számomra is nagyon sokat ad, és nem csak azoknak az embereknek, akiknek elmondom, hanem én is rengeteget tanulok egy Isten tiszteletből, és az igéből magából, amit nekem is tud mondani.
3: Amit most feltennék ezt a kérdést, úgy a végén szerettem volna. Úgy egy háborús országba jövünk most. Mennyire érződik azokon a szemeken, akik ott vannak a padon? Mert ugye, sajnos, ezt itt tudjuk megtapasztalni. És szolgálunk más országokban is. Mennyire jön át az, hogy természetesen, amikor készülünk, amikor belépünk a templomba, amikor jön ez az, hogy jó kell teljesítenem, átjön az embereken is az, hogy mennyire szükségük van kivált ebben a pillanatban, ebben az időszakban az Isten szavára? Érződik ez?
2: Hát ahhoz szerintem nem szolgálok eleget itthon, hogy ezt erre tudjak válaszolni. Annyiba érzem, vagy annyiba tudom én is ezt átélni, hisz bennem is bennem van, és illetve azokban a beszélgetésekben, amik folynak sokszor az emberekkel, és talán abban tudom tapasztalni, látva a megfáradást, a csüggedést. Úgy Isten tisztelet közben, vagy úgy igehirdetés közben én még nem tapasztalom, ez a szolgált hiányának az oka, viszont így a találkozásokba. A mai alkalmon a Zsoltárok első könyve, az egész első rész volt az alapige, és ezen ment végig az Isten tiszteletnek az üzenete, és amit ki tudnék belőle emelni, ugye a folyóvíz mellé ültetett fáról volt szó, és hogy ez a folyóvíz mellé ültetett fa, ez valójában minket szimbolizál, és hogy Isten az, aki bennünket a víz mellé ültet, és az élő víz, az maga Jézus Krisztus, akiből mi táplálkozni tudunk, akiből táplálkoznunk kell a mindennapi élethez, és viszont ott van az, aki viszont nem ebből az életvizéből merít, és hogy annak mi a következménye, és ezt a két párhuzamot így emeltem ki ebbe az istentiszteletbe, hogy míg a következmények, amikor mi Jézushoz fordulunk, akár a gondjaiba, akár a bajainkba, vagy akár az örömeinkbe, és mi annak a következménye, ha mi nem ezen az úton haladunk, és hogy a kegyelem ideje még mindig tart, és még mindig hozzá tudunk fordulni, és hogy ez a fontos, hogy megszólítson bennünket, és meghalljuk.
3: Milyen tapasztalatokat már lehet, hogy még egy kicsit korai, de hogy ebbe belemennénk, szereztünk a beregszázi gyülekezetben. Volt-e olyan találkozás vagy pillanat, ami különösen megpattant?
2: Hát ha nem csak ezt a hetet nézem, mert ez még elég rövid idő, de úgy már 2 éve szerves része vagyok a gyülekezetnek, inkább az ifjúsági szolgálatba, és nagyon sok tapasztalatot szereztem itt, amiből folyamatosan merítkezek, például Sárospatakon, ahol vagyok. Nagyon sok előnnyel indultam, én úgy gondolom, azért, mert pont itt voltam gyülekezetben az elmúlt években, mert folyamatosan egy olyan munkába vehettem részt, ahol láthattam azt, hogy hogyan kell mondjuk egy tábort szervezni, ennek mik a fő elemei, mik a nehézségei, mik az előnyei, vagy egy kátés hétvégét, vagy egy ifjúsági napot, és ezek olyan megtapasztalások, amikben nagyon sok például társamnak nem volt része még eddig. És emiatt ez egy nagyon hatalmas előny számomra, és illetve az, hogy ide jöhetek szolgálni nyáron is, amikor szeretnék, ez is egy hatalmas előny, mert nem mindenkinek van erre lehetősége, és az, hogy minél többet tudok szolgálni, az inkább az nekem ad egy biztonságot, egy nyugalmat, ez mind tapasztalat, ami azt segíti elő, hogy egyre gördülékenyebben megy, mondjuk nem tudom, akár egy ilyen apró dolog is, de hogy az éneknek a bemondása, ez is például az első szolgálatokba okozott nehézséget. Mert egyszerűnek gondolna az ember, de mikor nagyon izgul, akkor mindenbe meg tud botlani a nyelve, és mondjuk az Isten tiszteletnek a vezetésében is ad nagyon sok tapasztalatot, hogy ilyen apró dolgokba se csúszson el az ember.
3: Mit jelent önnek az, hogy egy ilyen szolgálatban a fiatalok is bekapcsolódhatnak a gyülekezet életében?
2: Hát ez egyfajta nyomást jelent számomra elsősorban, mert az, hogy ilyen fiatalon én kiállok, talán, vagy engem Isten erre hívott el, inkább ezt mondanám, az, hogy a teljesítés. Én is szeretnék olyan magabiztos lenni, szeretnék olyan gördülékenyen beszélni, de nyilván ez még nem sikerül, és akkor ez a teljesítés kényszer, ami így bennem ott szokott lenni. Viszont egy hatalmas megtiszteltetésnek érzem azt, hogy már ilyen fiatalon akár igét hirdethetünk, mert minél korábban kezdi az ember, szerintem annál inkább később majd jól fog menni, de hát ez majd kiderül. Viszont az, hogy ilyen fiatalon, az pedig még azt jelenti számomra, hogy nagyon sokat tanulhatok azoktól, akik előttem vannak. És hála Istennek itt olyanok vannak előttünk, olyan lelkészek, akiktől lehet sokat tanulni.
3: Ha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni, amit szeretne, hogy a beregszázi gyülekezet tagjai magukkal vigyenek ebből az alkalomból, mi lenne az?
2: Az, hogy Isten kegyelemből adta nekünk az életet, és ez nem a miénk, bármennyire is sokszor gondolhatjuk azt, és hogy ő nem csak azt akarja, hogy mi éljünk és úgy éljünk, ahogy mi akarjuk, hanem hogy az ő dicsőségére éljünk, és hogy bármilyen nehéz próba jön, és érezzük azt, hogy vannak körülöttünk nehéz megpróbáltatások és gondok, bajok a mindennapokban, de mégis Jézusból merítsük az erőnket, és ha ő belőle merítjük, akkor ez egy olyan forrás, ami nem apad ki soha, és mindig megújul, és mindig táplál.
1: Az elmúlt percekben Bodnár Gréta teológus hallgatóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A nyári vakáció, a kikapcsolódás és a családdal töltött minőségi idő időszaka. De hogyan tegyük félre tudatosan a telefonunkat, és hogyan mutassunk jó példát gyermekeinknek? A nyári digitális egyensúlyról dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Pszichocenter mentálhigiénis központ munkatársával beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
2: A nyári vakáció, a kikapcsolódás időszaka. Mégis ilyenkor is sokan a telefonjukat vagy a közösségi médiát görgetik. A digitális egyensúly megtartásáról a Harmónia Pszichocenter mentálhigiéniás központ munkatársával, dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. Miért ilyen nehéz valóban elszakadni a digitális világtól? Milyen hatással van ez a folyamatos online jelenlét a pihenésünkre? Illetve ilyenkor nyáron, amikor lazábbak a szabályok, hogyan tudjuk ezt korlátozni?
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Bár az orvosi praxisom során főként felnőttek lelki problémáival foglalkozom, de a gyermekek világa sem idegen számomra. Két kisiskolás gyermek anyjaként nap mint nap tapasztalom, hogy hogyan hat a digitális világ a családi dinamikára. Azt is látom, hogy ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, és a mesterséges intelligencia is egyre inkább át fogja szőrni a mindennapjainkat, de pont ezért nagyon fontos megtanulni egészségesen együtt élni velük. A digitális eszközök, különösen a közösségi média úgy vannak tervezve, hogy a pszichológiai függőségi mechanizmusokat aktiválják. A folyamatos értesítések, a lájkok és a végtelen görgetés azonnali jutalomérzetet kelt, ami nehézé teszi a leállást, és a pihenés alapvetően arra szolgál, hogy regenerálódjon az idegrendszerünk, de a folyamatos online jelenlét megakadályozza a mély relaxációt. És a kutatások szerint a képernyő előtti túlzott idő csökkenti a figyelmi képességet, növeli a szorongást, akadályozza a valódi szociális kapcsolatok kiépítését, ami pont a nyári kikapcsolódás lényege lenne. A kulcs a közös megegyezésben és a rugalmasságban rejlik szerintem, és javaslom, hogy a család üljön le együtt, és együtt határozzák meg a digitális szabályokat, például jelöljük ki a képernyőmentes időszakot reggelikor, étkezéskor, esti sétáláskor vagy lefekvés után, bár ne használjunk több kütyűt, tehát határozzunk meg egy közös telefontároló helyet. Ilyenkor például, amikor a családi program zajlik, olyankor meg közös megegyezés alapján senki ne jönjön a telefonjához. És az is nagyon fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasabb, például nyáron, tehát lehet engedményeket tenni, de azért legyen meg az alapvető struktúra és ugyanúgy a szabályok. Az is nagyon fontos, hogy a szülők is betartsák a szabályokat, így a gyerekek nem érzik azt, hogy igazságtalan a korlátozás.
2: Mennyi képernyőidő tekinthető még egészségesnek a különböző korosztályoknál? Érdemes ezen nyáron változtatni?
3: Az Amerikai Gyermekpszichológiai Intézet ajánlása szerint ez az idő különböző lehet korosztályoknál. Például a 2-5 éves gyerekeknél maximum 1 óra ajánlott naponta, természetesen minőségi tartalommal. A nagyobb gyerekeknél, a 6-12 éveseknél ugyanúgy 1-2 óra naponta szigorúan ellenőrzött tartalommal, és a serdülőknél legfeljebb 2-3 órát kellene eltölteniük a digitális eszközök társaságában, mint beleértve az iskolai felhasználást is. Nyilván ezt nem mindig jön össze, de igyekezzünk ezeket kordában tartani, és ahogy korábban is említettem, nyáron lehet ezeken a szabályokon egy kicsit enyhíteni, de nem kell teljesen elengedni őket és felborítani a rendet. A lényeg az, hogy a képernyőidő ne váljon a vakáció központjával.
2: Milyen offline tevékenységek segíthetik a gyerekek mentális fejlődését, feltöltődését? Milyen programokat javasol a nyári időszakra, akár az egész család számára?
3: Hát kiváló nyári programok lehetnek a természetközeli aktivitások, a túrázások, a sátorozások, vagy akár a kerti munka, a virágok gondozása, a locsolás, a gyomlálás. Az én gyerekeim például nagyon szeretik a nyári táborokat, a múlt héten egy hétig távol voltak a családtól, ilyenkor nem használnak egyáltalán digitális eszközöket, és sok más hasonlókorú gyerek társaságában lehetnek. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy megtanulnak felelősséget vállalni, új kapcsolatokat építenek, barátokat kapcsolatokat szereznek, ez nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen alkalmak lefoglalják a gyerekeket, és nem állandóan a digitális eszközök után rohangálnak, de ugyanakkor a belső motivációt is adnak nekik, és az önbizalmukat is építik, úgyhogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.
2: Felnőttként sokan a munkájuk miatt sem tudják teljesen letenni a telefont, mit javasol nekik, hogyan tudnak ők megteremteni egy egyensúlyt a munka és a pihenés között?
3: A felnőttek számára alapvető a határok meghúzása. Én azt javaslom, hogy határozzuk meg a munkaidőkereteket, és ne válaszoljunk, hogy ha tehetjük a munkaügyi hívásokra késő este vagy hétvégén. Határozzuk meg egy digitális detox időszakot, például reggel az első óra lehet egy ilyen telefonmentes óra, vagy vasárnap teljesen képernyőmentes napot tarthatunk. Ez legyen a lelki elcsendesedésnek a napja, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk a digitális eszközeinket bizonyos időről félre tenni, akkor a gyermekeiknek sem tudunk jó példát mutatni, úgyhogy figyeljünk oda ezekre.
2: Mit tehetnek a szülők, hogy jó példát mutassanak a gyermekeknek?
3: Fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos a korlátozás, és milyen veszélyek rejtőzhetnek az interneten. Legyünk nyitottak, és ne tabusítsuk a témát, mutassunk rá, hogy milyen érdekes dolgok vannak a képernyőn kívül is, és hogyha unatkoznak, akkor segítsünk ötletekkel, közös programokkal, és ne a telefon legyen az automatikus megoldás.
2: És ha lehetne egyetlen tanácsa a gyerekeknek, szülőknek, felnőtt a nyári digitális egyensúly megteremtéséhez, a digitális detox betartásához, elkezdéséhez először is, akkor mi lenne az?
3: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és mikor kell kikapcsolni. A digitális detox nem a teljes elutasításról szól, hanem a tudatos, kiegyensúlyozott használatról, és a cél az, hogy az eszközök szolgáljanak minket, és nem mi szolgáljuk őket. Én kívánok mindenkinek egy igazán pihentető, képernyőktől szabadabb nyarat.
1: Az elmúlt percekben dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, személyesen tájékoztattuk dr. Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a köztársasági elnöki pozíciót. A felkérést a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni, írta a miniszterelnök. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Fidesszel szembeni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A leendő köztársasági elnök Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, írta Rétvári Bence. Toroszkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza frakciónak Baka András hivatalos jelölését hétfő 10 óráig kell benyújtania. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselő kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép majd hivatalba. Rövidebb tanórákat javasolta a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közlemény szerint a cél az, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhangoló idősávot beszélgető körrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A második pont foglalkozik azzal, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosít összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Mint írták, kívánatos lenne, hogy észszerű módon korlátoznák az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét, és az is, hogy a mindennapos testnevelést élményszerűen szervezzék meg, áll a dokumentumban. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június végéig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezet hosszú távú gondozásában. A finanszírozás úgy alakítják át, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy csökkentik a felesleges háziorvosi adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatók!

0: hallgatóink, a nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátó Szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkor a szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban a miskolciakat is várják a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számol be rádiunknak, a riporter Sütő Dávid belé.
1: Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában dr. Tordai Attilát, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elvállalta a megkeresésünket, és hát már az első kérdést rögtön fel is tenném, hogy most jelenleg nyáron, amikor a riportot készítjük, a vérkészlet nagyjából hogy áll, bár gondolom, hogy ezért ez folyamatosan változik.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést, meg a témának a felvetését. A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer. Folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen, az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben a július-augusztus időszakban, ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
1: Az OVS az hogyan, kiknek, mire biztosítja a vért, tehát úgymond mire is gyűjtik a vért, kiket szolgálnak ki vele?
2: Beszéltünk arról, hogy mennyi a napi vérigény, az egész országos adatot tudom mondani, ez kb. 1500-1600 vörös vérsejt koncentrátum egység vér, egy egység az 500 ml vérből tisztított, elválasztott vörös vérsejt koncentrációt értünk. Ez az országos mennyiség éves szinten akkor egy olyan 350 ezer körüli mennyiséggé szorzódik föl, körülbelül 200-220 munkanapot számolva. Tehát ezek a munkanapi igények. A hétvégén ott nyilván csak a sürgősségi igény merül fel. Maga az, hogy mire van itt szükség, a teljes vérből, amit a donoroktól leveszünk, három fő komponens készül a vérellátó szolgálatnak a vérkészítmény előállító egységeiben. Az első és legfontosabb és leggyakrabban említett készítmény az a vörös vérsejt koncentrátum. Ez körülbelül kétszeres sűrűségre van bekoncentrálva a donornak az összes, gyakorlatilag az összes vörös vérsejtje, tehát egy ilyen sűrítményt képzeljünk el, ami arra szolgál, hogy azoknak a betegeknek, akiknek a vörös vérsejt mennyisége egy kritikus szint alá csökken, azoknak ezt átmenetileg pótolja. 35 napig áll el egy ilyen készítmény, gyakorlatilag ennyi ideig marad a szervezetben is, hát oxigénszállító kapacitásként ez a beadott vörösvérsejt, és ezek a számok a vörösvérsejt koncentrátumra vonatkoznak, amit mondtam. A második fő komponensünk, amit a teljes vérből előállítunk, az a véralvadást elősegítő készítmény, ez egy másik pici sejtféleségnek a koncentrátuma szintén, amit úgy hívunk idegen szóval, hogy trombocita vagy vérlemezke. Ez a készítmény akkor kell, hogyha egy betegnek ebből a sejtfajtából van hiánya, és ez a sejtfajta hiány, ez jellemzően vérzékenységgel jár, vérzés veszéllyel jár. Hogyha ez is egy kritikus szint alá csökken, akkor ezzel a készítménnyel lehet ezt a vérzés veszélyt csökkenteni vagy megszüntetni. A harmadik készítményünk az pedig a vérplazma. Ez egy olyan oldat, nagyjából ilyen húsleveshez hasonlítható, amiben már a sejtek nincsenek benne, vagy csak nagyon kis mennyiségben vannak benne, viszont rengeteg olyan érdekes fehérje molekula van, ami szintén bizonyos kórképekben elengedhetetlen. Ezt is használjuk terápiás célra, de ezt már jóval kisebb mennyiségben, Tehát számban, számszerűen ebből a plazma mennyiségből hát elenyésző az a darabszám, amit a kórházok számára biztosítunk. Ennek a plazmának a sorsa, ugye minden donorból keletkezik egy ilyen plazma minta is, ennek a sorsa aztán olyan irányba kanyarodik azoknak a plazma mintáknak, amelyeket nem használnak fel a kórházak, és nem is adunk ki. Ezek aztán ipari célra lesznek hasznosítva, ahol ipari körülmények között fehérjéket tisztítanak ebből a plazmából, és ebből állítanak elő fontos életfontosságú gyógyszereket.
1: Miskolcon hol, mikor lehet vért adni, a miskolciak hogyan tudnak hozzájárulni a vérkészlet növekedéséhez?
2: Az Országos Vérellátó Szolgálat területi bontásban látja el a feladatait, és van egy miskolci területi vérellátóközpontunk, ami a hét mindennapján munkanapon nyitva tart, és munkaidőben egy fix helyen várja a donorokat. Ez egy előre kialakított olyan hely, ahol minden előzetes vizsgálat és maga a véradás folyamata is kényelmesen és szakszerűen meg tud történni. Emellett előfordulnak kiszállásos események, ezek eseti jelenléttel járnak, és oda is lehet menni. Most azt hiszem egy eszemlét egy tiszaújvárosi esemény, ami mostanában lesz, de igazából a konkrétumokkal kapcsolatban inkább a honlap felé irányítanám az érdeklődőket, hogy azt nézzék meg, a honlap az nagyon gondosan és nagyon precízen van vezetve. Ott egyértelműen fel vannak tüntetve a helyszínek, az időpontok, sőt még konkrét időpontot is lehet foglalni a honlapon keresztül, ami kicsit megkönnyíti a folyamatot, és hát egy biztos konkrétumot ad a donor kezébe. Tehát alapvetően a miskolciak azért ebbe a területi vérlátóközpontba tudnak menni teljesen rugalmas időkeretben, nagyjából ezt tudom mondani. Tényleg a kisebb helyszínekkel kapcsolatban a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket. Ezek a Vöröskereszt honlapján is megtalálhatók, ezek az események vagy lehetőségek, és az OVS honlapján ugyanúgy ovs.hu honlapon.
1: Kik és hogyan adhatnak vért, mik a véradás szabályai?
2: Az egyik az egy életkori korlát, van egy alsó életkori korlátunk, az 18 évet betöltött 18 éves, tehát a legfiatalabb donorunknak is be kell, hogy töltse a 18. évét. Van a felső, az 65 jelenleg, 65 éves kortól már egy picit el tudunk térni, a 18-tól attól sajnos nem, tehát egy 17,5 éves fiatal az még nem adhat sajnos vért, ebben nem vehet részt ebben a folyamatban. Ez egy fontos kritérium, a másik számszerű kritérium az a testsúly. Egy 50 kilónál könnyebb személy nem adhat vért, mert a levett fél literes vér elvétele egy ilyen kis szervezetet, kis testű szervezetet sokkal jobban megterhel. Ez a kötöttség, ez a donorok egészségét és a donorok védelmét szolgálja. Tehát tényleg egy ilyen kisebb embernél ez a hányad arányaiban ez jóval nagyobb, és ez már veszélyezteti őt. Ezen kívül számos egészségességgel kapcsolatos kritériumnak kell megfelelni, amiket nem fogok tudni felsorolni. Itt megint azt ajánlom, hogyha valaki előre fel akar készülni, akkor a honlapon megtalálható az a kérdőív, amit ki kell töltenie nyilatkozatszerűen. Gyakorlatilag a saját egészségével kapcsolatban kell nyilatkozatokat is tennie, ami azt is szolgálja egyben, hogy a saját egészségét gondolja át valaki, és foglalkozzon a saját egészségével. Ez megtörtént, akkor azzal a saját egészség megőrzését is elősegíti. Fertőző betegségek elleni veszélyt szolgálják ezek a kötöttségek, vannak gyógyszerszedéssel kapcsolatos kötöttségek, betegségekkel kapcsolatos kötöttségek, amik nem teszik lehetővé a véradást. Elég sok ilyen van, több, inkább 50-es nagyságrendben vannak azok a kritériumok, amik a donornak az esetleges kizárását eredményezhetik.
1: Mennyi embertársunknak, kiknek tudunk segíteni a véradással, illetve úgymond a saját szervezetünknek esetlegesen miért jó, miért hasznos, hogyha elmegyünk vért adni?
2: Az a szlogen az OVS-nek, hogy adj vért, és ezzel akár megmenthetsz 3 életet is. Ez visszautal arra a 3-as tagozódásra, amit az előbb részleteztem a készítményekkel kapcsolatban. Tehát egyetlen egy leadott vérmintából, egy 500 ml-es teljes vérmintából, ugye 3 hasznos készítmény származik. Előfordulhat, hogy ez a 3 készítmény akár 3 különböző betegnek kerül beadásra, akik mindegyike súlyos állapotban van, és jelentős, akár életmentő segítséget is jelenthet ez a vérkészítmény.
1: Miért hasznos magának a véradónak egészség szempontjából, gondolom egy kicsit ilyenkor megújul, felfrissül a vér is, hogy a véradónak a szempontjából miért hasznos az, hogyha ő elmegy vért adni, vagy a donornak a szempontjából?
2: Igen, igen, tehát mik azok a motivációs tényezők, amik az első számút azért szoktuk mondani, hogy ez a segítési szándék, tehát hogy tényleg a donor ezzel a körülbelül egy órás, vagy maximum másfél órás idő áldozattal életben tartja a rendszert, rengeteget tud segíteni, tehát ez egy ilyen altruista segítő motiváció, de emellett én ki szoktam hangsúlyozni ezt a saját egészséggel való törődést is. Egyrészt bizonyos vizsgálatok is végződnek a donor részére ennek a véradási eseménynek a kapcsán. Megmérik ott a vérnyomását, megmérik azt, hogy van-e elég vére. Igen, hát azt nem mondtam a kizárási kritériumok között, hogyha valakinek túl kevés a vére, tehát ezt úgy hívjuk, hogy a vérszegénység, akkor se adhat vért, ez elég logikus. Egy ilyen mérés ott történik is a helyszínen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az egészség, saját egészség tudatosság, a saját egészség megőrzése területén származik szerintem előnye a donorok számára. Ő is érezheti úgy, hogy átment egy szűrőn, egészségesnek bizonyult és képesnek bizonyult arra, hogy ezt végigcsinálhassa, ezt a folyamatot. Persze a vére is így felfrissül, erre így én túl sok természettudományos bizonyítékot nem olvastam, de tényleg mondják az emberek, hogy jobban érzik magukat pszichésen, lelkileg. A szervezet nagyon könnyen képes egy ilyen körülbelül 10%-os vérveszteséget pótolni. Persze folyadékbevitellel magát a folyadékveszteséget hamar lehet pótolni. A sejteket is szépen újra gyártja a szervezet, megvan neki ez a képessége. Tehát összességében a segítő szándékot és az egészségtudatosság egészségi állapottal való foglalkozást szoktuk két nagyon fontos olyan hozadéknak említeni, ami a donorok részére is előnyt jelent ebben a folyamatban.
1: És ha már a folyamatról szó volt, akkor mutassuk be, hogyan zajlik ez a folyamat. Itt már részleteiben azért hallhattunk egy-két dolgot, hogy mennyit vesznek le, mennyi idő alatt, de mégis összességében hogyan zajlik ez a folyamat, mutassuk be.
2: Tehát megjelenik a donor a helyszínen, ami ugye lehet ez a fix helyszín, amit mondjuk mondtam, ezt a Miskolci területi vérlátóközpontot, kórháznál, és akkor először jön az adminisztratív lépéssorozat, a donornak igazolnia kell magát, ezeket jelenleg még sajnos papír alapú eredeti dokumentumokkal kéri a rendszer, tehát ezekre szükség van, ezekre a dokumentumokra, sajnos azok nélkül nem megy. Aztán elindul ez a vizsgálati folyamat, ugye ki kell ezt a nyilatkozatot tölteni, nyilatkoznia kell a betegségekről, gyógyszerszedésről és a többi, ezek fenn vannak a honlapon, ez a nyomtatvány, és meg lehet előre nézni. Utána hemoglobin szintmérés történik új begyszúrásból, annak azonnal megvan az eredménye, tehát az megint egy ilyen szűrő jellegű dolog. Vérnyomásmérés is egy donor kivizsgáló orvossal megvalósul egy találkozó, egy interjú, egy beszélgetés, ott tényleg kérdéseket is lehet feltenni, és ilyen szempontból ez egy lehetőség arra, hogy tisztázódjanak esetleg problémák. Utána megkezdődik a véradás, ami hát ezt a szúrásos dolgot jelenti. Ez a véradóknak lehet nehéz, vannak emberek, akiknek ez probléma, egy kicsit nagyobb kihívás, hogy ezt jól kibírják. Ugye a könyökvénából tű beszúrásával indul el a vérnek a levétele ebbe a műanyag szerelékbe. Ez egy 10-15-20-25 perces folyamat, kicsit változó, hogy kinek milyen gyorsan sikerül. A véradás közben egy viszonylag kényelmes ágyon fekszik a donor, hogyha bármire szüksége van, akkor a kollégák segítenek neki, és akkor miközben a vér gyűlik ebben a műanyag szerelékben, ebben a zsákban, a közben folyamatosan keveredik, hogy nehogy beavadjon egy ilyen kis billegő tárcácskán, és hogyha ez megvan, akkor utána kihúzásra kerül a tű a könyökvénából, és bízunk abba, hogy különösebb megrázkódtatás nélkül a donor fel tud ülni az ágyból, és nem szédül meg, előfordul valakivel, hogy egy kicsit megszédül, akkor egy kicsit várnia kell, és utána még kap utalványt is, egy kis ilyen frissítőt, meg ilyen kis energiapótló, tudom, valami kis süteményféleséget, de igaziból az a típusú költségtérítés még ebben a folyamatban nem szerepel, mint ami a plazmaadásnál. már szerepel. Tehát ez egy önkéntes és térítésmentes folyamat hivatalosan.
1: És hát még egy fontos dolog van, az irányított véradás. Erről mit tud mondani a miskolciaknak, mi is pontosan ez az irányított véradás, hogyan lehet ezt csinálni?
2: Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás, ami most már tényleg hatékonyabbá és értelmesebbé teszi a rendszert. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradást szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kerül a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen, a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, meg nem kell stimmelőnek lenni, nem kell kompatibilisnek lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak. Tehát gyakorlatilag bárki részére tud irányított véradással vért adni, és amikor ez beadásra kerül, akkor még egy értesítés is, vagy elvitelre kerül, akkor értesítést is küld a rendszerünk a donor részére, hogy sikeresen megtörtént a készítmény felhasználása. Tehát ez egy jó célzott támogatás, ha valakinek van tudomása ilyen igényről. Jelenleg körülbelül az összes donációnak most már megközelíti a 10%-át az irányított, tehát ez egy fontos lába a rendszernek, ez egy fontos sajátossága a rendszernek, szóval ezt tudom ajánlani mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, a nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátó Szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy. Pedig nyáron ugyanakkor a szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban a miskolciakat is várják a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpádot, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját, Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, idén is lesz balekhét a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a balekhetet. Idén, augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg a leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel, a gólyák. A rendezvényen, szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Mata Zsoltot, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnökét. Korunkra való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Üdvözöllek nálunk a rádióban.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
2: A balek hétről, annak a szervezéséről fogunk beszélgetni. Mettől meddig lehet a balek hétre, vagy nevezzük úgy általános nevén gólyatáborba jelentkezni, erről mit lehet tudni?
3: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-éig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók.
2: Kik jelentkezhetnek, bár ezt akkor már félig meddig elárultad, illetve hogyan, milyen módon lehet regisztrálni a gólyatáborba?
3: Hát ugye jelentkezni a frissen felvett hallgatók tudnak, és különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehök, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bióban kint van a linkünk.
2: Mettől meddig és hol lesz most a balekhét, bár ha jól tudom, az eddigi összes balekhét a Miskolci Egyetemen volt.
3: Így van, ez most sem lesz másképp, a kampuszon fogjuk megtartani a balekhetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani.
2: Mi a célotok vele, mi a célja a balekhétnek, hiszen nagyon nagy múltra tekint vissza, de gondolom a cél az változatlan.
3: Persze, hát a cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kiadhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni. Szóval én azt mondanám, hogy a legfőbb célja az ez, szokjanak bele az új környezetbe, ne legyenek megijedve, ismerjék meg a kampuszt, az egyetem területeit, és érezzék jól magukat.
2: És mely karok szervezik, bár ha jól tudom, mindig minden kar szervezte a balekhetet.
3: Mindegyik karunk szervez külön balekhetet, ugye 8 karunk van. Itt nyilván ki melyikre jelentkezett, ez nagyon fontos. Ha esetleg valaki eltévedne a jelentkezés folyamán, ezt most elmondom, mert szokott probléma lenni, hogy mindenki jól nézze meg, hogy melyik karnak a gólyatáborára jelentkezik, mert azt utána elég macerás javítgatni a jelentkezéseket, de igen, mind a 8 karunk szokott rendezni egy külön tábort, ők mindenki külön programokkal készül, itt rengeteg változatos program van, mind az egyetem területén, illetve azon kívül is különböző kirándulások, borkóstolók, illetve természetesen szakmai programok is várják a gólyákat.
2: Milyen programok lesznek, mikkel várjátok a frissen felvett gólyákat, mit kaphatnak itt a balek héten?
3: Hát ez ahány kar, annyiféle különböző program, most így fejből nem fogom tudni mindenkiét elmondani, de kapnak egy értesítőt egyébként a gólyák, és ott fel van sorolva, ez egy PDF fájl, abban fel van sorolva, hogy mik várják őket, de amik így hirtelen eszembe jutnak, azok tarcali borvacsora lesz, az egyik karon, nem spoilerezek, hogy melyiken, illetve bogácsi kirándulások lesznek, ugye különböző szakmai programok az egyetem területén, vagy akár azon kívül.
2: És hát amúgy, ha jól tudom, sportprogramok, egyetemi bemutatás, ez hogyan szokott kinézni, ha jól tudom, mindig ezeknek például egy-egy nap van szentelve.
3: A kampusz bemutatása az, illetve a szakmai programok, ez is már külön kari szervezése keretein belül zajlik le, itt ők oldják meg úgymond, hogy hol szeretnék ezt megtartani. Igazából különböző checkpointok vannak az egyetem területén, és oda mennek külön-külön csapatokban a gólyák csapatvezető segítségével, a szakmai programokat pedig megoldhatják a bázisaikon, vagy esetleg az egyetemen előadóteremben, ez attól függ, hogy ők hol gondolják jónak, meg hát persze a létszámtól függően.
2: És említetted, hogy egy kiértesítést kapni fognak a gólyák, de azért én ezt megkérdezem, hogyha erről beszélhetünk pár szót, hogy a szállás hogyan van megoldva ilyenkor a gólyatábor során, az étkezés, illetve milyen praktikus dolgok kellhetnek erre a hétre, mivel készüljenek a gólyák a táborba.
3: A szállás az egyetemi kollégiumokban lesz megoldva, illetve az uni hostelben. Itt teljesen privát terük lesz a gólyáknak, két fős szobák vannak, illetve az uni hotelben azt hiszem ott is vannak kettő fős, illetve négy fős, de ha jól tudom, itt is a két fős szobákat fogják megkapni, külön fürdőszobával rendelkeznek ezek a szobák, szóval így lesz megoldva a szállás, és praktikus dolgok, amiket hozzanak magukkal, hát a legfontosabb, hogy magukat hozzák el, és annyira nem is nagyon fontos bármit hozni magukkal, nyilvánvalóan ruhát, de ételre sincs szükség, mert mindenről gondoskodunk. Kapni fognak egy egyenpólót, mindenki a saját karának megfelelőt, egyedi mintával, karszalagokat, és mosási lehetőség is van egyébként, hogyha esetleg a pólót ki szeretnék mosni, de természetesen hordhatnak saját ruhát, úgyhogy a legfontosabb az, hogy ruhát hozzanak, este bulikkal készülünk nekik, úgyhogy ha kicsit szeretnének kiöltözni a bulikra, akkor mindenképpen hozzanak valami csinos ruhát, de nagyon létszükségletre nincsen szükség, mert ételt, helyet, mindent kapnak.
2: Meséljük azt el, hogy miért is Balek hétnek hívják, és miért nem gólyatábor. Kicsit kilógunk a többi felsőoktatási intézmény közül, ilyen téren mi Balek hetet szervezünk. Miért Balek hét ez?
3: Igen, ez például, amikor én gólya voltam, nekem érthetetlen volt, de most letisztázzuk akkor ezt a kérdést. Hát igazából a hagyományérzésből ered, erről már lehetséges, hogy vannak, akik hallottak, lehet, hogy van olyan, aki egyáltalán nem, viszont ugye ezek több mint 200 éves hagyományok itt nálunk az egyetemen, és ez a legnagyobb mozgatórugója szerintem a hallgatói életnek itt nálunk, és ebből ered ez a Balek hét kifejezés, ugyanis a hagyományérzés keretein belül hívjuk az új hallgatókat balekoknak, és a hét pedig arra utal vissza, hogy régen egyhetesek voltak a gólyatáborok, szóval ebből a kettőből tevődik ez össze, és meg fogják tudni majd, hogyha ott lesznek nálunk, már a Balek hét keretein belül is nyilván meg fogják ismerni a Balek hétnek az alapjait, betekintést fognak nyerni, és akinek ez nagyon megtetszett, akkor utána többet is fog tudni belőle látni, csak akarni kell, és mindenképp ajánlom, hogy akarják.
2: Akár a saját Balek hetedre visszaemlékezve, vagy az elmúlt időszakra, amikor már mondjuk szervezőként részt vettél, milyen hangulatban telnek ezek a Balek hetek, egy napjuk hogyan néz ki, akkor különböző karok találkoznak a kari köszöntéseknek megfelelően köszönnek, tényleg egész nap úgymond zsizsgés, pörgés van. Hogyan néz ki egy nap itt a Balek héten? Te hogyan emlékszel vissza akár a sajátodra?
3: Hú, hát a sajátomra. Szerintem az egyetemi életemnek a legmeghatározóbb pillanata volt, és ez nem ilyen klisé, hanem ez tényleg, itt láttam először az egyetemet, a leendő szaktársaimat, és volt bennem azért egy kicsi félelem, de amikor megérkeztem, akkor ez teljes mértékben elmúlt. Hát valóban folyamatos pörgés, nyüzsgés van, programok, tehát egyáltalán nem unalmas. Igen, hogyha a két kar találkozik, akkor hangos kariköszönéssel szoktunk egymásnak köszönni, illetve versenyezni is szoktunk, hogy ki az, aki hangosabban tudja ezt megtenni. Ez attól függ, hogy mikor találja a csapat megfelelőnek, tehát ez percekig is elnyúlhat, vagy akár köszönhetnek egymásnak kettőt, ez is egy vicces része a gólyatábornak. Viszont a saját programokkal telnek el a napok, ugye a napi háromszori étkezést kapnak, ezek is különböző időpontokban vannak.
2: És a selmeci hagyományokkal hogyan találkoznak? Például a gólyák, az hogyan van beépítve? Valószínűleg gondolom karonként azért változó, gyanítom a firmák egyenekben is megjelennek, ha jól tudom, bányászoknál ugye csillatolás is szokott lenni, vagy az lehet, hogy közös. Tehát úgymond, hogyan építitek be a selmeci hagyományokat a Balek hétre a gólyatáborba?
3: Már úgy szoktuk őket várni egyébként, hogy gyenviseletben vagyunk, és utána van ugye bemutatkozás, itt hallják először azt, hogy XY alias vagy vulgó, itt még lehet, hogy majd homályos lesz, hogy ez éppen mit jelent, de utána ki fog tisztulni, illetve például a bányászkaron vannak különböző checkpointok, ahol a baráti társaságokhoz lehet menni különböző feladatokra, illetve bemutatják magukat, elmondják a társaságnak a különböző rendezvényeit az év során, és így építjük be a gólyatábornak a menetébe.
2: Kicsit világítsak meg szervezői oldalról, hiszen gondolom a részletekről se kisebb munka, mint ahogy lezajlik a hét. Mekkora csapat áll mögötte, mekkora munka van ebbe az egészben, hogy megszervezzétek, hiszen ha jól tudom, most már nagyjából hetek óta szerveződik ez a Balek hét.
3: Hát igen, elég nagy munka egyébként, de mindenképpen megéri utána látni az eredményét. Hát vagyunk ugye mi a Mehögtől és a Kari főszervezők és szervezők. Itt a főszervezők Kari szinten ilyen 3-tól 5-ig terjednek. Van, ahol ennél azért több, van, ahol 8 is van, és minden karnak vannak külön szervezői. Ez is változó, attól függ, hát a gólya létszámtól függ igazából lényegében, de ők mindannyian dolgoznak rajta, a főszervezők csinálják ugye az előmunkát, a szervezők pedig ugyanúgy a helyszínen nagyon sokat segítenek, és koordinálják a gólyákat, ugye csapatvezetők, mindenféle egyéb más pozíciók vannak, úgyhogy igen, ez egy kicsit nagy feladat, de hát melyik rendezvény nem az, de egyébként én nagyon szeretem, én imádtam a gólyatábort akkor, amikor elsős voltam, és szervezni is nagyon szeretem, tehát nekem szerintem ez az egyik kedvenc rendezvényem, de hát már szerintem egy jó, több mint egy hónapja megy a szervezés, ugye az alapoktól az egészen a legvégső állapotokig, de már közelítünk a végéhez, úgyhogy már a kész tereppel fogjuk várni a gólyákat.
2: Jó, hogy szóba hoztad ezt, hogy fogjátok várni a gólyákat, ezt amúgy hogyan képzeljük el, ugye azért a Miskolci Egyetem kicsit a város másik végébe van, oda hogyan tudnak eljutni, ha jól tudom, ennek is van egy különlegessége, hogy a Miskolci Egyetemi hallgatók, idősebb hallgatók hogyan, miként várják a friss gólyákat, akár a búzatéren, akár a tiszai pályaudvaron.
3: Igen, ez is egy nagyon fontos része, hogy mi elmegyünk értük. Nyilván bejöhetnek saját autóval, vagy esetleg busszal, hogyha valakinek közel van, de viszont ha messzebbről jönnek, vagy nincs busz, nem tudják megoldani, akkor mi kimegyünk értük autóval, vagy hogyha olyan távolságra van és nem találnak oda, akkor esetleg gyalog, de ez a jellemző, hogy egyébként autóval értük megyünk, erre is megvannak az emberek a szervezők között, akik ezt megteszik, és már ott megtörténik egy ilyen kontakt közöttünk, és már egyébként ott az autóban a közös eljutásig az egyetemig, már ott el szoktak kezdődni így a kisebb beszélgetések, és szerintem már ez is egy könnyítés ahhoz, hogy úgy megy oda a gólya, hogy már úgy száll ki az autóból, hogy van egy biztos ember, akivel tud beszélgetni, és már volt köztük néhány szóváltás.
2: Körülbelül mekkora létszámra számítotok, ha jól emlékszem, rektor asszony mondta a Pontot Parti sajtótájékoztatóján, hogy azért most messze meghaladta a jelentkező hallgatókat. Elmúlt időszakban mennyi gólya volt, most mennyi góljára számítotok körülbelül?
3: Nagyjából minden évben hozzuk azokat a számokat, viszont most ugye volt ez a kiugrás, hogy kicsit többen jelentkeztek szerencsére, de egy ilyen körülbelül 800 főre mindig szoktunk kalkulálni, és akkor ehhez úgy azok a plusz-minusz néhány ember az teljes mértékben belefér, de az ilyen 800 körüli szám szokott általában fix lenni.
2: Zárva a beszélgetést, egy dolgot kérdeznék még, ami egy kicsit meghozhatja a kedvet a fiataloknak, a gólyáknak. Ha visszaemlékszel, neked mi az, ami miatt értékes ez a balekhét a saját balekhetedre, ha visszagondolsz, mi az, ami pluszt kaptál tőle, és akár az egyetemi tanulmányok során segített neked, miért érdemes kipróbálni a Miskolci Egyetemen a balekhetet, milyen pluszt ad az ember életéhez, az egyetemi évekhez?
3: Én mindenképpen azt mondanám, hogy a közösséget, aki eljön a gólyatáborba, az szokott lenni általában a kemény mag, ha lehet így fogalmazni. Ott megismerik a felsőbb éveseket, és ők végig segíteni fognak nekik egészen akár a diplomaosztóig, és nekem szerintem személy szerint ezt a legnagyobb pluszt adta, hogy megismertem azokat a felsőbb éveseket, akikre a mai napig tudok számítani, és hogyha elakadok valamilyen tantárgyban, vagy bármiféle vizsgában, akkor meg tudom őket kérdezni, hogy esetleg van-e valami anyaguk, vagy valami tipjük, bármi, és mindig kapok valakitől segítséget. Tehát szerintem ez az egyik legnagyobb plusz, mert ez már egy közvetlen út hozzájuk, és utána, hát valljuk be, azért nehezebb lenne őket megtalálni úgy, hogyha nem találkozol velük gólyatáborba. Illetve maga a szaktársaik megismerése, ez szerintem a legnagyobb plusz benne, mert már egy olyan kis közösség alakul ki, akik úgy kezdik el az évet, hogy ismerik egymást, és ez a legfontosabb része, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mindenképpen megéri eljönni.
1: Kedves hallgatóink, idén is lesz balekhét a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az első éves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy hagyományaik szerint hívják, a balekhetet. Idén augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel hagulják. A rendezvényen szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolttal, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat kommunikációs alelnökével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar vállalkozások összefogása több mint 145 ezer kilovattóra csúcsidei megtakarítást ért el, köszönhetően olyan intézkedésnek, mint a klímahasználat csökkentése, közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet által indított vállalkozói összefogáshoz a kánikulában néhány nap alatt csak nem 350 vállalkozás csatlakozott az ország több mint 200 településéről. Az érintettek 95%-a vállalt konkrét csúcsidei 17 és 22 óra közötti fogyasztás csökkentést, és átlagosan a fogyasztásuk mintegy 1/5-ével mérsékelték a felhasználást. A leggyakoribb a klímahasználat csökkentése volt, melyet a résztvevők csak nem 59%-a alkalmazott, még minden harmadik vállalkozás a teljes áramtalanítást is vállalta a munkaidőn kívül. A program eredményei túlmutatnak a vészhelyzet időszakán. A csatlakozó vállalkozások negyede már jelezte, hogy az energiatakarékossági intézkedéseket a krízis lezárása után is fenntartja. A nyáron bevezetett megoldások így hosszabb távon is beépülhetnek a vállalkozások mindennapi működésébe, áll a közleményben. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A szaktárca a kormány Facebook oldalán közölte, az új rendszer célja, hogy az állami földek hasznosítása átláthatóbb, kiszámíthatóbb legyen, és jobban igazodjon a valós gazdálkodói, illetve piaci viszonyokhoz. A jövőben a földhasználók kiválasztása előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján történik, így mindenki számára egyértelmű lesz, hogy mi alapján születnek a döntések. A korábbi évektől eltérően lehetőség nyílik a törvényi minimumnál magasabb összegű használati díj megajánlására, mely az elbírálás során előnyt jelenthet. Az új egységes szempontrendszer kiemelten támogatja az állattartókat, a fiatal gazdákat és a Vizet a tájba program résztvevőit, közölték. A közvetlen agrártámogatások egy részét minden korábbinál hamarabb kifizetik, az utalások már augusztus közepétől megkezdődnek, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárca vezető tájékoztatása szerint az első előrehozott kifizetéseket a Magyar Államkincstár augusztus 4-én indítja el, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel. Elsőként a tejhasznú tehéntartók termeléshez kötött támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alaptámogatás és az újraelosztó támogatás utalása is elindul. Ennek köszönhetően mintegy 106 milliárd forint jut el a gazdálkodókhoz hetekkel korábban, mint a korábbi években, mondta Bóna Szabolcs miniszter. 4 alkalomból álló koncert sorozattal várja a közönséget az ország több templomában José Cura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, közölte a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. A honlapján. Augusztus 10-én hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek a bensőséges, meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az estek különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, mely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt, írták a Filharmónia Magyarország közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Darlene Cech, ausztrál énekesnő munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Darlene Joyce Cseh 1965. szeptember 8-án született Sydneyben, Ausztráliában. 10 éves korában elindult a Happy Go Round című ausztrál televíziós versenyen.

1980-ban Darlene édesapja elkezdte templomba járatni. Darlene hitre jutott és itt ismerkedett meg a jövőbeli férjével, Mark Sheckkel. Később úgy döntött, hogy énekesnő lesz, majd 1996-ban megjelent Show to the Lord című albuma, amit jelöltek a Doe Awardsra.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: ...2003-ban Cseh kiadta első hivatalos szóló albumát, Kiss of Heaven-t. Márkkal való házasságából három lány született, Emikló és Zoé. 2015-ben megjelent az In Jesus Name, A Legacy of Worship.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Darden elsősorban dicsőítő dalokat ír, a modern istentiszteleti mozgalom úttörőinek tartják, korábban a Hillsong Church egykori dicsőítő vezetője volt.

0: Zeneslám című műsorunkat hallották, melyben Darlene Cseh, ausztrál énekesnő munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, mely a jelenlegi uniós ciklusban több mint 1400 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta a Vitézi Dávid. Augusztus 11-e és 15-e között a Mártonáron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezendő beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre. A kerek évforduló alkalmából az augusztus 13. panelbeszélgetésen többek mellett Tamás Barna és Böjte Csaba idézi fel, hogyan vált a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A rendezvényen résztvevő 14 és 30 év közötti fiatalok az interneten vagy a helyszínen regisztrálhatnak a program kezdéséig, közölte az erdélyi főegyházmegye. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja,